0: A lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai általános kihallgatás már hamarabb megkezdte a Szent Atya Szent Péter téren, ahol Leó pápa találkozik a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal, hívekkel. A Szent Atya olasz nyelvű beszédében folytatja a mai katekézis sorozatát. A emlékedésének a témája folytatódik a Gaudium et Spes Constitutio alapján, és ahogyan a háttérben hallják a szentírási olvasmányt, amit alapul kiválasztott a Szent Atya, az Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16-os versorai, majd mindjárt azt felolvassuk, és miután a Szent Atya több nyelven összefoglalja a katekézisét, külön köszönti majd a jelenlévő zarándokokat, híveket, és az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Természetesen minden nyelven felkérik a Szent Atyát, hogy majd az audiencia végén apostoli áldását adja. Azt természetesen nem fogom én majd fordítani. Nézzük meg akkor a szentírási olvasmányt. Máté 5. fejezet 13-16-os versorai. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Most kínai nyelven hallatszik a háttérben, több nyelven majd felolvassák ezt a szentírási részt, és utána pedig a Szent Atya olaszul folytatja a katekézi sorozatát.
5: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti!
4: Kedves testvérek, szép napot kívánok, Isten hozott benneteket.
5: Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
4: Folytatva emlékezésünket a Gaudium et Spes zsinati konstitúcióról, ma annak első részének 4. fejezetét vesszük, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Mindenek előtt a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház nem a világ fölött, vagy a világ mellett áll, hanem bele van oltva. Szent Ágoston ezt írja, hogy az egyház a már Istennel kiengesztelődött világ. Szarándokok vagyunk ezen a földön, és ezzel a világgal együtt hordozzuk annak törékenységét és szépségét. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy él az egyház is a világban, mint Isten megtestesülésének jele, azért, hogy megmutassa Isten tervét, amely szerint valamennyiünk egy gyermekei akar tenni egyetlen nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben a népek és kultúrák között járja útját. A népekkel való életének ez az összefonódása egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséggel jár arra nézve, ahogyan a társadalmi kapcsolatok szövődnek. Az egyház első küldetése az, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, arra, honnan származunk, mi a rendeltetésünk, valamint arra, hogy mi az értelme a szeretetnek és a szenvedésnek. A minden áron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása veszélyes nyomást gyakorolhat az emberekre, arra késztetve őket, hogy egy olyan életmódhoz igazodjanak, amelynek középpontjában az anyagi javak fogyasztása áll. Szívünk azonban arra teremtetett, hogy

Senkiről nem fogadhatja el a kicsinyek és szegények elnyomását, ahogyan azokat az igazságtalan struktúrákat sem, amelyek fenntartják a függőség és igazságtalanság állapotát. Az egyház társadalmi tanítása irányt mutat a keresztény cselekvésének. Ők minden jó akaratú emberrel együttműködve dolgoznak a közjó előmozdításán. Az egyház számára tehát semmi sem fontosabb annál, mint hogy mindenki javát szolgálja és szabadon kibontakozhasson minden olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja az ember és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Az evangéliumi küldetés hatékony teljesítéséhez szükséges, hogy minden megkeresztelt együttműködjön a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes magatartásban mutatkozzon meg. Amint a zsinati atyák emlékeztetnek bennünket, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szakadék korunk legsősebb tévedései közé tartozik. A Gaudium Express külön figyelmet szentel a világi hívek küldetésének is. Ők kereségük erejében arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Ennek joggal papi jellegűnek nevezhető tevékenységnek legfontosabb területei a család és a munka világa, de ez a küldetés az élet minden területére kiterjed. Végül az egyház mindig figyelmes arra, ami a társadalomban történik és kibontakozik. Isten egész népének feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó és értékes. Ennek a megkülönböztetésnek legfőbb mércéje mindig Isten igéje és az egyház hagyománya. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális divatoktól szabad lélekre van szükség, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor szilárdan őrzi, és teljes egészében bemutatja az evangéliumi üzenetet. Hiszen nem azáltal lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, hogy felhígítjuk tartalmát, és enyhítjük követelményeit. Kedves testvérek, az egyház, miközben a történelem útját járja, egyetlen célt tart szem előtt, hogy eljöjjön Isten országa, és megvalósuljon az egész emberiség üdvössége. E cél felé elsősorban a személyes életszentség és a testvéri szeretet által halad. 6. Pál írja, e szentség ismertető jele nélkül szavunk nehezen talál utat korunk emberének szívéhez, és fennáll a veszély, hogy üres és terméketlen marad. Ezért legyünk engedelmesek a Szentlélek működésének, hogy segítsen bennünket életszentségben és szeretetben élni, hogy a világ hinni és remélni tudjon. Ma a Gaudium Express zsinati konstitúció fejezetéről elmélkedünk, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Az egyház nincs sem a világ fölött, sem mellette, hanem benne gyökerezik. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, ugyanúgy él az egyház is a világban, Isten megtestesülésének jeleként, aki valamennyiünket gyermekeivé akar tenni egyetlen nagy emberi családban. Az egyház első küldetése, hogy segítsen az embereknek feltenni az élet alapvető kérdéseit. Gaudium Express külön kiemeli a világi hívek küldetését, hogy arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Isten egész népének, különösen a pásztoroknak és a teológusoknak feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó, mindig Isten igéjét és az egyház hagyományát tekintve a megkülönböztetés legfőbb mércéjének.

0: Szívből köszöntöm a francia nyelvi híveket, különösen akik az Amiens, Arras és a Marseille egyház megyéből érkeztek, a Jeunes du Voyage csoportot, valamint a Szenegából érkezett zarándokokat. Testvéreim, tanuljunk megnyitott szellemet és olyan képességet ápolni, amely lehetővé teszi, hogy pozitív tekintettel nézzünk az emberekre, így segíthetünk befogadni az evangéliumi üzenetet, és a társadalom reményének magvetőivé válni. Isten áldjon benneteket!
1: Dear brothers and sisters, we return this morning to our reflection on Gaudium et Spes,
0: considering the church's mission. Elmélkedésünket a Gaudium et Spes konstitúcióról, az egyház küldetését szemlélve, ahogyan Isten fia megtestesült, hogy beteljesítse megváltói küldetését, úgy él az egyház is a világban, mint Isten tervének élő jele, amely által ki akarja engesztelni a világot önmagával. A kor jeleit az evangélium fényében megkülönböztetve az egyház segíti az embereket abban, hogy választ találjanak az élet mély kérdéseire, és a hit és szeretett tanúságtétel által hozzájárul a társadalom építéséhez.
1: The lay faithful in particular are called to animate the culture in which they live with a Christian spirit.
0: Különösen a világi hívek kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel töltsék meg azt a kultúrát, amelyben élnek. Isten országának építésére szóló meghívásunkban újítsuk meg törekvésünket a személyes megszentelődésre, az igazságosságra, testvéri szeretetre, és így legyünk a remény jelei. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, akik részt vesznek a mai kihallgatásról, különösen Anglia, Skócia, Írország, Ugandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett az zarándokokat.
1: Upon each of you and your families,
0: mindannyiótokra és családjaitokra, Úrunk Jézus Krisztus örömét és békejét kérem, Isten áldjon meg benneteket! Kedves testvérek, Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció a II. Vatikáni zsinat egyház a mai világban betöltött feladatáról beszél. Az egyház a világban él és működik, ugyanakkor Szent Ágoston mondja, ő maga a már Istennel kiengesztelődött világ, Mundus Reconciliatus Ecclesia latinul. Így teszi láthatóvá Isten misztériumát, az ember végső célját, és egyúttal segíti az embert saját létezésének megértésében, vagyis az emberről szóló végső igazság felismerésében. Az egyház hozzájárul a földi társadalom építéséhez is, amely Krisztusban éri el beteljesedését. Különösen a hívő világiak kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel járják át a világot, és az emberi sor közösségben Krisztus tanúi legyenek.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dalla Confederazione Elvetica che partecipano alla settimana informativa.
0: Szívből köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a svájci államszövetségből érkezett fiatalokat, akik a pápai svájci gárdista tájékoztató hetén vesznek részt. Mindannyiatoknak kellemes római tartózkodást, az Úr áldjon és oltalmazzon benneteket.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para retomar la reflexión sobre la
0: constitución pastoral, a Gaudium et Spes konstitúcióra reflektálunk, az egyház küldetését szemléljük. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, új zarándokol az egyház is a világban. Ezért a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy feladatunk segíteni az embereket abban, hogy figyeljenek az élet eredetével és rendeltetésével, valamint a szenvedés és a szeretet értelmével kapcsolatos mély kérdésekre.
1: Sino che contribuye a construirla mediante il testimonio della fe e la caridad.
0: Az egyház nem fordulhat el a földi valóságtól, hanem a hit és a szeretet tanúságával, valamint igazságért, békért és testvériség végzett munkájával hozzájárul annak építéséhez, és éppen ebben az értelemben Isten népének minden tagja a keresztség erejében arra kapott meghívást, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával életet adjon a világnak, vagyis megkülönböztesse mindazt, ami a kultúrákban és a mai világban figyelemre méltó.
1: Most
0: szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek engedelmesek a Szentlélek indításainak, hogy mindenki saját életének, életállapotának megfelelően hozzájáruljon Isten országának megvalósulásában a világban, és ahhoz, hogy az egész emberiség részesüljön Krisztus áldozata által megszerzett üdvösségben. Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle.
0: Szívből köszöntöm a kínai nyelvű híveket. Kedves testvérek, Mária Jézus édesanyja legyen számotokra a menedék és erő a nehézségek és a szenvedések idején. Szívből megáldalak benneteket. Portugál nyelven foglalják össze. A dokumentum Gaudium et Spes Constitutio az egyház küldetésével foglalkozik az első része. Ez a küldetés elsősorban a hit és a szeretet tanúságtételében valósul meg. Az igazságosságért, a békét és a testvériségét végzett munkában. Evangéliumi küldetésének hatékony teljesítéséhez minden megkereszteltnek együtt kell működnie a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes cselekedetekben nyilvánuljon meg. Az egyház, miközben az emberi történelem útján jár, célul tűzi maga elé Isten országának eljövetelét és az egész emberi nem üdvösségének megvalósulását.
1: Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese.
0: Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat.
1: In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile
0: e dal
1: Portogallo.
0: És Portugáliából érkezett csoportokat.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Kedves testvérek, amikor október 12-én
1: ünnepeljük
0: Aparecidai mi asszonyunknak, Brazília védőszentjének ünnepét jövő hétfőn. Anyai közbenjárására bíznak benneteket és családjaitokat. A Szűzanya mindig őrizzen benneteket, Isten áldjon meg titeket. Most arab nyelven foglalják össze a Szent Atya katekézisét.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a testimoniare Cristo.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű híveket. Arra kaptunk meghívást, hogy Krisztusról a szeretet, az igazságosság és a béke által tegyünk tanúságot, és olyan világépítésén dolgozzunk, amelyben a közjó és a testvériség uralkodik mindenki között. Az Úr áldjon meg benneteket, és mindig oltalmazzon minden rossztól. És lengyel nyelven foglalják össze a Szent Atya katekézisét. Szeretettel köszöntöm szívből a lengyel zarándokokat, különösen a koncai egyházmegyéből érkezett zarándokokat, akik püspökükkel azért jöttek, hogy hálát adjanak a helyi egyház fennállásának 100. évfordulójáért. Mária szép szeretett anyja, és a nemrégiben ünnepelt Szent Faustina Kowalska, az Isten irgalmasága apostola közbenjárására bízlak benneteket, hogy mindennapi útatokon mindig bízzatok Istenben, a történelem urában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare ai frati minori della Puglia e del Molise.
0: A Pugliából és Molise tartományból érkezett ferences.
1: Ai fedeli delle parrocchie di Montenero di Bisaccia e di Bisceglie.
0: Azon kívül a Montenero di Bisaccia és a Bisceglie plébániák híveit, valamint az országos adminisztratív és pénzügyi igazgatók egyesületét.
1: Ai giovani.
0: Végül gondolok a fiatalokra, betegekre.
1: E agli sposi novelli.
0: És az ifjú házasokra.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario
0: a Rózsa Tüzé királynője, Boldogságra Szűz Mária emléknapja lehetőséget ad arra, hogy emlékeztessek a Rózsa Tüzér fontosságára, erre a szűzanyának szentelt imádságra, amely kedves az egyház hagyományának. Buzdítalak, hogy imádkozzátok, hogy tapasztaljátok meg édesanyja vigasztalását, aki biztos menedékünk az élet nehézségei között. Mindannyiótokra apostoli áldásomat adom.

0: A szokott módon hatalmas tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai üzenetét, katekézis a mondani valóját, úgymond. A jelenlévő méltóságok, bíborosok, püspökök köszöntik most a Szent Atyát. Én is megköszönöm kedves hallgatóknak, hogy együtt lehettünk a mai audiencián is. Köszönöm, hogy továbbra is a Mária Rádióval maradnak, leszünk, maradjanak, együtt imádkozzunk egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: tücsök, kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a kis mesekönyvemből olvasok nektek valami olyanról, amit ti is átélhettek minden este és reggel. Figyeljetek csak, hogy járt Gergő, aki nem szeretett mosakodni. Elmesélem. Kismesének ma nem sok kedve volt mosakodni. Nem tudom, ez más gyerekekkel is előfordul. Anyukája nem szitte ezért, hanem csak ennyit mondott. Aztán nehogy megtelepedjen rajtad a Kosz király. Kosz király? Az meg kicsoda? Mereztette nagyra szemét kismese. Az csak a kádban lehet elmesélni, mert azt mutatni is kell, mondta mesemama. Már ott is vagyok, ugrott a vízbe kismese. Mese, kismese fürdetése közben, címe Kosz király. Ismertem egy olyan szúrtos, maszatos gyereket, aki alig látszott ki a piszokból. Gergőnek hívták. Tudod, kismese, Gergő nem szeretett mosakodni. Ha fürdetni akarták, mindig kiugrott a fürdőkádból, és elbújt az ágy alá. Így történt, hogy megtelepedett rajta a Kosz család. De nem ám akármilyen Kosz család, hanem maga a Kosz király. Sok száz Kosz gyerekével és egész udvartartásával együtt. A Kosz király legjobban Gergő hajában szeretett trónolni. Innen osztogatta parancsait. A Kosz gyerekek ellepték a kisfiú kezét, lábát, nyakát. Behasaltak a körmei alá, s a hajszálain himbáloztak. Igen, jól érezték magukat, és egyre jobban elszaporodtak, még a fogain is elterpeszkedtek. Ahogy szaladgáltak Gergő bőrén, szurkálták, csípték, csiklandozták. Gergő hiába vakarózott, nem tudott megszabadulni tőlük. Nőttek, nőttek a Kosz gyerekek, be kellett őket iratni az iskolába. A Kosz iskolát Gergő fülében rendezték be. Kosz tanító bácsi arra tanította őket, hogy hogyan lehet leggyorsabban bepiszkolni a tiszta inget, besározni a fehér zoknit, összetintázni a kabátot. De megtanulták azt is, mitől kell félniük. A víz, szappan, fogkefe a halálukat jelenteni. Ettől persze Gergőnél nem kellett tartaniuk. Teltek múltak a napok, egyszer Gergőjék kirándulni mentek a Börzsönybe. Útjuk egy patak fölött vezetett át, szép kis fahídon. Ahogy Gergő felért a hídra, áthajolt a korláton, hogy megnézze magát a vízben. Amint meglátta az arcát, szúrtosan, piszkosan, maszatosan, úgy megijedt, hogy ilyetében beleesett a patakba, a víz majdnem ellepte. Ebben a pillanatban a Kosz király udvarában meghúzták a vészharangot. Segítség, baj van, jön az árvíz, mindenki meneküljön, amerre lát. A Kosz gyerekek felugráltak a padokból, ugráltak ki az ablakokon, másztak felfelé, Gergő feje búbjára. Hát, ha ott nem éri őket el a víz. Ekkor jött egy nagy hullám, és elborította Gergő fejét, s így a Kosz királyt egész népével együtt elsodorta az árvíz. Gergő pedig kimászott a partra, olyan tisztán, fehéren, hogy anyukája alig ismert rá. Olyan furcsa, jó érzés volt ez a tisztaság, hogy kedvet kapott hozzá. Attól kezdve minden nap maga mosakodott szappannal, kefével, még a fogát is megmosta. Olyan tiszta lett, hogy még a sötétben is világított, és soha többet nem mert rámászni egyetlen kosz család sem. Kedves gyerekek, ajánlom, kérjétek meg anyukátokat, apukátokat, hogy az esti fürdetés közben meséljék el nektek ezt a történetet, és játsszátok is el. Nehogy a ti hajatokba is megtelepedjen a kosz király. Jó szórakozást kívánok nektek! Most pedig hallgassunk meg egy szép éneket, amelyik egy kis, tiszta hegyi patakról szól. Vajon mit visz a hátán? Forrás, hova fut a vized? Hallgassuk meg!

0: szép volt.
1: Elbúcsúzom tőletek. Szép, tiszta, vetett ágyat, és szép, tiszta gondolatokat kívánok nektek.
2: Kedves hallgatóim, eddig tartott a gyerekek meséje. Műsoridőmből maradt még annyi, hogy a felnőttekkel is együtt lehetünk pár percet. Boldog tanáréveimből integet felém egy kedves tanítványom, Tibi. Hogy is volt? Vérszerződés. Mindennek Tibi az oka, aki ötödikes, és nem tud olvasni. Nem diszlexiás. Csak egyszerűen sosem gyakorolta, és így nem is tanult meg rendesen. Többszöri nekifutásra hoz össze egy-egy szót, de sosem biztos, hogy a végleges variációt. Ismerettségünk szavak nélkül kezdődött. Legalábbis részemről. Egyik ebéd utáni szünetben feltűnt, hogy az iskola udvar padján ül egy fiú és sír. Már az furcsa, ha egy fiú ül és nem rohangál. Közelebb megyek. Hosszú, pálcika formájú gyerek. Finom, szép arcú. Mellé ülök. Kérdem, mi a baj? Nem válaszol, csak sír, mint őszi réten a tücsök. Nem olyan sírással, mint akinek elvették a labdáját, vagy egyest kapott. Nem szívszaggatva, annál sokkal rosszabb. Úgy sír, ahogy az öregek, akiket senki sem lát. Magának. Reménytelenül. Kérdezgetem, találgatom. Nem szól, de nem is húzódik el. Értem. Nem elmondható. Talán az életét siratja. A jövőt lent. Ülünk csöndesen, válunkon sziklával. Nem sejtettem, hogy miattam sír, hogy napközibe kell járnia hozzám. Hogy ő az a gyerek, akiről kiderült, hogy már egy hónapja nem is ebédel, csak hogy ellokhasson a napköziből, az itt és otthoniak tudta nélkül. De most lelepleződött. A csapda bezárult. Behozták. Szívből utálja az egész iskolát, a tanulást, hát még a napközit. Meg is értem. Legalább életösztön van benne. Az sem volt mindig. Családja sérülése, a válás majdnem az életébe került. Érzékeny, szeretetre vágyó gyerek. Csöngetnek. Sorakozó. Együtt indulunk. Egyszerre állunk meg. Nem bánjuk. Színe feketéről barnára vált. Azóta eltelt pár hónap. Tibi tűzpiros. Nem lehet nem szeretni, mármint egymást. De a tanulást hihetetlen mit művel. Koncentrálni egyáltalán nem képes, s a szív tiszta utálat megsokszorozza az eredménytelenséget. Amire néha órán odafigyel, az megy, de azon túl semmi. Ülni sem tud, hosszú keze lába állandóan a többiek hátába, fülébe, füzetébe, táskájába akad. Vihord, ugrál, könyve sincs itt, esze sincs itt. Ha rászólok, rögtön kiszalad, mint egy játékos pulikutya. Mosolyog, puszit dobál, bohóckodik. Nem lehet igazán haragudni rá. Szívét kitéve kunyerál percnyi szabadságot, lélegzetnyi életet. Nehéz eset. Legalább olvasni tudna. Gyakorolnia kéne sokat. De erre sem otthon, sem itt nem lehet rávenni. Egyik nap szikra pattant a fejemben. Tanulnak. Tibi, beszédem lesz veled. Azonnal becsapja a fordítva tartott könyvet, és hosszú léptekkel kirohan, hiszen szólították, mindenki hallhatta. Nem most, tanulj nyugodtan, majd napközi után. Mit tetszik majd mondani? Guvat ki a szeme. Az titok, csak négy szem közt lehet. Majd szétdurran a büszkeségtől, becsapódik a helyem elé, forog, dobol izgalmában. A többiek csak lesnek. De én hallgatok, mint a hegyek. Fél öt, Tibi egy perc alatt kisegíti az egész osztályt az ajtón, és visszarohan. Tudod, van egy problémám, kezdem. Gondoltam, megkérdezlek, nincs-e kedved segíteni nekem. De van, vágja rá holnapi lógás reményében. Mi az? Tudod, nekem nagyon fontos lenne, hogy minden nap tornázzam, de mire este hazaérek, én olyan fáradt vagyok, sok a dolgom is, így ez mindig elmarad, pedig az egészségem múlik rajta. Biztos hallottál a nagy jógikról, akik a hosszú bőtölést úgy bírják végigcsinálni, hogy összebeszélnek egy barátjukkal, éljen az a föld másik felén is, és egyszerre kezdik el. S az a gondolat, hogy a másik is most bőjtöl, erőt ad nekik. Sokkal többre képesek így, mint magukban. Arra gondoltam, kipróbálhatnánk mi is ezt, ha akarod. Megbeszélnénk, hogy te olvasol otthon minden nap negyed órát, hangosan, én meg tornázom fél órát. Egymás kedvéért. Persze, ez csak úgy az igazi, ha vérszerződést kötünk rá. Lenne kedved? Lenne, de hogy kötjük a vérszerződést? Kérdi kimerett szemmel. Azt majd holnap meglátod. Vállalod? Igen, izzik fel az első megdöbbenés után. Csak eltelt a nap, s újra kettesben. A szerződést megírtuk két példányban, ki mit vállal. Aláírtuk, s piros vérbe mártott ujjunk pecsétjével hitelesítettük. Igaz, a vér bugacvére, paprikás ízesítőszer, de ez mit sem ront a mágián. Utána vért ittunk két üvegkupakból, igazi megyvért. Mindez titok, sőt igen nagy titok. Tibi kizárólag annak mondhatja el, akinek ő akarja, de senki másnak. Tibi azóta olvas, és én tornázom. Ha Tibi kitart, hallanak még rólam az olimpián. Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk!

Családfa. A csőcselék e csúfkorában, mikor az ember egymagában csak számnak kezd számítani, s hogy mégis érőt érni bírjon, eget ver bélyeges papíron az ős vadászó hallali. Múzsám, jövel ma vallani. Mert minket sem a gólya költött, vagy egy-két 30 emberöltőt megértünk mink is legalább. Jöjj, fessük meg közös erővel, szemétdombról az égre nő fel a pókhálós családi fát. Oly tarka, mint a déli báb. A gyökere? Egy vén csavargó, az ágostai hét magyartól magzott nevetlen ivadék. Sátor alól sátorra járva tengette kobozán az árva vitézek csúfja életét, nótázva népe végzetét. Nem fényesebb az asszonyák sem, nem kényesek az ős anyák sem, egy kis cselhéd az ükanyám, nótázó ajka friss fuvalmát, ahogy őr lette kicsi malmát úrkenyerének úrtanyán, püspökök lesték hajdanán. Bizony, a vér se színturáni, kerül között egy-egy gvadányi, pázmány neméből németek, egy zrínyi is, ki hősi horvát rögön emeltett dacatornyát, volt Rácz is, Tóth is, egy sereg, mint a ma Petrovics gyerek. Volt közte hős, volt áruló is. Akadt egy-két cigány, zsidó is, börtönt is ült, nem egy üköm. Nyugtalan nép, ki tehet róla? Enyém, s Isten a tudója, e sok göcsörtű dústövön bút napvilágra csepp gyököm. S ha tudakolnád nagyapámat, ki megnyitotta szóra számat, s ha kérdeznéd apám uram, amaz Mihály, a nagy merengő, a sasok útját túlkerengő, s az apám János, szín arany, a pecsét gyűrűm tőle van. Ím a családom, ím a vérem, szavam elállja a szemérem, hogy így kiadtam mindenem, de mindent rajtuk át öleltem, lelkükből lelkezett a lelkem, és Istenük az Istenem. Más ősömet nem ismerem.

az igaz ember hitből él. Benne van valóban az egész hitéletnek a lényege, hogy a kettő elválaszthatatlan, az igazság és a hit. Hogyha az embernek van hite, akkor előbb-utóbb meg fogja kapni ezt az igazságot, és akkor válhat igazzá. És hogy ez mennyire így van, soha nem voltam egy csüggedős ember, tehát folyamatosan próbáltam a nehézségekben is a Jóisten akaratát keresni. És amikor én Stuttgartba kimentem, akkor az azért történt, mert hát magánéletem oda szólított, aki miatt én elsősorban kimentem. Ő ezzel párhuzamosan elköltözött onnan és visszajött Budapestre. Ott maradtam teljesen egyedül, és akkor mutatta meg nekem a Jóisten a stuttgarti katolikusok közösségét, Szent Gellért egyházközséget, Templi Imre atya vezetésével, aki nekem rengeteget adott és rengeteget segített abban az időszakban, amíg én nem nagyon találtam a helyemet. Ez számomra a létező egyik legnagyobb kegy, amit én a Jóistentől kaptam. Egyedül voltam, és én mégis szentül éreztem és hittem, hogy nekem dolgom van. Stuttgartban nekem ott kell lennem. Ebben a Jóisten megerősített azzal is, hogy Templi atyával találkoztam, és nem voltam egyedül, hogy a hitem erősödött ebben az időszakban, hogy nem hagyott engem a Jóisten csüggedni. Ott én megismerkedtem vőlegényemmel, akit úgy hívnak, hogy Evgenyi Alekszejev, ő egy orosz zongora művész, és én végig hittem azt, hogy meg fogom találni azt az embert, aki nekem a társam lesz a továbbiakban. Valóban az isteni örök igazság az, hogy az úton menni kell előre, és nem kételkedni, mert aki kétséget hagy magában, az nem lehet egységes ember.

Bálint Natália operaénekesnő gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen.

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus áldalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: isteni irgalom, a teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Krisztus, kegyelmez.
0: Krisztus, kegyelmez.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
5: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok!
6: Mária Rádió.
7: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Magasztalja lelkem az Urat. Az augusztusi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Szegedtől Csongrádig, Székesfehérvártól Elekig. A szerkesztő műsorvezető a mikrofonnál Takács Ilona. Az életige műsorban vendégem Horváth Varga Zsuzsanna, aki a Fokolára lelkiségben Isten önkéntese, Csongrádról érkeztél. Isten hozott!
1: Köszönöm szépen!
0: 2025. júniusában az életige műsorban már beszélgettünk veled a fazendáról és a hozzá kapcsolódó élményekről, tapasztalatokról. Mai műsorban újra elmeséljük, hogy mi az a fazenda, hogyan született, ahol a karizma a remény. Hallhatnak majd néhány braziliai élményről, tapasztalatról a hallgatók. Hogyan lehet szeretett kapcsolatot építeni nem egy nyelvet beszélő és különböző nemzetiségű és bőrszínű emberekkel? Megtudhatjuk, hogy kikkel laktál és mit dolgoztál. Hogyan élted meg, hogy mit akar Isten, és mi az ő akarata? Ezekre az izgalmas kérdésekre hallhatják a választ, hallgassanak bennünket!

az augusztusi életigét és magyarázatát hallják. Magasztalja lelkem az Urat. Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt, körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez. Két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a Magnifikát éneke. Magasztalja lelkem az Urat. Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől felrobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől ujongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn. Írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt, mély alázat, valamint hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Ernest Ronci hangsúlyozza, a Magnifikát, Mária evangéliuma, az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli el a názáreti leány, ő tette velem. Mintha ez egyfajta új tíz parancsolat lenne, amely felforgatja a világ logikáját. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy megőriztük-e, jelen van-e mindennapi életünkben és az imánkban ez a csodálat, a rácsodálkozás érzése az iránt, amit Isten tett és tesz továbbra is. Ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik, társadalmi szokássá, amely fokozatosan kialszik. Magasztalja lelkem az Urat. Mária éneke nem csupán egy meghitt dicsőítő ima, hanem egy profétai dicsőítés, mely folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását, személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el. Magasztalja lelkem az Urat! Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának
és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubich felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi távlatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? A kérdés nyitva marad, és egyben felhívás számunkra. Isten közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva. Magasztalja lelkem az Urat!

0: az Élet igen műsorban beszélgettünk már a fazendáról, ahogy az elébb említettem, 2025 júniusában, amikor Zsuzsi szintén itt voltál a stúdióban vendégnek, de azóta már megint van egy újabb brazíliai kalandod. 3 hónapig jártál Brazíliában, de egy kicsit azért elevenítsük fel, hogy pontosan mi is az a fazenda, mert bízom benne, hogy ez érdekli a hallgatókat.
1: Igen, pontosan így, ahogy mondod, ez elmúlt évben jártam már itt, ugyanis tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a fazenda Esperancával, a remény udvarával, mert így szokták fordítani, a remény-reménység udvarával, Brazíliában az első alapítású fazendában. Akkor 10 napot töltöttem ott, a férfi fazendában, az elmúlt évben szintén 10 napot a nőiben. Hogyan is született meg? Elképzelhető, hogy itt a hallgatók közül is van, akik már hallottak róla, vagy ismerik jobban. Az alapító Frein Hans Stapel, aki egy német ferences szerzetes, és mint ferencest az előjárója 1979-ben elküldte Brazíliába. Először egy más városban, de később megváltoztatta, és Garancsigetába került, ami Aparecidához van közel, ami ugye egy nagy Mária kegyhely. Ez egy viszonylag kisebb város, és először nem is örült ennek, de elfogadta engedelmességből, ott plébános lett, és lassan-lassan azt látta maga körül, hogy Brazíliában nagyon-nagyon sok fiatal drogozik. Tehát már akkor egy nagyon erős drogos élet, alkohol, és hát nagyon-nagyon sok nem szép dolog történt az ő életünkben, és ezt ő nagy fájdalommal vette észre, hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal. És benne ez egy kiáltás volt. És ő úgy érezte, hogy valamit tenni kell értük, és most nem akarok annyira mélyen belemenni a történetébe, mert hosszúra nyúlna, és mindevel párhuzamosan egy Nelson nevű fiatalember, aki 17 éves volt, rendszeresen eljárt a plébániára.
0: És ő is szenvedélybeteg volt?
1: Nem, ő nem volt szenvedélybeteg. Ő neki az édesapja volt alkoholbeteg, és ő ezért küzdött ebben, hogy a családjába találkozott a szenvedélybetegséggel, függőséggel. Tudni kell Frei Hansról, hogy ő már akkor személyesen ismerte Chiara Lubichot, a fokolári lelkiséget, és ezt ő elkötelezetten élte is. És létrehozott egy életige csoportot, és oda Nelson és egyre többen jártak. És mivel maga is, Nelson is érezte, hogy nem tud megbirkózni a saját családjában, az édesapjának a függőségével, egy beszélgetés során Frei Hans azt mondta neki, hogy nem az édesapádban van a hiba, hanem benned, mert nem látod benne Jézust. És ez ő benne egy lassan-lassan egy nagy változást hozott, elkezdett járni nagyon sokat ide a fiatalok közé, vitt neki tortát, egy fiúnak, Antóniónak éppen születésnapja volt, aki ettől nagyon meghatódott, hogy ő neki tortát hoznak, akkor elment közéjük beszélgetni, mindig valami konkrét szeretettel ment közéjük, és lassan-lassan ott egyre több fiatal közül alakult egy kis csoport, akik úgy szívesen fogadták őket. Antonio neve, szerepe nagyon fontos, mert ő egy nagy családból származik, és keresztény családból, de elcsúszott az élete, és egy alkalommal Nelsontól kölcsönkérte a bicikliét. Nelson azt gondolta, hogy na, akkor ő ezt nem fogja visszakapni, biztos eladja a drogét. De nem adta el, hanem felújítva visszaadta neki. És itt van egy olyan fordulat, amit tulajdonképpen az Antonio nevéhez kötődik a fazenda alapítása, 83. június 29-ével, ez egy fontos dátum, mert Antonio azt kérte, hogy csináljatok velem valamit, mert én szeretném az életemet megváltoztatni. És innen indult el, szép folyamatosan növekedett, nem csak az emberek száma, hanem a lehetőség, ami Isten előtt, emberek előtt, nem Isten előtt, emberek előtt lehetetlennek tűnt, de találtak helyet, és egyre inkább növekedett, megtalálták a módját annak, hogy tulajdonképpen hogy induljon el, most már a 43 éve kivirágzott fazendának az élete.
0: Tehát akkor 43 éve működik, és tulajdonképpen az alapítás története egy emberen keresztül született meg.
1: Igen, egy emberen keresztül, mert látszik az, hogy Isten mindjárt hív, kér tőlünk valamit, és Frey Hans ezt érezte, hogy őt Isten hívja, és Istennek akar válaszolni abban, hogy nem tudta, hogy hogyan, de hogy elinduljanak, és Nelsonnal együtt tényleg csodálatos dolgok születtek meg. Azóta, ugye eltelt, ahogy már mondtuk, 43 év, a Fazenda Esperanza Remény Családja nevet kapta, a Hívők Nemzetközi Egyesületek, és a Katolikus Egyház Világiak Pápai Tanácsa hagyta jóvá 2010-ben. És hogy ki is fejezi, hogy a Remény Családja. Mert itt remény van arra, hogy valaki újjászülethet, de Isten által, mert Isten nélkül nem megy. Tulajdonképpen két karizma ötvöződik, a ferences és az egység karizmája a fokolári lelkiségnek az alapelemei, és a missziós dimenziója pedig közösségeit és műveit a lelkiség és az evangelizáció valódi központává tegye. Tehát ez egy célja. De célja az is, hogy valóban egy családot alkossanak azok az emberek, akik egy éves terápiát fölvállalnak, és ott vannak, hogy valóban családban érezzék magukat. Mert a család célja tagjainak a megszentelése, a kölcsönös szeretet gyakorlása, az evangélium élése, az életige, az eukarisztia, a kereszten lévő Jézus, mert érthető módon ezek az emberek avval találkoznak, alkohol, drog, prostitúció, erőszak, esetleg börtönből kerülnek ki, abúzi. A Mária pedig a példaképük, a remény anyjának a követése. Magát a remény családját igazából még megelőzte 2007-ben, 16. Benedek pápa látogatása Brazíliában, és Frey Hans személyesen meghívta őt a Fazendába, és ez nagyon-nagyon nagy lépés volt az ő történetükben. Később Ferenc pápával is találkoztak, és azóta tudni kell, hogy több lelkiségi mozgalommal, köztük a fokolári lelkiséggel is egy szoros kapcsolatot élnek.
0: És téged hogyan hívott a Jóisten, hogy ott legyél közöttük 3 hónapot? Az nem egy kis idő.
1: Azt hiszem, ez ugyan arról szól, mint ahogy már mondtam, hogy Isten mindnyájunkat hív a hétköznapokban is. És úgy érzem, hogy Isten kiválasztott engem erre az útra, mint ahogy említetted is, hogy a fokolári lelkiségben én Isten önkéntese vagyok, tehát ez nekem egy hivatás. És én megtaláltam ezt a plusz hivatást, a Fazenda Esperanzáért, az ott lévő emberekért élni. Ezt már 3 évvel ezelőtt is megéreztem, hogy Isten engem hív. Az elmúlt évben, amikor 10 napot ott töltöttem a női fazendában, Camilla, aki egy 30 éves lány, és jelen pillanatban ennek az úgymond első alapítású fazendának 83 nőnek a felelőse, ő maga is drogos volt. 3 évig keményen, és Isten segítségével és a közösség segítségével sikerült neki meggyógyulnia, amit én azt mondom, hogy csoda, mert mindenkinek ott van a remény, de nem kell azt gondolni, hogy mindenki meggyógyul, mert nagyon sok visszaesés is van. És nagyon-nagyon-nagyon kemény akarat, kitartás kell hozzá. Tehát én csak fel tudok nézni ezekre az emberekre, akik küzdenek azért, hogy új életre jussanak. Camilla, miután meggyógyult és érezte azt, hogy Isten őt hívja, 2 évet Németországban, mert 1 évet Olaszországban töltött, mint misszionárius, és Fazendában, jelen pillanatban ő Istennek szentelt, tehát konszakrálta, és indulásom előtt nagyon szép barátság alakult közöttünk, megkérdezte, hogy nem szeretnél-e visszajönni 1 évre. Én egy kicsit meglepődtem, és mondtam, hogy 1 évre? Az kicsit sok, nem tudom. Mondtam, hogy átgondolom Istennel és a fele barátaimmal, és válaszolni fogok rá. És ezt éreztem néhány hónap múlva, hogy visszamegyek 3 hónapra, mert hogy Isten hív engem oda. Tehát én így kerültem 3 hónapra Brazíliába. Nem én kerestem, nem én választottam, hanem Isten hívott oda.
0: Ezek az emberek, akik ott élnek, ahhoz, hogy tudjanak gyógyulni, milyen napirendre van szükség? Szoros napirendre van szükség? Milyen a napirendjük? Hogyan élnek? Mit csinálnak?
1: Nagyon-nagyon fontos a napirend. Ugyan próbáljuk egy kicsit elképzelni, hogy valaki nem 1 évig, hanem 7 évig, 17 évig például utcán él, vagy éveken, évtizedeken keresztül drogozik, alkoholizál, vagy prostitúcióban él. Teljesen fölborul egy normális élet. Nincs egy életritmusa, meg hát sok minden más következménye van ezeknek a függőségeknek. Bekerül egy évre egy ilyen közösségbe, természetesen nagyon fontos azok a szabályok, ami az ő életét, lelkéletét, fizikumát, biológiát is segíti arra, hogy egy új életre szülessen. Mivel 3-as alapelvre épül a fazenda, ugye a közösségi élet, a munka és a lelkiség, ezért mind a 3-nak van nagyon komoly napirendje. Én egy olyan időszakban érkeztem, februárban, amikor épp nem sokára kezdődött Nagybőjt. És őszintén mondom, hogy én ilyen mélyen, ilyen konkrétan nem tudom, hogy átéltem-e már a Nagybőjtet.
0: Ott milyen volt?
1: Például reggel egész korán van Szentmise, mondjuk 6:45. Nem úgy kell elképzelni, hogy ide mindenkit köteleznek, és ott kell lenni, de nyilvánvaló, hogy jó, ha ott van, mert ez is hozzátartozik a gyógyuláshoz. A másik az, hogy az Istennel való kapcsolatot segíteni. És én belülről a szívem könnyekig hatódott, amikor láttam, hogy például egy kismama, aki éppen hogy szült, 1 hete, és a kisbabájával ott volt reggel 6 órakor a Szentmisén. Minden nap van Szentmise, rózsafűzér, közös rózsafűzér, szentségimádás 2 alkalommal, a lelki formálódás, közösségi programok és munka. Nyilvánvaló enni is kell, tehát van, amikor ők maguk főznek, ugyanis itt ebben a női fazendában 8 különböző ház van. Tehát egy-egy házban úgy kell elképzelni, hogy 15-18-20 nő is lakik. Tehát ezek a alkalmak, ezek mind segítenek ahhoz, hogy én ezt éreztem, és magam számára is egy elmélyülés volt ebben a nagybőjti időszakban, hogy Istenre koncentrálni, és hogy a kapcsolataimat például rendezni. Bizonyos alkalmakkor például nagyon fontos az életige. Ők maguk is fölkészülnek, és életige tapasztalatot mondanak. És amikor valakitől azt hallja az ember, hogy ma sikerült 10 év után megbocsátanom a nővéremnek. És ez egy folyamat. Ez nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra meg fogok változni. Nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség a közösség, és a közösségnek az ereje.
0: Mondtad a megbocsájtást. Biztos, hogy ott is vannak konfliktusok, összetűzések. Hát nem happy az élet sehol. Szeretnénk, de sokszor a nehézségek visznek bennünket előre. Ott tapasztaltál ilyet?
1: Igen, természetesen. Azt tudni kell, hogy én egy olyan házban laktam a Kamillával együtt, ami úgy mondhatnánk, hogy az anyaház. Kamillán kívül úgy nevezik azokat a nőket, akik 90%-a gyógyuláson ment keresztül, ki 5 éve, ki 7, ki 11 éve, és aki önkéntes vagy misszionáris szeretne lenni, madrinyáknak, keresztanyáknak nevezik, akikre rá van bízva egy-egy ház. Tehát tulajdonképpen ott egy 10 felelős hölgyel laktam közösen egy házba, és ő közöttük óriási konfliktust nem találtam, mert mindig volt alkalom egymás között megbeszélni dolgokat, ezt érzékeltem. Viszont előfordul, hogy házon belül, akik együtt laknak, természetes, hogy nem szimpatikus, összevesznek, nem tetszik a másik viselkedése, kritikus, mivel van lehetőség arra, ha nagyon erős a konfliktus, akkor igyekeznek változtatni azon, hogy egy másik házba kerüljön. De nem mindig ez a cél. Ehhez nyilvánvaló kell egy lelki segítség, és ezért van ez a bizonyos madrina is, hogy ő, mint egy anya, akkor segítsen abban, hogy ezek a konfliktusok tisztázódjanak, és hát van pszichológus is, aki dolgozik velük.
0: Életige műsorunkat egy zenével folytatjuk tovább. Hallgassuk meg a Boyke Brothers-től Homokba írva című dalt.

0: Az életige műsorban Horváth Varga Zsuzsi vendégemmel a Fazendáról beszélgetünk. A lelki programok hogyan alakulnak a Fazendában? Gondolom, hogy ez meghatározó az ott élők számára, hiszen hogyha egy szoros napi programjuk van, ami segíti és előre viszi a gyógyulásukat, a lelki gyógyulásra talán még nagyobb szükség van?
1: Én azt hiszem, hogy a legnagyobb szükség erre van, mert enélkül nem megy semmiféle ilyen pszichés gyógyulás. Ahogy már az előbb említettem, hogy nagyműti időszakban voltam ott, és például minden pénteken, szintén korán reggel, az is 6 órakor volt keresztút kint a szabadban, és számomra nagyon-nagyon mély volt az, hogy minden alkalommal másház készült föl a keresztútra, és egy-egy állomáson a gyógyulni váró nők, hölgyek, ők maguk a saját életükkel tettek tanúságot egy-egy állomáson, és ez számomra ez döbbenetes volt. A szentségimádás, ami csütörtökön meg szombaton van, ez is abban segítette őket, hogy ők be tudjanak kapcsolódni. Itt is a lelki vezetőkön egy ferences szerzetesek élnek ott a női Fazendában, szerzetes nők 35-en, akik ugyanúgy segítik a Fazenda életét. De nem csak szerzetesek, hanem civilek is, akik vezetik, vagy segítik ezt a szentségimádást tényleg lelkileg átélni, de amikor ők maguk a saját életüket osztják ott meg hangosan, az imádságok és énekek közepette, az egy nagyon-nagyon mély pont. És a legvégén, amit én még soha nem láttam ilyet, és amikor én láttam, hogy egymás után jöttek ki a nők, és az oltári szentséghez, a tabernákulumhoz, és körbe ölelték szinte Jézust, és akkor azt mondtam, hogy itt van Jézusnak az irgalma. Hogy Jézus hányszor, de hányszor a bűnös asszony közelengedte magához, és itt ezek a nők, akik vétkeztek, elestek, és oda mehetnek Jézushoz, megfogják kezükkel a tabernákulumot, de egymást is átölelik, vagy amelyikük sír, vagy zokog, vagy kiadja ott a fájdalmát, de oda mehetnek Jézushoz. Tehát ez egy mély lelki gyógyulás. A másik lelki dolog, ami formálódás, azt a fokolári lelkiség részéről, a közösségi lelkiségnek különböző pontjait, Isten akarata, Isten a szeretet, eukarisztia, tehát mindaz, ami a mi lelkiségünkre jellemző, nagyon egyszerű módon az ott élő önkéntesek, Isten önkéntesei, vagy papok, vagy fokolarinák, fokolarinók tulajdonképpen segítik ezt elmélyíteni, hogy ők is ezt megéljék az ő életükben. Tehát ezt én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosnak láttam, és úgy érzem, hogy segíti is őket. Katekizmust tanulnak, papok felkészítik. Van, aki ott lesz első áldozó, bérmálkozó. A brazilokban benne van az Isten utáni vágy. Az Istennek a szeretete, de mégis szükség van arra, hogy megéljék, megtapasztalják, hogy Isten szereti őket.
0: A lelki formálódás mellé kell a fizikai formálódás is, vagyis mit dolgoznak, és te mit dolgoztál ott?
1: Hát én 3 hónapon keresztül olyan munkát választottam, mert lehetett választani, hogy végig folyt rólam a víz kinn a szabadban. Egész nagy területen, nagy a fű, nagyon szépek a kertek, rendezettek egy-egy ház körül a kerteket, ők dolgoznak, ők ültetik, ők locsolják, törődnek vele. Viszont mivel elég gyakran esik az eső, hát ez a fűnő. Aztán ezt le kell kaszálni. Hát tényleg nem tudom hány alkalommal kaszálták a nők géppel, tehát ők kaszálják le a füvet, és aztán mi pedig összegyűjtjük. Mi mindig másik csoporttal dolgoztam, azt szerint, hogy ki hogy volt beosztva. És ez egy nagyon-nagyon szép volt számomra, hogy a nyelvi nem értés vagy nehézség ellenére egy olyan szeretet született meg mindig közöttük, mikor láttam, hogy elfáradnak, pláne akik újonnan érkeznek az első hónapokban. Nagyon nehéz a munka nekik. Olyan értem, hogy elfáradnak, nem bírják, de senki nem hagyja őket, de azért van egy ritmus, hogy a munkát el kell végezni, mert fontos is számukra, hogy dolgozzanak. És akkor leültem melléjük, hogy akkor ne dolgozzak tovább, akkor én is leülök egy kicsit pihenni. Láttam,

0: terhesen, már drogos állapotban, meg is szüli a gyermekét, és ott maradhat, és van úgy, hogy akik még nagyon picik, nagyon szép ezt látni, hogy mint egy család tényleg kialakul az egymás iránti szeretet, hogy a másik törődik a másik gyerekével.
1: A nyelvi nehézségek, az neked adott valami pluszt?
0: Nekem nagyon sok pluszt adott, mert én olaszul, hát mondom így, nem nagyképpen, hogy elég jól beszélek régóta. Kamilla szintén nagyon jól beszél, mert ért Olaszországban, de azon kívül túl sokan nem beszélnek a brazilok közül olaszul. És hát azért az olasz meg a portugál nem teljesen hasonló. És hát ennek ellenére mindig erőfeszítést tettem abban, hogy tudjunk egymás között kommunikálni, vagy próbálja megérteni. Praktikusan néha lehetett használni nekem a telefonba a fordítót, de hát azért nem lehet mindig. És számomra adott egy lelki megtisztulást is abban, hogy nem én vagyok a fontos. Olyan értelemben, hogy voltak helyzetek, amikor a saját házamban, amikor ebédeltünk, vagy reggeliztünk, és ott beszélgettek egymás között, és hát volt, hogy nem értettem nagyon semmit se, és nekem adott egy belső nyugalmat, hogy nem kell mindent értenem. Nyilvánvaló, amit úgy éreztem, hogy fontos, azt rákérdeztem.
1: Inkább jelen kell lenni?
0: Jelen kell, igen. Pontosan jelen kell lenni, és ez kér egy alázatot. És nagyon tetszik nekem az életigében ezt, hogy ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik. Társadalmi szokassá, amelyik fokozatosan kialszik. És ezek a nyelvi nehézségek nagyon sokszor hoztak meglepetést is, félreértéseket is. Sok-sok példát tudnék mondani. És ebben is azt tapasztaltam meg, hogy Isten mindig adott egy tovább lépést, amikor valamit nagyon félreértettem, hogy legyek alázatos, fogadjam el, aztán lépjek túl, és menjek előre, és szeressek.
1: Írtál levelet a Fokkolára Lelkiség mostani elnökének, Margaret Karamnak. Miért volt benned ez a gondolat, hogy írj, és azt is megkérdezem, hogy is mit válaszolt?
0: Igazából azért volt bennem, hogy szeretnék a Fokkolára Lelkiség elnökének, Margaret Karamnak írni, mert ahogy mondtam már, a Mária műve szoros kapcsolatban van a Fazenda Esperancával, és az elmúlt évben, amikor a fiataloknak volt egy nagy fesztiválja, amit úgy hívnak, hogy Jam Fest, ez Brazíliában volt, Aparecidában.
1: És Budapesten 2012-ben.
0: Így igaz, de ez most Brazíliában volt, és úgy építették föl a programot a fiatalok, hogy a Fazendában workshopok voltak, nagyon sok fiatal ment oda, és Margaret karamatársaival együtt szintén jelen volt. És úgy éreztem, mivel neki is szívügye, ezért biztosan örülni fog, ha megosztom az én lelki és konkrét tapasztalatomat, és ezt a választ kaptam tőle. Drága Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezt a mély tapasztalatot, amelyből hála, bizalom és nagy elkötelezettség fakad, hogy hagyod Isten által vezetni magadat, és ez egy nagy ajándék. Amit írtál, abból megértettem a brazíliai utazásod teljes mélységét, a szeretetet, amit adtál és kaptál a Fazendában. És Isten kézzel fogható jelenlétét oly sok találkozásban, küzdelemben, örömben és kapcsolatban. Gyönyörű látni, hogy még a helyi nyelv ismerete nélkül is képes voltál a szív és szeretet nyelvén kommunikálni. Ez további megerősítése annak, hogy a karizma hogyan terem továbbra is testvériséget, bárhol is talál adakozó embereket. Köszönöm azt is, hogy megosztottad tapasztalataidat a meglátogatott közösségekben, és hogy megosztottad életed gazdagságát, történetedet és szolgálatodat oly sokakkal. Imáimmal kísérlek, és köszönöm mindazt, amit a békéért és Mária művéért teszel.

0: Szűzanyára bízom utadat és vágyadat, hogy továbbra is szolgálj, bárhová is hív Isten, akár a magyarországi fazendába, akár ha az ő akarata ismét Brazíliában. Szívből megújítom veled a szövetséget, a szeretet szövetségét, hogy Jézus, aki mindannyiunk között van, sokak számára legyen fény.
1: Hát ezt a fényt vidd tovább az emberek közé, bárhová is mész, Brazíliától Magyarországig, vagy éppen fordítva, ezt kívánom neked, Zsuzsi. Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel, Horváth Varga Zsuzsannával, aki a Fokolára lelkiségben Isten önkéntese és Csongrádról érkezett. Beszélgettünk a fazendáról, ahol a karizma a remény. Néhány brazíliai tapasztalatban és tanúságtételben is volt részünk. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Következő Életige műsorral szeptember 25-én pénteken 18 órától jelentkezünk. Zsuzsi, köszönöm, hogy itt voltál az Életige műsorban, és hallhattak a Mária Rádió hallgatói. Kívánok újabb brazíliai kalandot Isten végtelen szeretetében. Köszönöm a szeretetteljes technikai munkát Szádvári Józsefnek. A szűzanyával éljék meg az augusztusi életigét, magasztalja lelkem az Urat. Nagy hála és köszönet Úr Zsolt Ipoly atyának, aki 18 évvel ezelőtt kitalálta az Életige műsort a Mária Rádióban. Ipoly atya, imádkozunk érted, kérjük a mennyország örömét neked a mennyei atyától. Befejezésül hallgassák meg az áldás gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönöm szépen!
1: Mindörökké amen!
0: Mindörökké amen!
2: Áldás gondolatok. Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtőnk, gondviselünk és életünk forrása. Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltónk, testvérünk és békességünk forrása. Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása, aki vigasztalunk, pártfogunk és minden örömünk forrása.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a katekizmus negyedik utolsó részével foglalkozunk, az imádság a keresztény életben, ez az egész fejezetnek a címe, amelyben már volt általában az imádságról szó, az Ószövetség imáiról, aztán Jézus imádságairól, ahogy ő imádkozott, tehát múlt alkalommal volt egy kis kitérő Szent Ferenc miatt, de hát ő már az egyház imáját mutatta be, hiszen ebben a negyedik fejezetben, miután a Jézus imádságát taglalja a mi atyánkot, akkor szól arról, hogy különböző ima módok kialakultak a történelemben, a szemlélődés, elmékedés és hasonlók az egyház életében. Most arról lenne szó, hogy Jézus imádkozni tanította tanítványait és a híveit. Két helyen többször is szól róla, Máté evangéliumában, illetve Lukács evangéliumában, Jánosnál pedig hát arról, hogy az ő nevében imádkozzunk és szólítsuk meg a mennyei atyát. Lukácsnál, hogy ilyen bevezetés is megelőzi, hogy kérik a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni. Máté evangélistánál a hegyi beszéden belül az Ószövetségnek az egyes erkölcsi tanítását, a böjtöt, az alamizsnálkodást, a házasságot, ezt szembeállítja olykor az új szövetséggel, és akkor utána jön az imádságról szóló tanítása, amiben azért van szembenállás egy kicsike az Ószövetség, legalábbis Jézus korának a szokásaival. Ugyanis a zsidó társadalomban az imádság az egy mindennapi dolog volt, sokszorosan végeztek imákat, nem csak a zsoltárokat, hanem másféle imádságokat is, majd ha lesz idő, hogy szót is ejtek róla, és volt egy vallási réteg, különösen a farizeusok, akik hivalkodtak azzal, hogy ők imádkoznak, szerettek a nagy közönség előtt az utcasarkokon imádkozni. Érdekes módon az imádság az egy olyasfajta tevékenység, hogy vannak korok, amikor hivalkodnak az emberek vele, vannak korok, amikor meg azt is letagadják, hogy tudnak-e imádkozni. Emlékszem rá, katonaságnál volt egy nagyon ilyen primitív gyerek, és akkor hát le is szerelték. A tiszt azt kérdezte tőle, hogy tudja-e a mi atyánkot? Azt mondja, már hogy tudnám, mondta ő. És akkor hát mindenféle rossz válaszokat adott a honvédségiben pontos kérdésekre. Utána oda jön hozzám, azt mondja, hát persze, hogy tudom a mi atyánkot. De azt mondja nekem, hogy a mi atyánkot tudja, azt meg nem tudja, hogy a harckocsinak milyen részei vannak. Mondta, annyi az, mi atyánkot meg tudja. Tehát voltak korok, amikor azt is letagadták az emberek, hogy tudják, nem az, hogy imádkozni szoktak, hanem hogy tudják az imádságukat. Na most hát erre mondja Jézus azt, hogy amikor imádkozzatok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek láttára szeretnek imádkozni, ezek már meg is kapták a jutalmukat. Maga Jézus is imádkozott nyilvánosan, hát elment a zsinagógába, hangosan felújongott a Szentlélekbe. Az apostolokkal zsoltárt énekelt, de őnál ez nem volt hivalkodás, ugyanakkor nagyon sokszor az éjszakát Isten imádásában töltötte. Az ószövetségi emberek is tudták azt, hogy a mély imádságnak, a rejtekben mondott imádságnak is megvan az értelme, hát olvassuk, hogy Elizeus, aztán Izaiás is tanácsolt, hogy
be kell vonulni a szobánkba, és ott csendesen kell imádkoznunk. Tehát már az Ószövetségben is volt erre példa, és maga Jézus is mondja, hogy amikor imádkozol a mennyei atyához, akkor menj be a szobádba. Tehát ez nincs ellentétben azzal, hogy közösségben imádkozunk, és mások is látják, hogy ezt végezzük. Hát emlékszem rá, volt olyan államelnökünk, aki eljött a mindszenti ünnepségre Esztergomba, de hát ő annyira tartotta magát a hivatali beosztásához, hogy aki egyébként úgy tudtuk róla, hogy eljár a templomba, de ott úgy állt, hogy még véletlenül se látszódjék rajta, hogy imádkozik. Másik államelnökről meg hát láttuk, hogy keresztet vetett és imádkozott. Tehát itt meg kell találni a helyes arányt. És aztán az Úr Jézus még Lukács evangéliumában is ad különböző intelmeket arra, hogy hogyan imádkozzunk. Beszél arról, hogy ne adjuk fel az imádságot. Tehát az nem egy olyan automata, mint a gépek világában, hogy az ember bedobja a pénzt, és abban a pillanatban ő már meg is kapja a kívánt terméket. Ha ez így volna, hogy minden kívánságunk azonnal teljesülne, akkor az Isten túl hasznos lenne ahhoz, hogy Isten legyen. Egy remetét kérdeztek még, egy ilyen korumbéli remetét, ilyen csendben lévő, elhúzódó embert, hogy mit tudna mondani arra, hogy hogy kell imádkozni. Mindjárt nem is adott választ. Pár nap múlva megint kérdezték tőle, hát hogy kell imádkozni? És azt mondja, türelemmel várjuk meg, hogy Isten majd valamilyen formába válaszolni fog. Ezért mondja az Úr Jézus azokat a példázatokat, hogy van az idős asszony, aki igazságot akar szolgáltatni magának, elmegy a bíróhoz. És a bíró attól fél már, hogy ez annyit a nyakamra jár, még a végén valamit hozzám vág, vagy megver, így mondja, hát igazságot szolgáltatok neki. És akkor mondja az Úr Jézus, hát így van, az Isten is igazságot szolgáltat. Tehát az a bíró már egy hosszú idő után, amikor próbára tette az idős asszonyt, igazságot szolgáltatott, hogy az Isten is sokszor vár a mi kéréseink megvalósításával. Aztán mondja az Úr Jézus azt a másik példázatát, hogy bemegy valaki a barátjához ének idején, hogy hát vendégeim jöttek, nincsen kenyerem, hát adjál már, segítség ki egy kis élelemmel. És akkor mondja, hogy ne zaklass, hát már lefeküdtem. Tudni kell azt, hogy a korabeli házakban nem különböző szobákba aludtak az emberek, hanem úgy, mint a heringek egymás mellett. És akkor hát most azokon átmenni, meg minden, és azt mondja, de miután annyira kitartóan zörget, hát kinyitja az ajtót, és ad neki kenyeret. És akkor oda teszi hozzá az Úr Jézus, hogy mennyivel inkább adja nektek a Szent Lelket a mennyei atyátok, aki, amikor kértek tőle. Ez a kérő imánál nagyon megszívlelendő mondása Jézusnak. Mert úgy gondolná sokszor az ember, hogy hát ha nekem szükségem van valamire, mondjuk egészen jó dologra, hogy gyógyuljak meg, mert beteg vagyok. És nem azonnal gyógyulok meg, és akkor mennyivel inkább adja a Szent Lelket? Igen ám, de tudjuk, hogy a Szent Lélek az az embernek nagyon sok lelki képességére hat. Nem csak az értelem, bölcsesség, meg a igazságos okosság, hanem a türelem lelkét adja, a mások iránti megbocsájtás lelkületét adja, és a
nagy dolgok elviseléséhez lélekre van szükség. Szóval lehet látni, pont egy ilyen betegség alkalom arra, hogy meglássa az ember, hogy mennyire lelki erő kérdése a betegség elviselése. Hogy akinek van lelki ereje, a súlyos betegséget is egész jól elviseli ahhoz képest, mindenkinek kisebb baja van. Tehát a Szentlélek arra is képesít, amire saját erőnkből nem telne. Jártam első péntek és útjaimon nagyon nagy betegekhez. Olyanokhoz, akik évek óta ágyban voltak, és mindig úgy jöttem el, mikor nét, hogy hát én ne szóljak semmit, hát ez az ember milyen türelemmel viseli a évek óta lévő nagy baját, hogy van lelki ereje hozzá, hogy azt el tudja viselni. Más meg nem tudja elviselni, és itt lehet látni, hogy mikor a Szent Lelket adja, akkor az a legnagyobb ajándéka az Istennek, mert az ő lelkének lelke, amivel másként látjuk a világ dolgait. Én a temetéseken is azt szoktam mondani, amikor temettem, hogy a Jóisten adjon vigasztalást, a Szentlélek adjon vigasztalást az embernek, hogy fölkeltse benne az örök élet reményét, hitét, hogy van örök élet, van föltámadás, és akkor a legsúlyosabb gyász is már más formát ölt, mint hogyha nem hisz az ember. Na tehát erre is utal az Úr Jézus itt a Szentlelkének az adásával. Aztán kicsit összevág az előzőekkel, amikor a farizeus és vámos imáját mondja, hogy két ember fölmegy a templomba. A vámos az ottan dicsekszik, hogy ő milyen jó. A szegény vagy a farizeus, hogy ő milyen jó. A vámos meg be sem mer menni, csak hátul áll meg, és szemét lesütve mondja el a kéréseit, illetve a fohászait. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ez megigazultan ment haza. Mert ugye vannak emberek, akik még az imádságukba is beleveszik a dicsekvést, hogy ők mit tettek. Szerb Antal írja szellemesen, árva Betlen Katáról, ugye a naplóit olvasván, ez egy ilyen 17. századi úrnő volt, Betlen Kata, mondja, erénye volt az a sokros cselekedet, amit megtehetett volna, de nem tett meg. Azt hiszem értjük. Tehát oda ment, azt mondta, hogy én nem lopok, én nem hazudok, én nem paráználkodok, nem káromkodok, mindig ez, hogy és ez volt az erénye, a sokros cselekedet, amit megtehetett volna, de nem tett meg. Nem az volt benne, hogy adakozok, ugye, meg jó téteményeket teszek, hanem az ellenkezője. Na most, hát itt is az van, hogy a farizeus és vámos szembenállítása, hogy az ember legyen az imádságában alázatos és szerény. Egyébként a mi atyánknak az a kérése, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek, ez pontosan erre akar utalni, hogy hát az ember belegondol abba, hogy ő is elkövetett bűnöket, hibákat, akkor sokkal inkább készséges a megbocsátásra is, és alázatossá teszi az embert, ha ilyesfajta önismeret van benne. És aztán utána rátér a mindkét evangélista rátér a Jézustól tanult imádságra, amit mi így hívunk, hogy mi atyánk. Lukásnál rövidebb, Máténál hosszabb. Máténál 7 kérés van,
Lukásnál 5 kérés van benne, és hát ez a imádság, lehetne azt mondani, hogy az evangélium foglalata. Már az egyházatyák is, Tertullián is mondta, hogy ha semmi más nem maradna meg az evangéliumokból, csak a mi atyánk maradt volna meg, akkor is tudnánk, hogy milyen volt Jézus lelkülete, és mit akart nekünk mondani. Röviden benne volt, tehát egy mini evangélium a mi atyánk. Szokták azt mondani, hogy hát igen, Jézusnak ott volt egy minta, a zsidók 18-as imádsága. Mi ez a 18-as imádság? Ugye a babiloni fogság után a zsidók egy imádságot kezdtek el mondani, amiben hát végül is 18-19 kérés van. Előtte van az Istennek a dicsőítése. Ezt napjában a buzgó zsidók elimádkozzák háromszor. És attól függ, hogy mennyire részleteiben mondják el a kéréseket, attól függ, hogy milyen hosszú. Én csak a bevezetőit akarom először elmondani. Ez a Simon Eszri imádság, ez a 18-as imádság. Így kezdődik, hogy áldott vagy te örök Istenünk, őseink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, nagy erős és félelmetes Isten, magasságos Isten, aki jóval jutalmazza az igazakat, mindenek teremtője, aki emlékezetben tartja őseink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz utódaikra neve kedvéért, segítő, megmentő és oltalmazó, uralkodó. Áldott vagy, akkor utána jönnek a kérések, de csak így téma szerint így megemlítem, ők azt attól függ, hogy milyen hosszan fejtegették, volt az imádság hosszúsága. Az ősatyákról való megemlékezés benne volt, Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Isten hatalmáról. Abban már az is benne volt a Jézus korabeli időkben, hogy a halottak föltámadása és föltámasztása. Ugye ez viszonylag későn lett hittétellé az Ószövetségbe. Az Isten szentsége, hogy az dicsérték, bölcsessége, megértése, tudása. Aztán kérték azt, hogy térjenek vissza Istenhez. Kérték bűneiknek a bocsánatát, a megváltást a csapásoktól, háborúktól való szabadulásra, a gyógyulást a betegek felépülésére, a gazdaság megáldása, kérés a jó termésre és megélhetésre, a száműzöttek egybegyűjtése, a diaszpórában élő zsidók hazatérése, az igazság helyreállítása, hogy legyenek igazságos bírák. 12-es a eretnekek elleni ima, ezt az első században már a keresztények elleni imádsággal fogalmazták át, mert akkor mi voltunk már az eretnekek. Most nem tudom, nem hinném, hogy benne van, bár lehet, hogy az ortodox rabbik imádkozzák. Az igazakra, kegyesekre áldáskérés. A jeruzsálemi szentély újraépítése. Ez nyilván, mikor már lerombolták a szentélyt. Dávid sarjának, a messiásnak az eljövetelére, hogy hallgattassék meg az imájuk. Aztán legyen a jeruzsálemi szentélyben újra áldozat, mert megszűnt az áldozat. Aztán a
közéletért, a békéért imádkoztak. Tehát ez a 18-as imádság, ez rettentő terjedelmes. Amíg, ugye hát a mi atyánk az, mutatni, hogy egy igen rövid imádság. A Mátéféle változat a 7 kéréssel se hosszú, nem beszélve a Lukácsféle változatról. És hát itt a stílus számít. Mikor azt mondja az Úr Jézus, amikor a mi atyánkot tanítja, hogy ti így imádkoztok ebben a stílusban. Nem azt mondja, hogy csak ezt imádkozhatjátok, hanem megadja az alaphangot, az Úr Jézus a mi atyánkkal. És hát még előtte arról is szól, hogy ne sok szószaporító imádságot mondjatok, ez nem a hosszú imádság ellen van, meg hogy valamit többször megismétlünk, hát azt is olvassuk a Jézus szenvedés történetébe, hogy háromszor is visszamegy a olajfák kertjébe, és újra kéri a mennyei atyát, hanem amikor azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ömlik belőlük a szó, nyomban meghálat hallgatása találnak. Itt egy olyan szót használ az eredeti görög szentírás, amire azt mondják, hogy hapax legomenon, vagyis egyszeri szó. Egyszeri szó nincs benne a szentírásba, és ugye a klasszikus latinban sincs úgy meg, tehát valahogy a szó összefüggésekből ki kell hámozni, hogy mit akar ezzel mondani. Battalo, így van, hogy battalogeo, hogy ez valami szószátyárságot jelent. Amikor úgy imádkozik valaki, hogy a pogányoknak volt 50-nél is több neve az Istennek, valahogy úgy képzelték, hogyha kifárasztják az Isteneket, akkor könnyebben teljesítik a kéréseket. A muszlim világban van ugye 100 neve az Istennek. Ugye? És hogy ti ne így imádkozzatok. És akkor azt a szót mondja, ami az egésznek megadja az alaphangját, hogy mi atyánk. Mondták más zsidók is korábban az Istenről, hogy olyan, mint egy atya. De így, ilyen formán, így megszólítani nem merték volna. Így, hogy atyánk. Azt mondták, hogy Isten jóságos, olyan, mint egy atya, mint egy anya, de így ezzel a szóval nem merték volna illetni. És ez az abba szó, ez nekünk már ilyen patinás szó, vagy ilyen atyánk, ugye? Tehát főként így a régi irodalomban van benne, hogy az atyai ház egy ilyen maga komolyságával van, de a héberben egy kedves szó. Nem ilyen gyerekes beszédés, de van benne egy ilyen bensőségesség ebbe az abba szóba, amit Jézus szánkra adott. És ugye ez az imádság is mutatja, hogy ezt nekünk szánt ezt az imát. Nem csak abból tudjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk, mert Jézus magáról mondta, hogy kivádolhat engem bűnről. És ha erről szól, hogy bocsássa meg az Isten a bűneinket, akkor az csak az embereknek tanított imádság,
hanem azt mondja, az én atyám és a ti atyátok. Hogy ő neki azért egy egészen különleges kapcsolata volt a mennyei atyával, mint fiúnak. Mi fogadott fiak vagyunk, és hogy nem vagyunk egyedül. Te nem ilyen egyes gyerekek vagyunk, hanem hogy közösséget alkotunk, ezért mondjuk, hogy mi atyánk. Hogy a közösség nevében szólítjuk meg az Istent. Ilyen atya szóval. Az ősegyház, akiknek még sok tagja zsidó volt, mikor ezt imádkozta, hát nem azt mondom, hogy megrettent, de elfogta egy üdvös félelem. És ezért volt az, hogy a miséken, amikor bevezették az imádságot, hogy, mert mi így szoktuk mondani, hogy üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Vagy vannak egész más formulák is, majd Isten szeretete kiárad szívünkbe, ezért így imádkozunk. Az ősegyház liturgiájában így volt benne, hogy így merünk imádkozni. Tehát belevették azt a felhatalmazást, hogy Jézus bennünket felhatalmazott arra, hogy az Istent atyának szólítassuk. És ez lett az új szövetségben Isten igazi neve. Amíg az Ószövetségben a Jahve, ugye, amit ki sem mertek nagyon ejteni, csak a engesztelési napon, addig nekünk keresztényeknek az Isten neve az Atya. És hogy a Atyának a légkörében éljünk. Szokták mondani, hogy főként ezek a feminista mozgalmak újabban, hogy az mégsem helyén való, hogy mi az Istent ilyen hímnemű alakban szólítjuk meg. Tudni kell azt, hogy Istennek nincs neme. Ő fölött áll a nemeknek. Tehát azt is mondhatta volna Jézus, ha nem apajogú társadalomban él, hogy mi anyánk. De miután egy patriarkális társadalomban élt, ott élt az atyáknak az emlékezete. Láthattuk itt a zsidóknál is Ábrám, Izsák, Jákob, az ősatyáknak, mert nagyon nagy tisztelettel voltak az atyák iránt. És hát ez okozza a mostani időkben ennek az imádságnak a nehézségét, hogy milyen apaképünk van, hogy imádkozunk. Még annak idején Kierkegaard, ez a dán filozófus, egy lelkész fia volt, azt mondta, hogy ő neki ez a szó, hogy mi atyánk, azért nagyon bensőséges, mert ő egészen jó kapcsolatban volt az apjával. És ő neki az apa, az automatikusan valahogy az Isten jóságát hozta az emlékezetébe. Ugye, itt a nórákon már nem merünk ezzel eljönni. Amikor még az első reformja volt a hittankönyveknek, a hamvasféle hittankönyveknek, akkor a mi atyánk, hogy Isten atyasága. Most már az újabb hittankönyvek nem ezzel kezdik a gyerekeknél, hogy széthullott családokban vagyunk. Hogy, mert nem mond neki semmit. És ez az atyánknak a szava, ez ezt adja, hogy képzeljük el, hogy egy kisgyerek, aki az apja társaságában van, tudja azt, hogy védve van, szereti őt, hát ugyan ez az érzület legyen bennünk az abba atyának a
kiejtésekor. És amikor azt mondja, hogy ki vagy a mennyekben, ki a mennyekben vagy. Ugye a legtöbb embernek, mind a mai napig hiába tanul, mit tudom én, földrajzot, meg csillagászatot, még sokszor mondják, hogy felülről néznek bennünket, mondják apám onnét felülről, meg anyám, hogy az a képzetünk, hogy valahol fönt van a menny. Itt meg lent vagy lejjebb meg a kározat világa. Tehát, ugye ez helyhez köt valamit. A menny, az az Isten önmagába való léte. Az a lét, ami természet fölötti, amit szeretnénk elérni. Amikor azt mondjuk, hogy az üdvösségre várunk, akkor az Isten természet fölötti világának akarunk majd a részesei lenni. Csak hogy ez nem olyan valóság, hogy itt eltöltjük azt a ki tudja mennyi évünket, el volt a földi lét, az utána jön a mennyei lét. Valamiképpen a mostani életünknek is tapasztalata kell legyen a mennyről, az üdvösségről, a más világról, az Isten valóságáról és szentségéről. Tehát, ugye, amikor ezt az imádságot mondjuk, hogy ott vagy a mennyben, akkor ez azt jelenti, hogy a természet fölötti világban van, ami ebben a világban is elérhető már, szerezhető róla tapasztalat. A pápánk 14. Leó most valami tanításában mondta, hogy a kereszténynek a földi országot is kell építenie. Nem csak azt mondja, hogy a mennyországra vágyódik, hanem a földi létet is, hát ez a kifutó pályája, ami üdvösségünknek. Tehát ez szervesen összefügg, ez az Isten természet fölötti léte, és a mi világunk, ami néha-néha bepillantást enged ebbe a létbe. És utána mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Van a második parancsolata a 10 parancsolatnak, nekünk, katolikusoknak, mint tudjuk a protestánsok, miután a faragott képet ne imádjat, is egy önálló parancsolatnak veszik, ők a harmadik parancsolatba helyezik el ezt, hogy szenteltessék meg a te neved. És ezt a parancsolatot hát általában a szóval megfogalmazott teljesítésre szoktuk alkalmazni, hogy ne káromkodjunk, vigyázzunk szavainkra, tisztelettel említsük az Isten nevét, és így tovább, hogy ez is benne van. Csak hogy az Isten szentségét, azt nem csak ilyen formán kell valóra váltanunk, vagy annak eleget tenni, hogy megszenteljük az Isten szentségét, és ehhez már az életünkre van szükség. És ezért mondták az egyházatyák is, hogy a prédikációt azt viszonylag szűk kör szokta hallgatni a templomokba. Hát akik oda elmennek, ott hallanak az Istenről, tanításokat hallanak, de az, hogy a világ milyen tapasztalatot szerez az Istenről, a keresztények Istenéről, mondták, hogy az rajtatok múlik, keresztények, hogy hogyan éltek.
És itt már ez egy egész programot jelent, egy életprogramot, hogy az életünk szentelje meg az Istent, hogy úgy viselkedjünk, hogy lássák a pogányok, mondja, a ti jó tetteiteket, és magasztalják érte mennyei atyátokat. De ez nem jelenti azt, hogy a farizeusi módon tett jó tetteket, hanem azokat, amiket mindig teszünk, esetleg alázatosan, önzetlenül, egy életforma, ami tanúságot tesz az Istenbe vetett hitünkről, hogy megszentelődik általa az Isten. Mert dicsérik a mennyei atyát miattatok. Hát a fordítottja is igaz lehet, ami viszont már nagyon nagy bajt is okozhat, hogyha az életünk lerombolja a Istenbe vetett hitet, és éppen a keresztények élete az, ami eltántorít másokat attól, hogy hívő emberek legyenek. Gandhi szokták idézni, hogy ő nagyon, nagyon tisztelte Jézus. Nagyon. Az ő erőszakmentességi politikája az nem csak egy hindu szokásból, vagy illetve hát egy ilyen távol-keleti vallási meggyőződésből ered, hanem olvasta a hegyi beszédet, és azt mondta, hogy igen, ezt kell megvalósítanom, amit Jézus mond. És nagyon tisztelte Jézust. És azt mondják, hogy azért nem lépte meg ezt a küszöböt, pedig nagyon jó lett volna, mert akkor az India népe javarészt könnyebben keresztényé lett volna, hogy azt mondja, hogy vasárnapi keresztényeket látott, és hétköznapi pogányokat. Ugye elmentek vasárnap templomba, azt látta, de hétköznap semmiben sem különböztek a többi embertől, legalábbis ez volt Gandhinak a tapasztalata. Kár, hogy nem találkozott Teréz anyával, hiszen ő akkor kezdte el a működését, amikor Gandhi már befejezte az életét. Tehát az élet, a keresztény élet meg tudja szentelni az Istent. Így kell erre gondolni, hogy az ő nevét. Na most a neve az nyilván, hogy az Isten egész voltára vonatkozik. Mint ahogy, amikor azt mondjuk, hogy a káromlás az nem egy hangsornak a kiejtése, hogy mondok valamit, mert az Istennek ez a neve, ugye, hogy ugye, Isten, és akkor én azt hívom azt a nevet, hanem a név az azonos Istennel, hogy az Isten lényegét, létét ne kárhoztassam. Itt is erre vonatkozik ebben a felszólításban, hogy így szenteljük meg az Istennek a nevét. Hát úgy gondolom, hogy most ha eddig elmegyünk, mert nem kapcsolok rá a többi részre, érdemes átgondolni a mi ima életünket, és akár csak a mi atyánknak az átelmékedését is meg kell tennünk. Mert van egy ilyen latin közmondás, hogy quotidiana vilescunt. A mindennapok kiüresítenek a gyakori cselekedetek. Ez lehet az imádsággal is, hogy annyiszor mondjuk már, hogy nem is rendülünk meg, nem is figyelünk oda. De éppen egy ilyen imádságról való elmékedés, hogy miként imádkozzunk, türelemmel, odafigyelve, összeszedett lélekkel,
ez segít abban, hogy ezt az imádságot újra mély tartalommal tudjuk megtölteni. Talán így lehetne jól érzékeltetni, hogy van egy elhadart mi atyánk imádság, és van egy olyan, amikor az élet határhelyzetébe valaki, teszem azt, halála előtt, vagy egy súlyos háborús helyzetbe imádkozz el a mi atyánkot, mennyire más lelkülettel tudja mondani, mint amikor csak hát úgy elmondja. És ugye ezt kell mindig újra meg újra lélekkel megtölteni, hogy ezt az imádságot így tudjuk mondani, amit Jézustól tanultunk. És hát ugye ezt a stílust fölvenni, amiben Jézus ezzel az imádsággal előttünk járt. Most a megszokott dicsőség helyett a mi atyánkot imádkozzuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szívesen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden

0: Ics meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszony.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
1: Az

0: Atyától, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk,

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

0: Márián, amen. Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
0: Amen.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 12-e. Ha én magamról tennék bizonyosságot. Szent János evangéliumában olvassuk ezt az 5. fejezet, 31. versében. Ha én magamról tennék bizonyosságot. A mutató új a kereszténység szimbóluma lehetne. Hiszen a mutató új hitünk és szolgálatunk lényegét fejezi ki. Ahogy rámutat valami nálánál fontosabbra, magunknál fontosabbra. Rámutat magáról másra. Ezért eszközzé lesz. A mutató új kifejezi, hogy nem ő a fontos, hanem az, ahova mutat. Jézus Krisztus küldetésének is ez a lényege, hogy rámutasson az atyára, aki őt elküldte, azért, hogy mi üdvözüljünk. Jézus Krisztus nem magáról tesz bizonyosságot, hanem az atyáról. Jézus Krisztus arra hívott el, arra váltott meg minket, hogy ő rá, és ő rajta keresztül az atyára mutassunk mindenkor. És üdvösségesen kedvessé legyünk ő általa mások számára. Nincsen nehezebb feladat, mert mi mindig azt akarjuk, hogy ránk mutassanak. Az igét is azért kutatjuk, hogy magunkat igazoljuk, Istenre hivatkozva. Ezt az állapotot pedig Jézus Krisztus úgy nevezi, hogy nem hisztek. Nincs meg bennetek az Isten szeretete, és engem sem fogadtatok be. Aki magáról szól, magának él. Az hamisan él, nem igazul. Aki azonban nem önmagának él, de nem is akárminek és akárkinek él, hanem az Istennek és a másik embernek, azt megáldja. Igazolja az atya. Milyen döbbenetes tükör ez. Mert tényleg mindig másoktól várunk dicsőséget. Közben a körülöttünk lévő embereket is egy görbe tükör alapján szemléljük. Aki magabiztosan jön, a maga nevében, attól tartunk. Aki szelíden jön, azt nem vesszük komolyan. Sőt, ki is mondjuk, hogy az ilyen ember jelentéktelen. Kire mutatsz? Kit képviselsz, miközben éled a mindennapjaidat?
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek s az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
3: Hírpercek.
4: A Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolatát méltatta Parolin bíboros. A Assisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a budai várban. Megáldották a szolnoki Szentháromság templom felújított szentélyét. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Október 8-án Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémián, melynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, tudósít a Vatikán News. A bíboros felidézte a magyar kereszténység történelmi gyökereit, köztük Szent István király Szűz Máriának tett országfelajánlását. A bíboros a jelenkor nemzetközi konfliktusaira utalva, a béke előmozdítására, az emberi méltóság tiszteletére és a népek közötti testvériség erősítésére buzdított. Hangsúlyozta, a Szentszék és Magyarország történelmi kapcsolata ma is lehetőséget teremt az együttműködésre. Ünnepi gondolatait a Szűz Máriába vetett bizalom megerősítésével zárta, kérve a magyarok nagyasszonya oltalmát a magyar nép, Európa és az egész világ számára. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Szeptember utolsó szombatján ünnepi szentmise keretében Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök megáldotta a szolnoki belvárosi Szentháromság templom felújított szentélyét. Hosszú idők óta dolgoztak a szakemberek, hogy az egyházmegye támogatásából és az egyházközösség adakozásából méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere, tudatta a váci egyházmegye. A miséket is hosszú hónapokig a felállványozott templomban tartották. Az összegyűlt 32 millió forintból falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tart György restaurátor és fia Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A templom szentélyének felújítása, amely az illetékes örökségvédelmi hatóság és a váci egyházmegye által jóváhagyott tervek alapján történt, nyáron fejeződött be. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
3: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké.
4: Amen.

és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts és jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsős

könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent tekints és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőd.

És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom

0: atyánkat és Istenünket, gyertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző is álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján, ellenségeim miatt tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazad, Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondottak, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezredév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik úgy tűnnek tova éveik, reggelre erenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirítdel is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságában, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendőjú erőben lehet, 80 év, de ez javarész csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk, fényessége és kezünk munkáit, irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult. Aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szívet elhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten!

0: Néked, Isten, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, nem inog meg sohasem, aki Jeruzsálemben lakik. Ahogy hegyek veszik körül, úgy veszi körül népét is az Úr most.

fogságunkat, mint délen a patakokat, akik könnyek között vetnek, majd újjongva aratnak, sírva mentek és menet közben vetették a magot, de amikor jönnek, megérkeznek újjongással, hozvánk évéiket. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoztak annak építését.

szentetek, ti, akik a fájdalom kenyerét eszitek, míg ő álmot ad azoknak, akiket szeret. Íme az Úr örök része, a fiak az anya méh gyümölcsének jutalma, mint a nyilak a harcos kezében, olyanok az egykor megvetettek fiai. Boldog az, kinek kívánsága betelik velük, nem éri szégyen őket, ha ellenségeikkel beszélnek a kapuknál. Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, akik az ő útjain járnak. Fáradozásod gyümölcsét eszed, boldog vagy és jól lesz sorod. Feles

Hátamból deszkát hasítottak a bűnösök, hosszasan halmozták gonoszságukat, de az igazságos Úr eltörte a bűnösök nyakát.

0: Hallják az arra járók, az Úr áldása legyen rajtatok, megáldunk titeket az Úr nevében. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor és

el az Úrban, mert az Úrnál az irgalmasság és nála bőséges a megváltás, és ő váltja meg Izraelt minden gonoszságából. Uram, nem fuvalkodott föl a szívem, s nem tekintett gőgösen a szemem, nem iramodtam a nagyok sem az engem meghaladó csodálatos dolgok felé, hogyha nem alázatosan gondolkodtam volna, hanem fölmagasztaltam volna lelkemet, mint az anyatejtől elválasztott csecsemő anyján,

Ajándékot Jákob Istenének. Íme hallottuk, hogy ott van Efratában, megtaláltuk az erdők közti réten. Lépjünk be az ő hajlékába, boruljunk le a helyen, ahol az ő lábai álltak. Kelj föl, Uram, a te nyug helyedre, te és a te szentséged szekrénye. Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek. Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el fölkented arcától. Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg. Ágyék

fiait, szövetségemet és ezeket a bizonyságaimat, melyekre tanítom őket, még fiaik is mindörökké ülnek majd trónodon. Mert az Úr Siont választotta, ezt választotta magának lakóhelyül. Ez az én nyugvó helyem örökkön örökké, itt fogok lakni, mert ezt választottam. Zsákmányát megáldom áldásommal, szegényeit jól tartom kenyérrel, papjait üdvösségbe öltöztetem, és szentjei újjongva fognak újjongani. Ott növelem meg Dávid hatalmát, mécsest készítettem föl kendemnek. Ellenségei szégyenbe öltöztetem, ám ő rajta kivirágzik az én szentségem. Íme mi jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt

0: mert odarendelt az Úr áldást, életet mindörökké. Íme most áldjátok az Urat, ti az Úr összes szolgái, kik az Úr házában álltok, a mi Istenünk háza udvaraiban. Emeljétek föl íjjel kezeteket a Szentéhez, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged az Úr Sionból, ki a mennyet és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenki.

0: hogy imáitok által vegyetek minket körül, mennyei és dicsőséges szárnyaitok árnyékával, és oltalmazzatok meg bennünket, kik előttetek alázattal borulunk le és kiáltjuk, a veszedelmektől óvjatok meg minket ti, vezérei a felsőbb erőknek, most és mindenkor és örökkör örökké, amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztad karodon, imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket. Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent alhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent alhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent alhatatlan, irgalmazz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent Háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek fő harcosai.

vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szented meg lelkünket, tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelkünket.

0: végére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkör örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent az igény sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Az Úr nevében adj áldást, Atya.
0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse fölreánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz mindene világba jövő embert, legyen ránk egyezze orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imája által.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség

0: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imáj, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalmától, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Próbusz vértanúnak és társainak, kiknek memlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk,

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái... XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára emlékezett a katolikus egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szent Atya üzenetét, amelynek címe Akárcsak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrány okozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító, és őket féltő magatartása adta Leó pápa idei üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szent Atya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akárcsak egy is a gyermekek közül címmel most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája, akárcsak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távol légy gyötrelmét élik át. Vannak továbbá olyan kiskorúak,
akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságok, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. év világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt mert kiskorúak, másrészt mert idegenek és harmadszor mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelenlétének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében, idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattá fokozza le.
arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szent Atya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez termékeny talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermek és serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről, az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beilleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi száműzetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én Assisi Szent Klára emléknapján. 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története.
A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a Római Katolikus Egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai naprakész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országokban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesalja László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. A 31. családkongresszus szentmiséi. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a 31. családkongresszus szentmiséi 2026. október 16-án pénteken 18 órakor és október 17-én szombaton 11 óra 15 perctől lesznek. A szentmiség helyszíne Nagyboldogasszony Székesegyház Vác, Schuster Konstantin tér 11 szám. Café Francesco. A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. E-havi programok. Október 13-án kedden 19 órakor imádság és meditáció. Bán Izsák konventuális perjelt a bakonybéli Szent Mauricius monostor előjáróját hallhatjuk. Október 20-án kedden 19 órai kezdettel kávéházi katekézis. Rónaszéki János atya szól a vendégekhez. Október 27-én kedden 19 órakor spirituális veszélyek, ezotéria. Borsodi Márta ad elő. Várnak mindenkit sok szeretettel. Jótékonysági koncert a Testvérkék Ferences óvoda javára. Cím: Pasaréti Közösségi Ház, Budapest, 2. kerület, Pasaréti út 102. Az időpont 2026. október 15-e. A kezdés időpontja 18 óra. Belépés ingyenes. Regisztrálni a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok fülön lehet. Fellép Kruppa Bálint hegedőművész és a Pasaréti Csibekórus. A befolyt összegből szenzoros játékokat szeretnének vásárolni az óvodások számára, a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére.
1: Programajánlót hallottak.
2: Hírpercek.

Harmad Károly OFM aranymisét mutatott be Budapesten. A Bói plébánia is csatlakozott a Brenner emlékévhez. Fiatalokat hívott közös szolgálatra a Veszprémi Főegyházmegye. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Harmad Károly újvidéki ferences szerzetes, aki csütörtökön mutatta be aranymiséjét a Budapest belvárosi ferences templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Szent Mise elején Kálmán Peregrin templomigazgató köszöntötte az ünnepeltet, és méltatta a délvidéki magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálatát. Kiemelte, a kommunista időkben számos vallási kiadvány jutott el Magyarországra is a szerzetes közreműködésével. Harmad Károly, aki ma is Újvidéken szolgál, prédikációjában az értékek, az erények és a szeretet mindennapi megélésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra buzdította a híveket, hogy mások bírálata helyett elsősorban azt keressék, maguk mit tehetnek a jó előmozdításáért. A Szent Mise végén közös aranymisés áldást adott a jelenlévőknek. 2027-ben lesz 70 éve, hogy boldog Brenner János, ciszterci szerzetes Rába kethelyi káplánt brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az oltári szentséggel. Emlékére már az idén megemlékezések kezdődtek, melyhez a Bói plébánia is csatlakozott, tudatta a Pécsi Egyházmegye. Kutas Attila Bói plébános kezdeményezésére a közösség egy emberként mozdult meg, hogy mellszobrot állítson a vértanú pap emlékére, ami már a helyére is került a plébánia udvarában. A megemlékezéshez kapcsolódva, október 13-án 18 órakor a Bói Vigadóban levetítik Iváncsics Tamás pécsi egyházmegyés hitoktató kántor a Jó Pásztor című zenés filmdrámáját, melyet a vértanú pap életéről írt. A szobor ünnepélyes megáldása a Szent Vendel búcsú ünnepi szentmiséje előtt lesz. A programokról részletesebben a Bói plébánia tájékoztat. A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezéshez kapcsolódva közös szolgálatra hívta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye ifjúságpasztorációs irodája. Tegyük rendbe együtt papjaink és szerzeteseink síremlékeit, szólt a felhívás a középiskolás és egyetemista fiatalokhoz. Ennek szellemében péntek délután a Veszprémi Alsóvárosi temetőben megtisztították és rendbetették az ott nyugvó papok és szerzetesek síremlékeit. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A fiatalok a kétkezi munka mellett szerették volna figyelmükkel és szolgálatukkal is kifejezni hálájukat azok iránt, akik életükkel, papi és szerzetesi hivatásukkal előttük jártak, a közösségeket szolgálták és hitükről tettek tanúságot. Ugyanakkor az elvégzett munkával megtapasztalhatták azt is, amit a 72 óra mottója olyan egyszerűen megfogalmaz, több vagy, ha adsz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: 7 óra.
1: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

az igaz ember hitből él. Benne van valóban az egész hitéletnek a lényege, hogy a kettő elválaszthatatlan, az igazság és a hit. Hogyha az embernek van hite, akkor előbb-utóbb meg fogja kapni ezt az igazságot, és akkor válhat igazzá. És hogy ez mennyire így van, soha nem voltam egy csüggedős ember, tehát folyamatosan próbáltam a nehézségekben és a Jóisten akaratát keresni. És amikor én Stuttgartba kimentem, akkor az azért történt, mert hát magánéletem oda szólított, aki miatt én elsősorban kimentem. Ő ezzel párhuzamosan elköltözött onnan és visszajött Budapestre. Ott maradtam teljesen egyedül, és akkor mutatta meg nekem a Jóisten a stuttgarti katolikusok közösségét, Szent Gellért egyházközséget, Templi Imre atya vezetésével, aki nekem rengeteget adott és rengeteget segített abban az időszakban, amíg én nem nagyon találtam a helyemet. Ez számomra a létező egyik legnagyobb kegy, amit én a Jóistentől kaptam. Egyedül voltam, és én mégis szentül éreztem és hittem, hogy nekem dolgom van. Stuttgartban nekem ott kell lennem. Ebben a Jóisten megerősített azzal is, hogy Templi atyával találkoztam, és nem voltam egyedül, hogy a hitem erősödött ebben az időszakban, hogy nem hagyott engem a Jóisten csüggedni. Ott én megismerkedtem vőlegényemmel, akit úgy hívnak, hogy Evgenyi Alekszejev, ő egy orosz zongora művész, és én végig hittem azt, hogy meg fogom találni azt az embert, aki nekem a társam lesz a továbbiakban. Valóban az isteni örök igazság az, hogy az úton menni kell előre, és nem kételkedni, mert aki kétséget hagy magában, az nem lehet egységes ember.

0: Bálint Natália operaénekesnő gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 9. fejezete a 7-től a 11. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben Heródes, negyedes fejedelem, mindenről hallott, ami csak történt Jézus által, és zavarban volt. Egyesek ugyanis azt mondták, János támad fel a halálból, némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig, hogy a régi próféták közül támad fel valamelyik. Heródes ekkor azt mondta, Jánost én fejeztettem le, ki tehát ez, akiről én ilyeneket hallok? És kereste a módját, hogy lássa őt. Az apostolok visszatértek és elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek. Azután velük együtt elvonult, külön egy puszta helyre, a Betsaida nevű városnál. Amikor a tömeg megtudta, utána ment, szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Az imént elhangzott evangéliumi szakaszban figyelem felkeltő, hogy mindenki hogyan vágyakozik, hogy hallhassa Jézust. Még Heródes is, aki lefejeztette keresztelő Szent Jánost, még ő is kereste a módját, hogy valamilyen úton módon hallgathassa Jézusnak a mondani valóját. Azok az emberek, akik pedig közvetlenül találkoztak Jézussal, amikor megtudták, hogy hol van, azonnal utána mentek. Milyen csodálatos látni ezt a vágyódást, milyen csodálatos látni azt, hogy az embereket mennyire érdekli és mennyire vonza Jézusnak a tanítása. És ilyenkor, amikor visszatérünk ezen a ponton jelen világunkban, akkor azt látjuk, hogy mintha nagyon-nagyon keveseket érdekelne ez. Sőt, akik hirdetik az evangéliumot, még azok is legfőképpen becsmérlést kapnak, elutasítást kapnak, és nagyon-nagyon nehézé válik így az evangélium hirdetése. Éppen ezért fontos, hogy aki viszont Krisztushoz tartozik, az ugyanezzel a vágyódással ragaszkodjon az Úr Jézushoz. Ugyanezzel a vágyódással keresse az Istennel való találkozás lehetőségét, hallgassa az evangéliumát, mert ez az alapja annak, hogy utána tanúságtevő élettel gyakorlatilag Krisztust hirdetheti az ember. És az Úr Jézus erre is meghív bennünket. Így tehát ezt a Krisztus után való vágyakozást növeljük magunkban, és bátran közeledjünk Jézushoz. Nyissuk meg szívünket az evangélium előtt, hogy a mi tanúságtételünk után mások is nyitott szívvel vágyódjanak az Úr Jézus evangéliuma után. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójából Deák Csaba Szigetszent Miklósi görögkatolikus parókus és
1: Kis Zsolt budapest-újpesti görögkatolikus parókus.
0: Október 12-ét írunk, és hát valójában a egész hónapot, egész október hónapot jellegzi az, hogy az Isten szülő oltalma alá menekülünk, hiszen ez az egész hónap október 1-jén úgy kezdődött, hogy hát akár a görög katolikus egyház legtöbb, vagy nagyon sok templomában ünnepelték Mária oltalmát, Isten szülő oltalmát, és érdekes azt látni, hogy ez a hosszú időre, 1100 éves, vagy annál talán több éves ünnep mennyire megmaradt az emberek szívében, és hogy Mária oltalmába milyen sok görögkatolikus templomot szenteltek, akár itt Magyarországon is, hiszen a templomainknak a jó része, nem tudom, 50-60%-a, az Isten szülő oltalmára van szentelve. És hát ilyenkor mindig érdekes kihívás, mondjuk akár itt a görögkatolikus szorványban is elmagyarázni mondjuk gyerekeknek, hogy mit jelent Máriának az oltalma. Hát én múlt hétfőn nagyon sokat szenvedtem, be kellett menjek az óvodába, ovisoknak hittan tartani, és hát Mária oltalma, és hát vittem be bukósisakot, hogy mi az, először megpróbáltam felhúzni a lábamra, de aztán szóltak a gyerekek, hogy azt nem oda kell tenni, és a fejünkre kell tenni, és hogy mitől véd, mitől oltalmaz, és aranyosak voltak, elmondtak saját maguktól, hogy miért jó ez a oltalom, vagy ez a védelem az ember számára, aztán vittem esernyőt is, hogy felhúzzam, hogyha esik az eső, vagy egy pulóvert, vagy egy pokrócot, hiszen hát a gyerekek is megértik, hogy hát nagyon sokszor az embernek nagyon nagy szüksége van oltalomra, védelemre, és hát nem mindegy, hogy kiben bízik meg az ember, és talán éppen ezért ilyen népszerű ez az ünnep, október 1-e, Isten szülő oltalma,

0: jeges patakba is be, takarjuk magunkat pokróccal, akkor az nagyon jót tesz nekünk. Így lehet talán elmagyarázni. És hát Zsolt, hogyha te több olyan templomba is szolgáltál, ami az Istenszülő oltalma tiszteletére volt szentelve, akár Debrecenben, akár Dámócon, és hát most a Debrecen templomot is most szentelték újra, csodálatos kifestése után, és ugye láttátok is ezt a templomot, nem tudom, milyen élmény volt ez a Istenszülő oltalma templomának a megtekintése.
1: Hát nagyon nagy élmény volt. Hozzá kell tenni, hogy 29 templomunk van az egyházmegyénkben Istenszülő oltalmára szentelve. Tehát jelentős mennyiség templom. És ennek az alapja, az ünnepnek az alapja tulajdonképpen egy konstantinápolyi történelmi esemény. Ezt az ünnepet Andrej Bogoljovszki fejedelem vezette be Oroszországba, és mondta, hogy a Pokrovát, a Pokrov orosz szó annyit jelent, hogy védőlepel, takaró, ugye? És tulajdonképpen volt egy pestis járvány Konstantinápolyban 903 körül. Más források szerint a szaracénok ugye szorongatták a város 911-ben, tehát nagyjából egy időben történhetett ez a két esemény, és a helyzetben András püspök és diákonus Epifán éjszakai virasztáson vettek részt az Istenszülő erekéjét őrző Blakherné templomban. Ekkor egy látomásuk volt, angyalok és szentek kíséretében látták kilépni Szűz Máriát a király ajtón, ugyanakkor szent énekek hangzottak fel. Az Istenszülő ugye kijött a kíséretével az ikonosztáz elé az ambonra, letérdepelt, ugye a látnokok szerint, és könnyes szemekkel sokáig imádkozott. Aztán levette a fejéről a palástját, és kezeivel megtartva kiterjesztette az imádkozó nép fölé. Ezt a két férfi, András ugye, és Epifán, a diákonus, a hosszú ideig látták, és végül is a védőlepelként kiterjesztő kezekkel imádkozó Szűz Máriát elnevezték tulajdonképpen az Istenszülő oltalmának, és így maradt meg ez az ünnep. Tényleg nagyon szép, hiszen, ahogy mondtad, egy kicsit a pokróc, egy kicsit, mintha összhangzat lenne a magyar szó és az orosz között, hogy mint ahogy édesanyánk, hogy gyerekkorunkban odaszaladtunk hirtelen magunkhoz ölelt, vagy tényleg hidegben odaszorított, kabátja alá vett bennünket, vagy a nagyanyánk a nagy kendőt, ahogy letekert a nyakáról, körbe tekert bennünket, mikor fáztunk a templomban, és magához ölelt. Valahogy tényleg az Isten szülői számunkra egy ilyen menedék. Tényleg nagyon nagy élmény volt, hogy nekem a most igaz az ötödik szolgálati helyem van, de két templomom Isten szülő oltalmára volt szentelve, Debrecen is, és Dámóc is utána a következő második szolgálati helyem. Nagyon jó, mert az embernek szüksége van oltalomra, szüksége van egy biztos menedékre, szüksége van egy olyan biztonságot adó személyre, akihez tényleg oda tud fordulni minden nehézségével és problémájával. És mi lehet az? Hát az édesanyánk. Ugye gyerekkorunkban jó, apa is ott volt, de valahogy az anyja az mégis egy erősebb kötődést jelentett, főleg egy kisebb korú gyermeknek. És azért jó volt odaszaladni, jó volt odabújni, jó volt, ha vacogtunk, akkor meleget kapni tőle, szeretetet. Valahogy ilyen az Istenszülő. Sokszor föltesszük a kérdést, persze, hogy miért nem rögtön Jézus Krisztust használjuk, hiszen ő az üdvözítő. Persze, tudjuk mindenek fölött. Tehát Mária mindig csak utána következik. De valahol az anyaság, az emberi létnek a csodálatossága, amit Mária ad, az különleges. Nyilván Krisztus is maximálisan átérez mindent, minden nehézségünket, szenvedésünket, problémánkat, de bennünk mindig az az anya képél, hogy az anya mindenek fölött. Nem? Tehát, hogy bármit teszünk, bármit mondunk, bármit csinálunk, néha az apukánk előtt szégyenkeztünk, vagy nem mertük elmondani, az anyukánknak mindent elmertünk mondani. És olyan jó, hogy azért ebben az üdvösség történetben megjelenik az Istenszülő, akihez esetleg Krisztushoz szégyenkezünk oda menni, bár örök megváltása mindent tud, De azért jó, hogy nekünk van egy olyan égi anyukánk, akihez oda bújhatunk, és elmondhatjuk a gyengeségünket, az esetlegességünket. Tehát nagyon-nagyon szép. Maga az ünneptropária is tényleg

0: annyira szép, amely így szól, hogy ma igazhitű népek fényesen ünneplünk. Megárnyékoltatva Isten anyja a te eljöveteled által. És a te legtisztább képedre tekintvén szívtöredelmességgel mondjuk, födözd be minket a te drága védőlepleddel, és szabadíts meg bennünket minden bajtól, kérvén a te fiadat, ami Krisztus Istenünket, hogy üdvözítse lelkünket. Tehát milyen szép maga az ünnepi ének, és ugye, hogy födözd be minket a te drága védőlepleddel, és kérvén fiadat, Krisztus Istenünket, üdvözítse lelkünket. Tehát a közbenjáró, az útmutató, ugye, milyen szép az ikonokon is az Istenszülő ábrázolása, hogy ahol látjuk az Istenszülőt, ölében a kis Jézussal, a keze mindig Krisztusra mutat. Tehát sokszor megvádolnak bennünket, ugye katolikusokat, hogy hát mi Krisztus helyett Máriát tekintjük fontosnak, vagy ő az üdvözítő? Sohasem. Sohasem. Ikonográfia egyértelmű útmutató, hogy mindig Krisztusra mutat. Tehát Mária mindig csak másodrangú. Ha üzenetet hoz, ha könnyez, ha sír, ha velünk van, ha betakar, ha oltalmaz, ő mindig csak valaki után van. És ez nagyon fontos, hogy Krisztus az első a megváltásban, de azért jó, hogyha ott van egy anyai szív, aki segít nekünk.
1: Most egy kicsit megvigasztaltás voltatja, mert pont a napokban gondolkodtam azon, hogy négy gyermekünk van, a két nagyobb fiú az már ugye 17-18 éves elmúltak, és bár a Marcsika, a feleségem talán a szigorúbb, én vagyok a határozottabb, de ő a szigorúbb, és érdekes módon, hogyha viszik őket Pannonhalmára vissza, akkor mindig reménykedek, hogy na majd egy jót beszélgetünk az úton. És az első 10 percben ez úgy is van, de aztán utána bedugják a fülüket, és akkor ők foglalkoznak azzal, amit jó, persze lehet, hogy tanulnak, vagy valamit hangos könyvet hallgatnak, és hát úgy annyira nem tudok most ebben a korban túl sokat beszélgetni velük, és legutóbb, mikor Marcsika vitte vissza őket, akkor eltelt egy óra, két óra, nem tudom, hogy jössz már, hol vagy, más mondta, hogy jövök, csak levékével beszélgettünk egy órát, hát mondom, nagyon jó. Tehát az édesanyjával valahogy akkor is, hogyha ő talán a karakánabb vagy a szigorúbb a kamasz gyerekekhez, de mégiscsak jobban megnyílnak, vagy mégiscsak jobban odasimulnak, vagy valahogy ez hiányzik nekik, és ugye bennük van. És hát valóban a Istenszülő ikonjai nagyon-nagyon sokat elmondanak, hiszen van ez a Odigidria, az útmutató ikon, meg van az édesdeden szerető, meg a tejjel tápláló, meg sok-sok-sok-sok olyan ikon típus, ami nagyon sokat kifejez ebből a talán az egész egyháznak az anyai arculatából is. Nem tudom, talán már itt a Mária Rádióban is idéztem, ugye Böjte Csaba atyát, aki próbálta megfogalmazni Máriának a szerepét, és ugye nagyon jópofán elmondta, hogy hát egy ilyen történetet, hogy hát Szent Péter a Mennyországba egyszer csak besokal, és oda megy az Úr Jézushoz, és fogja a Mennyország kulcsát, és lecsapja a kulcscsomót az asztalra, és azt mondja, hogy uram, ne haragudj, kész, vége, befejeztem. Tehát ezt nem lehet, ott állok az ajtóba, és akkor bejöhet, nem jöhet be, veszekszek, vitatkozom velük, stb. És itt saját magamat is ugye hát kockára teszem, és akkor édesanyámnak hátul az ablakon mindenkit beenged. És ilyen nagyon jó pofa történet volt ezt, jobban tudja ezt előadni, hogy ez a fajta odaadása Máriának, ami mindenféleképpen és minden úton módon a javunkat akarja, ez egyrészt ugye az egyháznak is egy nagy feladat Máriára tekinteni, és megtanulni azt, hogy mit jelent anyának lenni, mit jelent ugye gondoskodni. Nagyon érdekes volt, már nem tudom, napokban történt, de valakivel beszélgettem, és mondta, hogy két-két pókos történetet mondott el, talán azért is, mert az Istenszülő köpenyét is szövik, fonják, és hát a pók is a hálóját szövi, fonja, és Máriának a kétfajta élethivatásáról beszélt az illető, és elmondta az egyik történetet, miszerint, hogy egy picike kis pók egy hatalmas nagy óriás nyárfának a tetejéről leereszkedett, és ott lent a föld közelébe, a fához, a bokorhoz, a gyökérhez, mindenhoz elkezdte szőni a maga kis hálóját, és hát teltek a napok, és a háló egyre nagyobb és nagyobb lett, sok legyet fogott, jó maga is ugye megnövekedett, jól elzsírosodott a szíve, mondanánk, és hát hatalmas termetű pók volt, és a háló is egyre nagyobb és egyre feszesebb lett, és hát minden reggel körbejárta, és gondosan végignézte a maga kis hálóját, hogy minden rendben van-e, és hát így élte az életét, és hát hosszú idő eltelt, amikor egy reggel valahogy morcosan ébredt, és hát nézte ezt a hálót, és látta, hogy van itt egy fölösleges szál, ami fölfelé vezet, hát hova, hát nincs ott semmi, hát hova, micsoda pazarlás, micsoda fölösleges dolog, hogy ez a fölfelé szál, és akkor fogta és átharapta mérgébe ezt a szálat, ezt a fölfelé vezető szálat, és hát az egész háló, pókháló összeomlott. És nyilván az illető, vagy ez a tanmese a modern emberhez hasonlítja ezt a pókot, aki már elfeledkezett arról, hogy honnét való, meg hogy miért fontos az a felfelé vezető szál. És ugye Mária pont ezt mutatja meg, tehát pont azért mutat Krisztusra, hogy hát őt hallgassátok, ugye, és mindennek az alfája és az omegája maga Jézus Krisztusnak a személye, illetve a tanítása. És ez a Krisztusra mutatás, ez azt mondom, hogy a Anyaszentegyháznak is egy, hanem a legfontosabb feladata, és hogy felemelje a felünket, és ezt a fölfelé vezető szálat, ezt erősítse minden lehetséges módon, akár az imádságban, akár a Szentírás elmékedő olvasásában, akár a lelki gyakorlatok, lelki beszélgetések, tehát sok-sok ilyen dolog van. A másik ilyen szövős vagy pókos történet pedig egy a karácsonyhoz hát tapadó történet, ugye Heródes, amikor kiadja a parancsot, hogy a Betlehembe és annak környékén a két évnél fiatalabb fiú gyermekeket meg kell ölni, és ugye a Szent Család menekül, és ugye hát menekülés közben bemennek egy barlangba, és a barlang ajtán ott van a kis pók, és akkor hát hallott már a messiásról, és hát a szamár és az ökör is hozzátette a magáét, hát ő is szeretne valamit szépet, nagyot tenni a messiásért, hát mit tud tenni? Hát elkezdett szőni egy szép pókhálót, amin a dér úgy nagyon szépen csillogott, ugye a barlang bejáratához, és ő jöttek Heródes katonái, és pont ott pihentek meg a barlang előtt, és hát mielőtt elindultak, akkor az egyik katona megindult, hogy na, mert nézek abba a barlangba, hogy nem bújtak-e ott meg, és akkor a parancsnok mondta, hogy hát látod, hogy tiszta pókháló az egészet, hagyjad az egészet, tehát évek óta nem járt már senki. És ugye picike kis pók is így mentette meg a messiásnak az életét. Hát ő azt tudta, neki az volt a mindene, és hogy Mária is azt adta, amit ő adni tudott. Tehát, hogy nem szárt birokra a katonákkal, vagy nem csinált ilyen dolgokat, hanem azt tudta a maga igényét, a maga gondoskodását, ami neki volt, azt tudta odaadni. És ugye az egyházban is mindenkinek megvan ez a funkciója, hogy hát amit én tudok adni, lehet, hogy csak pókhálót tudok szőni, vagy fonni, de most van amikor az is ugye jól jön, és a legtöbbet jelenti a messiásnak, a Krisztusnak. Tehát azt gondolom, hogy Mária személyéből nagyon sokat tanulhatunk arról is, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet az egyházban élni, vagy az egyháznak élni a mai világban.
0: A pókhálóra eszembe jutott nem csak pókhálót szőni, hanem lepókhálózni a templomban.
1: Ez igen.
0: Egy segítség, ugye sokszor, hogy templomainkban tényleg az egyszerű.
1: És nem kis feladatot 9-10 méter magasságában azért.
0: Igen, segítenek a templomban ebben. Nyilván ebben a hónapban azért a templomainkban parakliszt végzünk, vagy épp a római katolikus testvéreknek ugye rózsafüzér van. Tehát nagyon szép volt. Nekem nagyon szép volt megélni azt Pannonhalmán, hogy 4 év alatt, a diák éveim alatt, mindig májusban végeztük a májusi ájtatosságot a Nagy Boldogasszony kápolnában, az a szomszéd hegyen van, és hát akkor volt nyitva, és nem nagyon tudtunk máskor bejutni, de akkor minden este a stúdium végén fölálltunk, mentünk át, és ugye a májusi ájtatosságot végeztük, és egy szerzetes testvér végezte, és nagy élmény volt, hogy mennyiféleképpen lehet imádkozni Máriához. És mindig tényleg a közbenjárását kérjük, ahogy ugye a Böjtös Csaba történetében is, hogy azt a kis hátsó ablakot, nyilván Krisztus nélkül nem megy. tehát azért ezt tisztázzuk semmiféleképpen, de azért aranyos és kedves ez a történet, hogy valahol tényleg találhatunk egy olyan anyai oltalmat, egy olyan különleges szeretetet, amelyben az anyaságnak jelzi azt a plusz szeretetét, hogyha még ahogy mondtad, hogy még következetesek vagy szigorúak vagyunk, de mégiscsak oda tudnak bújni. Egyébként nagyon érdekes az én felnőtt gyerekeim is, hogy mi is beszélgetünk, de az anyjukkal többet tudnak beszélgetni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szép, ez főleg a lányok. Azok egyértelműen, hogy mindig az édesanyjuknak mondják el a dolgaikat, aztán csak később kapcsolódok bele, vagy hallom meg a dolgokat én is, de ez természetes, ez nagyon jó, hiszen azért az legelső éveknek a köteléke, a mélységes kapcsolat egyértelmű, hogy hozzájuk kötődik, vagy hozzá kötődik az édesanyjához. Úgyhogy ez nagyon szép így. Tehát ilyen számunkra az Isten szülő. Ilyen számunkra, amikor tényleg imádkozunk a Paraklészban is, hogy a te oltalmad alá sietünk. Ugye Isten szülősz, ez milyen szép az az imádság, és ugye, vagy például tényleg az emberi életben a bajaink, a nehézségeink, ugye, ha már ugye itt van a böjti vecsernyei mája, a te oltalmad alá sietünk, Isten szülőszűz, megneves könyörgésünket szükségünk idején, hanem szabadíts meg minket minden beszedelemtől, mint egyedül áldott és szeplőtelen. Tehát tényleg a megváltó az egyértelmű, ugye, hogy Krisztus azért megváltóként jött el, de majd eljön számonkérőként is. Tehát azért a kettő időszakában meg azért jó, ha van egy kis, csúnyán mondom, egy kis hátszelünk az Isten szülő segítségével, kegyelmével, de természetesen mindent Krisztusra bíz, és mindenben Krisztus az ítélő. Tehát egyértelmű. Nem szabad ezt azért elferdítenünk, mert azért megvádolnak bennünket, hogy hát hó, mi túlságosan Mária tisztelők vagyunk. Volt egy szomorú élményem, hogy egy nem katolikus ember egyszer Mária Pócsra elvittem, és amikor így belépett a templom ajtón, meglátta az Isten szülő kegyképet, akkor azonnal megfordult és kilépett. Tehát körülbelül egy lépés volt a templomba. Na ő, de nem megy be. És akkor kérdeztem, hogy hát mi az ok ennek? Hát ez bálványimádás. Hát tudjuk nagyon jól, hogy azért a kegyképben nem magát az anyagot tiszteljük, hanem az általa megjelenített szemét. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mobiltelefonjaink mivel vannak tele? Hát fotókkal, nem? És ugye amikor mutogatják a szülők, nagyszülők az unokákat, vagy néha egy-egy puszit adnak annak a telefonon lévő képnek, akkor nem a telefonnak az anyagnak adják, hanem az ábrázolt személynek. Tehát nagyon fontos, hogy mi is a képi ábrázolás az ikonokkal kicsit közelebb akarjuk hozni azt a szemét, megjeleníteni, érezni akarjuk a közelségét is. És ez nagyon fontos, hogy soha nem az anyagnak szól, hanem az általa megjelenített személynek. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten szülő is tulajdonképpen egy közvetítő, egy tükör, egy köztes segítő, aki mindig a kegyelemre akar vezetni bennünket. Nyáron Medjugorjében voltunk, és ugye ott is föltették nekem a kérdést, tehát miért pont mindig Mária? Hát mondom, most nézzétek meg a világtörténelemben, hogy hányszor jött el, hányszor üzent. És soha nem magáról beszél, hanem mindig arról, aki a megváltó és üdvözítő. Tehát ez nagyon fontos szimbólum, és ezért volt egy kicsit olyan fájdalmas, hogy egy templomból valaki kifordul. Tehát nem szabad szerintem ennyire, hogy mondjam, radikálisnak lenni, mert tudni kell ennek az ikonográfiának az egyszerűen hátterét. Tehát nem helyettesíti az Istent, csak közel akarja hozni. Mint egy képernyő, mint egy telefon, mint egy legmodernebb LCD kijelző, vagy OLED hát kijelző.
1: Igen, rámutat, emlékeztet, figyelmeztet.
0: Így van, így van. Szoktam mondani a templomban is, mikor az ikonosztász nem nagyon értik az emberek. Hát mondom, ez a mennyország képernyői. Nem? Egy szent által vezet közelebb bennünket az Istenhez. Tehát ez a modern ember monitora, vagy a régi szegény ember képes bibliája. Onnan mennyi mindent megtanultunk.
1: Igen, nagyon érdekes ez. Most visszagondoltam hirtelen, hogy mondtad, eszembe jutott, a nulladévesek voltunk, ugye római görögkatolikus kispapok együtt Veszprémben, és akkor hát úgy szoktuk egymásnak az imádságait, képeit, és akkor hát mondták a római kispapok, vagy hát a nulladéves papnövendékek, hogy hát szegény szűzanyáról, hát itt mint hetet havat összehortok itt a Paraklisz meg Akatisztosz, ha végeztünk, hogy asztal, meg aranygyertyatartó, meg aranyfogantyú, hogy mi, és akkor hát kicsit, hogy hát nem gúnyolódva, tehát abszolút a tisztelettel beszélgettünk, de egy csipkelődve, egymást értszelődve, hát szokták, idézgették a parakliszt, mi meg ugye visszavágtunk a vesperásból, hogy ugye immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet, azt mi énekeltük, hogy immár a pap megáldozott, tepertőt kérünk és tejet. És hát így egymást csipkelődve ők a paraklisztból idéztek minden, és hát akkor kényszerültem rá legelőször, hogy utána nézzek, hogy hát ezek a szimbólumok, hogy üdvözégy asztal, vagy üdvözégy mennyei lépcső, melyen alá szállott az Isten, ugye Jákob lajtorjája, vagy hát ez a kép, vagy üdvözlégy a asztalnak, nevezzük Máriát, hiszen a kenyeret és a bort is, ugye hát az asztalra tesszük rá. Még az is érthető, ugye nagyon sokszor üdvözlégy aranygyertya tartunk. Tehát, hogy hát van egy gyertya, Krisztus, a világ világossága, ugye ahhoz, hogy meg ne égessük magunkat, a forró fagyi a kezünkre ne folyjon, azért nem árt, hogyha van egy gyertyatartó, és hát Mária ez, akin keresztül közelebb juthatunk. És nagyon sokat törtem a fejemet, hogy miért mondja azt az imádságunkra, hogy üdvözlégy aranyfogantyú. És egyszer volt egy nagyon-nagyon régi szekrény, és hát ki kellett volna húzzam a fiókját, ilyen nagy tölgyfa szekrény, nem tudom, és nem volt rajta ez a fogó, vagy nem volt ilyen fogantyú rajta, és hát próbáltam szélét, és ott a körmön beletört, és egyszerűen nem bírtam kihúzni. És akkor nagy sokára eszünkbe jutott, hogy akkor fúrjunk bele valamit, tegyünk rá egy fakockát, és akkor már van fogantyúja, akkor már ki tudjuk húzni. Akkor már hozzá tudunk férni ahhoz a tartalomhoz, ami benne van. Tehát, hogy ekkor értettem meg azt, hogy miért is mondja azt, hogy üdvözli egy aranyfogantyú. Hogy ahhoz, hogy a mennyei kincsekhez hozzáférjünk, vagy akár Krisztushoz közelebb, tehát annak a fióknak, szekrénynek a tartalmához hozzáférjünk, ahhoz kell egyfajta segítség, hogy ki tudjuk húzni a fiókot, és ilyen formán hozzáférjünk ehhez a... Tehát egyrészt én azt gondolom, hogy egyfajta tiszteletadás is ez Máriának, hogy nem csak úgy van az, hogy bum, ajtóstól rontunk a házba, és rögtön akkor hello Jézus, és akkor, mint ahogy ez nagyon sokszor divat manapság, vagy szia uram, ugye, meg ilyen idétlenségek, hanem tehát előbb valakin keresztül bekéreckedünk, valakin keresztül. Tehát egyfajta tapintat is az ember részéről az, hogy Márián keresztül, mint az mi ügyvédünkön keresztül, vagy mi közben járunkon keresztül, egyfajta tapintatos módon közeledünk az Istenhez, közeledünk Krisztushoz. És hogyha valaki ezt megérti, akkor én azt gondolom, hogy sokat tehet hozzá ahhoz, hogy megértse ezt a Mária tiszteletet. Aztán nagyon sokszor, ugye, talán férfiaknak gondja is lehet ezzel, hogy hát ez a Mária tisztelet, ez látszólag manapság nem annyira férfias dolog. Tehát nem egy ilyen karakán férfias dolog, hogy akkor most miattan. De hála Istennek azért vannak nagyon szép, akár rózsafüzérező körök is, ahol nem csak hölgyek, hanem férfiak mondják, itt a Mária Rádióban is, ugye férfiak vagy mondják a rózsafüzért, és imádkoznak, és én már nem tudom, hol olvastam, hogy talán a világháborúk idején, talán az első világháború idején ilyen nagyon sokszor onnét lehetett, ha már az egyenruhájáról nem, de onnét lehetett a magyar katonákat megismerni, hogy mindegyiknek a zubonyában itt volt belőle a szíve fölött a rózsafüzér. Tehát, hogy a magyar katonák is háborús időkben, világháborús időkben is ott volták a szívük felett a rózsafüzért, és bizony imádkozták a rózsafüzér imádságát.
0: Igen, gyerekek is föltették nekem a kérdést, hogy hát akkor Krisztus miért nem egyből lejött az égből felnőttként? Hát mondom, mondjátok el, nem Mr. Bean ő, ugye? Mr. Bean filmek elején
1: igen, lenni.
0: Hogy hirtelen leesik az égből, úgy megvilágosodik. Hát mondom, nem lepottyant az égből Krisztus, hanem pontosan az ember életnek az összes állomását végig akarta járni. Tehát ugyanúgy a 9 hónapos fejlődés, a szülésnek a nehézségei, kritériumai, utána az egész menekülés, amit átélt ugye Mária kis Jézus az üldöztetés Heródes által. Tehát igazából Jézus már gyerekkorban sem egy nyugodt gyerekkort élt meg. Mária már a szülés környékén sem egy nyugodt anyai, békés, mai megálmodott anyai légkörben születhetett meg, hanem egy rendkívül békétlenségben, nehézségek közepette, a kérdések sokasága. Nagyon szép ugye a karácsonyi ikon, amikor ugye megszületik az Isten szülő, és ott van lent a sarokban ugye Szent József, és fogja a fejét, kezével megtámasztva a fejét, és ugye az ördög is oda van festve, hogy kísérték, hogy vajon honnan ez a gyerek? Hát te vagy az édesapja, és mennyi kérdés ugye felvetődik, vagy amikor Jézus visszamegy ugye Názáretbe, és ugye Mária fia, tehát nem az apa nevén szólítják, ez is tulajdonképpen azt jelenti, hogy hát akkor most az apát kétes, ugye? És tehát átjárja Jézus már a születés pillanatától, és Mária is az emberi nyomorúságnak a sorsát. Tehát nem a kényelembe jött, mert Heródesnél is születhetett volna, nem? Hát milyen király dolga lett volna, hanem pontosan az embernek mindenféle nehézségeit, a születés pillanatától, a kérdőjelektől kezdve, a megszületésen, a menekülésen keresztül, a kiszolgáltatottságon keresztül, minden emberi nyomorúságot végigjár az Úristen. Tehát nem egy kész emberként, hanem már gyerekkori megpróbáltatásában is itt van velünk az Isten is. És ez a jó, hogy az Isten, bocsánat, így mondom, hogy valamelyik teológus mondta, hogy a mi Istenünk emberszagú Isten. Tehát tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Ugye, hogy az egyik indián történetben is, amikor oda megy a indián főnökhöz, az egyik fiatalabb indián, és mondja, hogy meg akarja ölni a másik törzsből ezt és ezt, mert hát milyen bajt okozott nekünk, és ugye azt mondja neki az öreg, hogy mielőtt meg akarod ölni, vedd fel az ő mokaszínjét, vagyis járjál az ő cipőjében, tapasztald meg, mit jelent annak a másik embernek a sorsa. Tehát valahogy az Isten is tulajdonképpen ezért jön le Márián keresztül, hogy megtapasztalja azokat, Mária is, ő is, hogy mit jelent embernek lenni. Tehát azért egy kész emberként így lehullani az égből, az igencsak furcsa lett volna.
1: Igen, és azt gondolom, hogy Krisztusnak, mint teljesen valóságos Isten és valóságos embert, és tényleg az emberségét is látjuk, hiszen mint Isten csodákat művel, és ugye ura a természetnek és a természet fölöttinek, és ugyanakkor emberként is ugye megéhezik, elfárad, sír, felújjong a Szent Lélekbe, és azt gondolom, hogy emberként mindenféleképpen szüksége van mindannyiunknak arra, hogy ezt a fajta anyai szeretetet megtapasztalja. És én azt gondolom, hogy magának, Krisztusnak is sok erőt adott a maga emberségében, a maga emberi mi voltában az, hogy Mária ott volt a háta mögött, vagy akár ugye a Via Dolorosán is az ő jelenléte erőt adhatott, nagyon sok erőt adhatott számára. És hát ez mindig egy ilyen dolog, hogy azért az embernek meg kell tapasztalni, és talán itt van óriási jelentősége annak, hogy akár csecsemőként, kisbabaként, akár kisgyerekként is ezt megélje, átélje az ember, hogy legyen bátorsága az életben. Ugye én sokáig nem tudtam mire vélni, hogyha kimentünk játszótérre vagy valahova, és akkor gyerekek csak odaszaladtak, így megszorították a lábát, 3 másodperc, aztán futás el, és akkor legyőzzük a világot, és akkor ide az oroszlánt is. És akkor megint jöttek, jó, menjetek már játszani, szóval hagyjad már, tankolnak. És akkor mi az, hogy tankolnak? Hát óvónőként azt tudja, hogy mi az, hogy tankolnak, hogy jönnek, és akkor egy kicsit szeretett tankjukat megtöltik, vagy valami, és akkor utána rohannak tovább. Tehát ide nekem az oroszlánt is, és ketten vagyunk a világ ellen, az öcsivel, vagy a bátyussal, vagy a testvérekkel. De hogy valóban ezek a találkozások, amikor az ember tankol, akár Mária Pócson, ugye akár bármilyen más módon, akár a Paraklisz vagy Akatisztosz imádkozása közben is, és hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert valószínűleg, hogy nagyon-nagyon szükségünk van rá, és amikor, hogy ez a Mária anyasága, meg az egyháznak az anyasága, hiszen mégiscsak anyaszent egyházról beszélünk, hogy mennyire szükséges az embernek, és amikor baj van, tehát itt nem hiába a világháborúk népeit, vagy embereit idézzük nagyon sokszor, akkor igazából látszik az, hogy és a paraklizban is az a megrendítő, amikor imádkozzunk, ugye a térdeplő imádságban, ki általad kérte az Isten, senki el nem hagyatott. És ez olyan megerősítő az emberek számára, hogy ezt tudjuk mondani. Ez egy hosszú bűnbevallást, ez bűnbánati imádság is a paraklisz végén ez az imádság, de azért mégiscsak mindig ott van az ember szívében, lelkében, hogy mi tudjuk, hogy aki általad kérte az Istent, még senki el nem hagyatott, és senki el nem hagyatik. És nem csak ezért járulunk nyilván Máriához, mert ez annyira jó üzlet, megéri, hiszen senki el nem hagyatott, nem ilyen üzleti alapon közvetítjük meg talán, de nagyon érdekes, hogy az egyháznak is ez az anyai arculata, aminek ugye mégiscsak Mária a prototípusa, az mennyire jelen van. És amikor olvassa az ember akár fogságból, akár háborúból hazatérő katonának, vagy hadifoglyoknak a visszaemlékezéseit, vagy hát annak idején még élőben hallgathatta az ember a régi nagyöregektől, akkor mindig látjuk azt, hogy jönnek hazafelé ezek a végtelenül fáradt, letoprongyosodott és egészségileg is megviselt emberek, és jönnek, és a szemük mindig a tornyot keresi, a templomnak a tornyát. Mert persze körülötte házak vannak, de hát azok nem látszanak olyan messzire, de akár Szibériából, akár bárhonnan más héten jönnek ezeken a behavazott tájokon, és szemük mindig a templom tornyát keresi. És tudják, hogy oda mennek a templomhoz, ott találkoznak jó emberekkel, ott segítenek rajtuk, ott enni adnak, ott inni adnak, ott megtisztulhatnak, ott bekötözik a sebeiket, ott védelmet nyújt nekik, akár megpihenhetnek, felfrissülhetnek, útbaigazítást kaphatnak, és mehetnek tovább. És ugye mindig gondolkodtam rajta, hogy miért is fontos ez, hogy legyen az embernek temploma, hogy ezek a nagy régi nagy öregek is elmondják, hogy mindig a tent, az a biztos, tehát oda kell menni. És végül is azt látjuk, hogy talán fizikai értelemben is, de lelki értelemben még ez mindig igaz, hiszen a szemünk keresi a templomot, mert tudjuk azt, hogy ma is azért mindenféle értelemben, akár fizikailag, akár lelkileg, a templomba oda megyünk, akkor ott szeretettel fogadnak minket, ott jó emberekkel találkozunk, ott akár az eukarisztiában enni, inni kapunk, akár a prédikációban, vagy az evangélium olvasásban is táplál bennünket az Úr az evangéliummal, ott megtisztulhatunk, ugye a Jónás, a Szent Jónás szentségébe, ott bekötözik a sebeinket, ugyanezen ugye gesztus alkalmával, és hát megpihenhetünk, és útbaigazítást kaphatunk az élet. És azt gondolom, hogy aki még ma is így tudja élni az életét, hogy a templom az neki nem valami szükséges minimum, amit teljesíteni kell, hanem ez az enyém, ez a miénk, itt mindezt megkapom, amit az előbb felsoroltunk, azt gondolom, annak soha nem lesz gondja ezzel. Mindig visszaemlékszek egy Zemplén Agárdi bácsira, aki már ugye, hát egész életében nagyon kemény fizikai munkát végzett, ő sírköveket készített, és sírköves volt, és hát óriási hát fizikai nehézséget, tehát a sziklával, kövekkel, márvánnyal dolgozott egész életében, és a végén mindig úgy szeretett beszélgetni, és megkérdeztük, hogy tetszik lenni, akkor hát tudod, én már csak két helyen érzem jól magam, kinn az erdőbe a méheimmel, meg a templomnak a hűvösébe. És hogy neki ez volt az élete végének a csúcsa, hogy kinn a teremtett világban a méheivel, meg a templomnak a hűvösébe, a templomnak a csendjébe, és ez neki nem kellett ettől több. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor, amikor van egy templomunk, valahogy a templomtól az egyháznak ezt az anyai gesztusait mindig megkaphatjuk.
0: Igen, a templom, nézd meg, hogy iránytű is, tehát ez mindig egy fix pont volt, ahogy a kikötőkben ugye a világító torony, amely messzere látszott, vagy van olyan kikötő, ahol valahol Afrikában olvastam, hogy nem is világító torony, hogy óriási keresztet állítottak fel, és aki azt becélozza, az biztos kikötőbe jut. Azért régen nézd meg, hogy a falusi közösség, ahol volt persze kicsit magaslat domb, mindig odaépítették a templomot, Dánvócon is a legmagasabb pont, ami föl tudtunk tekinteni. És ha föltekintettünk, akkor az tovább vitte a torony a gondolatainkat az ég felé. És ez nagyon-nagyon fontos volt, illetve, hogy bárhonnan tényleg a falu széléről, közepéről, vagy épp a szántóföldekről, amikor kint dolgoztak az emberek, azért hallották a harang szavát. És ez nagyon fontos. Ma már nagyon érdekes, mert lakótelepeken inkább tiltakoztak a harang ellen, ugye? Hogy miért szól, meg föl kell bennünket. Nekik meg egy jelzés volt. A régi embernek mindig egy jelzés volt. Nyilván nem volt digitális óra, meg kütyű a karján vagy a zsebében, de mindig egy jelzés volt a hálaadásra, a feladatra. Reggel ugye, amikor 5 órakor szólt a harang, és már tudták, hogy tényleg a paraszti világban hát indult a munka, meg a jószágok ellátása. Ugye délben, amikor meg kellett állni, megpihenni, olyan szép volt látni, amikor nagyszüleim testvéreihez értünk kis létárőt, Mária Pócs mellett egy kis falu, és az idős Péter bácsi, nagyon jól emlékszem, hogy bármikor, ha olyan időben érkeztünk, hogy dél körül harangszó, őt nem érdekelte, hogy ki és hány ember van bent. Amikor a déli harangszó megszólalt, ő odafordult a kereszt felé, vagy a Krisztus kép felé, letérdepelt a nagy faláda mellé, és elmondta az imádságot. Gyerekként ezt furcsán néztem, ugye hát itt vagyunk 4-5-en, a Péter bácsi meg
1: nem, hogy velünk foglalkoznak.
0: Igen, hát nem beszél hozzánk, hanem Krisztushoz, és az annyira bennem maradt, hogy mennyire fontos volt neki. Hogy mennyire fontos volt neki, hogy jelez valamit. A hálaadás, a köszönet, hogy elérte azt az időt is, és erőt kért a következő időszakra. És tényleg valahogy visszakanyarodva Máriához, nekünk is egy erőforrás, a töltekezés, ahogy mondtad. Ugye kicsit tankol az ember, mert muszáj tankolni, hiszen azért a világ leszív, a feladatok leszívnak bennünket. És nézzétek meg, hogy hány ember van ma kimerülve, kibukva, hány embernek nincs tankolási lehetősége, nincs kapaszkodója, nincs egy biztos fix pontja, nem tud fölnézni egy templomra, nem tud bemenni és elcsendesedni, nem tud a lelkével egy kicsit megpihenni, hanem mit csak háborog, meg pörög, meg szalad, meg rohan, és már idegesíti a harang, nem pedig megnyugtatja. Nem furcsa, hogy hogyan változott meg a világ?
1: Igen, és amikor elmegyünk egy-egy zarándoklatra, vagy bárhol a világnak bármely részén jár az ember, valahogy nekem mindig van egy ilyen élményem, hogy gyerekként vagy kisgyerekként, amikor a Dámóczi határban teljesen köd volt, mindent borított a sűrű fehér köd, és akkor az ember úgy gondolkodott is, hogy kicsit így elkáprázott, hogy akkor most merre? Az erdőtől hazafelé, és akkor megszólalt a harang, és akkor tudod, na, innen kong a harang, itt lakunk mellette, nem sokkal, és valahogy hogy szólt a harang, akár a reggeli, akár az esti harang, akkor tudta az ember, hogy mert ha köd volt, akkor is, ha nem látott semmit, akkor is azt tudta, hogy mindig az, hogy akárhova elmegyünk, akár zarándoklat, akár nyaralás, és megszólalnak a harangok, akkor így belülről valami így ilyen zsigeri gyomorból, tehát hogy annyira felemelő élmény ez, hogy ezt az ember megtapasztalhatta, hogy valóban a harangszó is az, ami hát nagyon sokat segített az emberen, hogy merre menjen, hogy hova menjen, hogy útbaigazítást kapjon, és hát ugye igen, kánai mennyegző legelső csodán is, ugye Mária azt mondja, mutat Jézusra, hogy tegyétek, amit ő mond.
0: Így van, tehát rögtön Máriának ott is rögtön a szerepe megvan, ugye? Nem tolakszik, de mégis azért figyelemmel van, és ő vesz észre, hogy hát itt fogytán a bor, még ő megy oda, még olyan reklamálásnak tűnik, még keményen visszaszól Krisztus is, tehát mi közünk ehhez? És akkor csak ennyit mond Mária, hogy tegyétek azt, amit mond, ugye? Tehát ez nagyon-nagyon szép ez a kis kedves történet, hogy azért Mária finoman az anyai szívével, a teljes emberségével, szeretetével mindig figyel az apró részletekre, és jelez, és mutat. És nem tolakodóan, még ha néha, ugye, Krisztus az utolsó pillanatig kivárja, se korábban, se előbb, se hamarabb, Isten nem késik, azt szoktuk mondani, nem sietés, nem késik, de a megfelelő legnagyobb nehézségek mindig ott van, és Mária mindig ott van a háttérben. Nézzük meg a születése, a menekülése, a kánai mennyegző, és ott van a kereszt alatt is, és ott van a föltámadáskor is, és ott van mennybemenetelkor is, a pünköstkor is. Tehát Mária nélkül nincs szentírás. nincs Biblia. Nagyon finoman. Tudjuk persze, hogy a Szentírás nem róla szól, mert nem róla írták. De azért milyen jó, hogy mindig ott van az anyai biztos pont, az a háttér, amelyben nekünk is az anyukánk, az égi anyukánk is, és ott csillan, megcsillan. Apró gesztusokban, imádságban, könyörgésben, azért a krisztusi megváltási műben. És ez nagyon-nagyon szép, és nagyon nagy erőt ad nekünk, hogy azért, de jó, hogy nekünk van egy ilyen anyukánk is.
1: Pont, te nagyon jó. Tanúm tudsz lenni abban, amit mondani szeretnék, hogy amikor annak idején ugye a szerzetes atyák jöttek Dámócra, és ott a volt kántortanítói lakás, meg az iskolát, hát nem is tudom, ott a téli hidegben gyorsan rendbe kellett tenni, vagy lakhatóvá kellett tenni, és akkor anyukám is ment, előtte volt valami, nem tudom, kórházba, vagy valami problémával betegeskedett, és akkor ott mentetek, és ott a hideg metlakit ott csiszolni, súrolni, és ott a kövön, a jeges hideg kövön súrolni, takarítani, és stb. És akkor most tudom, hogy bement valaki, vagy hazafelé jött anyukám, ugye ő is Erzsébet, és akkor mondta neki, hogy Erzsi, hát hiányzik ez neked itt, ilyen, ezért most jöttél ki a kórházból, és akkor itt a papoknak a csicskája lesztél, vagy nem tudom micsoda, hogy ez hiányzik neked való, ez hát mi nem is, stb. És akkor mondta, hogy nem is ismered őket, meg stb. És akkor mondta anyukám, hogy tudod, Pista az én fiam is pap lesz, és hogyha én nem fog tudni elmenni neki segíteni, de hát, ha lesz ott valaki, aki majd neki is segít, vagy rajta is segít, hogyha én már nem fog tudni segíteni. És én mindig mosolyog a kezem, mert a jelenlegi egyházközségünkben is, hogy 3 vagy 4 Erzsike néni van az egyházközségben, akik tényleg ezzel az anyai szeretettel fordulnak a családunk, vagy a papcsalád felé, és hát tényleg ezek a Erzsike nénik, akik itt vannak a környünk, ez az asszonyi anyai szeretet, ez tényleg ott van, hogy hát meglátja, meghallja azokat a kéréseket is, amit még ki sem mert az ember mondani, vagy meglátja azokat a könnyeket is, amiket az ember még el se sírt, és tényleg a sajátjának érzi, akár a papnak, akár az egyházközségnek, akár a papcsaládnak, vagy papgyerekeknek a dolgát, és hát ez egy óriási erőforrás az embernek az életében, hogy tehát megvan ez az anyai vagy asszonyi szeretet, ami mindig elé megy a szükségnek, és mindig meglátja azt is, amit még talán nem is olyan.
0: Érdekes, hogy nekem is fiatalok mondták, hogy hát atya, mindig öregekkel van tele sokszor a templom. Hát mondom, gyertek ti is, hát ott a fejetek nektek is. És akkor, amikor mondták, hogy hát az öregek vannak, és nagyon sok helyen már sajnos csak a falvakban, ugye azok maradtak, akkor kérdezték, de miért? És én azt mondtam rá mindig, mert meggyűtt az eszük. Ugye? Tehát megjött az eszük. Mert átértékelődik az ember élete. Tehát azért fiatalon azért rohannunk, sok minden más fontos. És ahogy az ember halad előre a korban, egyre bölcsebb, remélhetőleg. És átlátja, hogy mennyi fölösleges dolog van a világban, és mennyire átértékelődnek a dolgok, és hogy átértékelődnek a dolgok, teljesen más dolgok válnak fontossá, mint fiatalkorban. És látni olyan embereket is tényleg, akik esetleg fiatalkorban nem jártak templomban, de visszatérnek, és ahogy a korban haladnak előre, rájönnek, hogy ott talál a lelkük nyugalmat. Megjött az eszük. Megjött, hogy mi a fontos számukra. És tényleg valahogy a Jóisten milyen szépen készíti fel az embert az elmúlásra. Hogy nézzük meg, ahogy egyre idősebb korban már nem a világi dolgok a fontosak. És hogy elhagyjuk ezeket a fiatalos dolgokat, bűnöket, nehézségeket. És ahogy az ember bölcsebb, halad előre, és tud koncentrálni a pozitív és jobb dolgokra, annál közelebb érzi magát az Úristenhez. És hogyha ez tényleg megtapasztalja az ember, azért van nagyon sok ilyen Erzsike néni, meg Mariska néni, meg és sorolhatnánk bárkit is, akik ott vannak, mert valahol az életnek a forrását találják meg. És ebben az átértékelődött életben tényleg egy kicsit vezekelni is akarnak, készülni letenni a dolgokat, ami már világias, és látjuk, hogy időskorban mennyire nem számít már, hogy milyen fiatalos ruhám van, vagy milyen bútorom van. Jó, jó nekem az egyszerűbb is, mert más a lényeg.
1: Sőt, azt látom, hogy sokszor időseket kifejezetten bosszantja, vagy idegesíti, hogyha ilyenekkel traktálják őket, vagy valaki ilyenekkel foglalkozik, hogy milyen földhívságok, vagy ilyen abszolút nem fontos dolgok, amiket egyébként a más életkorban lévők nagyon-nagyon sok pénzt adnak ki, nagyon sok mindent áldoznak idejükből is, de hát ott kiderül már, hogy igazából mi az, ami fontos. Jézusnak a főpapi imája az, amit nagyon sokszor és nagyon mélyen kell elővennünk, tehát ott, mert látjuk azt, hogy Jézus halni készül. És aki erre a nagy útra készül, ott már csak a lényegre van idő. Tehát ott már csak arra, tényleg arra figyel az ember, ami fontos, és csak arra áldoz szót, ami hát igazából lényege az életnek. Jó, egy néhány percre elköszönünk majd a kedves hallgatóktól, és hát a pontos idő és a szünakszárin után visszatérünk még egy rövid időre, hogy elvarjuk ennek a beszélgetésnek a szálait, és tényleg így tudjunk ezen a mai napon elindulni, hogy tudjuk azt, hogy van oltalom, van segítség, és hogy az emberi élet szépségéhez az mindenféleképpen hozzá tartozik, hogy Máriának, vagy akár az egyháznak a anyai leple alá odaborulunk.
2: Hírpercek.
3: Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. Bábel Balázs mutatott be szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Asszisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a budai várban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. A tanácskozásnak a Szapiencia Alapítvány Bocskai Házban működő székhelye adott otthont október 7-én. A megbeszélések középpontjában az egyházi alapítású erdélyi magyar felsőoktatási intézmények helyzete és jövője állt. A Magyar Kurír beszámolója szerint a római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus lutheránus egyház képviselői áttekintették a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését, eredményeit és aktuális feladatait, majd az Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából közös nyilatkozatot fogadtak el. Megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett, hangsúlyozva, hogy azok fontos szerepet töltenek be az erdélyi magyar közösség életében. Szó esett az egyházakat érintő aktuális közéleti kérdésekről is. Október 3-án tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek a jelen, lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs, emeritus kalocsakecskeméti érsek mutatta be, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének központjába Asszisi Szent Ferencet állította, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, ő sokkal komolyabban vette az evangéliumot, és az életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent békességszerző fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a trágásság és a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést, Pax et bonum, azaz béke és jóság. Tárlat nyílt a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Asszisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott. A természettel testvéri létközösséget élt meg, Szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Csekeszilárd erdőképei a természet és a civilizációk közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek! Mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Probusz, Tarachi és Andronik vértanút állítja elénk. Dioklécián és Maximián császárok uralkodás alatt szenvedtek vértanúságot, mivel nem voltak hajlandóak Krisztusba vetett hitüket megtagadni, különféle kínzások után karddal részekre vagdalták őket, és így haltak vértanú halált. 304-ben. Holnap, kedden, Szent Kárposz és Szent Papilász vértanúkra emlékezik egyházunk. Kárposz Kis-Ázsia Tiatira városának volt püspöke, Papilász pedig a diakónusa. Décius császár keresztény üldözésének idején szenvedtek vértanúságot, 250-ben. Szerdán görögkatolikus egyházunk Szent Nazár, Gervász, Protász és Celsus vértanúkra tekint. Szent Nazár Rómában született zsidó apától és keresztény anyától. Amikor Nazár felnőtt lett, elhatározta, hogy anyja hitét követi. Szent Linus római püspök keresztelte meg. Sokat törődött nem csak a maga keresztény életével, de a másokéval is. Sokakat térített Krisztushoz. Hamarosan eltávozott Rómából, elvívve magával szülői örökségét. Milánóba került, ahol vagyonával sok jót tett, főleg a foglyok között. Néró császár ugyanis nagy üldözést támasztott a keresztények ellen, és sokakat börtönbe vetett. Köztük volt Gervász és Protász is. Nazár látogatta, vígasztalta és segítette a börtönben hittársait. Egy éjjeli látomásában megjelent neki édesanyja, és Gallia földjére küldte a keresztény hitet terjeszteni. Mélia városában egy hívő asszony 3 éves leányát, Celsiát megkeresztelte és nevelni kezdte. A jó nevelést kapott kislány, miután felnőtt, mindenüvé követte tanítóját, és sokat segített neki hithirdető munkájában. A vidék kormányzója erről tudomást szerezve elfogadta őket, de felesége közbenjárására szabadon engedte mindkettőjüket. Ezután Trier városába mentek, és ott folytatták térítő munkájukat. Utána visszatérve Milánóba Gervást és Protást életben találták. Néró császár tudomást szerzett róluk, Nazárt és Celsust megöletni parancsolta. Mindkettőjüket lefejezték. Nem sokára a pogány papok kérésére Gervászt és Protászt is megölték. Gervász az ütlegelések közben, Protász pedig kardáltal halt meg. Erekjéiket 387-ben találták meg, és ma Milánóban nyugszanak. Csütörtökön Szent Lucián vértanúra tekintünk. Szent Lucián a szíriai Szamoszata városában született jámbor szülőktől. 12 éves korában árvaságra maradt. Később elosztott a vagyonát a szegények között, majd Edessa városába ment. Ott Makarius hitvalló vezetése alatt a Szentírás tanulmányozásának szentelte életét. Eközben szigorú szerzetesi életet élt. Antiókiában áldozó pappá szentelték, nagy képzettsége miatt az antiókiai iskola vezetésével is megbízták. Erényes életének híre messzire elterjedt. Maximián császár, aki szerette volna a birodalom keleti részében a keresztény hitet kiirtani, elhatározta, hogy Luciánt megöleti. Egy eretnek ember feljelentése alapján Nikomédiába kellett mennie, és a császár előtt megjelennie. Mivel nem akarta pogányisteneknek áldozni, megkínozták és börtönbe vetették. A kínzások következtében a börtönben meghalt. Ez 312-ben történt. Pénteken Szent Longinus vértanúról emlékezik meg egyházunk. Longinus a kappadókiai Árdalesből származott. Katona lett és Jeruzsálemben Poncius Pilátus hatalma alatt volt. Nagypénteken őt is kivezényelték, hogy jelen legyen Jézus szenvedésénél és halálánál. Őrizve a megfeszített Jézust, látta mindazokat a csodákat, amiket akkor látni lehetett. Elsötétedett a nap, földrengés keletkezett, a sziklák meghasadtak. Ezeket látva Jézust Isten fiának vallotta. Egy hagyomány szerint ő szúrta át láncsájával az üdvözítő oldalát. Az onnan kiáradó vér és víz meggyógyította szembetegségét. Szintén a hagyomány szerint Jézus föltámadása után megvált katonai szolgálatától és hitt Jézus Krisztus tanításának. Visszatérve hazájába, ott hirdette az evangéliumot. Ezért a zsidók vádaskodására Pilátustól küldött katonák karddal lefejezték Longinuszt. Ez lett a sorsa a többi katonatársának is, akik szintén Jézus keresztje mellett álltak nagypénteken. Szombaton Szent Ozeás prófétára emlékezik egyházunk. Több mint 800 évvel Krisztus születés előtt élt a 12 kis próféta egyike, aki kemény hangon prédikált a báványimádás ellen. Jövendőléseit leírta, és ezzel például szolgált a többi prófétának is. Isten segítségével megjövendölte, hogy Istennek igaz ismerete elterjed az egész földön. Megszűnnek az ószövetségi áldozatok Áron papságával együtt, és a gyermek Jézus visszatér Egyiptomból. Hosszú élet után halt meg, a megváltó születése előtt, 820 évvel. Vasárnap Szent Lukács apostol és evangélistáról emlékezünk meg. Lukács apostol a szíriai Antiókiában született, több nyelven beszélt. Szent Pál apostol kedves orvosnak nevezi. Egy régi keresztény hagyomány szerint egyike volt Krisztus 70 tanítványának, s ő volt az egyike annak a két vándornak, akik húsvét napján Emmausba tartva utitársul fogadták a föltámadt Krisztust. Később Szent Pál utitársa volt hosszabb ideig. Akkor is vele volt, amikor Pált fogolyként Rómába vitték. Szent Pál hűséges társként emlékezik meg róla, majd az apostol halála után Európában több országban, majd Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot. Tébában szenvedett vértanú halált, egy olajfára akasztották fel. Nevéhez fűződik az egyik evangélium és az apostolok cselekedetei könyvének megírása. Végezetül a vasárnap ünnepelt Szent Lukács evangélistának az egyik ünnepi himnuszával, kontákjával búcsúzom. Az Isten ige tanítványaként Pállal együtt az egész világot megvilágosítottad, és a sötétséget eloszlattad Krisztus szent evangéliumának megírásával.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög katolikus metropólia híreit hallják. Megjelent a Görög Katolikus Szemlélet magazin őszi és a Görög Katolikus Szemle októberi száma. A szerkesztők a magazinban az évszakváltás és a tanévkezdés lelki, családi és hitéleti dimenzióit járják körül. A Görög Katolikus Szemle októberi száma pedig a három egyházmegye híreit tartalmazza. A havilap és a magazin megvásárolható a görög katolikus templomokban és kegytárgyboltokban. Ha szeretne előfizetni, keresse a sajtóközpont munkatársait a 0642 597 607-es telefonszámon, vagy a görög-hír@görögkatolikusmetropolia.hu e-mail címen. A Dél-Budai Görögkatolikus Szervezőlelkészség októberben heti három alkalommal három különböző helyszínen várja azokat, akik csatlakoznának a Parakriszhoz, vagyis az Isten szülőhöz szóló könyörgő áltatossághoz. Időpontok és helyszínek: hétfő 17.30 Szent Imre templom, kedd 18 óra Szent Imre kápolna, Budapest Bartók Béla út 19, szerda 18 óra Péter Pál kápolna Budapest, Péter Pál utca 1. Köszöntsük közösen mennyei édesanyánkat! Október 17-én a Ráckevei Ortodox Monostorhoz látogat el a Rózsák terei görögkatolikus parókia közössége, ahol az Istenszülő tiszteletére parakliszt is végeznek. Regisztrálni a templom sekrestjéjében lehet. Október 17-én ismét kántor találkozó lesz Budapesten. A találkozót, az előadásokat és a közös beszélgetéseket, valamint a záró vecsernyit Fülöp metropolita vezeti. Időpont október 17-e, szombat, 10 óra. Helyszín Budapest, Ida utca 2, Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ. Jelentkezni a kántor találkozókokat hd.görögkatolikus.hu e-mail címen lehet. Október 21-én emlékkonferenciát szervez a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyházán, amelyen az egy évvel ezelőtt

Alfréd diakónust. A szentelés helyszíne az attilatéri görögkatolikus főszékes egyház lesz. Imádkozzunk a szentelés előtt álló testvérünkért. Október 27-én zenés élmény délelőtre várja az érdeklődőket a Szent Anna görögkatolikus bölcsöde debreceni intézménye. A program során a szülők betekintést nyerhetnek a bölcsődei zenei nevelés mindennapjaiba. Regisztrálni az intézmény@tolcobölcsode.hu e-mail címen lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Hieroteosz Egyesület és a Hajdúdorogi Főegyházmegye szervezésében nemrég újraindult a Teológia bárkinek előadás sorozat. A görögkatolikus szervezésű, de lelkiekben ökumenikus jellegi kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a kötetlen párbeszédre Istenről, vallásról, egyházról. A sorozat második részeként november 3-án dr. Kustár Zoltán tart előadást Imára nevelő Zsoltárok címmel. Az előadás helyszíne a Mira kávézó, Debrecen Petőfi tér 9. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. November 7-én és 8-án Bécsben ünnepeljük a Mária Pócsik egykép első könnyezésének és bécsi elhelyezésének 330. évfordulóját. A három egyházmegye közös zarándoklatot szervez erre a különleges alkalomra, amelynek főbb szertartásain az énekeket egy közös kórus fogja vezetni. Ezért szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnak a kórus szolgálatába. Jelentkezni október 20-áig egy űrlap kitöltésével lehet. A kórus főpróbája október 25-én lesz Budapesten. A november 8-án a Szent István Székesegyházban tartandó Szent Liturgián csak azok vehetnek részt, akik megjelentek a főpróbán. A jelentkezési felületet és minden egyéb információt megtalálnak a három egyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Visszatérve a mai napon a Mária Rúdió stúdiójába, Isten szülő oltalmáról, Mária oltalmáról, az anyai típusú szeretetről, akár az egyház, akár Mária anyai vagy asszonyi típusú szeretetéről beszélgettünk, sok egyéb más mellett, és hát ilyenkor azért görögkatolikus ember számára lehetetlenség nem megemlékezni, ugye Mária Pócsi istenszülőről, Mária Pócsi kegyhelyünkről, és hát valóban már a kisgyereknek is egy nagy élmény oda bemenni abba a gyönyörű szép csodálatos templomba, és látni ott a magát a templomot, a gyönyörű ikonosztáziont, és ugye hát a templom közepén a istenszülőnek az ikonját, amit most ugye kendőzetlenül, öltöztetetlenül láthatunk, de azt gondolom, még minden családban, minden templomban van még olyan kép, amin a öltöztetett Mária kép látható, és ugye ez a régi fehérbe burkolt hát öltözet, amin csak a Mária és a gyermek Jézus arca látható, az is sokat beszél arról, hogy hát mennyi nyaklánc, fülbevaló, ilyen-olyan gyűrű, ilyen-olyan adomány volt

0: amivel öltöztették, amit rá tettek, ezek ilyen hála ajándékok, vagy hát ilyen hála adományok, és hát a templom falán is lehet látni azokat a botokat, mankókat, amiket az ott meggyógyult, vagy az ott életjobbulást nyert emberek ott hagytak, egyrészt tanúságtételként, másrészt hálaként, harmadrészt meg már nem volt rá szüksége valószínűleg, se a botra, se a mankóra. Hát egy nagy szívfájdalmam, hogy a lánc, ami ott volt, a bilincsek, amik ott voltak Mária Pócson felakasztva, kegyként az eltűnt, azt valaki eltulajdonította, ami hát nem nagyon tudja az ember hová tenni, hogy egy rozsdás, más számára csak egy rozsdás lánc vagy bilincs, ami annak az ártatlanul elítélt embernek a kezéről, lábáról hullott le, akinek ez volt a utolsó kívánsága, hogy a vesztőhely előtt hagyj mehessen be az Istenszülőhöz imádkozni, és ugye hát két csendőrtől körülvéve végezte ezt az imádságát, és hát a bilincsek lehullottak a kezéről és a lábáról, és ugye hát ezért megkegyelmeztek ennek a ártatlanul elítélt embernek, és hát ezek a bilincsek sajnos eltűntek innét a Mária Pócsi kegytemplomnak a faláról, de én azt gondolom, hogy sok-sok bilincs hullott már le, meg hullik mai napig le az emberek szívéről, és sok-sok ima, különleges ima meghallgatás van Mária Pócson jelen pillanatban is. Én úgy tudom, hogy ezekről készülnek, tehát hogy ma is készülnek jegyzőkönyvek, de valamilyen személyiségi, jogi és egyéb dolgok miatt ezek talán 50 évre, vagy nem tudom hány évre titkosítva vannak, de csak a saját életünkből is tudhatjuk azt, hogy bizony ma is fordulhatunk a Pócsi Máriához, az Isten szülőhöz, világ bármelyik részén, hiszen ő ma is az oltalomnak a megtestesítője, és hát az ő könnyei mai nap is hullanak a mi értünk és a mi ügyeinkért.
1: Mindig megható, hogy tényleg olyan sokan ott vannak még most elmúlt hétvégén, pontosabban nem most tegnap, hanem az előtti hétvégén ott voltunk újpestiek mi is egy autóbusszal. Nagyon jó volt hazatérni. Most érzem igazából mennyire fontos, ugye, mert Nyírbátorban laktam 15 évig, hát gondoltunk, egyet is rádbicikliztünk, vagy átszaladtunk, 10 kilométer, most már 270-re vagyunk, vagy 260-ra, hogy nem úgy van, hogy csak átugrunk az Isten szülőhöz, Máriához, és most vesz észre az ember, mennyire hiányzik, hogy távol vagyunk, hogy most már utazni kell, most már föl kell készülni, hogy mennyire ki vagyunk éhezve, hogy nem csak hopp, és ott vagyunk, hanem tényleg messziről kell áldozatot hoznunk, hogy elmenjünk. De ez nagyon-nagyon szép ez a hazatérés, és megható volt, hogy a hívekkel tényleg oda tudtunk jutni, és bevonuló énekként is énekelhettünk, hogy siessünk buzgón az Isten szülőhöz, mi bűnösök és lealázottak, és boruljunk le bűneinket töredelmesen megbánván. Tehát nagyon-nagyon megható, hogy nekünk az az anyai szívünk. A Magyar Görögkatolikus Egyháznak, meg szerintem itt Közép-Európai Görögkatolikus Egyháznak tényleg az az anyai szíve.
0: Hát igen, meg nagyon sokszor gondolkodok, hogy például papcsaládok is, vagy papgyerekek is, hogy most hol vannak otthon? Tehát, hogyha lakik mondjuk egy görögkatolikus papcsalád 3-4-5 helyen, és a gyermekeik is, akkor most a körül Debreceni, Dámóci, Nyíregyházi, és hogy valóban a Mária Pócs ez az otthon, amit szerintem nem csak a papcsaládoknak, meg a papgyerekeknek, de mindig haza tudunk menni, és otthon tudunk lenni. Ez nekünk az odahaza, amihez mindenféleképpen el tudunk zarándokolni.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon megható, hogy nekünk egy ilyen kegyelem adatot, hogy kialakult egy nemzeti kegyhelyünk, ahová évente körülbelül legutóbbi számokat hallgatva 400 ezer ember fordul meg egy esztendőben. Azért ez nem kis szám, és hogy otthon tudunk lenni. És nem azért megyünk, mert most ott wellness hétvége van, hanem lelki wellness van. Ugye a lelki feltöltődés. És jó hazamenni, jó tudni az, hogy van egy oltalmunk, jó tudni az, hogy van egy közbenjárunk, jó tudni az, hogy mindig Krisztushoz vezet, hogy a bűnbánat helye, a megtisztulás helye, a töltekezés helye, és a találkozás helye. Hát így ajánljuk mi is a Jóisten kegyelmében minden hallgatónkat, minden imádkozó embert az Isten szülő oltalmába és szeretetébe.
0: És hát az évben lesz még ugye november elején egy bécsi zarándoklat is, hol pedig az első kegykép, vagy az elsőként könyvezett kegyképhez a Stefánsdomba, a bécsi Stefánsdomba zarándokolhatunk el. Úgyhogy erre is buzdítunk mindenkit. Emlékszem, van ide a második könnyezésnek a 300. évfordulóján, 2015-ben, apa-fia gyalogozzarándoklatban elzarándokoltunk Mária Pósra. 300 kilométer, 300. évforduló, és akkor megyünk, és akkor tényleg ott a megérkezésnek az élménye az nagyon, nagyon megható volt. Köszönjük szépen a hallgatóink adományait, amely nélkül ez a mai műsor sem jöhetett volna létre. Továbbra is kérjük a segítségét a kedves testvéreknek, és hát ajánlunk mindenkit Isten szülő pokróca alá, Isten szülő oltalmába ezen a mai reggelen is, és hát az egész napon és a hónapnak az egész folyamán. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: Békesség a terveinkben. Cici Simpson írása. Vasárnap este van, és képtelenek vagyunk megnyugodni. Az előttünk álló hét újra és újra végigpörög a fejünkben. Az ügyféllel folytatandó megbeszélés, amelyre még nem készültünk fel, a munkatárs, akit még fel kell venni, a számla, amelynek senki nem járt még utána, beszélgetés a gyermekünkkel, amelyet folyamatosan halogatunk. Mindez sehol nincs leírva, minden ott kavarog a fejünkben, pedig az a lehető legrosszabb hely arra, hogy mindezt tároljuk. Így hát csak fekszünk a sötétben, és leltárt készítünk. Aztán felkelünk, és egy jegyzettömbben mindezt leírjuk. 15 perccel később a teendők egyetlen grammal sem lettek kevesebbek, mégis valami megkönnyebbülést érzünk. Az elménk végre képet kapott arról, ami előttünk áll, és most már nem kell egyszerre mindent fejben tartani. Ez a megkönnyebbülés nem egy produktivitási trükk. Ez lelki természetű. Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek istene. A rend az ő jellemének része, és úgy alkotta meg gyermekeit, hogy ebben a rendben létezzenek. Amikor rendben vagyunk, ugyanabban a közegben élünk, amelyben Isten is. Innen származik a békesség. Figyeljük meg, hogyan kezelte Jézus Krisztus szolgálatának egyik legnagyobb logisztikai problémáját. Adott 5000 férfi és családjaik, és nincs étel. Hamarosan kenyeret sokasít meg szinte a semmiből, ezért minden oka meg lehetett volna arra, hogy kihagyja a folyamatot. Ehelyett ő megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportokban a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Sorokba rendezve, megszámolva, leültetve. Ezután Jézus megtette a csodát. Gondoljunk bele, mit előzött meg ezzel, hogy a tömeg megrohanja egy fiú ebédjét, és ezzel az erősebbek kapjanak enni, a gyengébbeket pedig üres kézzel küldjük haza. Ehelyett mindenki elég ideig nyugodtan ült ahhoz, hogy megkapja, amire szüksége volt. Ha Jézus nem volt hajlandó káoszban dolgozni, miért ragaszkodunk mi újra és újra ehhez? Sokan közülünk a káoszt tettük meg mindennapi életünk megszokott ritmusává. Egyik dologról ugrálunk a másikra, és ezt lendületnek nevezzük. A feszült rohanó tempót szinte kitüntetésként viseljük. Pedig az így élő emberek többsége szemmel láthatóan kimerült, ingerülten reagál a családjára, és egyetlen rossz hétnyire van az összeomlástól. Egy leírt terv nem fogja megszüntetni a sürgős munka mennyiségét. A határidők továbbra is határidők maradnak. De olyan békességet adhat, amely csak akkor érkezik meg, amikor a fejünkben kavargó dolgok kikerülnek onnan, és papírra kerülnek. Íme három dolog, amit ezen a héten megtehetünk. Még hétfő előtt üresítsük meg elménket. Bármi, ami csak a fejünkben létezik, éjjel-nappal igényt tart a figyelmünkre. Írjuk le ezeket egy privát jegyzetfüzetbe. Állítsunk fel sorrendet. Első lépés, második lépés, harmadik lépés. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Nem mi irányítjuk a végeredményt, és Isten ritkán mutatja meg, mi rejtőzik a negyedik lépésben, mielőtt eljutnánk odáig. Egyszerűen megmutatja a következő elvégzendő dolgot. A terv a rendbe szedett engedelmesség. Maradjunk rugalmasak. A megakadások nem mindig kudarcok, némelyikük feladat. Egy tervvel rendelkező vezető azonban képes kezelni egy váratlan megakadást. Ha nincs tervünk, akkor az események sodornak magukkal, pedig kétségbe esetten próbálunk lépést tartani, és ezt egy újabb mozgalmas hétnek nevezzük. Az 5000 ember azért lakott jól, mert leült. A rend volt a békességhez és a csodához vezető út. Üljünk le, tegyük a helyére a sorokat. Aztán figyeljük meg, mit ad Isten a kezünkbe.
0: Heti útra való, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: október 2026-től testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk Lélektemplomi építők címmel. A szerdánként 8 óra 30 és 8 óra 55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes, Life és Business Coach belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita, dietetikus, Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8 óra 30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Élőben jelentkezik a Függőségről mindenkinek, Tisztás című adásának legújabb epizódja. A műsor vendége Vajóczki Mária Magdolna, szociális lelkigondozó teológus, addiktológiai konzultáns, a Magdolna 33 szenvedélyi betegek nappali és közösségi ellátóhelyének szakmai vezetője lesz. Az intézmény munkája mellett a hitről, a bizalomról, a reményről és a felépülésről beszélget a műsorvezető Pap Ákossal. Tartsanak velünk október 13-án kedden 20 óra 16 perckor. A Klímabajnokok rádió műsor 2026 őszi évadában ezúttal fiatalokkal beszélgettünk arról, hogy ők mit tesznek a klímaváltozás ellen, és miket tanulhatunk, akár mi is a tapasztalataikból. Az október 15-én 18 órakor kezdődő adás vendége Ürge Boróka, magyarországi ENSZ ifjúsági klímadelegátja, aki arról beszél, hogy mit tesznek a fiatalok a nemzetközi klímatárgyalásokon a hangjuk hallatása érdekében, illetve hogyan viszonyulnak a hazai fiatalok az éghajlatváltozáshoz.

0: Mária Rádió. Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Nevelésünk következményei, eredményei. Erre szeretnénk rátekinteni mostani műsorainkban, esetleg milyen hozzáállásbeli dolgoknak mik a következményei, és aki esetleg most kisgyerekeket nevel, elgondolkozhasson azon, hogy ahogy ő most hozzááll kérdésekhez, gyereknevelés egyes részletkérdéseihez, annak vajon hosszú távon mik lesznek a következményei. Szeretettel köszöntik a műsorvezetők a kedves hallgatókat.
2: Rubovszkiné Bodó Mária,
1: illetve Lukovics Milán, és hát egyúttal arra is biztatnánk a kedves hallgatókat, hogyha van olyan tapasztalatuk, példájuk, eset, kis esetleírásuk, amiben valamiképpen ezt fel tudják göngyölíteni, hogy akár például saját gyerekeik felnőttként mit jeleztek vissza, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé szerencsés az ő gyerekkorukban, esetleg nagyszülőkorosztály mit lát, hogy a saját gyerekeik szülőként mit csinálnak jobban. Ezek az esetek nagyon tanulságosak lennének a számunkra, és fel is dolgoznánk ezeket a következő műsorokban.
2: Nekem azért tetszik ez a téma, vagy ez a folyam, ez a műsor folyam, hogy néha látszódik az, hogy a legjobb indulattal, vagy a legjobb elképzeléssel indul egy szülő, és akkor egy olyan gondolat van mögötte. Mondjuk mondok egy példát, sok ilyen van szerintem, amit így címét adni a szülői attitűdnek, hogy én mindent meg fogok oldani a gyerekem számára. Én mindenben támogatom, én mindenben mellette leszek, mert ugye a legjobbat akarom. Ez egy kis váltó átállítás, hogy az ember rájön, amikor kamasz a gyermeke, hogy lehet, hogy nem nekem kell már azt megoldani a gyermekem helyett, lehet, hogy nem nekem kell bizonyos dolgokban helytállni, hanem hagynom kellene, hogy küzdjön. Tehát nagyon sokszor van, hogy a szülő szeretné azt is megoldani, amit már rég a gyermekének a felelőssége. És ez lehet, hogy ott kezdődik, hogy egy picit hagyom, hogy bepakolja a táskáját, nem tudom, én második általános iskolába, harmadikba, és ha nem megy, csak akkor én pakolom, vagy hogy nem én hegyezem a ceruzáit. Ez nagyon lassan, szerintem azért nehéz téma, mert minden gyerekhez máshogy kell egyszerűen állni valahogy. Én ismerek olyan anyukát, aki végül is még az egyetemen is kikérdezte a vizsgára készülő gyerekét. Ők így működtek. Ezt én furcsának éreztem, vagy úgy éreztem, hogy ez egy hiba, de láttam, hogy valamiért mindkettőjüknek, a gyereknek és az anyának is erre volt valamiért nagy szüksége, de valószínűleg az, hogy a gyermekeinket végül is kireptessük ebből a fészekből, ami a család, az szükséges, hogy érzékeljük, hogy abban is van feladatunk, hogy elengedjük őket, tehát, hogy ne mindenben mi akarjunk helytállni helyettük.
1: Most egy kis riportot fogunk meghallgatni egy olyan szereplővel, aki már korábban is megszólalt a Kamasz sarok című műsorban. Most ez alkalommal majd ehhez az interjúhoz fogunk néhány megjegyzést hozzáfűzni, és hát hasonló esettanulmányokra vagy üzenetekre bátorítjuk a kedves hallgatókat, írjanak nekünk, és akkor azokat a tapasztalatokat szeretnénk majd feldolgozni, tehát hogy valamiképpen a nevelésnek ilyen hosszú távú hatásaira tekintünk most rá ezekben a műsorokban.
2: Gyűr Dorottyával beszélgetünk a nevelésünk gyümölcseiről. Neked is már nagyok a gyerekeid, és vajon látod-e azt, hogy mivé lett a nevelés, vagy van-e visszajelzés bármilyen módon a gyerekektől?
3: Igen, 30 évvel ezelőtt házasodtunk, most ünnepeltük a 30 éves házassági évfordulót, és valóban nekem már mind a négy gyerek kirepült. És nem annyira azon szoktam gondolkozni, hogy mit csináltam jól, vagy rosszul, vagy mit csinálnék máskor, hanem amikor ezeket a kérdéseket föltetted nekem, akkor az a kép villant be, hogy ülök a fotelben idehaza, és vasárnap hazajönnek a gyerekeim, és a négy gyerek, és a család, és egyéb rokonság körülöttem, és én már egy ilyen kényelmes távolságból szemlélem őket, hogy hogyan viselkednek egymással, miről beszélgetnek, hol vannak az életükben a hangsúlyok, és most egyenlőre ezt a visszajelzést tartom fontosnak, és ez nekem most megnyugtató. Tehát azt látom, hogy a négy gyerekem kötelékben repül, rengeteg közös témájuk, programjuk van, azt látom, hogy van rálátásuk a világra, van véleményük róla, hitéleti kérdésekben, közéleti kérdésekben, és ez nekem ilyen nagyon megnyugtató. És aztán belemehetünk ilyen részletekbe is, hogy mit csináltunk rosszul, meg mit nem. Még azt mondanám, hogy a családot egy nagy szervezeti egységként lehet tekinteni, akár úgy, mint egy vállalatot, és a család is akkor működik jól, hogyha van neki stratégiája, ahogyan egy vállalatnak van stratégiája. És akkor sikeres és eredményes a vállalat, vagy akár a család, hogyha az a stratégia, amit az elején lefektettünk, azok a stratégiai célok megvalósulnak. És az elsőre talán kicsit ijesztőnek hangzik, mert az ember nem úgy kezdi a házas életét, hogy leül a férjével egy üres papír elé, és akkor fölvázolja, hogy mik a stratégiai céljaim, leírom, mit akarok elérni. De talán nem is erről van szó, hanem amik nekünk az életben stratégiai célok, azokat nagy részt örököljük. Azt a családból kapjuk, generációkon keresztül, és lehet, hogy nem is tudatosul bennünk, de mert a szüleink meg a nagyszüleink is így gondolták, ezért mi, ha ezt a példát követjük, akkor tulajdonképpen megvalósítjuk a stratégiai célokat. De ha visszatekintve megpróbálom felgöngyölíteni, hogy mik ezek, akkor tulajdonképpen ez nagyon egyszerű, mert ez szlogen szinten is meg szokott jelenni, tehát ez nem több, mint az Isten, a haza és a család. És a sorrend is fontos. Tehát az Isten van az első helyen, mi az elsődleges stratégiai cél, amit a nevelésben nekem meg kell valósítani, az az üdvösségre nevelés. Tehát ennél fontosabb nincsen, hogy a gyerekeimet keresztény hitre neveljem, és hogy a krisztusi úton járjanak. És ha tulajdonképpen ezt elértem, akkor hátra is dőlhetek, mert az elsődleges cél az megvalósult, és a többi az ehhez képest már apróság. Máténál van azt hiszem az az idézet, ami úgy hangzik, hogy először keressétek az Isten országát, és az összes többi az ráadásul nem csak az Isten országát, hanem az Isten igazságát, így van, és az összes többi ráadásként megadatik nektek. Tehát tulajdonképpen ez a vezérfonal. Ez sem annyira nehéz megvalósítani, mert tulajdonképpen nem kell más tenni, mint amit a szüleink tették, hogy a hitéletüket elénk élték. Jó példával jártak elő, láttuk a szüleinket imádkozni, a szüleinkkel együtt mentünk templomba, volt egy aktív családi hitéletünk, hát tulajdonképpen ezt másoltuk mi is, és ezt adtuk tovább a gyerekeinknek, és ha jól csináltuk, akkor a gyerekeink is folytatják ezt az aktív keresztény hitéletet. A következő megvalósítandó stratégiai cél az Isten után az a haza. Na, ez már egy kicsit összetettebb, hogy ez pontosan mit jelent. Azt jelenti, hogy himnuszt éneklünk, azt jelenti, hogy szeretjük a magyar költészetet, vagy azt jelenti, hogy szeretjük a magyar hazának a tájait, vagy a magyar ízeket, vagy talán egy kicsit azért ennél többet jelent. Én azt gondolom, hogy a mai világban ez jelent közéletet, ez jelent politikát, tehát a gyerekeinket rá kell neveljük arra, hogy érdeklődjenek az iránt, ami körülöttük az országban és a világban zajlik, legyen erről határozott véleményük, és ez akkor lehetséges, hogyha beszélgetünk róluk velük nem csak hitéleti dolgokról, hanem beszélgetünk velük közéleti dolgokról, figyeljük, hogy mi az, ami zajlik el hazában, véleményt formálunk róla, kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre, és akkor ők úgy lesznek hazaszerető állampolgárok, hogyha szükséges, akkor tevékenyen is be tudnak szállni közösségépítésben, hogyha szükség van rá. Békeidőben kevésbé van, talán aktivitásra szükség, de az is lehet, hogy jönnek olyan idők, amikor ki kell állni a haza mellett, és ha jól neveltük a gyerekeinket, akkor ebbe is aktívan be tudnak kapcsolódni. És a harmadik, Isten, haza, család. Családban neveljük őket, és egymásnak neveljük őket. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekeink egymásra támaszkodjanak, ne csak addig, amíg a mi kezünkben van a vezénylőpálca, hanem amikor ebből a szoros családi kötelékből kikerülnek, és a saját útjukat kezdik járni, akkor is legyenek mindig ott egymás számára, legyen fontos nekik a kapcsolat, és az újak, akiket behoznak, a házastársak, azok is szervesen tudjanak ebbe a rendszerbe kapcsolódni. És hogyha ezeket a stratégiai célokat sikerült a nevelésben megvalósítani, akkor azt gondolom, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy eredményesek voltunk.
2: Ez egy jó hír azoknak is, akik még nem látják esetleg azt a részt, hogy már kirepül a gyerek a családból. Viszont foglalkoztatja őket az, hogy a menet közben felvetődő nehézségek majd jutnak-e azokkal valamire az ő gyerekeik, hogy esetleg amikor kamaszodtak ezek a ma már felnőtt ifjak, és visszatekintesz, emlékszel-e olyanra, hogy valamit a szemedre vetettek, vagy valamit nehézségként éltek meg, és azt te pedig tudtad, hogy már pedig, ha ezt mi érvényesítjük, akkor ez valahova visz. Sokszor azért a felnőtt ember látja, hogy itt a kamaszok megőrülnek, és akkor esetleg az egyik azt mondja, hogy én már misére nem megyek, a másik azt mondja, hogy már pedig lyukasztok a fülembe lyukat. Tehát, hogy az ember küzd az apróságokkal, és vajon ezekben a döntéseitekben volt-e olyan, hogy valamiért nehezteltek, vagy nem vették jó néven, de annak úgy volt értelme utólag visszatekintve, vagy akár olyan, hogy te ma azt mondod, hogy na hát ott túl szigorúak voltunk, vagy túl lazák voltunk, hát jobban oda kellett volna lépni. Szóval ezekre gondolok, amit az ember menet közben, így a nekek kamassága kapcsán így kap ilyet is, hideget, meleget, aztán úgy kicsit visszatekintve tudja ezeket értékelni.
3: Azt gondolom, hogy olyan túl szigorúnak nem kell magunkkal szemben lenni. Egyrészt nem a nevelés a megoldás mindenre. Nem tudom pontosan, ezt szokták kutatni, hogy hány százalék a hozott anyag, a genetika, az örökletes dolgok, és mi az, amit a nevelés, szülőnek a nevelése befolyásol, mert ne felejtsük el, hogy a gyerekek is nevelik egymást. Korai időszakban nyilván a szülő befolyása nagyobb, de ahogy nőnek, kamaszodnak, úgy a kortárs közeg, tehát a testvéreknek a ráhatása, az intézmény, az iskola, ha jól választottuk meg az iskolát, vagy szerencsénk van, akkor az ugyanabba az irányba húz. Tehát szerintem nem szabad túldimenzionálni a nevelésnek a szerepét sem, de ugye most arról beszélünk, tehát beszéljük arról, és persze vannak olyan dolgok, amik már a mi életünkben is felmerültek, hogy a gyerekek a szemünkre vetettek. A legkisebb fiam mondta talán nem is egyszer, hogy gondoltad azt, mama, hogy visszamentél, vagy elmentél dolgozni. Na most ez akkor volt, amikor ő felső tagozatba lépett, én végig főállású anya voltam, tehát felső tagozatba 10 évesen mennek a gyerekek, tehát körülbelül 10 éves volt a legkisebb gyerek, amikor visszamentem dolgozni, és ő mégis úgy élte meg, hogy ő magára lett hagyva. És azt gondolom, hogy igaza is van ebben, hiszen a többi gyereket az sokkal tovább kísértem főállású anyaként, és vártam őket itthon, és én főztem az ebédet, és a legkisebb járt úgy, hogy az ő 10 éves korában én elmentem dolgozni, és belett iratva a menzára, és egy csomó mindent egyedül kellett megoldjon, és ez a otthoni fészek meleges hiányzott. Akkor úgy éreztem, hogy nekem erre szükségem volt, hogy kipróbáljam magam más területen is, de ugyanakkor el tudom fogadni, hogy neki azért hiányérzete támadt. A lánygyerekem az pedig azt vetette a szememre, nem is saját magával kapcsolatban, ez a sokat emlegetett kütyüzés, hogy a fiúk esetében nehezen tudtuk kordában tartani, hogy mi a képernyőidő. Amikor kicsik voltak, akkor még nem volt kütyű, akkor televízió volt, és akkor felmértük, hogy nem tudjuk szabályozni a televíziónézést, és kivágtuk a televíziót a fenébe, és megszüntettük, és akkor ez a probléma ki volt pipálva. De hát akkor egy sokkal nagyobb problémával találtuk szembe magunkat, mert az a világháló, ami a okostelefonon elérhető, azt már nem tudom kidobni, megszüntetni, mint a televíziót, hanem az ott van a gyereknél, és akkor ezt valóban nagyon nehéz volt koordinálni. Ott egy megoldást találtunk, hogy próbáltuk a gyermekeknek a szabadidejét minél aktívabban beosztani sporttal, külön órákkal, közös tevékenységekkel, hogy minél kevesebb idő maradjon arra, hogy a kütyüt nyomkodja, de valóban 100%-os jó megoldást nem találtunk rá. Én azt hiszem, hogy föl van adva a jövő generációnak, a lányomnak is, aki ezt a kritikát velünk kapcsolatban jogosan megfogalmazta, hogy a saját gyerekeiknél erre valami jó megoldást találjanak. nem irigylem őket a problémáért.
2: Van-e olyan, amire hálával úgy emlékeznek vissza, hogy te azt már vissza is hallhatod?
3: Egyrészt a regnumi közösségben való részvétel, tehát, hogy minden gyerekünk a katolikus iskola mellett a regnum közösség életében különböző aktivitással részt vett tagként, akár vezetőként is. Ezt már többször mondták, hogy ez meghatározó volt az egész életükre, illetve hát nem ért véget, hanem úgy tűnik, hogy több gyerek életében ez aktívan folytatódik. Tehát még emlegetni a közös hobbit, ami azt gondolom, hogy a mi életünkben nagyon sikeres volt. Nagyon szeretünk mindahányan bringázni, túra bringázni, és ez egy olyan tevékenység, amit évtizedeken keresztül, de még most is közösen űzünk, nagycsaládi nyaralások, vándortúrák, bringával visszük a csomagtartón a sátrat, megyünk A-ból B-be, B-ből C-be, sokszor barátokkal együtt, vagy csak mi a szűk család, és ez egy hatalmas örömforrás, és most már így mióta megnőttek, annyit nem biciklizünk mind együtt, de a gyerekek négyen, vagy a fiúk hárman együtt világra szóló túrákat tesznek, és remekül érzik magukat egymás társaságában, van is van egy olyan közös időtöltés, amihez mindig vissza tudnak kapcsolódni, és örömmel közösségben vannak.
2: Hát ez alátámasztja, hogy ahogy így mondtad, kíváncsi voltam, hogy mit mondasz, de hogy sejtettem, hogy nem azt fogod mondani, hogy hát annyira hálásak a gyerekeid, hogy azt a jó telefont megvettétek nekik, vagy azt a szuperebb cuccot. Az ember menet közben néha így elcsábul, hogy ebben okozna örömet a gyerekének, de valóban az együtt töltött idő lehet a legnagyobb kincs. Végül, a riportunk végén hadd kérdezzelek meg, hogy végül is te hogy érzed, hogy mennyi múlik a szülőn, és mennyi múlik az Úristennek a támogatásán, vagy akár azon a közegen, ami teremtődik a gyermekünk körül?
3: Mindig azt szoktam mondani, hogy a Szentléleknek is kell hagyni működési terepet, tehát nem kell mindent nekünk megoldani. Föl kell ismerni, hogy hol vannak a határaink, akkor kell térdre ereszkedni és imádkozni, és az én tapasztalatom az, hogy a kegyelem az mindig időben megérkezik. Ebbe próbáltam a gyerekeket is bevonni, és megtanítani őket is erre, hogy nem kell nekünk mindent önerőből megoldani, hanem hál' Isten a keresztény hitben, a keresztény közösségben egy hatalmas külső erőforrás is rendelkezésünkre áll, és ezt be kell hívni. És ez igaz a szülőknek is. Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy az erejének a végén, vagy a kreativitásának a végén van, akkor annyira egyszerű keresztény emberként kétségbeesés helyett egyszerűen az Úristenhez fordulni, a Szentlélek támogatását kérni, és meg is kapjuk.
2: Köszönjük szépen a riportot!
1: Elhangzott tehát a riport, így nyilván nem első hallása, de mik a benyomásaid, vagy hozzáfűzni valód ehhez a beszélgetéshez?
2: Nagyon jó volt hallani jó példát is sokat ebben a riportban, meg arra is, hogy Dorottya is valahogy így úgy reflektált a elég jó szülőségre, hogy nem tudott tökéletes lenni, és nyilván ez mindannyiunkra igaz, hogy nem tudunk tökéletesek lenni. Ami talán egyedi, szerintem az a cég hasonlat az ő gondolkodásában, hogy a család egy jól működő cég, szinte, ami hát teszi mindenki a dolgát, és kell, hogy legyen egy stratégia. Zseniális szerintem a stratégia, hogy ezt az ember néha végig gondolja, hogy egy-egy döntésében tényleg ez az Isten haza család így megjelenik-e. Néha azért a mindennapokban elúszkálunk, és akkor nem jut az eszünkbe. De valahogy nekem még az is eszembe jutott, nem tudom, erről te mit gondolsz, hogy egy céget, hogyha működik, akkor valaki vezet. A mindennapokban talán a családi imádsággal kapcsolatban egyszer te mondtad, hogy ahhoz kell egy bátorság, hogy valakinek kiszánja magát, és azt mondja, hogy a gyerekek, ez lesz az imádság, gyertek, üljünk le, amíg ezt nem veszi fel ezt a kezdeményezést senki, magyarul nem vezeti senki a családban az imádságot, addig lehet, hogy ez nehezen jön össze, és pláne, ha gyerekek nagyobbak, kamaszok, szétrebbennek a szobáikba, akkor valószínűleg nem fog megtörténni az, hogy valaki mondja, hogy gyertek már ki, hogy egyáltalán kedvük legyen a közös esti családi imádsághoz. És hogy talán ez is ilyen, hogy a családban kivállalja be azt, hogy ő vezet kicsit, mert lehet, hogy nem mindig egyformán van az anyának meg az apának ideje. Tehát lehet, hogy az apa a vezető akad, de az anya van jobban otthon, sokkal több ideje van. Tehát ezen elgondolkodni egy kicsit, hogy itt-ott-amott ki kell mondani dolgokat, irányokat kell szabni, és hogy akkor lehet, hogy könnyebben megy előre a szekér.
1: Nyilván most itt azért könnyű erről beszélgetni, mert alapvetően hát egy olyan család életébe nyerhettünk bepillantást, ahol azért alapvetően ez a gyereknevelés úgy tűnik, hogy jól sikerült. Nyilván, ahol több a probléma, hát ott esetleg izgalmasabb lenne fölgöngyölíteni azt, hogy mi az, amit utólag visszatekintve azt mond a szülő, hogy hát ezt azért máshogy csinálnám. Hát itt most lehet, hogy ebből a szempontból ez a beszélgetés talán nem hordoz elég sok izgalmat, de azért az mindenképp érdekes, hogy azt mondta, hogy a testvéreket egymásnak neveljük, vagy egymásnak hozzuk a világra tulajdonképpen. Eszembe jut egy volt diákom, aki nagyon fiatalon elkezdte mondogatni azt, hogy hát ő mennyire szeretne kis babát, ő mennyire várja már, és akkor hát megszületett az első, és olyan több évet vártak utána a másodikra. És érdekes, hogy elég fiatal volt ez az anyuka, és azt mondta, amikor hát még a második gyerek úgy nem nagyon jött, vagy nem jött, hogy hát, hogy pedig mennyire fontos, hogy legyen ennek az első gyereknek testvére, mert hát, hogy egy szülő a legtöbb, amit adhat a gyerekének, az a testvér. És meghökkentett ez, hogy ez a fiatal anyuka nem azt mondta, hogy hát itt vagyok én, hát én mennyire szeretem, én szeretem a legjobban, és hogy nem ezt tartotta a legfontosabbnak, amit ő adni tud a gyerekének, hanem az, hogy testvér legyen. És hát itt persze ezt jó volt hallani, hogy a Dorottyának a gyerekei jó testvérek, de hát egyébként meg azért ez megint megérne majd akár egy külön műsort is, hogy azért hát láthattunk olyan családokat is, ahol mondjuk a gyerekeket a nagy igazságosság, vagy én nem tudom minek a jegyében, de hát inkább egykének nevelték, és hát olyan is, amikor hát egyszerűen a nagykor különbség miatt, meg a nagy lakás miatt, hát így bevonul a külön szobájába, aztán hát akkor gyakorlatilag egykeként nőnek föl, illetve hát olyan is előfordult az én praxisomban, hogy hát jó szándékkal ugyan, de hát valahogy sikerült gyerekeket egymás ellen nevelni, ami pedig hát rettenetesen romboló.
2: Azért volt izgalom, hogyha most azt veszük, hogy most egy tökéletes családot láttunk, azért nem így van, hiszen egy olyan problémát felvetett a Dorottya is, hogy az egyik gyermeke nagyon neheztelt rá, amiért ő elment dolgozni, és ez szerintem nagyon sok anyát érint ez a téma. Mikor megyünk el dolgozni, egyáltalán mennyire érezzük azt, hogy nekünk az az otthoni háztartásbeli munka, vagy a gyerekekkel való, nem tudom én, együtt töltött napok azok, ami munkánk, vagy az, ami hivatásunk, és hogy ezt végtelen hosszan csináljuk, vagy pedig egyszerűen van egy pont, amikor úgy látjuk, hogy akkor elkezdtünk valamilyen munkát, vagy újat, vagy régit. Tehát, hogy szerintem ez nagyon sok embert foglalkoztat, és szemmel láthatóan pedig egy késői anya visszamegy dolgozni történetet hallottunk. Az azt jelenti, hogy már felsős volt a legkisebb gyermek. Hát azért egyértelmű, hogy ez egy fájó pont annak a gyereknek, aki alapvetően megszokta, hogy már az anyja meleg ebéddel várja otthon. Tehát szerinted van-e olyan, hogy egy ideális időpont, amikor valaki visszamegy dolgozni? Én elgondolkodtam saját magam is azon, hogy vajon ideális volt-e. Nekem a legkisebb gyermekem igaziból első osztályba ment, az óvodát hagytuk lassan el, amikor ő iskolába ment. Ez sokkal kisebb kor, mint amit a Dorottya mesélt, tehát hogy látod ezt?
1: Azért ez fontos dolog, hogy a szülő is ember. Tehát, hogy neki arra is azért valamennyire tekintettel kell lenni, hogy ő maga hogy tud összességében jól működni, és hát elképzelhető az, hogy valaki már hát nem igazán bírja a permanens otthonlétet, és az ő mentális egészsége meg az is számít. Tehát, hogy azért azt se hagyjuk teljesen figyelmen kívül. A másik pedig az, hogy nincs úgy jó döntés, vagy rossz döntés, hanem ha minden döntésnek vannak előnyei, meg hátrányai, és hát az a rossz döntés, ahol az előnyöket nem tudjuk elérni, vagy nem figyelünk arra, hogy vannak hátulütői is egy döntésnek, és azt esetleg valahogy meg kell próbálnunk kiküszöbölni. Tehát, hogy itt lehetséges, hogy azért hát erre így föl lehetett volna készülni, most hát utólag persze nekem kívülről könnyű tanácsokat adni, hogy esetleg ez a gyerek, aki ráadásul ugye egy fiúgyerek, hogy ez neki nem lesz annyira könnyű, hogy ő már nem kapja meg azt a kiszolgálást, mint a testvérei, hogy valamiképpen ezt lehet látni, hogy egy ilyen hátulütője lehet annak, hogyha az anyuka visszamegy a munkába, és akkor hát valamiképpen enyhíteni ennek a döntésnek az ilyen hátrányos hatásait. Ugye hát azt szoktam mondani, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása, vagy ha melyik gyógyszernek nincs mellékhatása, annak hatása sincsen. Tehát, hogyha nem vesszük figyelembe azt, hogy a döntésnek vannak előnyei, és mi kell az, ahhoz, hogy azokat elérjem, és vannak hátulütői, amit meg, hát meg kell próbálnom kiküszöbölni, akkor az mindenképp rossz döntés lesz az esetek többségében. Hát ennyi fért a mai műsorunkban. Nagyon várjuk a kedves hallgatóknak az észrevételeit, de ha valaki nem szeretne írni, akkor természetesen egy hangfájlt is el tudunk fogadni, vagy hát szívesen meghallgatjuk, akár bele is emeljük a műsorba. Két hét múlva újra találkozunk, elköszön a két műsorvezető.
2: Lubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.

0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: A Szent Szék és Magyarország 1000 éves kapcsolatát méltatta Parolin bíboros. Assisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Megáldották a Szolnoki Szent Háromság templom felújított szentélyét. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Betis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Október 8-án Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémián, melynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, tudósít a Vatikán News. A bíboros felidézte a magyar kereszténység történelmi gyökereit, köztük Szent István király Szűz Máriának tett országfelajánlását. A bíboros a jelenkor nemzetközi konfliktusaira utalva, a béke előmozdítására, az emberi méltóság tiszteletére és a népek közötti testvériség erősítésére buzdított. Hangsúlyozta, a Szent Szék és Magyarország történelmi kapcsolata ma is lehetőséget teremt az együttműködésre. Ünnepi gondolatait a Szűz Máriába vetett bizalom megerősítésével zárta, kérve a magyarok nagyasszonya oltalmát a magyar nép, Európa és az egész világ számára. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, hagyja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Szeptember utolsó szombatján ünnepi szentmise keretében Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök megáldotta a szolnoki belvárosi Szentháromság templom felújított szentélyét. Hosszú idők óta dolgoztak a szakemberek, hogy az egyházmegye támogatásából és az egyházközösség adakozásából méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere, tudatta a váci egyházmegye. A miséket is hosszú hónapokig a felállványozott templomban tartották. Az összegyűlt 32 millió forintból falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tart György restaurátor és fia Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A templom szentélyének felújítása, amely az illetékes örökségvédelmi hatóság és a Váci egyházmegye által jóváhagyott tervek alapján történt, nyáron fejeződött be. Köszöni meg tisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Betis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, a Kárpát-medence teljes Mária Rádiós hallgatói családját sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió budapesti kápolnájából. Reméljük, hogy az internet segítségével még a Kárpát-medencén túl is hallhatnak minket, akik belekapcsolódnak ebbe a szentmise közvetítésbe. Ezt a szentmisét önkénteseink kérésére szülőkért, elhunyt szülőkért és nagyszülőkért mutatjuk be kedves önkéntesünknek az édesanyjáért, aki nemrégiben hunyt el, illetve másik kedves önkéntesünknek a feleségért, Marikáért, aki szintén elhunyt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
2: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozdulással.
0: Én vétkem,
2: igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy akik Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Szentírás szerint Ábrahámnak két fia volt. Az egyiknek anyja szolgáló volt, a másiké szabadasszony. A szolgáló fia pusztán a természet rendje szerint született, a szabadasszony fia azonban Isten ígérete alapján. Előkép volt ez, amelynek ez az értelme. A két asszony a két szövetséget jelenti, az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Az Ószövetség a Sínai hegynél jött létre, gyermekei szolgaságra születtek. Ezt jelképezi Ágár, a szolgáló. Ezzel szemben Sára, a szabadasszony, a mennyei Jeruzsálemet, az egyházat jelképezi. Ez a mi anyánk. Róla áll, amit a Szentírás mond. Örvendj, ha nincs fiad. Újjongj és kiálts, ha nem is adtál életet. Mert több a gyermeke a magányosnak, mint akinek férje van. Mi tehát, testvéreim, szabadságra születtünk, és nem szolgaságra. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, ez a nemzedék gonosz nemzedék, de hát vajon miért gonosz? Nem csak az a kérdés, hogy most gonoszabb-e, mint más nemzedékek, hanem miben áll ez a gonoszság, és ennek a kis részletnek a tükrében itt azért elsősorban a hitetlenségről van szó, tehát nem arról, hogy miféle rosszat tesznek, vagy mennyi igazságtalanságot követnek el. Ebből a szempontból lehet, hogy egyik nemzedék nem különösebben rosszabb, mint a másik, de a hitetlenség az, amiről ugye itten szó van. A csoda jel az is erre utal, hogy Jézus bizonyítsa, igazolja a isteni felhatalmazását ahhoz, amit mond, vagy ahhoz, amit tesz. És tulajdonképpen persze jelek előfordulnak, az Ószövetség is emleget jeleket. Tehát önmagában nem az a baj, hogy valaki örül egy jelnek, egy kapaszkodónak a hitéhez, hanem arról van szó, hogy itt, amikor jelek követeléséről van szó, akkor arról van szó, hogy nem akarnak hinni. Tehát, hogy voltak éppen nem kapaszkodót keresnek, hanem vizsgáztatnak. Vizsgáztatják Istent, hogy vajon igazolja el magát, vajon úgy táncol-e, ahogy mi fütyülünk, megteszi a mi akaratunkat. És hogy miért nem elégíti ezt ki Jézus? Hát valószínűleg azért nem, mert

erkölcsi megtérést hajtottak végre. És hogy tulajdonképpen mind a kettő említett csoport vagy személy, az ennek a keresésnek a révén, vagy törekvésnek a révén, hát voltak éppen még többet is kapott, mint amennyit várt. A nínivejiek nem egyszerűen csak egy büntetéstől menekültek meg, hanem hát megtapasztalták Istennek az irgalmasságát, közelségét. A dél királynője is nem egyszerűen csak valami evilági bölcsességet tapasztalt, hanem valamit megsejtett az isteni bölcsességből és kinyilatkoztatásból. Tehát, hogy a hit az valahogy így működik. Ha akarjuk, ha keressük, akkor többet ad, mint amennyit el tudunk képzelni. Ha pedig vizsgáztatni akarjuk Istent, akkor igazolva láthatjuk önmagunkat. Tehát valahogy, mint ez a részlet, kicsit beteljesíteni azt, amit Jézus máshol mond, hogy akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Tehát a hitetlenség az, ami ellen Jézus küzd, vagy az, ami itt szavakban, ami megjelenik, nem olyan nagyon kiélezett konfliktus, de hát végül is erről van szó itt. Mit tehetünk a hitnek, a hitetlenségnek a leküzdéséért? És elsősorban hát a hitnek az útja, vagy a hitetlenség leküzdése az Jézusnak a követése. Tehát, hogy nem a csodajel, nem a csodából lesz a hit. Azt hinnénk, hogy talán igen, de nem. Jézus tett sok csodát, és utána pedig megállapítja, hogy hát az, ahol ezek a csodák történtek, azok nem hisznek. Jaj neked, Kafarnaum, jaj neked, Betszajda. Tehát, hogy nem a csoda, nem valami fajta tanfolyam, hogy nem valamiféle jutalom egyszerűen, hanem úgy tűnik, hogy a hitnek valami más az útja, vagy a hitetlenség elkerülésének, hát nem ezek a módjai, hanem elsősorban Jézusnak a kitartó követése. Úgy is mondhatnánk, hogy bárki bárhol van, hát a szeretetnek a tetteit próbálja meg megtenni, és akkor majd abból lesznek tapasztalatai. Azok majd a számára akár jelek is lehetnek. De nem valamifajta erkölcsi mérce teljesítésének a jutalma a hit, hanem talán a hitért ugye lehet imádkozni is, lehet kérni, hogy az apostolok, növeld bennünk a hitet. Persze Jézus itt nem egy egyszerű ilyen tanfolyammal vagy varázsigével válaszol erre, tehát azért nekik is végig kellett járni az útjukat, de azért lehet figyelni persze Jézusnak a szavaira, és meg lehet próbálni azt, hogy hát valamiképpen működtetjük a hitünket. Az adott helyzetekben elgondolkodni azon, hogy mit mondana Jézus, mit tenne a helyemben, mit javasolna. Ezek mind együttvéve, vagy röviden összefoglalhatók úgy, hogy Krisztust kell követni, és majd akkor abból fokozatosan erősödik a bizalom, megjelennek a jelek, a tapasztalatok, hogy ez érdemes, és akkor az majd erősíti a hitet. Tehát itt ez a részlet elsősorban ezt mutatja be, hogy a hitért tenni kell vagy erkölcsi megtérést, vagy a bölcsesség keresését, ahogy Ninive lakói, vagy Sába királynője tette, és hát valamiképpen le kell lepleznünk magunkat akkor, amikor Istent mi vizsgáztatni szeretnénk. És néha talán lehet ilyen kísértésünk, de ugye Isten nem feltétlenül jelentkezik arra a vizsgára, amit mi kiírunk. És talán ugye egy kis történet, lehet, hogy már meséltem, ilyen tantörténet, hogy egyszer egy ember elmegy egy képtárba, és hát világhírű festmények vannak ottan felakasztva a falra, és hát megkéri a teremőrt, hogy hát mutassa be neki ezeket a festményeket. És hát a teremőr akkor lelkesen elmagyarázza neki, hogy hát melyik
festmény miért is világhírű, meg ki alkotta, meg hát

0: Ilyen csodálatos, a végén az ember azt mondja, hogy hát, jó, köszönni, de igazából nem nagyon nyerték el a tetszésemet ezek a festmények, amik itt vannak ebben a teremben. És erre azt mondta neki a teremőr, hogy nézze, uram, ezek a képek már nem kerülnek zsűri elé. Ezek a képek maguk a zsűri. És mindenkit lemérnek, aki ide bejön. Hát, önt is megmérték. Na hát valahogy így van. Jóisten, nem kerül a mi zsűrizésünk, a mi vizsgabizottságunk elé, hanem fordított a helyzet. Ő vizsgáztat le bennünket, vagy ő ítél meg bennünket, úgyhogy hát így fel kell ismernünk néha azt, hogy ez a kísértés, hogy Isten azt tegye, amit én akarok, olyan legyen, ahogy én elképzelem, túlzottan ilyen ember szabású legyen, az néha a mi kísértésünk is, nem csak Jézus koráé, és hogy néha talán nem is olyan nagyon egyszerű elfogadni Istent Istennek, hagyni, hogy olyan legyen, amilyen akarni, megismerni, elfogadni azt, hogy ő nem a világnak a része, de mi atyánkban ezt így fogalmazzuk meg a második félmondatban, hogy aki a mennyekben vagy, tehát Isten persze közel jön hozzánk, de ugyanakkor mégis más, mint az ember, és hát ezt nekünk nem is olyan egyszerű áthidalni, ezért sietettő segítségünkre, hogy megismertesse magát, de attól még nem adja ez az ismeret olyan könnyen magát, nekünk kell tennünk érte, és hát le kell mondanunk arról, hogy beszorítsuk Istent azokba a sablonokba, azokba a kategóriákba, amiben mi szeretnénk. Úgyhogy hát ezzel nem csak minden nemzedéknek, hanem valószínűleg minden hívő embernek meg kell küzdenie, meg kell vívnia a maga harcát a saját hitéért. Amen. Kérjük testvéreim, a mindenható Atya Isten, a Szent Fia által árasz a kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
1: Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd Szent Egyházadat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Tartsd meg Szent Atyánkat, Leó pápát épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Áraszt Szent Lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvérém, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházára.
0: Megváltásunk emlékezetét ünnepelve, kérve kérjük Istenünk, hogy atyai jóságodnak ez a szentsége legyen számunkra az egység jele és a szeretet köteléke Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösségszerző kereszthalálának emlékét, feláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárányt, tökéletes, dicsőítő ajándékul neked. E szentséges titkok által táplálod és megszentelet hívő népedet, hogy a földkereksége minden ember az egyhit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentségasztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra öltsük szent fiadat Jézus Krisztust. Ezért zengi néked az imádás új énekét minden élő a mennyben és a földön, mi pedig az angyalok egész kórusával együtt hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengi.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitre valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki széppel egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó,
0: hogyha egyetomba jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, tégy szentté minket, akik a mennyei asztalról táplálkoztunk, hogy Krisztus teste és vére mindnyájunkat igaz testvériségben kössön össze, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A négy magyar nyelvű Mária rádiójának szentmiséjére a Kogol utcai kápolnánkban került sor. Köszönjük szépen délvidéki, erdélyi, felvidéki és anyaországbeli hallgatóinknak, bekapcsolódtak a szentmise közvetítésébe, és természetesen azoknak is, akik esetleg az interneten keresztül világnak távolabbi részein hallgatnak bennünket. Tartsunk ki az imádságban és a szeretetben. Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretetben.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Isten szeme legyen veletek.

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
1: Szent Szeráfin hitvalló. Montegranaróban született 1540-ben. Aszkulóban halt meg 1604-ben, 64 évet élt. Egyszerű kapucinus szerzetes volt. Kőműves bátyjával tatarozási munkát végeztek a szomszédos városban, amikor a házigazda lánya az ebéd ideje alatt egy vallásos könyvből olvasott fel. Éppen az utolsó dolgokról szólt a felolvasás. A 14 éves gyermek arra gondolt, hogy jobb lenne itt hagyni ezt a világot, és remeteként készülni az ítéletre. Majd elmondta, hogy mind gondolkodott el. Ekkor odaszólt neki a leány. Miért mész te remetének, amikor itt vannak a kapucinusok? A munka befejeztével a kis inas hazatért a testvérével, de a kapucinusokat nem tudta kiverni fejéből. Barmokat legeltetve egy gazdánál sokat imádkozhatott. Miután meghalt az édesapja, a bátyja hazahozta dolgozni. Megszökött otthonról, és bezörgetett az első kapucinus kolostorba. Sírva kérte fölvételét. Komolyan vette szerzetességét. A legócskább ruhákban járt, a leghitványabb ételt ette. Abból is csak néhány falatot. Sokszor ostorozta magát véresre, mert azt gondolta, hogy az embernek a legnagyobb és legveszedelmesebb ellensége a saját teste. Ezt kell megtörni, és a lélek igájába hajtani. Sikerült is neki. Isten azzal jutalmazta meg, hogy később semmiféle erkölcstelen kísértés nem zaklatt a teste részéről. A rendházban kapált, kertészkedett, öntözött, dolgozott a konyhán, de két balkeze lévén mindenben csak kárt okozott. A gvárdián ezért sok büntetés szabott rá. Mindent alázattal elviselt, és megértette, hogy ez az ő sajátos szentévállásának az útja, és szenté is lett. A környék népe pedig a rajongásig szerette, hiszen az egyszerű, írástudatlan, rongyos barát a szívükbe lopta magát, valahányszor náluk koldult. Imájára csodás gyógyulások történtek. Úgy olvasott a szívekben, mint más a könyvekben. Nem csak az egyszerű embereknek, hanem egyházi és világi nagyoknak is tanácsadója volt. 1604-ben hunyt el, 13. Klement pápa avatta szentté. Emlékezzünk meg Bernhard Lehnerről, aki csupán 14 évet élt. Nála is bebizonyosodott, hogy Isten milyen gyakran valósított meg kicsinyekkel nagy dolgokat az üdvösség történetben. 1930. január 4-én született Bernhard Lehner az alsó-bajorországi Herngirsdorfban. Két testvérével együtt nőtt fel a szülői házban. 9 évesen járult az első szentáldozáshoz. Miután kijelentette, hogy pap szeretne lenni, előkészítő oktatásra fogadták. Tanulmányait a Landshuti gimnáziumban kezdte meg, majd átkerült a Regensburgi szemináriumba. Ott járult a bérmálás szentségéhez. A harmadik osztályos korában olyan súlyosan megbetegedett, hogy beszállították a gyermekklinikára. 1944. január 24-én magához hívta Jézus, az örök főpap. Életrajzírói följegyezték róla, hogy mindig Istenben volt elmerülve, derűs volt az arca, szerette a játékot és a sportot. Abban lelte örömét, ha másoknak okozhatott örömet. Társait gyakran segítette és vigasztalta. Szerény és Mária tisztelő volt. Mások bűneiért szívesen vállalt engesztelést. Utolsó szavai között számon tartják a következőket: ne sírjatok! A mennyországba megyek, az üdvözítőhöz megyek. Ki sírna ezért? A szemtanúk, akik láthatták, hogyan halt meg Isten akaratában megnyugodva, így vallottak: úgy halt meg, mint valami szent. Szenti avatását is beindították, hiszen Isten szeretete és ember szeretete eredményessége ma is követésre indíthat. szenvedéseit pedig hősiesen viselte, és felajánlotta Isten országának ügyeiért, a papokért és a missziókért. Ime a gyermekek is adhatnak nekünk jó példát, amit mi felnőttek is követhetünk. Viseljük el hősiesen szenvedéseinket, ajánljuk azokat Isten országáért, papokért, missziókért, családokért, hazánkért.
2: Berr Miklós nyugalmazott váci püspök homiliája következik, amely a Mária Rádió önkéntes találkozóján hangzott el Vácon.
3: Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket itt a váci ferences templomban, a Szent Kereszt templomában. Két gondolatot szeretnék hozzá kapcsolni a mai hálaadásunkhoz. Az egyik, ami váci élményünk, a másik pedig a világ egyháznak a reménye. Az egyik élményünk, hogy éppen egy héttel ezelőtt ünnepeltük a váci püspökség 1000 évét. Képzeljétek el, hogy de azért hadd kérdezzem meg, hogy tegye fel a kezét, aki itt volt múlt szombaton. Jó, akkor ellenőrizzétek, hogy igazat mondok-e. 3 éve készültünk már erre a 1000 éves ünnepre, és imádsággal az imádság iskolájában készültünk, amiben nagy szerepe volt a Mária Rádiós szolgálatotoknak is természetesen. Most múlt szombaton egy egész napos nagy ünnepünk volt. A püspöki palotánknak a kertjében reggeltől estig kisgyerekes családok jöttek, mentek, beszélgettek, örültek egymásnak. A téren mindenütt ott álltak a sátraink. A Mária Rádió sátra hol volt? Ott a püspöki palota mellett, gondolom. Mert ott volt a kispapoknak a sátra, a pedagógusoknak a sátra, ott volt a cigánymissziósoknak a sátra, és sorolhatnám tovább, mindegyik a saját szolgálatát hozta ide, és aztán hát egy hálaadó szentmisénk volt délután. De amit különösképpen szeretnék megosztani veletek örömömet, hogy este a Székesegyház előtti tér egy gyönyörű színpaddá alakult. A Székesegyház előtt volt a színpad, és az egész tér ott volt székekkel előkészítve, nagyon sokan voltunk. Hát, emlékezhettek rá. És előadták az 1000 éves magyar múltunkat váci vonatkozásokkal. 500 szereplő készült erre az előadásra. Szép zenei aláfestéssel, énekekkel, kivetítéssel, gyönyörű szép esténk volt. Itt, ahol most vagyunk, nekünk váciaknak tulajdonképpen itt kezdődik igazából a történelmünk. Itt, ahol most vagyunk, itt volt Géza királynak, Szent László királynak az első palotája, itt építették az első váci templomot, székesegyházat. Innen indult ennek a városnak és a váci egyházmegyének az élete. És ami különösképpen kedves volt ebben a Meskó Zsolt rendező úr által előkészített színdarabban, aminek üzenetértéke volt. Minden kornak a püspöke a kereszttel jött be a színpadra. És amikor hát jött a tatárjárás, vagy a török dúlás, vagy a többi nyomorúságunk, mindig átadták ezt a keresztet a következő kor püspökének. És ennek az üzenete, ennek az évfordulónak ez az üzenete, ahogy ez a mai Szentleszke Pál apostolnak a hitvallásában közel hozza hozzánk, hogy minden tér meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, hogy Isten eljött közénk Jézus személyében, így szeretett minket. Meghalt értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. És így jutottunk el a napjainkig. Az utolsó színpadi jelenetnél Marton Zsolt püspökatya is fölment a színpadra, és ő vette át a feszületet. És így vonultak végig a téren a püspöki palota felé. Hát ez az első gondolatom, hogy az 1000 évben benne volt azért a mohácsi fájdalmunk is, benne volt sok minden más fájdalom, benne volt az én papi életemnek a 60 éve, benne volt a ti szolgálatotoknak a 20 éve. Ez mind egymásra épül, és mi is mindnyájan megkaptuk Jézus keresztjét, és adtuk tovább. Délelőtt Alsó-Némeliben miséztem, az ottani templomot 275 évvel ezelőtt szentelte fel az akkori váci püspök, Altán Mihály Károly, és az is a Szent Kereszt ünnep, Szent Kereszt tiszteletére van szentelve. És egy kedves fafaragás készített ott egy művész, amire ez volt írva, e jelben győzni fogsz. Hát ezért is hoztam elő az 1000 évnek ezt a szép jelképét, Krisztus keresztje, ami reménységünk forrása. A másik gondolatom pedig a világegyháznak a reménysége. Ferenc pápánk után Leó pápa vette át a pápai szolgálatot. És olyan érdekes, hogy Ferenc pápának az utolsó körlevele az volt, hogy ő szeretett minket, dilexit nos, és ebbe az ő saját jezsuita lelkületét fogalmazta meg, amit aztán folytatott Leó pápa, és most már az is a könyvesboltjainkban van, a dilexit te, szerettelek téged, ami tovább viszi ezt a gondolatot, és ez megint csak a mi hitünknek a nagyszerű reménysége, hogy személy szerint szeret minket az Úristen, az Úr Jézus személyében. Leó pápa ott van most Franciaországban. Éppen Milánatát kérdeztem, hogy a mai hírekből mit tudtunk. Valószínűleg ma már talán Lourdesba ment a... Úgy valószínűleg Lourdesba ment a Szentatya, tegnap Párizsba volt. És ott a párizsi beszédében erről beszélt, hogy az Úr Jézus személyében mutatja be az Úristen a mi emberi személyiségünk méltóságát, titkát. Ebben a legutóbbi körlevelében, amit aztán még most kiegészített Leó pápa, erre akar minket is rávezetni, rá segíteni, hogy ajándékba kaptuk a mi Krisztus képi szolgálatunkat, és ezt akarjuk továbbadni. Az elmúlt napokban ünnepeltük a Szűzanya születését, a Szűzanya névünnepét, a fájdalmas Szűzanyának az ünnepét, és most a Mária Rádiónak a szolgálatában akarjuk megköszönni a Szűzanya égi közbenjárását. Valamikor egyszer hallgattam egy ilyen kedves gondolatot, hogy az Úr Jézus feltámadása után a pünkösdre várakozva, ahogy olvasok az apostolok cselekedeteiben, a Szűzanya együtt imádkozott az apostolokkal, az utolsó vacsora termében. És a gondolat itt adódik, hogy az apostolok a Szűzanyára néztek, és hát úgy eljátszottam a gondolattal, hogy egymásnak oda súgták, hogy látod az ő arcát. Ugye Jézus arcvonásai. A Szűzanya arcvonásai Jézus arcvonásai tükrözték az ő számukra, és megörökítették. És tulajdonképpen erre kaptunk mindnyájan hivatást, jó Istentől meghívást, hogy a mi életünk is tükre legyen Jézusnak, a Jóisten szeretetének. És amikor azt mondom, hogy a világegyháznak a reménységét akarjuk megköszönni Leó pápának a szolgálatában, és a ti szolgálatotokban is, hogy Jézus útján a Szűzanyával együtt tudunk reménységet adni a körülöttünk élő embereknek. Hálát adunk a mai szentmisén, és én személy szerint is megköszönöm mindnyájatoknak azt a csodálatos szolgálatot, amit vállaltok évek óta. Valami csodálatos dolog ez, hogy a szívetekbe, a lelketekbe ott van mindig a kétség, hívtak, megyek. Hívtak, itt vagyok. És hogy a ti hangotokon keresztül, a ti szolgálatotokon keresztül Mária hangját hallják az emberek a rádióban, a reménységük erősödik. A reménység, amely az Úristen felé visz minket. Hát ezt akarjuk ma együtt megköszönni, és a mai evangéliumból és a mai szentírási olvasásból ez a gondolatot akarom megint csak továbbvinni, hogy mi Szent Pál mondta, hogy felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levőnek figyelek, hogy egyre közelebb legyek ahhoz a jézusi lelkülethöz, amiről Pál apostol szólt, hogy egyre inkább Jézus arcát tükrözze a mi arcunk is, a mi életünk, mint a szűzanyájét.
2: Ber Miklós nyugalmazott Váci püspök homiliáját hallották, amely a Mária Rádió önkéntes találkozóján hangzott el Vácon.

0: Hírpercek.
1: Harmad Károly OFM aranymisét mutatott be Budapesten. A Bói plébánia is csatlakozott a Brenner emlékévhez. Fiatalokat hívott közös szolgálatra a Veszprémi Főegyházmegye. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Harmad Károly újvidéki ferences szerzetes, aki csütörtökön mutatta be aranymiséjét a Budapest belvárosi ferences templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Szent Mise elején Kálmán Peregrin templomigazgató köszöntötte az ünnepeltet, és méltatta a délvidéki magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálatát. Kiemelte, a kommunista időkben számos vallási kiadvány jutott el Magyarországra is a szerzetes közreműködésével. Harmad Károly, aki ma is Újvidéken szolgál, prédikációjában az értékek, az erények és a szeretet mindennapi megélésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra buzdította a híveket, hogy mások bírálata helyett elsősorban azt keressék, maguk mit tehetnek a jó előmozdításáért. A Szent Mise végén közös aranymisés áldást adott a jelenlévőknek. 2027-ben lesz 70 éve, hogy Boldog Brenner János, ciszterci szerzetes rábakethelyi káplánt brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az oltári szentséggel. Emlékére már az idén megemlékezések kezdődtek, melyhez a Bói plébánia is csatlakozott, tudatta a Pécsi Egyházmegye. Kutas Attila Bói plébános kezdeményezésére a közösség egy emberként mozdult meg, hogy mellszobrot állítson a vértanú pap emlékére, ami már a helyére is került a plébánia udvarában. A megemlékezéshez kapcsolódva, október 13-án 18 órakor a Bói Vigadóban levetítik Iváncsics Tamás pécsi egyházmegyés hitoktató kántor a Jó Pásztor című zenés filmdrámáját, melyet a vértanú pap életéről írt. A szobor ünnepélyes megáldása a Szent Vendel búcsú ünnepi szentmiséje előtt lesz. A programokról részletesebben a Bói plébánia tájékoztat. A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezéshez kapcsolódva közös szolgálatra hívta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye ifjúságpasztorációs irodája. Tegyük rendbe együtt papjaink és szerzeteseink síremlékeit, szólt a felhívás a középiskolás és egyetemista fiatalokhoz. Ennek szellemében péntek délután a Veszprémi Alsóvárosi temetőben megtisztították és rendbetették az ott nyugvó papok és szerzetesek síremlékeit. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A fiatalok a kétkezi munka mellett szerették volna figyelmükkel és szolgálatukkal is kifejezni hálájukat azok iránt, akik életükkel, papi és szerzetesi hivatásukkal előttük jártak, a közösségeket szolgálták és hitükről tettek tanúságot. Ugyanakkor az elvégzett munkával megtapasztalhatták azt is, amit a 72 óra mottója olyan egyszerűen megfogalmaz, több vagy, ha adsz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában Galileo Galilei bebörtönzéséről, megkínzásáról beszélünk. Ugye nagyon sok olyan téves információ van akár a világhálón, szándékosan ferdítve Galileo Galilei életéről, felhasználva azt az egyház ellen, hogy mennyire ellenezte az egyház a tudományos kérdéseknek a vizsgálatát, és teljes mértékben tudomány ellenesnek beállítva az egyházat használják fel Galileo Galilei nevét. Ugye ő előtt említettük Giordano Bruno-nak a személyét is, akinek a történetét lezártuk, akit ugye mágia halálra ítéltek, de természetesen ugye ezek a kérdések, amikor fölmerülnek, mindig érdemes úgy vizsgálnunk és olyan szemüvegen keresztül néznünk, hogy abban a történelmi korban milyen módszereket, milyen szokásokat alkalmaztak, milyen volt a jogrend. Ezeket a dolgokat már egy picit kiveséztük, és folytatjuk tehát a Galilei per igazi anyagával, hiszen Galileo Galilei kapott már egy figyelmeztetést 1616-ban, de szó szerint figyelmeztetést, hogy miként hirdeti az ő tanát. Ugye összefoglalva, hogy aki esetleg nem követte az eseményeket, itt olyan tudományos kérdésekről van szó, amelyek azt vizsgálják, hogy vajon a Föld van a központban, vagy pedig a Nap, mi mozog, a Föld mozog, vagy pedig a Nap mozog. Tehát ezeket a tudományos kérdéseket sok esetben a Biblia fényében próbálták értelmezni, és ebből is következtek bizonyos konfliktusok. És ugye nagyon sokszor nem szerencsés módon nyilatkoznak ezek az emberek, azzal nincs is probléma, hogy valaki foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, tudományos kérdésekkel, de le kell szögeznünk, ugye, hogy a Biblia az nem egy fizika könyv, hanem az Isten igének a kinyilatkoztatásának az Isten szava. Tehát nem fizika könyvként kell értelmeznünk az ott olvasottakat. És ugye ezzel kapcsolatban, ugye bár látjuk, hogy egyházi személyek között is vannak ilyen tudós véleménykülönbségek, amely egyáltalán nem baj, hiszen a tudomány az pontosan így fejlődik. Tehát vannak kérdések, amelyekre keressük a válaszokat, de természetesen meg kell adni mindig, és meg kell adni a lehetőséget arra, hogy meghallgassuk a másiknak a véleményét is, illetve az argumentációit. Nem vakon és csak egy oldalon megvizsgálni egy-egy kérdést. Ugye ezek konfliktusok forrásai lehetnek, de amikor már akár személyeskedésre kerül sor, akkor mindig elmérgesíti a helyzetet, és nem is viszi előbbre a tudományt. Tehát éppen ennek a Galileo Galileinek a természete is gyakorlatilag előidézte, hogy azokkal, akikkel ezelőtt jóban volt, összetűzésbe került, nem mindig használt megfelelő és szép szavakat az úgynevezett ellenfeleire, vagy a más véleményt képviselőkre, hiszen itt nem ellenségekről beszélünk. Tehát így sikerült összerúgni a port az addig őt is támogató domonkosokkal, de még inkább a jezsuita szerzetesekkel. Lásd azt az alkalmat, amikor Horácio Grassi atya megírta a Csillagászat és a filozófia könyvét. Erre nagyon durván reagált, mondván nem egyezik az ő véleménye, és az aranymérleg megírásával reagált az ő nézeteire. Ugye Grassi sok mindenben egyetértett Galileo Galileivel, de bírálta az ő tudományos elméleteit, és rá is mutatott jó néhány hibára. Ugye egy érdekes dolog történik, amikor 1623-ban
az a Barberini bíboros, aki mindig is védelmezni próbált a kajtáni bíborossal együtt Galileo Galileit, pápa lett. 1623-ban 8. Orbán pápa néven kerül a pápai trónra, és ugye próbálja ezeket a konfliktusokat elsimítani, és valóban azt akarja, hogy a tudomány asztalán dőljenek el ezek a kérdések, de érdemes elfogadni a különféle véleményeket, és amikor valamelyik hipotézis, feltételezés bizonyítása kerül, akkor legyen úgy előadva, mint hogy egy valóságos tudományos tény, amely már bizonyított. Tehát azt akarta ezzel elérni, hogy hipotézisekkel, feltételezéseket össze lehet foglalni, le lehet írni, lehet keresni a válaszokat ezekre a kérdésekre teljes mértékben higgadt fejjel, és ugye meg is történik ez a dolog, az ő részéről nyitott ez a pápa Galileit, amikor meghívták Rómába egy pápai audienciára, ugye 8. Orbán pápa azokkal a szavakkal fogadta, hogy az 1616-os dekrétumot sosem adták volna ki, ha ő akkor már pápa lett volna. Ugye ez is mutatja azt, hogy ő próbálta védelmezni Galileo Galileit és magát a heliocentrizmusnak a hipotézisét, de a figyelmeztetést, amit kapott Galileo Galilei, ugye ez nem elítélés, hanem figyelmeztetés volt az első körben, hogy óvatosan kezelje ezeket az elméleteket, hiszen még nem teljes mértékben bizonyított, és látjuk később, ugye, hogy többen, akik cáfolják ezt, illetve a bizonyítási utat, mert ő az ár-apály teóriájával próbálja magyarázni azt, hogy a Föld kering a nap körül, tehát a nap van a központban, és ez a fajta teória az valóban hamis, tehát egy rossz úton, még ha végeredmény állítás valós is, de az oda vezető út az helytelen. Tehát ebbe bele lehetett kötni nagyon sok oldalról, és bele is kötöttek, és ezért kéri őt 8. Orbán pápa, már pápaként is, hogy ezeket a dolgokat egyelőre még óvatosan kezelje. Tehát teljesen baráti figyelmeztetés volt, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Ugye Galileo Galilei úgy nyilatkozott, hogy írni szándékozik egy olyan könyvet, amelyben semleges módon világítaná meg a világot leíró különböző rendszereket, köztük a Kopernikuszit is, tehát ez a kopernikuszi elmélet ez, hogy a nap van a központban. Ugye itt a konfliktus abban van, amikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, hogy itt most fizikai törvényszerűségekről beszélünk, de hogy kerül képbe a Bibliából kiragadott részek, hogyha ugye napvilágra kerülnek, akkor mintha mást állítana a Biblia, és az ellenkezik a Bibliával, akkor támadható ez a hipotézis, illetve ez az állítás, minthogyha a tudomány szembe menne a Bibliával. Tehát felfedezzük ebben, hogy abban az időben ilyen formában próbáltak értelmezni ugye a Szentírást is. Galileo Galilei felhívja a figyelmet, hogy nem szó szerint kell értelmezni. Nem biztos, hogy a legmegfelelőbb módon, de ez ténylegesen így van, hiszen a Szentírásban többféle könyv és műfaj szerepel, és annak megfelelően kell ezeket a dolgokat értelmezni. Tehát a végeredmény az, hogy önmagában a tudományos fizikai állítások és a teológia tudománya és a szentírás nem ellenkezik. Tehát a szándéka Galileo Galileinek az volt, hogy ír egy ilyen könyvet, és a pápa ezt igazából jó ötletnek is tartja. Nem volt kifogása ez ellen, mindaddig, amíg a különböző rendszerek egyenértékű hipotézisekként kerülnek bemutatásra, tehát minden olyan elképzelést a világról, amit ismer, összegyűjt Galilei, és ebbe a könyvbe lefekteti, leírja. Anélkül, hogy egy is előnybe részesülne, tehát ez volt a megállapodás, hogy minden nézet, minden teória megfelelő teret kapjon.
Hát azzal a pápai támogatással, amelyet ugye idézve legkedvesebb fiának nevezi őt írásában 8. Orbán pápa, Galileo Galilei visszatér Firenzébe, hogy azonnal munkához lásson, és 4 évvel később el is készül a tervezett mű, amelynek Galileo Galilei a Dialógus címet adta. Ez a mű, ez

eszméről szól, aki vitatkozik, melyik világkép a helyes. Salviati, Galileinek a képviselője, úgymond a szócsöve, aztán van ott Sagredo, egy magasrangú méltóság, aki szívesen hagyja magát meggyőzni az új tanítás érvényességéről, és Simplicius, a naív tradicionalista, aki Arisztotelész elavult gondolkodásának a rabja, tehát a hagyományos nézetet valló személy. Salviati érvelésének a középpontjában természetesen ismét valójában hamis ár-apály elmélet áll, tehát ez Galileinek a véleményének a képviselője. A mű eredeti címe is az lett volna, hogy dialógus az ár-apályról, és hogy ebből maradt csak a dialógus. Ezen kívül megjegyezte, hogy csalók elvitották tőle a napfoltok felfedezését, mint sajátjukat adták ki. Nyilván nem tudta, vagy nem akarta tudomásul venni, hogy Scheiner és Herriot és Fabricius is megfigyeléseket végzett ugyanakkor, és 1611-ben azokat rögtön publikálták is. Amikor Rómába ment, hogy megszerezze művéhez a nyomtatási engedélyt, nem lépett kapcsolatba a római inkvizícióval, hogy abban az időben szélszerű volt, hogy hát megvizsgálják, átnézik azt a művet, nem ütközik valamilyen egyházi tanítással, akár nem lesz az emberek szempontjából ez káros, nem lesz nagyon félreérthető, félrevezető. Tehát gyakorlatilag ez az inkvizíció, ez ilyen vizsgáló szerepet töltött be, és itt ugye nem ítéleteket hoz, hanem hát abban az időben voltak ilyen listák, amit úgy neveznek, hogy index, hogy indexre kerülhet valamilyen mű, ami nem azt jelenti, hogy teljes mértékben be van tiltva, csak egyelőre, tehát ilyen figyelmeztetéssel, hogy ezt óvatosan olvasni, vagy egyáltalán nem ajánlott irodalom, amíg azt át nem dolgozzák, valamiféle cenzúra, de ha igazából ezeket a kérdéseket nézzük a mai kor szemüvegén keresztül, akkor most is látunk olyat, hogy valaki megír egy könyvet, és odaadja elolvasni valakinek, hogy mit szól hozzá, de ugyanígy tudományos körökben is, tehát nem csupán egy állítás kerül megírásra, az többen is véleményezik akár. Tehát ez a fajta ilyen több szemüvegen, vagy több szemszögből megnézett, átnézett dolog most is van, tehát nem csak abban az időben volt, hogy ez most az inkvizíció által most egy olyan erős cenzúra, ami betiltásra ad lehetőséget, vagy pedig ajánlásra egy könyvet, vagy egy nézetet. Ez inkább ilyen védelmi funkciót jelentett, hogy nem-e fogja összezavarni az akkori embereknek a gondolkodását, nem-e fog több kárt okozni, vagy fele vannak erre készülve, hogy abban az időben nem tudott mindenki olvasni, mindenféle módon lehetett magyarázni dolgokat, sok volt a tévtanító, téves út, tehát ezeket is most így csak nagyon zárójelesen mondva próbálták elkerülni ezáltal az index által, és tehát inkább ilyen fölkiáltó jeles művek voltak ezek, tehát ezért volt ez az inkvizíció, hogy ezeket megvizsgálják, ezeket az iratokat a tartalmilag, és aztán ehhez véleményt is mondjanak. Tehát ezt megpróbálta Galileo Galilei elkerülni, és a Riccardi Páterhez fordul, akinek az Arany Mérleg publikációja ellen sem volt semmiféle kifogása. A domonkos szerzetes csupán annyit tanácsolt neki, hogy mondjon le a címbeli áropály megjelölésről, hiszen mindenki tudja, hogy az az ő bizonyítéka a heliocentrizmusra. Tehát amiben többen is bele kötöttek, hogy ne legyen mindjárt egy ilyen elfogult cím. Emellett a műhöz egy előszót kellett fűznie, erre kérték, amelyben kinyilvánítja, hogy ő maga nem kíván állást foglalni a vitában. Galilei beleegyezett, megírta az előszót, és művét bemutatták a pápának. Tehát itt ebbe ez a cenzúra, vagy ez a inkvizíció, tehát itt mégiscsak megmutatja, hogy a Riccardi Páternek, de aztán visszaél ezzel a bizalmával, tehát szintén tehát valamiféle jó tanácsokat kap,
semmiféle módon nem mondják azt, hogy mit írjon és mit ne írjon le ebben a könyvben, csak hogy mutassa be objektívan

0: a világról alkotott elképzeléseket. 8. Orbán ismét időt szánt rá, életre szóló bőséges egyházi nyugdíjat is ígért Galileo Galileinek, meg is kapta ezt, hogy így legyen ideje a kísérleteivel foglalkozni, és végül arra kérte, hogy a könyv befejezésénél legyen utalást Isten mindenhatóságára. Ez csak formális kiegészítés volt, mely egy hívő katolikusnak, amilyen Galilea is volt, egész életében nem okozott semmiféle problémát. Így amikor a nyári kánikula fenyegetett, és Rómában a pest is kitörése alkalmas indokot szolgáltatott neki, Galilei meggyőzte cenzorát, Ricardit, hogy adjon neki egy kitöltetlen imprimatúrát, megígérte neki, hogy a könyvet még egyszer a firenzei inkvizíció elé viszi, mondjanak ők is véleményt erről Firenzében, és Rómában kinyomtattatja. Tehát gyakorlatilag ezt a ellenőrzést, ezt a imprimatúrát megígérte, hogy elintézi. Tehát teljesen bízott ez a páter Galileiben, és adott is neki egy ilyen kitöltetlen cédulát. És a firenzei inkvizítorokra a római ajánlások nagyon nagy hatással voltak, és ezért nem is halogatták ennek a bűnök a kioldását, így a csillogász ezt az imprimatúrát is megkapta, holott nem látták, hogy Rómában igazából mi is az igazi vélemény, mert ugye ott nem mutatja be Galilei. Ricardi ideiglenessége révén tulajdonképpen értéktelen, kitöltetlen engedélyével a dialógus végül is Firenzében, és nem pedig Rómában került a nyomdába. Amikor az első példányok 1632. májusában megjelentek a Vatikánban, kitört a botrány, a pápa Ricardi és a római inkvizíció emberei nagyon feldühödtek, és az inkvizítorok azért, mert senki nem kérdezte meg őket, Ricardi pedig azért, mert úgy látta, visszaéltek a bizalmával, és 8. Orbán pedig amiatt dühöngött, mert Galilea a mű végső megfogalmazásában a pápa szavait Isten minden hatóságáról éppen az ostoba szószátyár és makacs Simplicius szájába adta. Tehát mindenki megsértődik ezen, ugye, ahogy Galilei nem tartotta meg a megállapodást. Egy a pápa kérésére sietve összeállított szakvéleményben az inkvizíció emberei tanúsították, hogy a dialógus semmiképpen sem becsületes és kiegyensúlyozott, hanem teljes egészében részrehajló, tehát gyakorlatilag Galilea saját teóriáját emelte ki, így egyértelműen ütközik minden megállapodással. Galilei ezzel nem csak egy csapásra játszott el minden szimpátiát, de nem kívánatos személyé is vált. 8. Orbánt ellenségei addig azzal gyanúsították, hogy eretneket védelmez. Én említettem, hogy bíborosként is már nagyon sokszor védte őt. Most azonban eljött az a idő, hogy példát mutasson. Galileo Galileinek tehát így szorul a huroka a nyaka körül, pert akasztottak a nyakába, és 1632. szeptember 23-án megkapta az idézést, hogy haladéktalanul jelenjen meg az inkvizíció főfelügyelője előtt. A csillagász lelkében, aki addig hitt sértetlenségében, egy világ omlott össze, orvosi igazolásokkal háromszor is megpróbálta magát kivonni a római utazás alól. Csak azután érkezett 1633. február 13-án az örök városba, miután a pápa elővezetési parancsal fenyegette meg őt. Mielőtt 8. Orbán az őrizetbe vételhez ragaszkodott volna, a Medici villájában lakott, ez volt a börtöne, tehát itt rögtön ez a fontos információ, hogy amit börtönnek nevezünk, az egy villa volt, egy magas beosztású kongregációs hivatalnok lakása volt, aki ráadásul a heliocentrizmus híve volt, de az inkvizíció fogjának, amit ugye sokszor úgy mutatnak be, hogy nyírkos börtönben valahol a föld alatt hideg és kínzott, megkínzott helyen. Most hivatalosan 5 luxus szoba áll a rendelkezésére, saját szolgálókkal, ellátás pedig a Firenze rezidencia biztosította. Tehát ez volt az ő börtöne, egy 5 szobás villa teljes ellátással, szolgákkal együtt, tehát semmiképpen nem mondható az, hogy valahol valami nyírkos börtönben kínozták volna, vagy éheztették volna őt. Tehát ez egy tény, amit meg kell, hogy cáfoljunk. Ahelyett, hogy az esetet rögtön átadták volna az inkvizíciónak, amelyben Galilei túl sok ellenfelet szerzett magának, a pápa vizsgáló bizottságot hívott össze unokaöccse Francesco Barberini fiatal bíboros vezetésével. Előre megnyugtatta a firenzei követeket, bár Galilei rákényszerítette az egyházat, hogy ítélkezzék fölötte, ez azonban jó indulattal fog történni. Galilei rögtön az első meghallgatásán eskü alatt hazudott, letagadta, hogy Bellarmino bíboros előzetesen figyelmeztette őt, és kijelentette, hogy könyve semleges álláspontot képvisel. Ezután szembesítették az 1616-os jegyzőkönyvvel, hiszen ez a figyelmeztetés nem maradt nyom nélkül. Mikor az első hivatalos meghallgatása során könyvének egyik példányát eléje tették, az hirtelen teljesen idegennek tűnt előtte, holott ő írta. Ha valóban pártoskodás téves benyomását kelti, akkor ez csak tudósi hiúságnak köszönhető, írhatna viszont egy folytatást, ahol tisztázhatna minden félreértést. Másnap azt vallotta, hogy a geocentrizmus hívévé vált, tehát azonnal váltott egy megijedt, ugye, és váltott az ő nézetén. Így tagadta meg a nagy csillagász 1633. június 22-én a Santa Maria Sopra Minerva templomában egy ceremónia keretében a heliocentrizmust. Nem kínzás hatására. Amit a későbbi legendákban sötét pillanatként a felvilágosodás ellenes egyház képviselő győzelemként tartanak számon, meglehetősen kis célűen zajlott. Az elítélt letérdelt egy párnára az oltár előtt, kezét rátette a Bibliára, és elmondott egy jogi formulát, amely alapján véve csak egy hűségnyilatkozat volt az egyház felé, melyben kijelentette, hogy mindig hittem, jelenleg is hiszek, és a jövőben is Isten segedelmével hinni akarok mindent, amit a katolikus és apostoli egyház igaznak tart, prédikál és tanít. Tehát ez volt az, amit ő megvallott, letérdelve, a kezét a Bibliára helyezve. Előtte semmi kényszer alatt tagadja meg a heliocentrizmust. Ezután a keresztet vetett és aláírt egy okiratot, mielőtt bírái kihirdették az ítéletet. Galilei nem követte el az eretnekség vétkét, de kétségtelenül figyelmen kívül hagyta az engedelmességi kötelezettségét a szentszékkel szemben, megszegte a saját ígéretét, és a pápát is rászette, és mindezt nem csekély mértékben. A dialógust ezért be kellett tiltani, őt pedig házi őrzetbe, formális börtönbe vetették, már említettük, hogy milyen körülmények között. Maga az ítélet is ellentmondásos volt, 10-ből 3 bíboros alá sem írta, köztük a pápa unokaöccse sem. A híressé vált mondat, és mégis mozog, amelyet Galilei állítólag kifelé menet mondott és mormolt, az utókor szüleménye, tehát ez abszolút nem felel meg a valóságnak, sehol ez nem kerül följegyzésre. Először egy 1645-ös festményen tűnt föl, mely a Murillo iskolában készült, és Galileit valódi börtönben ábrázolja, ez is ad egy olyan félreértés lehetőséget, tehát 1645-ös ábrázolás, festmény, és ugye itt ugye a szájába adják ezt a kifejezést, és mégis mozog, nem történik meg. Egy ilyen helyen, ahol sohasem fordult meg igazából Galilei. Ahelyett, hogy évekig sínlődött volna a börtönben, a csillagászt másnap elengedték vatikáni luxus lakosztályából, és átvitték a Medici villába. egy nappal később megkezdte a büntetése letöltését, először barátja és tanítványa Asanio Piccolomini püspöki palotájában, Sienában, mivel Firenzében éppen kitört a pest is. 1633. december 1-én Galilei visszatért az otthonába, a Firenze melletti Alketribe lévő professzori luxus kúriájába, luxus villájába, ahol a elkövetkezendő 9 évben békében élt és dolgozott, gazdagon ellátva a Mediciektől kapott havi nyugdíjjal és az éves vatikáni járadékkal, amelyet 1630-ban ígért oda neki az ő barátja 8. Orbán pápa, és aminek folyósítását soha nem szüntették meg, egész életében kapta ezt a adományt, nem kicsi összeget, amely segítségével simán élni tudott, és a kísérleteit folytatni tudta. Tehát ez az ő nagyon súlyos börtöne, luxus villa, luxus körülmények közötti élet. 1636-ban megjelent fő műve a Discorsi, amely a mechanikáról és az esési törvényekről szól. A mű a modern fizika alapművévé vált, nem sokkal ezután Galilei megvakul, az egyházzal megbékélve, a betegek szentségével megerősítve hunyt el, végső útjára a helyi plébános kísért el. Csak diákjai kísérlete vallott kudarcot, nem emelhettek neki díszes emlékművet, mivel a pápa ezt provokációnak találta, hogy az ő diákjai szerettek volna ilyen emlékművet állítani részére, hogy az ő lánya is apácaként működik ebben az időben, és gondoskodik róla. Matematikailag csak 1687-ben bizonyította be Isaac Newton a kopernikuszi világképet, a gravitáció törvényeinek felfedezésével fél évszázaddal később, 1741-ben az egyház azáltal rehabilitálta Galileo Galileit, hogy a Szent Officium 14. Benedek pápa utasítására egész életművére kiadta az imprimatúrát. 1979-ben II. János Pál pápa megbízta a Pápai Tudományos Akadémiát, hogy tudományos szempontból is dolgozzák föl a híres embernek az esetét. 1992. október 31-én átadták a pápának a kutatási jelentéseket. II. János Pál pedig egy beszédet mondott, amelyet legtöbbször tömören csak bocsánat kérésként tartanak számon. Hát ezért ez teljesen más volt, mint kimondottan bocsánat kérés. A pápának valójában az volt a célja, hogy eloszlassa a tudomány és az egyház közötti kölcsönös félreértéseket. Ugye a Szentatya az minden olyan visszaélésért, amely az egyház nevében történik, bocsánatot kér, de hogy itt szó se volt olyanról, hogy most mindenben igaza lett volna, vagy nem szegett volna meg valami szabályt, tehát igazából a visszaélésekért kéri ezt a bocsánat kérés, nem csak Galileo esetében. Emellett a Kopernikusz földjéről származó főpásztor, ugye Lengyelország, 1992. november 2-án megismételte Galilei hivatalos rehabilitációját. Ekkora hívő katolikus pizzából származó születésű tudósról már rég mártírt faragott magának a racionalista és ateista természettudomány, de éppen az igazság föltárása segít abban, hogy ne egy ateista mártírt lássunk benne, egy, hogy nem volt mártír, másik, hogy nem volt ateista. Ugye az állítólag tudomány ellenes és a középkorban ragadt egyháznak az áldozataként tüntetik fel Galileo Galileit. Itt ugye az egyház és ugye a tudós társaság is óvatos volt, hogy hát önmagában az a teória, ami nem bizonyított, tehát az teóriaként kell, és nem tudományos megállapításként feltüntetni. És ugye ebben kapott figyelmeztetés Galileo Galilei, de gyakorlatilag az egyház támogatásával folytathatta a tevékenységét, gondoskodtak róla, egyáltalán nem valamiféle vizes cellában, súlyos börtönben és kínzások közepette mondott le az ő nézeteiről, egyszerűen megijed, mint ember, ami szintén csak érthető. Maga a megállapítása az érvényes, de viszont a bizonyítása, amint hallottuk, a sokkal később történt meg. Bertolt Brecht Galileo című drámájában az eset az egyház puszta hatalmi kérdésévé redukálta az ő esetét, ha a föld többé nem világmindenség közepén áll, Péter széke nem állhat a föld közepén. Dan Brown ugyanígy az Angyalok és Démonok című könyvében egyenesen egy titkos szervezet az Illuminátusok alapítójává teszi Galileo Galileit, természetesen ez a fantázia szüleménye, aki az egyház babonás dogmáját az emberiség legnagyobb ellenségének nyilvánították, és a katolicizmus megsemmisítésén fáradoztak. Ő maga még egyesíteni akarta a vallást a tudománnyal, de elítélték, istenkáromlás miatt, négy követőjét pedig Róma utcáin brutálisan meggyilkolták. Tehát ugye ezek az idézetek ebből a könyvből. Az Illuminátusok valóban léteztek, de szervezetük csak a 18. században alakult meg a magyarországi Ingolstadtban, és elsősorban politikai célkitűzőseik voltak. Tehát ezekben a művekben teljes mértékben ferdeképet, tehát nem is, hogy elferdített valóságot, hanem totális fantazmagóriát közölnek, de a olvasó, aki ezt készpénznek veszi, és nem valamiféle fantázia könyvnek, egy kaland regénynek, akkor elhiszi azt, ami abban szerepel, de nekünk elsősorban a történelmi tényekre, a korabeli iratokra kell hagyatkoznunk, és ennek a kutatása mindenki számára lehetséges. Nem kell készpénzként elfogadni egy kaland regénynek, bármilyen népszerű is, a különféle téziseit és szó szerint a hazugságait. Tehát az Illuminátusok alapítójának mondják őt, és közben rádöbbenünk, hogy sokkal később alakul meg, és elsősorban politikai célokkal. Galileit azért ítélték el, mert rászette a pápát elsősorban, de ugye nem tartotta meg a megállapodást, amit említettünk. Az egyház nagyon is nyitott volt a tudománnyal szemben, de nem volt még kész arra, hogy revidálja világképét és újra értelmezze a Bibliát, mielőtt egyértelmű bizonyítékok álltak volna a rendelkezésre. Ki kellett oktatnia a tudós Galileit afelől, mit is jelent, hogy hipotézis, mi az, hogy feltételezés. Az általa hozott bizonyíték az árapáltana végül tévesnek bizonyult, bár Galilei a megfigyelésen alapuló tudomány atya, ami teljes mértékben elfogadható, a tudomány elméletet illeti, abban az egyház némiképp megelőzte őt. Galileo Galilei nem felfedezései és nem elméletei miatt került nehéz helyzetbe, hanem vitatkozó kedve és elhamarkodott ítélethozatala, túlzott magabiztossága, és az ő természete sodorta bajba. Dacos stratégiájával hamisan játszott, egyházi pártolóit ellenségekké tette, ezzel egy időben megvolt benne az a nagyság, hogy bevallja, túl messzire ment, és végül kibékül teljes mértékben az egyházzal. Tehát, hogy mi az igazság Galileo Galileivel kapcsolatban, azt hallhattuk ebben az adásban, nem bizonyította be, hogy a föld forog, nem átkozták ki, nem találta fel a távcsövet, nem kínozták meg, és nem küldték mágiára, ahogyan Kopernikusz sem, és azok szintén egyházi személy, és azok, akik szembefordultak vele, nem voltak tudomány ellenesek. Nem igaz, hogy Galilei tárgyalásán az egyház nem volt hajlandó belenézni a távcsőbe, vagy elutasította volna a csillagász adatait, annak a felfedezéseit. Ahogy egyre jobb teleszkópok készültek, az emberek egymástól függetlenül megerősítették és valóban igazolták is ezeket a felfedezéseket, hiszen ezek megismételhetők voltak, ami fontos tudományos szempont. Galilei először 1610-ben Csillaghírnök című könyvében számolt be felfedezéseiről, amelyeket jezsuita csillagászok Rómában 1611-ben igazoltak is. Tehát, hogy van sok olyan dolog, amit ugye elfogadhatunk, és előrelépésként tekinthetünk, de azért le kell szögeznünk azokat a dolgokat, amelyek teljesen tévesek Galileivel szemben. Galileit nem kínozták meg, nem küldték mágiára, de egyházi őrzetbe került, nem ez volt az egyház legfényesebb időszaka, természetesen ez az időszak nagyon komplikált, és a környező történelmi háttereket is meg kell nézni, mi zajlik akkor Európában, ez lehetne egy következő szempont, amin keresztül megnézhetnénk az ő életét, tehát Európában, svédeken keresztül protestáns és katolikus konfliktus révén feszültség van, háború fenyeget, tehát sok mindenre oda kellett figyelni magának a Szentatyának is, hogy ne legyen olyan fölösleges feszültség se tudományos körben, se politikailag, ami veszélyeztethetné a békét. Tehát Galileivel kapcsolatban ennyi. Mindenkinek ajánlom, hogy keresse az igazságot, több forrást nézzen meg, és ne csak egy könyvre vagy egy kalandregényre hivatkozva alkosson képet bármelyik tudományos és nem tudományos személyről. Szeretném megköszönni a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. Bábel Balázs mutatott be szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Asszisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. A tanácskozásnak a Szapiencia Alapítvány Bocskai Házban működő székhelye adott otthont október 7-én. A megbeszélések középpontjában az egyházi alapítású erdélyi magyar felsőoktatási intézmények helyzete és jövője állt. A Magyar Kurír beszámolója szerint a római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus luteránus egyház képviselői áttekintették a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését, eredményeit és aktuális feladatait, majd az Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából közös nyilatkozatot fogadtak el. Megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett, hangsúlyozva, hogy azok fontos szerepet töltenek be az erdélyi magyar közösség életében. Szó esett az egyházakat érintő aktuális közéleti kérdésekről is. Október 3-án tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek a jelen, lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs, emeritus kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének központjába Asszisi Szent Ferencet állította, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, ő sokkal komolyabban vette az evangéliumot, és az életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent békességszerző fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a trágásság és a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést, Pax et bonum, azaz béke és jóság. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Asszisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott. A természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizációk közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretetszolgálat fél óráját hallják.
1: Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretetszolgálat műsorának 23. részében. Búza Bence vagyok. A katolikus szeretetszolgálat közössége hosszú évek óta minden esztendőben elzarándokol Mátraverebély Szentkútra, a Jézus szíve búcsúra, ahol a szentmisében a prédikációt követően sor kerül a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatására is. Az idei búcsunk főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyés püspökatya volt, akinek homiliáját ebben a műsorban vágatlanul meghallgathatják. Tartsanak tehát velünk ezúttal Mátraverebély Szentkútra, a katolikus szeretetszolgálat lakóinak és munkatársainak közös búcsújára.

0: segíts, Mária segíts, szentséges atyának, Mária segíts, Szent pásztorának, Mária segíts, ó, segíts mi rajtunk, mi hozzád sóhajtunk, Mária segíts, Mária segíts.
1: Lehet egy kicsit közelebb jönni, hogy a szentelt víz elérje mindenkit, mert különben nem itt elolja. Kérdezhetjük, zarándokok, Isten hozott mindenkit mai napon, Szent úton. Jézus szíve ünnepe van. Jézus szíve ünnepe. A Szent Ferencet két dolog nyűgözte le Jézusba. Több minden, de kettő nagyon. Az egyik az, hogy értünk emberrére, hogy az Isten, aki a csillagokat teremtette, tegen alkotta, az egyszerűen egy kis, maga tehetetlen csecsemő képében istálóban megszületett. A másik dolog meg, ami lenyűgözte, az, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus szeretetből szenvedett érte. Egyáltalán hogyan lehet szeretetből szenvedni? Ezen sokat gondolkodok, pont 800 évvel ezelőtt, ezen való elmérkedései és szenvedései elfogadása közepette kapta meg a sebhelyeket, a stigmákat az Úr Jézustól. Miért is kapta meg? Hát Szent Ferencnek, ugye a szenteknek is vannak bajai, tehát neki is elég sok baja volt, például elment a Szentföldre, és mire hazaért, addig a közösség, a csapat letette őt a főnökségről. Azt mondta, hogy nem kell, nem, túl sokat akarsz, túl szigorú vagy, és túl nem vagy fölkészülve, majd mi jobban fogjuk ezt tudni. És hát nyilván ez nem olyan nagy örömmel nem töltött. Tehát a lényeg az, hogy ami a fontos ebben, hogy a hívő katolikus embernek az egy óriási előny, hogy lehet értelmet adni a szenvedés. Fiatalon, középkor és időskorban is. Csak ezt gyakorolni kell. A gyakorlás nélkül nem megy. Hogyan? Miért is érdemes gyakorolni? Tavaly műtöttek, és a műtét szívműtét volt, és a műtét előtt át kellett állni, hogy a véralvadás gátlók injekciót kellett ugye ismerés, többeknek ismerős a dolog, és magamat kellett volna injekciózni. Tehát én életben nem adtam be injekciót senki, se másnak, se magamnak, nem tudtam. És volt egy testvér itt a házban, aki elég sokat volt kórházban, és megkérdeztem tőle, hogy te be tudnád nekem adni ezt az injekciót? Persze, hogy be, jó lesz. Na és akkor, amikor elérkezik a nagy pillanat, akkor közeledik felém, kezébe az injekciós tűzvecskendő, de olyan furcsa áll. Kérdezem tőle, te figyelj, hogy te adtál te már úgy életedbe injekciót? Azt mondja, nem, de megnéztem a YouTube-on. Tehát a helyzet az, hogy a szenvedések fölajánlását, azt is gyakorolni, azt se elég a YouTube-on megnézni, hanem szerencsére Jóisten gondoskodik, az élet gondoskodik róla, hogy legyen alkalma gyakorolni. Ehhez a gyakorláshoz kívánom a Jóisten bőséges áldását és sok kegyelmet a mai zarándoklatnak, amelyiknek a menete egyébként a következő. Beköszönés a szizanyához, az énekszó nagyon jó volt, csak így tovább. És utána pedig 11 órakor az ünnepi szentmise, betegek keletének a kiszolgáltatása, aki bárki fölvehet, aki beteg vagy idős, és a szentgyónását elvégezte. Délután 2-kor litániával és a zarándoklatok és a kegytárgyak megáldásával végződik a mai nap. De azzal is kezdődik. Áldjon meg bennetek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Köszönöm, Csákvári Zarándok.

0: ilyen ide Szentpultra megérkeznetek?
1: Mindig egy nagyon szép élmény, ugye mindannyian lakók, a munkatársok is mindig nagy örömmel készülnek erre a Jézus szíve ünnepi zarándoklatra, hiszen ez már egy nagyon szép hagyomány a szeretett szolgálatnál, sok-sok éve, minden évben jövünk együtt, és már így útközben is már nagyon szépen hangolódunk, imával, rózsafüzérrel, énekkel, hogy méltón és lelkileg felkészülve jöhessünk ide erre a gyönyörű szép kegyhelyre, és együtt legyünk a többi intézményünk, munkatársaival és ellátottjaival. Mert ez nekünk mindig egy nagy lelki feltöltődés, a mindennapok nehézségeit itt egy kicsit le tudjuk tenni, tudunk a szűzanyához fogászkodni, lelki terheket jó magam is igyekszem letenni, és kérni a szűzanya hozzájárulását, közbenjárását, mennyei Atyánk Jézusónak a segítségét, támogatását, mindig a jó úton járjunk, mert nagyon nehéz. Intézményvezetőként pedig legfőképpen nagyon sok terhet kell hordoznunk. És hát ez a nap erre egy nagyon szép lehetőség, hogy mindezekben meg tudjuk erősödni.
0: Köszönöm, örülök, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük szépen mi is.

Tisztelendő paptestvérek, főigazgató úr, kedves munkatársai, kedves zarándok testvéreim! Jézus szíve főünnepének megülésére jöttünk össze. Ide erre az ősi zarándok helyre, erre a kegyhelyre, ahol előttünk évszázadok óta hívek milliói jöttek ide, hogy Isten szeretetével találkozzanak, hogy Máriához fohászkodva letegyék életük terheit, és az ő szeretetét kérve tudjanak megújulni, tudjanak új szívvel és új lélekkel Krisztus nyomába lépni, mert a keresztény embernek ez a küldetése. Nem a maga lelki életének finom cizellálása a dolga, hanem a dolga az, hogy a világot Krisztusivá tegye, hogy a világban Isten országát építse. Isten országát pedig azt tudja építeni, aki lelkében, szívében otthont készített az Úrnak, és aki hordozza ezt az Urat szívében és lelkében, minden dolgában, az életének minden percében és minden pillanatában. Olyan jó nekünk, hogy mi azzal az Istennel találkozhatunk, bennünket szűzanya afelé, az Isten felé segít bennünket, aki szeret bennünket. Ez a mai világ sok dolgot elront, sok dolgot elveszít és sok dolgot elfelejt. Azt hiszem, hogy az egyik ilyen nagyon fontos dolog, éppen a szeretet, amit elveszít. Használjuk a szót, élünk a kifejezéssel, de annak igazi tartalmát, mintha elfelejtettük volna. A család, ahol leginkább meg kellene élni a szeretetet, sokszor szétesik, mert kihűlt a szeretet. Mert már nincs meg az emberek között az az egymásra hangolódás, sokszor azt mondják, kémia. És elfordulnak egymástól, és valami újat keresnek. Kihűlt a szeretet. Az ember nem tudja, mi az ő küldetése, önmagával szemben is kihűl a szeretet, és elkezd azon tanakodni, milyen botor módon, valójában ki is ő. Férfi, nő, mi az ő dolga? Ki az ő társa? Mi az ő küldetés ebben a világban? Szeretetet vágyunk, szeretetre vágyunk, és sokszor arra gondolunk, hogy hát akkor járjanak a kedvünkbe. Akkor mindenki legyen tekintettel ránk, és tegyék azt, amire mi úgy is vágyunk, tudható. Hiszen nincsenek különös vágyaink, de legyenek tekintettel ránk, figyeljenek ránk, próbáljanak meg kiszolgálni bennünket, próbáljanak meg bennünket segíteni az élet minden apró dolgában is. És amikor ez nem sikerül, mert valójában talán lehetetlen is mindig mindenkinek minden vágyára tekintettel lenni, akkor nem értjük. Hol a szeretet? Hát miért nem szeretnek bennünket? Miért beszélünk a szeretetről, amikor nincsen szeretet? A szeretet igazi értelme, titka Jézus személyében látható. A szentek életében látható, és nyilván világosan látható a boldogságos szűzanyának a példáján életén. Amikor Jézus szentséges szívét ünnepeljük, előttünk van az a kép, amelyet az evangélium is hirdetett nekünk. Ott van Jézus keresztre feszítve, már meghalt. A katonák mennek, hogy a laktoknak eltörjék lábszárcsontjait, és így halljanak kínhalált, de Jézus már meghalt. Ezért nem bajlódnak azzal, hogy csontot törjenek benne, nem gondolják, hogy így teljesítik be az írást, hanem a katona láncsájával megnyitja Jézus oldalát. Innen
vér és víz folyik ki, hogy aztán az egyháza maga szentségeivel táplálja Jézus szívéből az egész emberiséget, minden keresztény. Ott vannak azok a szent képek, amelyek Jézus szívét tárják elénk, és minden Jézus szobron ott van az az oldalsebb, amelyet a katona láncsájával okozott Jézusnak. Igen, Jézus egész életét betetőzte, beteljesítette, amikor ott kereszten odaadta magát énnek, odaadta mindnyájunknak, mindannyiunkért, hogy bűneinket elvegye, magára vegye, hogy bűneink adósság levelét megsemmisítse a kereszten, bennünket szabaddá tegyen. De nem értenénk meg Jézust, hogyha azt gondolnánk, hogy ez a kereszt áldozat volt az, ahol Jézus szeretetét igazán szemlélhetjük, hogy ezzel a szeretettel igazán találkozhatunk. Mert Jézus minden egyes találkozásában a maga isteni szeretetével volt jelen. Amikor megtestesült, és Szentírás azt mondja, kiüresítette önmagát, az Atya országában hagyta istenségét. Eljött közénk, kiüresítve önmagát, hogy egy legyen közülünk, mindenben hozzánk hasonló, de bűn nélkül, akkor ezt irántunk való szeretetből tette. Amikor elvállalta, hogy az ő sorsa betlehemi születés, egyiptomi menekülés legyen, ezt szeretetből tette, mert sors közösséget akar vállalni mindnyájunkkal. A názáreti évek szegénységét és kemény munkáját szeretetből vállalta, mert hát a legtöbb embernek ez a sorsa. És olyan könnyű fölismerni Jézus szeretetét, amikor megkezdi nyilvános működését. Tanít, hirdet, beszél, és akik hallgatják, megmondják, ember így még nem beszélt. Akik hallgatják, elfelejtkeznek éhségről és szomjúságról, idő múlásáról, mintha valami időtlenségben volnának, napokig hallgatnák Jézust. Kánában, amikor a vizet borrá változtatja, szeretete indítja arra, hogy csodát tegyen, hogy megmentse ezt a jegyes párt, ezt az ünneplő házas párt attól, hogy egy életen keresztül szégyenbélyeget kelljen viselni. Amikor betegekkel találkozik és gyógyítja őket, szeretete indítja. Amikor bűnössel találkozik és elmondja, megvannak bocsátva bűneid, menj és többet ne vétkezz, szeretete mondatja vele ezeket a szavakat. És amikor az apostoloknak azt mondja, meddig tűrjenek még benneteket, mert már nehéz elviselni a szinte azt, hogy ezek az apostolok is értetlenkednek, első helyeket akarnak maguknak szerezni, pedig hát hányszor megmondta, hogy aki első akar lenni, az legyen a többieknek a szolgája, akkor ezt a szót is, meddig türjelek még titeket, szeretetből mondja, hogy észhez térjenek. Az apostolok lassan-lassan megértették ezt, hogy minden Jézussal való találkozás, az ő szeretetével való találkozás, minden Jézussal való találkozás az élet sebeinek a gyógyítását jelenti, minden Jézussal való találkozás új reményt, új indítást kínál az ember számára. Mi arra vagyunk meghívva, kedves testvéreim, hogy találkozzunk Jézussal. Az a mi hivatásunk, hogy vele éljünk. Édes Jézus, neked élek. Édes Jézus, neked halok. Életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok.
mondjuk a fohászt és énekeljük ezeket a szavakat. Együtt lenni Jézussal. Észrevenni az ő közelségét, amikor úgy érezzük, hogy nehéz az élet. Amikor fájdalmak hasogatnak, amikor nem értenek meg, amikor azt gondoljuk, hogy nagyon magányosak vagyunk, és sötét körülöttünk minden, amikor úgy érezzük, nincsen értelme annak, hogy küzdjünk a jóért. Jézussal találkozunk, amikor megtapasztaljuk társaink kedvességét. Amikor valaki visszamosolyog ránk, amikor valaki egy kedves gesztussal felénkint, amikor bármi módon megpróbálja tudtunkra adni, szeretlek, elfogadlak, veled vagyok, fontos vagy nekem, mert fontos vagy az Istennek is. Persze Istennel találkozunk, amikor csendesen imádkozunk, és imáinkban nem csak magunkért könyörgünk, nem csak a megszokott szándékainkat mondjuk el a Jóisten felé, hanem egyre inkább élesítjük lelkünk belső hallását. És azt mondjuk, szólj Uram, mert hallja a te szolgád, mert meg akarjuk érteni, föl akarjuk fogni lelkünk legbelsejében Isten hozzánk intézett szavát. És persze, hogy vele találkozunk az ő szeretetével, a szentségekben. Amikor a Szent Jónásban megkapjuk bűneink bocsánatát, a feloldozásban,

0: veled vagyok, segítek. Ezért, kedves testvéreim, fontos, hogy a magunk gondolkodás módját alakítsuk és formáljuk. Hogy ne ehhez a világhoz, ne ennek a világra gondolkodás módjához igazodjunk, hanem igazodjunk a keresztény tanításhoz, igazodjunk Jézus örömhíréhez, igazodjunk az egyház tanításához. És azt mondja, hogy azt, ami nehéz az életben, nem tudod lerázni. Azt, ami fájdalmas, viselni kell, de rajtad mindig. Rázhatod az öklöd, tehetsz szemrehányást égre és csillagokra, de a fájdalom ott lesz. De mondhatod, el is fogadom. Ez a te keresztedből rám is jön rész. Mert ki akarom egészíteni azt, ami Krisztus keresztjéből még hiányzik testének az egyháznak a javára. És akkor egyszerre értelmet nyer a szenvedés, értelmet nyer az, ami nehéz, mert bennünket is emel Krisztus felé, és emeli a világot. Tudunk Krisztus szemével nézni a másikra. Eltemetjük türelmetlenségünket, békétlenségünket, és arra törekszünk, hogy Krisztus szeretete ne csak elérjen bennünket, hanem rajtunk keresztül érje el a világot, érje el azt az embert, aki velem szemben van, érje el azt a másikat, akivel Isten rendeléséből kapcsolatba kerültem. Egy új világ épül így fel. Megszabadulunk saját sérelmeinktől, megszabadulunk saját igazságunk követelésétől és keresésétől. Megszabadulunk attól az elgondolástól, hogy úgy szeressenek bennünket, ahogy azt mi elgondoltuk. Helyette egy új ember születik bennünk. Krisztus képére és hasonlatosságára alkotott új teremtmény. És ez az új teremtmény a világnak sója lesz, és kovásza lesz, és világító fénye lesz, gyertyája lesz, hogy ebben a világban valóban eljöjjön Isten országa. Mária kegyhelyén vagyunk. Annak a Máriának, akihez a magyarok mindig is szerettek fohászkodni, és akinek Szent István népét és országát felajánlotta, hogy ő viselje gondját ennek az országnak, az itt élő népnek, így vagyunk mi Mária országa. Mária pedig elkísér bennünket, mert nem csak mondjuk, hanem valóban az is égi anyánk. Tehát nem hiszed, hogy veled vagyok? Tehát nem hiszed, hogy szívem szeretetével ott vagyok melletted, mondja Mária Guadalupéban. Legyen ez a Mária életünk kísérője. Kísérjen bennünket akkor, amikor Isten áldását érezzük a lelkünkön, és kinyílunk Isten számára, és akár Szent Ferenccel daloljuk, dicsérjük a teremtett világot és Isten jóságát, és tapasztaljuk meg Mária közelségét akkor, amikor talán meggörnyedünk a kereszt súlya alatt. De tudjuk, hogy Krisztussal együtt győzzük, mert a nagyobb részt Krisztus vállalta. Adja az Úr, hogy így újuljon meg a mi kereszténységünk, és így újítsuk meg Istentől teremtett, ránk bízott világunkat, így építsük Isten országát közöttünk. Amen.
1: Úgy engedje a jó Isten.
2: Álljunk fel.
0: Testvéreim, mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt arra, amit az Anyaszent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondatok-e a sátánnak?
3: Ellene mondunk.

0: és minden cselekedetének
1: ellene mondunk,
0: és minden csábításának
1: ellene mondunk.
0: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében?
1: Hiszünk.
0: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
1: Hiszünk.
0: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?
1: Hiszünk.
0: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most imádkozzunk, kérjük Isten szent lelkének kiáradását, imádsággal a papság készföltétellel könyörög. Testvéreim, ez a megáldott olaj a Szent Háromság Egyisten ember szerető jóságának jele és eszköze. Illő tehát, hogy amikor most kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük és mondjuk, áldott légy Istenünk.
2: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világba küldted.
2: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsd.
1: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, vigasztaló szent lélek, aki gyönge testünkbe a magad erejét öntöd.
1: Áldott légy Istenünk.
0: Urunk Istenünk, mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést, és gyöngeségükben erőt. Krisztus, ami Urunk.

Köszönöm a kedves rádióhallgatók és immár nézőink figyelmét is. Találkozzunk két hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Szent élet útja, vágyakozók üdve, és minden jóság ajándékozója.

Fölséges egység, Atya Isten áldunk, s téged megváltunk, örök egy királyunk.

0: Milyen jó az Isten az igaz szívűekhez! Milyen jó az Isten az igazakhoz, az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta. Lábam mégis majdnem megtántorodott. Kis híja volt, hogy el nem buktam. Mert felháborodtam a hetvenkedők miatt, amikor láttam a bűnösök jó sorát. Nem éri őket semmi szenvedés, egészséges és erővel teli a testük. A halandók bajait nem ismerik. Nem veri őket bal sors, mint másokat. Ezért nyakláncként hordják a gőgöt, és köntös rajtuk az erőszak. Mint a zsír csöpög belőlük a gonoszság. Magasra tör szívük álnoksága. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek döjfösen. Káromló szavuk az eget sem kiméli. Nyelvükkel beszennyezik a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón issza szavaikat, mint a vizet. Azt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a fölségesnek? Lám, ilyenek a bűnösök. Vagyonukat gyarapítják, és élnek háborítatlanul. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Milyen jó az Isten az igaz szívűekhez. A bűnösök nevetés helyett gyászolni fognak. Örömük szomorúsággá változik. Így szóltam. Hát hiába őrzöm tisztán szívemet, és hiába mosom kezemet ártatlanságban. Hiszen egész nap rajtam csattan az ostor. Fenyítés a részem már kora reggel. Hogyha azt mondanám, úgy beszélek, mint ők, árulója lennék gyermekeidnek. Töprengtem, hogy meg tudjam fejteni. Sokat gyötrődtem miatta. Végül Isten szentélyébe tértem, és ott megértettem, hogy mi lesz a végük. Mert valójában csuszamlós útra állítottad, a pusztulásba taszítod őket. Utoléri őket a romlás, elvesznek hirtelen, oda lesznek az iszonyattól. Ébredő ember álma, Uram, semmibe foszlik képük előtted, ha fölkelsz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A bűnösök nevetés helyett gyászolni fognak, örömük szomorúsággá változik. Elpusztul, aki téged elhagy, nekem azonban jó az Istennel lennem. Amikor szívem kesergett, és bensőmet marta a bánat, ostoba voltam és tudatlan, mint oktalan állat álltam előtted. Mindig veled akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat. Szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is befogadsz a dicsőségbe. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Bár elenyészik a szívem, a testem, szívem Istene és örök része mindig az Isten. Mert íme elpusztul, aki téged elhagy. Elveszíted mind, aki hűségét megszegi. Nekem azonban jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom. Hirdetni akarom minden művedet, Sion városának népe előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Elpusztul, aki téged elhagy, nekem azonban jó az Istennel lennem. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, Uram, számnak édesebb a méznél.
1: Olvasmány Aggeusz próféta könyvéből. A 9. hónap 24. napján, Dárius király második esztendejében a következő szózatot intézte az Úr Aggeusz prófétához. Ezt mondja a seregek ura. Kérdezd csak meg a papoktól, hogy áll a dolog. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szegélyében, és ruhája szegélyével kenyeret, főzeléket, bort, olajat vagy bármilyen ételt érint, vajon azok is szenté válnak-e? A papok azt felelték, hogy nem. Ageus folytatta. Ha valaki holttest érintése által tisztátalanná vált, és hozzáér ezekhez, vajon ezek is tisztátalanná válnak? A papok azt felelték, hogy igen. Erre Ageus azt mondta. Ilyen a nép is. Ilyen ez a nemzet is színem előtt, mondja az Úr. Ilyen minden munkájuk, és tisztátalan minden, amit itt feláldoznak. Ezért tehát vizsgáljátok meg magatokat mától fogva a jövőben. Mielőtt követ, kőre tennétek az Úr szentélyében, hogy ment a sorotok? Ha valaki 20 mérőnyi rakásért ment, csak 10 mérőnyit talált. Ha valaki a sajtóhoz ment, hogy 50 korsóval sajtoljon, csak 20-szal töltött meg. A szájjal, üszöggel, jégesővel sújtottam kezetek minden munkáját, és ti mégsem tértetek vissza hozzám, mondja az Úr. Gondolkodjatok el rajta, ma és a jövőben is, a 9. hónap 24. napjától fogva, attól a naptól kezdve, amilyen az Úr templomának alapjait letettétek, fondoljátok meg, hiányzik-e még a gabona a magtárból. Stám még mindig nem terem a szőlő, a fügefa, a gránátalmafa és az olajfa? Mától fogva áldást osztok. A hónap 24. napján, a 2. alkalommal ezt a szózatot intézte az Úr Ageushoz. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm az országok trónját, és összezúzom a pogányok országának hatalmát. Felforgatom a szekeret és a rajta ülőt. Elesnek a lovak, a lovasok meg egymás kardjába dőlnek. Azon a napon, mondja a seregek ura, foglak Zerubábel, Szeátil fia, én szolgám, mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint a pecsétgyűrű. Mert téged választottalak ki, mondja a seregek ura. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Megrendítem az eget és a földet, és eljön az, aki után minden nép vágyakozik. Ennek a templomnak a dicsősége nagy lesz, mert ezen a helyen adom a békét. És eljön az, aki után minden nép vágyakozik.
2: Olvasmány Szent Fulgentius ruspei püspöknek Fábiánus ellen írt értekezéséből. Az áldozat bemutatásában megvalósul az, amit maga üdvözítőnk parancsolt. Így ír erről a Szent Apostol. Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Tehát azért mutatjuk be az áldozatot, hogy az Úr halálát hirdessük, és megemlékezzünk róla, aki értünk adta életét. Ő maga mondja, senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Mivel pedig Krisztus szeretetből halt meg értünk, a szent áldozat bemutatásakor haláláról megemlékezve azért könyörgünk, hogy a Szentlélek eljövetele által növekedjék bennünk a szeretet. Azért is esedezzünk, hogy az a szeretet, amellyel Krisztus oljóságosan vállalta, hogy értünk keresztre feszítsék, minket is késztessen a Szentlélek kegyelmével, hogy számunkra keresztre szegeztessék ez a világ, és mi is keresztre szegeztessünk e világ számára. Utánozzuk a mi Urunk halálát mi is, hogy miként Krisztus a halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban az Istennek él, ugyanúgy mi is új életre keljünk, és miután megkaptuk a szeretet ajándékát, mi is meghalljunk a bűnnek, és éljünk az Istennek. A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete, mert az Úr testéből és véréből való részesedés, vagyis amikor az ő kenyerét esszük, és az ő kelyhéből iszunk, arra indít minket, hogy halljunk meg e világ számára, és életünk Krisztussal el legyen rejtve az Istenben. Testünket pedig szegezzük keresztre szenvedélyeivel és bűnös kívánságaival együtt. Így lehetséges az, hogy mindazok a hívek, akik szeretik Istent és embertársukat, ha nem is isznak a testi szenvedés kelyhéből, isznak az Úr szeretetének kelyhéből. Ettől megittasodva féken tartják testüket, és az Úr Jézus Krisztusban öltözötten nem követik a testvágyait, s nem is láthatóakra, hanem a láthatatlanokra fordítják figyelmüket. Így tehát az iszik az Úr kelyhéből, aki megőrzi a szent szeretetet. Enélkül semmi sem használ az embernek, még az sem, ha valaki a testét is odaadná égő áldozatul. A szeretet ajándéka megadja nekünk, hogy valóban azzá is legyünk, amit a szent áldozatban titokzatosan megünneplünk. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.

Urája, s bennünket imádságra hív. E szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem. Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket. Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után epedek. Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik. Rendezd lépteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam. Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtarthassam. Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre. Riadtan sírok, patakzik a könnye szememből, mert törvényeidet nem tartják meg. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban, ítéletet tart az istenek körében. Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket? Védjétek meg a szegény és az árva jogát, ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak. Szabadítsátok meg a szűkölködőt, mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából. Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak, alapjaiban inog az egész föld. Azt mondtam, istenek vagytok, a magasságbeli fiai vagytok mindnyájan. Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember. Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött?
1: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól, és az álnok nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te álnok nyelv? Arcosoknak hegyes nyilait, perzselő parás tűzét. Ó, jaj, nekem idegen földön bujdosok,

Békességről beszélek én, ők meg harcot akarnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Istenünk jóságos vagy és hűséges, türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere. Uram Istenem, irgalmas vagy és jóságos, hosszan tűrő, könyörülő és hűséges. Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője, te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

az áldás gondolatokat hallják. Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben, új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság, Isten a határtalan jóság melletted áll. Forduljon feléd Isten irgalmas tekintete. Őrizze meg szívedet bátor bizalomban, hisz nem kell félned már soha többé. Tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot, gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot. Forduljon feléd Isten kegyelmes tekintete, találd meg helyedet a szeretet, világot átfogó nagy összefüggésében. Légy jó akarat, támasz, mosoly és köszönet. Az ő szeretetéből élő emberséges ember, Isten mély békessége járjon át. A megfeszített és feltámadott Krisztus vezesse minden napod, teljes életed, a lélek áldásaival legyen gazdag.

0: Hírpercek.
1: A Szent Szék és Magyarország 1000 éves kapcsolatát méltatta Parolin bíboros. A Assisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Megáldották a szolnoki Szent Háromság templom felújított szentélyét. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Október 8-án Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémián, melynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, tudósít a Vatikán News. A bíboros felidézte a magyar kereszténység történelmi gyökereit, köztük Szent István király Szűz Máriának tett országfelajánlását. A bíboros a jelenkor nemzetközi konfliktusaira utalva, a béke előmozdítására, az emberi méltóság tiszteletére és a népek közötti testvériség erősítésére buzdított. Hangsúlyozta, a Szent Szék és Magyarország történelmi kapcsolata ma is lehetőséget teremt az együttműködésre. Ünnepi gondolatait a Szűz Máriába vetett bizalom megerősítésével zárta, kérve a magyarok nagyasszonya oltalmát a magyar nép, Európa és az egész világ számára. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Szeptember utolsó szombatján ünnepi szentmise keretében Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök megáldotta a szolnoki belvárosi Szent Háromság templom felújított szentélyét. Hosszú idők óta dolgoztak a szakemberek, hogy az egyházmegye támogatásából és az egyházközösség adakozásából méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere, tudatta a váci egyházmegye. A miséket is hosszú hónapokig a felállványozott templomban tartották. Az összegyűlt 32 millió forintból falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tart György restaurátor és fia Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A templom szentélyének felújítása, amely az illetékes örökségvédelmi hatóság és a Váci egyházmegye által jóváhagyott tervek alapján történt, nyáron fejeződött be. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, Jászol és kereszt, Székely János püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, 14 órakor, jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé, Torony iránt, a Görög Katolikus Egyház műsora, 16 óra 35 perckor, Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja, 18 órakor, Igéző, Vallomások Isten szabáról, 18 óra 50 perckor, Zsolozsma, Esti dicséret, 19 órakor, Gyümölcsoltó, Birher Nándor diakónus homíliái, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, férfi sátor, Dervaris Gábor és Szebényi Szabolcs műsora, 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram! Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, Hitünk és életünk, Görög Katolikus Atyák hittanórája, 22 órakor, Életige, a Fokolári Mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, Zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugázunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Dobos Ferenc, papíros béke. A papírokon már rég béke van. Rajtuk az írás már meg is fakult. De mindez nem ér semmit, míg a múlt, háború okai még egyre visszajárnak, mint éjféli, rémes, kísértő árnyak. Féltékenység, irigység, gyűlölet, s száz meg száz rossz, mi ezek nyomán jöhet. Nincsenek már győzők és legyőzöttek, mert ezen rémek mindenkit legyőztek. S bármerre tekints, köztük egynek is nyugodt perce nincs. Egyet vesztettek el mindannyian, Krisztust, s mit ő hozott, a szeretet parancsát, és igaz béke nem is lesz a földön, míg ezt meg nem tanulják, s meg nem tartják. A világnak nincs is más menedéke, mint a krisztusi szeretet és béke.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: A 31. családkongresszus szentmiséi. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a 31. családkongresszus szentmiséi 2026. október 16-án pénteken 18 órakor és október 17-én szombaton 11 óra 15 perctől lesznek. A szentmiség helyszíne Nagyboldogasszony Székesegyház Vác, Schuster Konstantin tér 11 szám. Café Francesco. A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. E-havi programok. Október 13-án kedden 19 órakor imádság és meditáció. Bán Izsák konventuális perjelt a Bakonybéli Szent Mauricius monostor előjáróját hallhatjuk. Október 20-án kedden 19 órai kezdettel kávéházi katekézis. Rónaszéki János atya szól a vendégekhez. Október 27-én kedden 19 órakor spirituális veszélyek, ezotéria. Borsodi Márta ad elő. Várnak mindenkit sok szeretettel. Jótékonysági koncert a Testvérkék Ferences óvoda javára. Cím: Pasaréti Közösségi Ház, Budapest, 2. kerület, Pasaréti út 102. Az időpont 2026. október 15-e. A kezdés időpontja 18 óra. Belépés ingyenes. Regisztrálni a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok fülön lehet. Fellép Kruppa Bálint hegedőművész és a Pasaréti Csibekórus. A befolyt összegből szenzoros játékokat szeretnének vásárolni az óvodások számára, a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére.
2: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk imacsoportunk betegeiért és az egyéni imaszándékokra. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövel dicsőséggel ítélni eleveleket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: teméhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Isten mindannyiunkat veled szeretne vonni teremtő munkájába, bekapcsolni a Szent Háromság életébe, mert így akar boldoggá tenni bennünket. Feléd is hangzik a meghívás. Figyelj, hogy halljad meg és fogadd be a szót, hogy cselekedhessen benned az ige.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit Te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Júda városába, Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária útra kelt, hogy meglátogassa rokonát Erzsébetet. Erzsébet hitéért áldva fogadta Máriát, Mária pedig Istent áldotta. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Íme, mostantól boldognak mond engem minden nemzedék, irgalma nemzedékről nemzedékre száll.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van Te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ott tartózkodások alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, hogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Amikor Jézus 40 napos lett, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Simeon hálaénekkel fogadta, és vette kezébe a gyermeket. Ő lesz világossága minden népnek, aki jel lesz, mely ellentmondást támaszt. Máriának pedig ezt mondta, a te lelkedet is tőr járja át.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit Te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálembe maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévegő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a Te szent fiadat.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatából bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áld meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
3: Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség.

0: Hírpercek.
1: Harmad Károly OFM aranymisét mutatott be Budapesten. A Bói plébánia is csatlakozott a Brenner emlékévhez. Fiatalokat hívott közös szolgálatra a Veszprémi Főegyház megye. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Harmad Károly újvidéki ferences szerzetes, aki csütörtökön mutatta be aranymiséjét a Budapest belvárosi ferences templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Szent Mise elején Kálmán Peregrin templomigazgató köszöntötte az ünnepeltet, és méltatta a délvidéki magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálatát. Kiemelte, a kommunista időkben számos vallási kiadvány jutott el Magyarországra is a szerzetes közreműködésével. Harmad Károly, aki ma is Újvidéken szolgál, prédikációjában az értékek, az erények és a szeretet mindennapi megélésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra buzdította a híveket, hogy mások bírálata helyett elsősorban azt keressék, maguk mit tehetnek a jó előmozdításáért. A Szent Mise végén közös aranymisés áldást adott a jelenlévőknek. 2027-ben lesz 70 éve, hogy Boldog Brenner János, ciszterci szerzetes Rába kethelyi káplánt brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az oltári szentséggel. Emlékére már az idén megemlékezések kezdődtek, melyhez a Bói plébánia is csatlakozott, tudatta a Pécsi Egyházmegye. Kutas Attila Bói plébános kezdeményezésére a közösség egy emberként mozdult meg, hogy mellszobrot állítson a vértanú pap emlékére, ami már a helyére is került a plébánia udvarában. A megemlékezéshez kapcsolódva, október 13-án 18 órakor a Bói Vigadóban levetítik Iváncsics Tamás pécsi egyházmegyés hitoktató kántor a Jó Pásztor című zenés filmdrámáját, melyet a vértanú pap életéről írt. A szobor ünnepélyes megáldása a Szent Vendel búcsú ünnepi szentmiséje előtt lesz. A programokról részletesebben a Bói plébánia tájékoztat. A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezéshez kapcsolódva közös szolgálatra hívta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye ifjúság pasztorációs irodája. Tegyük rendbe együtt papjaink és szerzeteseink síremlékeit, szólt a felhívás a középiskolás és egyetemista fiatalokhoz. Ennek szellemében péntek délután a Veszprémi Alsóvárosi temetőben megtisztították és rendbetették az ott nyugvó papok és szerzetesek síremlékeit. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A fiatalok a kétkezi munka mellett szerették volna figyelmükkel és szolgálatukkal is kifejezni hálájukat azok iránt, akik életükkel, papi és szerzetesi hivatásukkal előttük jártak, a közösségeket szolgálták és hitükről tettek tanúságot. Ugyanakkor az elvégzett munkával megtapasztalhatták azt is, amit a 72 óra mottója olyan egyszerűen megfogalmaz, több vagy, ha adsz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Testvérek, szívből óhajtom üdvösségüket, s imádkozom érte az Istenhez. Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés. Mert félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak. Márpedig a törvény végső célja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes azt írja a törvényből eredő megigazulásról, hogy aki megtartja, élni fog általa. Ugyanakkor a hitből származó megigazulásról így szól. Ne kérdezd bensődben, ki megy föl az égbe. Azért tudnélik, hogy Krisztust lehozza, vagy ki száll le az alvilágba. Azért tudni illik, hogy Krisztust a holtak országából felhozza. Hanem hogyan mondja? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben tudni illik a hír tanítása, amit hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az írás ugyanis azt mondja, senki nem vall szégyent, aki benne hisz. Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkező mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért megvan írva. Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz. De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért kérdi Izajás is. Uram, ki fogadja hittel a szavunkat? A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából. De kérdezem, vajon nem hallották? Hiszen végig a földön szárnyal a szavuk, a világ végéig elhat szózatuk. Tovább kérdem, vajon Izrael nem értette meg? Már Mózes megfelelt rá, féltékenységre ingerellek azok ellen, akik nem népem, haragra gerjesztelek az értelmetlen nép ellen. Izajás meg nyíltan mondja, aki nem keresett, rám talált, fölismert, aki utánam nem járt. Izraelhez azonban így szólt, naphosszat a hitetlen és ellenszegülő nép felé tárom karomat.
4: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket a www.hangzobiblia.hu

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 12-e. Ha én magamról tennék bizonyosságot. Szent János evangéliumában olvassuk ezt az 5. fejezet, 31. versében. Ha én magamról tennék bizonyosságot. A mutató új a kereszténység szimbóluma lehetne. Hiszen a mutató új hitünk és szolgálatunk lényegét fejezi ki. Ahogy rámutat valami nálánál fontosabbra, magunknál fontosabbra. Rámutat magáról másra. Ezért eszközzé lesz. A mutató új kifejezi, hogy nem ő a fontos, hanem az, ahova mutat. Jézus Krisztus küldetésének is ez a lényege, hogy rámutasson az atyára, aki őt elküldte, azért, hogy mi üdvözüljünk. Jézus Krisztus nem magáról tesz bizonyosságot, hanem az atyáról. Jézus Krisztus arra hívott el, arra váltott meg minket, hogy ő rá, és ő rajta keresztül az atyára mutassunk mindenkor. És üdvösségesen kedvessé legyünk ő általa mások számára. Nincsen nehezebb feladat, mert mi mindig azt akarjuk, hogy ránk mutassanak. Az igét is azért kutatjuk, hogy magunkat igazoljuk, Istenre hivatkozva. Ezt az állapotot pedig Jézus Krisztus úgy nevezi, hogy nem hisztek. Nincs meg bennetek az Isten szeretete, és engem sem fogadtatok be. Aki magáról szól, magának él. Az hamisan él, nem igazul. Aki azonban nem önmagának él, de nem is akárminek és akárkinek él, hanem az Istennek és a másik embernek, azt megáldja. Igazolja az atya. Milyen döbbenetes tükör ez. Mert tényleg mindig másoktól várunk dicsőséget. Közben a körülöttünk lévő embereket is egy görbe tükör alapján szemléljük. Aki magabiztosan jön, a maga nevében, attól tartunk. Aki szeliden jön, azt nem vesszük komolyan. Sőt, ki is mondjuk, hogy az ilyen ember jelentéktelen. Kire mutatsz? Kit képviselsz, miközben éled a mindennapjaidat?
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Az imádság művészet. Az imádság nem lehetetlen, csak nehéz. Ennek nem az az oka, hogy egy kifinomult tudományágról lenne szó, melyhez különleges értelmi képesség vagy érzékenység szükséges, amely általában hiányzik az emberekből. Ha ez lenne a helyzet, akkor nem lehetne az ima az a mód, amelyen keresztül minden teremtett ember megtanulja felismerni és dicsérni a teremtőjét. Ellenkezőleg a lelkiség történetében a legjobb imádkozók, igen gyakran a legegyszerűbb, sok esetben tanulatlan emberek voltak, akik a rendelkezésükre álló eszközökkel nagyon nyitottá és fogékonyá váltak Isten nyomaira saját szívükben és külső környezetükben. Az imádság nehézsége, amit ebben a sorozatban bemutattunk, és megpróbáltunk megvilágítani, abból fakad, hogy amikor egyenesen és egyértelműen Istenhez fordulunk, kénytelenek vagyunk önmagunkká válni, összhangba kerülni önmagunkkal, és megpróbálunk harmóniává válni, nem pedig elkülönülések és elszakadások halmazaként tengődni. Az imádság kiváltságos hely. Talán az egyetlen, ahol hosszú távon nem színlelhetünk, hanem meg kell próbálnunk egyberendezni az életünket, és az érzésvilágunkat, és annak a töredékeit. Ahhoz, hogy ez a lelki tevékenység állandó, és ne csak alkalmi tapasztalatunk legyen, az egyetlen ár, amit fizetnünk kell, az, hogy készségesen engednünk kell, hogy Isten türelmesen meggyógyítsa, és újra összerendezze mindazt, ami bennünk még egymástól elszakadva külön-külön létezik kényszeresen. Bármilyen formában kezdünk is imádkozni, hamarosan felfedezzük, hogy legalábbis Isten örök szeretete előtt az ellentétek hamarosan kibékülhetnek. Sőt, ki kell békülniük. A szigor és a szeretet, a keménység és a szelídség, az igazság és az irgalom, a bűn és a kegyelem, a mozgás és a nyugalom, ezek az ellentétek az imádságban kibékülnek. Mindazok az elszakadások és válások, amelyeket a mindennapi életben könnyen elfogadunk, az imádságban lassanként elfogadhatatlanná válnak. Amilyen mértékben képesek vagyunk álhatatosan ott maradni az Atyánál, aki a fiát nekünk adva mindent nekünk adott, a félelem, a harag, a gyűlölet, a neheztelés, az irigység és a szomorúság, minden maradványa eltűnik belőlünk. És csak annak marad hely, amit a lélek létrehoz egy olyan szívben, amely végre engedi magát szeretni. Szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság, hűség, szelídség, önuralom.

0: nem marad más hátra, mint hogy megpróbáljuk. Kérjük, megtanuljuk az imádság művészetét minden vágyunkkal és figyelmünkkel, amire csak képesek vagyunk. Belevetni magunkat azok folyójába, akik előttünk járva megpróbáltak átjutni ebből a világból az Atyához. Kegyelmet és világosságot keresve, abban a mennyben, amely, szívünk tudja, csak is végső rendeltetésünk lehet, az egyetlen, valóban szükséges szabadság. Az egyetlen cselekvés, amelyet senki nem tehet meg helyettünk. Hála Istennek! Ámen!
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A Szent Misén dr. Székely János megyés püspök mondott szent beszédet. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
2: Kedves érsek atya, püspök atya, paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, kedves testvéreim! Izajás próféta írta, íme én és a gyermekeim, akiket az Úr nekem adott, mi vagyunk Izraelben a jelek és a csodák. Valahogyan így lett a Brenner család, a két nagyszerű szülő és a három papfiú jel és csoda. Isten szeretetének egészen különleges ajándéka a számunkra. Jelek és csodák. Először is egy imádságos, mélyhitű nagymama, aki a ferences templomban annyit imádkozott, hogy a fia pap legyen, és részesült abban a nagy kegyelemben, hogy az unokái közül öten is megkapták a papi hivatás ajándékát. Az imádság erejének csodája. Egy nagyszerű édesapa, aki minden nap szent misére ment, minden nap imádkozta a rózsafűzért. A kispap később papfiaival gyakran teológiai kérdésekről társalgott, akiből sugárzott, ahogy a József atya gyakran emlegette ezt édesapjával kapcsolatban, sugárzott belőle a nyugodt lélek vidámsága, a tiszta szív öröme. Aztán egy nagyszerű édesanya, Vranovics Julianna, 12 gyermek közül a hatodik. Tökéletes összhangban élt a férjével. A háború utáni nehéz években keresztanyaságot vállalt egy 10 gyermekes családnál, és igen sokat segített nekik hétről hétre. De bejáratos volt hozzá a sokak által bolondnak tartott Janka néni is, akit a mama mindig leültetett, megetetett, elbeszélgetett vele. A mama segített az állásából a kommunista diktatúra által kirúgott pedagógus családjának. Még a fiai játékai közül is sokat szétosztott a legszegényebb családok gyerekeinek. Később megnyitotta az otthonát fiainak paptársai előtt. A kereszt nevükön szólította őket, gyakran saját ebédjét is fölkínálta nekik. A betérő vendégek néha el is csodálkoztak a mennyei jó hangulaton, és azt mondogatták, ők nem is gondolták, hogy a papok ilyen vidámak. A mamának rettenetes, súlyos kereszteket kellett elhordoznia. A nagymama Szlovákiából való kitelepítését, akinek a két szoba közül az egyiket átengedték, a fia meggyilkolását, a férje korai halálát. Vértanú fiától az utolsó ajándéka az időben megküldött karácsonyfa volt. Ez volt a fia hálájának, szeretetének egyik kedves jele évről évre, megköszönve azt a sok csodálatos karácsonyt is, amit gyerekkorukban a plafonig felérő karácsonyfák alatt a titkolódzás, az ima, az ének, a játékok és a családi béke örömében éltek át. A szülők a fiúk meggyilkolása után ezt a karácsonyfát képtelenek voltak fölállítani. Az édesanyja 34 karácsonyt ért még meg a fia vértanúsága után, de soha többet nem állított karácsonyfát. Csak néhány gyertyát gyújtott meg a kis fából készült Betlehem előtt. 1991. december 24-én, karácsonykor szólította haza őt a mennyei atya. Aztán jel volt a báty, Brenner László Tóbiás is. Már gyerekkorában misézett otthon. Néha két kis testvér voltak a minisztránsai, de sokszor ki is küldte őket a csengetés iránti fékezhetetlen szenvedélyük miatt. Brenner László Tóbiás kivételes tehetség volt. Egy életen át félreállítva, a Győri Egyházmegye legkisebb plébániáján Répcevisen szolgált. Nem keseredett meg, hanem itt Répcevisen varázsolt, virágzó egyházi életet. A három papfiú közül a második volt János. Derűjével, tiszta szívével, életáldozatával világító fákja lett. Jel és csoda mindannyiunk számára. És végül József, a legkisebb a három testvér közül. Félénk gyermek volt. Nem mert beállni a minisztránsok közé. De lassan az ő szívében is megszólalt a papságra hívó szó. József atya elmesélte nekem egy alkalommal, hogy amikor 14 évesen ezt közölte az édesapjával, az ránézett, a tekintetében megrendültség és öröm volt. Aztán csak ennyit mondott, legyél jó pap. Hát ez így is lett. József atyából jó pap lett. Egyenes lelkű, hűséges, aki szívből szolgálta Krisztust, s a rábízottakat egy életen át. Amikor valaki békegyűlésre akarta hívni őt, azt válaszolta, hogy abból nem esznek, hogy ő valaha is békegyűlésre menjen. Azt vallotta, hogy a papságot teljes szívvel kell élni. 1956-ban határsáv engedélyt kapott, és meglátogatta a bátyját. Amikor farkasfára együtt motoroztak ki, nem is gondolt arra, hogy egy év múlva majd ugyanitt fahasábokat dobálnak ki a testvére motorja elé, hogy megöljék. Amikor Zsidán az iskola kápolnában János atya mondta a vasárnapi szentmisét, József akkor még szubdiakónusként nem sejtette, hogy egy év múlva majd a testvére holtteste fekszik itt nem messze, 32 készszúrástól véresen, szorítva még akkor is az oltári szentséget. Csak azt látta, hogy a plébánia tele van fiatallal minden délután. Azt látta nagy örömmel, hogy a testvére lángol és világít. József atya is részt kapott a kommunista diktatúra szörnyűségeiből. Átélt házkutatást. Keresték és vallatták őt a mincenti beszédek terjesztésének ügyében. Megakadályozták, hogy a központi szemináriumban tanulhasson. Ehelyett Bagot Vitenyédre kapott káplani kinevezést. A testvére meggyilkolása után végigélte a szívtelen, rettenetes kihallgatásokat. 1990-ig nem is engedték a határsávba. 90-ben mehetett el újra Zsidára, ahol látta, hogy a száraz kutat, amely mellett a testvére holttestét megtalálták, meg a régi miseutat is, benőtte a gaz. De az iskola kápolna mellett Már emlékkereszt állt Brenner János vértanú a Magyar Tarzíciusz emlékére. József atya 30 éven át itt, a szalézi templomban volt káplán. Általában hétköznap a reggel 4:45-es szentmisét mondta. Fiatalon heti 24 hittanórája volt. Mindig mondogatta is, hogy az atyák hitoktassanak. Egyházmegyénk papjainak spirituálisa volt. Az irgalmasság pápai követe, egyenes lelkű, hiteles pap, akinek tanítását hétről hétre zsúfolásig megtelt templom hallgatta. Jelek és csodák lettek ők, a Brenner szülők és a három pap fiú. Isten szeretetének, az ő mindent odaadó, keresztig elmenő szeretetének a tanúi. A diktatúra idején, pogányok idején ragyogó fények. A hazugságok idején az egyenes lelkűség, az igazság tanúi. A reménytelenség idején a remény jelei. A hitből fakadó derű, öröm, segítőkészség és hiteles emberség jelei, jelek és csodák. Kedves paptestvérek! Legyetek ti is minden körülmény között az igazság, az irgalom, a remény jelei és tanúi. Merítsetek erőt vértanúink, szentjeink példájából. Lángoljatok, s világítsatok. Éljétek a papság titkát egész szívvel, odaadással. Kedves hívek! Legyen a ti otthonotok, a ti családotok is jellé. Olyan helyé, ahol helye van az imádságnak, ahol teljes az összhang a szülők között, ahol jelen van a derű és a szegények iránti szeretet, ahol megrendültséggel és örömmel fogadják, ha valamelyik gyermek szívében megszólal a papi vagy szerzetesi hivatás hangja. Kedves fiatalok, ne legyetek langyos keresztények, hanem legyetek lángoló szívű, igazi Krisztus követők. Olyanok, akik nem a széles úton, hanem a keskeny ösvényen. A Krisztus követés örömteli, de néha embert próbáló útján járnak. Akik akkor sem futnak el, ha fordul az út a Golgota felé. Nyissátok ki a lelketeket, és engedjétek, hogy szíven találjon titeket Jézus hangja. Mondjatok neki örömteli szívvel igent, hogyha hív, ha az egész életetek odaadását kéri tőletek. Kedves József atya, köszönjük, hogy tanúja és jele voltál egy életen át, testvéred élet áldozatának. Köszönjük, hogy részt vállaltál az ő keresztjéből. Köszönjük egyenes lelkűségedet és derűdet. Imádkozunk érted, hogy a mennyei atya az ő végtelen irgalmában törölje el gyarlóságaidat, és vezessen be az ő örök szeretetének országába, ahol átölelheted őt, átölelheted most már örökre drága szüleidet, testvéreidet, és mindazokat, akik előtted távoztak el a hitjeléből ebből a világból. Ebben segítsen téged, s mindannyiunkat, a boldogságos szűzanyának, a papok édesanyjának, és boldog Brenner Jánosnak, a Magyar Tarzíciusznak közbenjárása. Amen.
1: 2026. szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A Szentmisén dr. Székely János megyés püspök mondott szentbeszédet. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszéde hangzott el.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében, ott van minden elimádkozott rózsafüzérben, ott van minden vigasztaló tanúságtételben, ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik, reményé válik, misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nadlelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

Jára Lubik, hála. Szeretlek, nem mert megtanítottak mondani, nem mert szívem sugallja ezt a szót, nem mert a hit szava meggyőz, hogy szeretet vagy, és nem is csak azért, mert meghaltál értem. Szeretlek, mert behatoltál életembe jobban, mint levegő a tüdőmbe, jobban, mint a vér ereimbe. Te behatoltál oda, ahová senki sem tudott behatolni. Amikor senki sem tudott rajtam segíteni, valahányszor senki sem tudott megvigasztalni. Minden nap szóltam hozzád, minden órában néztelek, arcodból olvastam ki a választ, szabadból a magyarázatot, szeretetedből a megoldást. Szeretlek, mert annyi éven át velem éltél, és én belőled. Törvényed volt az italom, s észre sem vettem. Belőle táplálkoztam, megizmosodtam, új erőre kaptam, tudatlan kisded módra, aki anyja emlőjét szopja, de még nem tudja őt édes nevén szólítani. Add, hogy a hátralévő időmben legalább egy kicsit hálás legyek neked ezért a szeretetért, amivel elárasztottál, és amitől kitör belőlem a szó, szeretlek.

0: Hírek.
1: Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. Bábel Balázs mutatott be szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Asszisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. A tanácskozásnak a Szapiencia Alapítvány Bocskai Házban működő székhelye adott otthont október 7-én. A megbeszélések középpontjában az egyházi alapítású erdélyi magyar felsőoktatási intézmények helyzete és jövője állt. A Magyar Kurír beszámolója szerint a római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus lutheránus egyház képviselői áttekintették a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését, eredményeit és aktuális feladatait, majd az Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából közös nyilatkozatot fogadtak el. Megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett, hangsúlyozva, hogy azok fontos szerepet töltenek be az erdélyi magyar közösség életében. Szó esett az egyházakat érintő aktuális közéleti kérdésekről is. Október 3-án tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek a jelen, lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs, emeritus kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének központjába Asszisi Szent Ferencet állította, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, ő sokkal komolyabban vette az evangéliumot, és az életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent békességszerző fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a trágásság és a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést, Pax et bonum, azaz béke és jóság. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Asszisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott. A természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizációk közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Sindler Mátyást hallják a mai evangéliumot, Lukács evangéliumának 11. fejezetéből idézem. Amikor a nép köréje sereg lett, Jézus elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás proféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az emberfia is e nemzedéknek. Dél királynője föltámad majd az ítéletkor a nemzedék tagjaival együtt, és elítéli őket, mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak föltámadnak majd az ítéletkor, e nemzedékkel együtt is elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára. És itt nagyobb van Jónásnál. Kedves rádióhallgatók, az ember szeretne minden helyzetben biztosra menni. A bibliai időkben is, és a napjainkban is jellemző antropológiai adottságaink szerint. Jézus kortársai is csodát, bizonyítékot, látványos jelet követeltek, mert biztosra akartak menni, hogy tudhassák végre, hogy kicsoda ő. Úgy viselkedtek vele, mintha egy bűvész volna, aki rendkívüli cselekedeteivel majd elkápráztatja őket. Jézus válaszában azonban, amelyben Jónás sorsa szerint saját föltámadására utalt, ott volt az a mondani való is, hogy az Isten nem szórakoztatni akar minket, és hogy ő Jézus sem fog semmilyen trükköt mutatni annak érdekében, hogy isteni származását igazolja nekik. Erről a mai Jézusi válaszról eszembe jut az is, hogy ha mindig biztosra mennénk, ha mindig mindenről megcáfolhatatlan bizonyítékokat szeretnénk szerezni, akkor hol maradhatna hely a hitnek, és egyáltalán hogyan kaphatna az életünkben helyet, például a kaland, a közösségi játékok, a sportok kiszámíthatatlan és éppen ezért lenyűgöző, izgalmat okozó kalandjaira is gondolok. Vagy a szerelem, a házasság előre ki nem számítható, patika mérlegen meg nem mérhető, be nem jósolható kalandjaira is. A jel, amit Jézus mégis felmutatott, Jónás próféta személye volt, aki egykor megtérésre szólította föl Ninive lakóit. Jónás sem kápráztatta el a niniveieket, hanem egyszerűen Isten szavát közvetítette, és ennek hatására mégiscsak megmozdult az ott lakók szíve. Úgy vélem, úgy hiszem, Isten ma sem látvány elemekkel dolgozik, hanem szeliden, de következetesen megtérésre hív. Mi is talán sok esetben azt kérjük, hogy mutasson nekünk az Isten egy egyértelmű jelet. Pedig Jézus már megmutatta magát. Az evangéliumban, az eukarisztiában, a többi szentségben, és bizony az embertársainkban is. Az Isten ajándékaiban. Azt hiszem, nem további jeleket kell várnunk, hanem lehet meg kellene tanulnunk emlékezni a már nekünk adott jelekre is. Azokra is, amelyeket a minket szeretőktől kaptunk például az életünk során. Ezzel a hála gesztusaira utalok. És talán meg kellene tanulnunk Isten szavát meghallani is. Emlékezni a tőle kapott jelekre is? Az életünk ajándékára? Mert lehet, ma sem az Isten hallgat. hanem mi vagyunk túl zajosak ahhoz, hogy meghallhassuk őt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Sinder Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

mindenható, fölséges és jóságos Úr. Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül téged illet, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod. Legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságodat. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged hold nénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, tégedet szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kiáltal élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, tégedet vízhúgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! Boldogok, kit magukat megadták te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Ámen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

pápai nagytemplom Szent József oltárán Szent II. János Pál pápa vér erekjéjét. A gondolat, hogy a plébánia hívő közössége befogadja a 20. század egyik kiemelkedő pápájának relikviáját, nem sokkal azután fogalmazódott meg a közösségben, miután főpásztoruk, dr. Udvardi György érsek úr, a közelmúltban kanonizált vértanú hitvalló, boldog Bódi Mária Magdolna csont erekjéjét adományozta a templomnak. Dr. Gerencsér Tibor, krakkói főkonzul úr közvetítésével levelet küldtek Stanislav Dzsivics bíborosnak, a Szentatya II. János Pál pápa egykori titkárának, aki készségesen teljesítette a pápai egyházközség kérését, és idén június 25-én a Missio Tours által szervezett Fekete Madonna zarándoklat alkalmával a krakkói Szent II. János Pál központ templomában Jan Zajics püspökatyát bízta meg, hogy átadja a vér erekjét. Pápáról a Szent István vértanú plébánia és a Szent István római katolikus általános iskola leghűségesebb minisztránsai, valamint a Tókerti Szent Benedek plébánia Caritas Junior csapata zarándokolt el, hogy az egyházközség képviselőivel, hitoktatókkal és plébánosukkal együtt átvegyék Szent II. János Pál pápa erekéjét. Október 3-án és október 4-én ez az ünnep folytatódott pápán, amikor a városba érkezett dr. Gerencsér Tibor főkonzul úr társaságában Monsignor Jacek Urbán atya, a krakkói székesegyházi káptalan és a II. János Pál pápai egyetem történelem és kulturális örökség karának dékánja. A plébánia közösségi termében Cséri Gergő plébános atya köszöntötte Monsignor Jacek Urbán atyát, dr. Gerencsér Tibor krakkói főkonzul urat és a nagyszámban megjelent érdeklődőket. A száraz életrajzi adatok helyett egy nagyon különleges, személyes élményekkel átszőtt beszélgetés részesei lehettek a jelenlévők. Jacek Urbán atya az egyike azoknak a papoknak, akit Károly Vojtyla még mint krakkói érsek szentelt fel, röviddel pápává választása előtt, 1978 nyarán. A beszélgetés végén a résztvevők kérdéseire válaszolt az előadó, majd agapé következett. Október 4-én 10 órakor ünnepi szentmise keretében magyar, lengyel és latin nyelvű kórus kíséret mellett helyezték el a Szent II. János Pál erekjét őrzési helyére a Szent József oltárhoz. Az ország számos pontjáról érkeztek hívek Keszthelyre, hogy együtt ünnepeljenek, és kis Szent Teréz közbenjárását kérve az ő példájából merítsenek erőt a hitben való kitartáshoz. A zsúfolásig megtelt bazilikában már az ünnep kezdetén érezhető volt a közösség öröme. Mindent templomi közösség egyik legfontosabb ünnepe a védőszent búcsúja, amikor a hívek együtt adnak hálát és kérik a szent közbenjárását. A búcsú egyik legszebb és leginkább várt mozzanata ezúttal is a rózsa eső volt. A búcsúi szentmise főcelebránsa Kis László esperes plébános volt, aki különösen is kötődik a keszthelyi Kármelhez. Itt szentelték pappá, majd 1980 és 1988 között itt szolgált. Szentbeszédében a gyermeki bizalom fontosságára hívta fel a figyelmet. Kis Szent Teréz kis útjának egyik központi üzenetét állítva a hívek elé. Nekünk is úgy kell ráhagyatkozni Istenre, ahogy a gyermek a szüleire, mert tudja, hogy csak a javát akarják, fogalmazott az esperes. A kármelita lelkiség központjában álló kis út arra hív, hogy az ember a mindennapok egyszerű, apró tetteiben is a szeretet útját járja. Mezei András plébános szerint Kis Szent Teréz példája ma is élő és követésre méltó. A kármelita lelkiség, örökség továbbra is él, ahogy ezt a zarándokok sokasága jelenléte is mutatja. Nagy öröm számunkra, hogy mi is egy ilyen kis utat járunk, mint Kis Szent Teréz, és ez követendő mindenki számára. A kis dolgokban lépjünk a szent útjára, és ha őt követjük, ezáltal Krisztusnak az útjára lépünk, hiszen Krisztus az

0: út, az igazság és az élet, mondta a plébános. Az ünnepre a Kármel egész közössége hosszasan készült. A Magi család nagylelkű felajánlásának köszönhetően több száz rózsával készülhettek a búcsúra. Az ünnepi dekoráció pedig Pálffy György munkáját dicsérte. A liturgiára a templom kórusa is külön készült. Lisieux-i Szent Teréz gondolataira épülő énekeket szólaltattak meg a zeneiskola tanárainak hangszeres kíséretével. A búcsón magyar és horvát kármelita nővérek is jelen voltak. A horvát közösséget több növendék is elkísérte ezt helyre. A megszentelt rózsákat a kármelita nővérek osztották ki a résztvevőknek. A rózsa kis Szent Teréz életének és lelkiségének egyik legismertebb jelképe. A szent halála előtt így fogalmazott, miután meghalok, rózsaszirmok záporozzanak rám. A Kármel közössége minden évben e szavakra is emlékezve tartja meg a rózsa esőt, amely az ünnep egyik legmeghatóbb pillanata. A szentmise végén Mezei András plébános mondott köszönetet mindazoknak, akik szolgálatukkal, önkéntes munkájukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak az ünnep méltó és szép megvalósulásához. A Szent Mihály Főszékes Egyház felszentelésének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be szentmisét október 5-én a Főegyházmegye főtemplomában pap és diakónus testvérekkel, valamint az asszisztencia szolgálatával. Az ünnep idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódott. Egy esztendeje áldották meg újra a megújult főszékes egyházat, és szentelték fel új oltárát. A főpásztor homíliájában arra irányította a figyelmet, a templom nem csupán az a hely, ahol az ember keresi Istent. Isten maga akar hajlékot venni közöttünk és találkozni velünk. A főpásztor emlékeztetett, ezen a helyen több mint 1000 esztendeje van jelen az Isten tisztelet. A történelem nehéz időszakai, pusztítások és újjáépítések után a hívő közösség újra és újra templomot emelt, hogy abban Istent dicséretre áldozatot mutasson be. Homíliájában Udvardi György érsekatya arra hívta a híveket, hogy az épület történetén túl gondolkodjanak el azon is, mit jelent maga a templom, Isten és ember kapcsolatában. Az ember történelme során mindig kereste azokat a helyeket, ahol kapcsolatba kerülhet Istennel. Ezeket a helyeket különlegesnek tekintette. A legszebbet és legértékesebbet igyekezett adni tudásából, művészetéből, építészetéből és áldozatából. A kereszténység azonban megfordítja ezt a gondolkodást, mutatott rá a főpásztor. Krisztus megtestesülésében ugyanis maga Isten lép közel az emberhez. A szentmise végén a főpásztor visszatért homíliája központi gondolatához. Az ünnep nem egyszerűen egy régen történt esemény felidézése. Dr. Udvardi György érsek arra buzdította a híveket, hogy merítsenek erőt ebből a találkozásból. Akarjanak élő kövekként templommá épülni. Törődjenek egymással és tartsák nagy becsben a Szent Mihály főszékes egyházat. A főtemplomot, amelyben a veszprémi érsek katedrája is áll, a főegyházmegye hagyománya annak szíveként nevezni. Az ünnepi szentmise pedig arra emlékeztet, ennek a szívnek nem csupán az 1000 éves falak, a művészeti értékek vagy a történelmi emlékezet ad életet, hanem mindenek előtt Krisztus jelenléte és az a közösség, amely újra és újra összegyűlik benne, hogy Istent dicsőítse, majd küldetést kapva végig visszatérjen a világba. Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy Szent II. János Pál pápa ereklyéjét helyezték el a pápai nagy templomban. Hallottak arról, hogy kis Szent Teréz búcsúra hívták a híveket Keszthelyen, illetve beszámoltunk a veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyház felszentelésének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be szentmisét. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák műsorainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Hétfő van. Évközi 28. hét.

Figyelmemet Istenre irányítom, és kérem őt, hogy az elkövetkező időmet szabadon és teljesen neki adhassam, ráfigyelhessek. Szent Pál azt mondja, hogy az a fiú, aki Ábrahámnak a szolgálótól volt, test szerint született, aki a szabadasszonytól, az pedig ígéret folytán. Mi nem a szolgálónak vagyunk fiai, hanem a szabad asszonynak. Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Egész életünk Krisztus ígéretének beteljesülése. Ez a bizalomteli megnyugvás a szabadságunk alapja.

0: Most nyitott szívvel meghallgatom az evangéliumot.
1: Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.

Jézus szavai, számos gonosz lélek kiűzése és csodálatos gyógyítások sora után hangoznak el, a farizeusok és a szadduceusok mégis jelet kérnek tőle, mert nem tudnak hinni neki. Tudjuk, hogy Jónás proféta sem bizonyította isteni küldetését a pogányok között látványos és népszerű csodák sorozatával. Életem csodálatos eseményei, összefüggései és egész ígérete csak a hitemben és az Isten kapcsolatomban érthető meg. Én hol tapasztalom meg életemben Krisztus jelenlétét? Jónás, akit a pogányok megtérésére küldött Isten, 3 napig volt a cedd gyomrában, majd újra a napvilágra került. Máté evangéliumában Jézus saját halálát és feltámadását állítja párhuzamba Jónás történetével. Ugyanakkor saját életemben is megtapasztalhatom, hogy menekülésem Isten elől és az ezt követő kilátástalannak tűnő időszak mégis visszavisz az ő útjára, megújít, és ezáltal segít tovább haladnom hitemben.

0: az evangéliumot újra meghallgatva, engedem, hogy hassanak rám, vízhangot keltsenek bennem Jézus szavai. Ő, aki nagyobb mindenkinél, eljött hozzám, engem vár.
1: Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk, ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.

röviden végig gondolom, hogyan vezetett engem Isten ebben az imában, mit éltem át. Kérhetem, hogy én is lehessek Jónássá a körülöttem élő, Isten jó hírére szomjazó emberek számára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.

azok a szavak, amiket most fogsz hallani, igazak. Meg fogják változtatni az életed, ha engeded. Mert Isten szívéből való szavak ezek. Ő szeret téged, és ő az az Atya, akit egész életeden keresztül kerestél. Ez az ő szerelmes levele neked. Gyermekem, lehet, hogy te nem ismersz, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Még a hajad szálait is mind számon tartom. Mert képmásomra teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz és létezel. Az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. Nem véletlenül születtél. Életed minden napja megiratott az én könyvemben. Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Csodálatosan teremtettelek meg, én formáltalak anyád méhében. Én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem. Nem zárkózom el tőled, és nem vagyok haragtartó, hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak csupán azért, mert a gyermekem vagy, én pedig atyád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apától kaphatnál, mert én vagyok a tökéletes apa. Minden jó ajándék számodra, amit elfogadsz, az én kezemből ered. Mert gondoskodom rólad, és megadok mindent, amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak telve. Mert örökké való szeretettel szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. Örvendezek neked, hangosan énekelve. Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked. Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szívvel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését. Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned. Mindent megteszek érted. Sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. Én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád. Mint ahogy a pásztor karjára veszi a bárányokat, aképpen hordozlak szívemen téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről, és megszabadítalak minden földi fájdalmaidtól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, csak úgy, ahogy Jézus szeretem, mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő az én tökéletes képmásom. Azért küldtem el fiamat, hogy bebizonyítsa, veled vagyok, és nem ellened. És hogy elmondjam, nem számolom tovább bűneidet. Jézus azért halt meg, hogy megbékélhessünk egymással. Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent, amit szerettem azért, hogy megnyerjem a te szeretetedet. Ha befogadod a fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be.
és soha semmi nem választ el téged az én szeretetemtől. Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott. Én mindig atya voltam, és mindig atyád leszek. Az én kérdésem ez, leszel-e az én gyermekem? Várok rád. Szeretettel, édesatyád, a mindenható Isten.

0: Hírek.
1: A Szentszék és Magyarország 1000 éves kapcsolatát méltatta Parolin bíboros. A Assisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Megáldották a szolnoki Szent Háromság templom felújított szentélyét. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Betis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Október 8-án Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája nemzeti ünnepén fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémián, melynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, tudósít a Vatikán News. A bíboros felidézte a magyar kereszténység történelmi gyökereit, köztük Szent István király Szűz Máriának tett országfelajánlását. A bíboros a jelenkor nemzetközi konfliktusaira utalva, a béke előmozdítására, az emberi méltóság tiszteletére és a népek közötti testvériség erősítésére buzdított. Hangsúlyozta, a Szentszék és Magyarország történelmi kapcsolata ma is lehetőséget teremt az együttműködésre. Ünnepi gondolatait a Szűz Máriába vetett bizalom megerősítésével zárta, kérve a magyarok nagyasszonya oltalmát a magyar nép, Európa és az egész világ számára. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fensőbb gondviselés mellett tesz hitet. Szeptember utolsó szombatján ünnepi szentmise keretében Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök megáldotta a szolnoki belvárosi Szentháromság templom felújított szentélyét. Hosszú idők óta dolgoztak a szakemberek, hogy az egyházmegye támogatásából és az egyházközösség adakozásából méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere, tudatta a váci egyházmegye. A miséket is hosszú hónapokig a felállványozott templomban tartották. Az összegyűlt 32 millió forintból falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tarth György restaurátor és fia Tarth Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A templom szentélyének felújítása, amely az illetékes örökségvédelmi hatóság és a Váci egyházmegye által jóváhagyott tervek alapján történt, nyáron fejeződött be. Köszöni megtisztelő figyelmüket! A hírszerkesztő Betis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsetesek a Jézus Krisztus, imádkérnek szépen lányaim, keresztfiam, nejegyek, unokáiért, magam betegségéhez, a türelmet, orvosaimért, kezelőimért, feladataimhoz erőt, és imáim meghallgatásra találjanak, és kedves elhunyt szeretteim, lelküdvér és azokért, akik nincs és senki nem imádkozik, technikus úrért, kedves családjáért, és a Mária Rádió minden önkéntes dolgozójáért, támogatóért, és tovább működjön a Mária Rádió. Leó pápánk zarándok útjáért is kérnék imád, és minden egyházi méltóságért és papjaink szolgálataiért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közben járását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben őhessen föl. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelküdvességét. Tisztított tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérném a közös imát édesapám gyógyulásáért, egészségi állapotának javulásáért, orvosaiért és ápolóiért, hogy megtalálják a megfelelő gyógykezelést számára, családom, édesanyám lelki megerősödéséért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászoram, és valamennyi halottunk emlékére. Kérek imád gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért. A káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindennyiunkért, keresztényekért és hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus! Pedig kérek imád anyukámnak a mostani eleséséből való gyógyulásáért, fájdalmainak enyhüléséért, vállának mielőbbi gyógyulásáért. Kérek imád lányomért, munkahelyéért, egészségéért és valamennyi családtagomért.
6: Imádkozzunk mindnyájan 14. Leó pápáért, aki műtét előtt, operáció előtt áll, hogy sikeres legyen a műtét, és mielőbbi teljes gyógyulást kívánjunk neki. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a segítőikért, minden háború megszűnéséért és a háborúktól szenvedő emberekért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni. Elhunyt családtagja, amire küldvért. Lányom, unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a maga egészségéért. Magyarország és a világ békéért. A Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Íme az Úr szeme azokon, akik őt félik, és azokon, akik az ő irgalmasságában bíznak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Dicsérjétek az Urat, ti szolgái, dicsérjétek az Úr nevét, legyen áldott az Úr neve most és mindörökké.
2: Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig. Fölséges az Úr minden nép fölött. Dicsősége magasabb az egeknél.
1: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki trónjáról tekint alá égre és földre? Az elhagyottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból.
2: Legyen áldott örökkön örökké, Urunk Istenünk szent neve.
4: Részlet Szent Fulgencius püspök értekezéséből. A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete, mert az Úr testéből és véréből való részesedés, vagyis amikor az ő kenyerét esszük és az ő kelyhéből iszünk, arra indít minket, hogy halljunk meg e világ számára, és életünk Krisztussal el legyen rejtve az Istenben. Testünket pedig szegezzük keresztre szenvedélyeivel és bűnös kívánságaival együtt.
3: Urunk Jézus Krisztus, hisszük, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy a testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is, mert egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat, és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az egyház élő közösséget hozott létre bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hiszünk benned, imádunk téged, és szeretünk téged. Amen.
2: Szent fiadat, boldog asszony, kérd e népért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mária Rádió.

0: Istenünknek anyját, ki a keruboknál tisztelted, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vékeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy.

0: Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlét, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézusom, bízom benned, bízok isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Keresd te is Isten országát, mert meg kell találnod. Keresd, hisz ezért születtél.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlj légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk,
2: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökké, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus, szent jelenléted nap mint nap erősítsen minket, hogy általad erőssége lehessünk fele barátainknak. Leérkezve a hegyről, minket is küldesz elvinni az örömhírt, jó Krisztussal lenni, jó Krisztussal élni az Atya szeretetében.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
6: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy még jobb lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk!
7: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszantűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfán fügtél, a megtért gonosztevőnek a paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényeidet, s nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük, és az ég magasságába tekintsük, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk. Kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiába valóságokkal telnek el napjaink. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az óembert letévén újba öltözzünk, s mint uralkodónak és jöttevének neked éljünk, és ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük am az örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy az igazi öröme és vigassága mindazoknak, kik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk, kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jósága szentelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Imádott Jézusunk, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
4: Dicsőség mindörökké!
8: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Harmad Károly OFM aranymisét mutatott be Budapesten. A Bói plébánia is csatlakozott a Brenner emlékévhez. Fiatalokat hívott közös szolgálatra a Veszprémi Főegyházmegye. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Harmad Károly újvidéki ferences szerzetes, aki csütörtökön mutatta be aranymiséjét a Budapest belvárosi ferences templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a szentmise elején Kálmán Peregrin templomigazgató köszöntötte az ünnepeltet, és méltatta a délvidéki magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálatát. Kiemelte, a kommunista időkben számos vallási kiadvány jutott el Magyarországra is a szerzetes közreműködésével. Harmad Károly, aki ma is Újvidéken szolgál, prédikációjában az értékek, az erények és a szeretet mindennapi megélésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra buzdította a híveket, hogy mások bírálata helyett elsősorban azt keressék, maguk mit tehetnek a jó előmozdításáért. A szentmise végén közös aranymisés áldást adott a jelenlévőknek. 2027-ben lesz 70 éve, hogy Boldog Brenner János, ciszterci szerzetes Rába kethelyi káplánt brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az oltári szentséggel. Emlékére már az idén megemlékezések kezdődtek, melyhez a Bói plébánia is csatlakozott, tudatta a Pécsi Egyházmegye. Kutas Attila Bói plébános kezdeményezésére a közösség egy emberként mozdult meg, hogy mellszobrot állítson a vértanú pap emlékére, ami már a helyére is került a plébánia udvarában. A megemlékezéshez kapcsolódva, október 13-án 18 órakor a Bói Vigadóban levetítik Iváncsics Tamás pécsi egyházmegyés hitoktató kántor a Jó Pásztor című zenés filmdrámáját, melyet a vértanú pap életéről írt. A szobor ünnepélyes megáldása a Szent Vendel búcsú ünnepi szentmiséje előtt lesz. A programokról részletesebben a Bói plébánia tájékoztat. A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezéshez kapcsolódva közös szolgálatra hívta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye ifjúságpasztorációs irodája. Tegyük rendbe együtt papjaink és szerzeteseink síremlékeit, szólt a felhívás a középiskolás és egyetemista fiatalokhoz. Ennek szellemében péntek délután a Veszprémi Alsóvárosi temetőben megtisztították és rendbetették az ott nyugvó papok és szerzetesek síremlékeit. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A fiatalok a kétkezi munka mellett szerették volna figyelmükkel és szolgálatukkal is kifejezni hálájukat azok iránt, akik életükkel, papi és szerzetesi hivatásukkal előttük jártak, a közösségeket szolgálták és hitükről tettek tanúságot. Ugyanakkor az elvégzett munkával megtapasztalhatták azt is, amit a 72 óra mottója olyan egyszerűen megfogalmaz, több vagy ha adsz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kálai Krisztián főorvossal Kristeki és Borbála beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, dr. Kálai Krisztiánt, aki a Dél-Pesti Centrum Kórház gyermekhematológiai és őssejt transzplantációs osztályának transzplantációs részlegvezető főorvosa.
1: Köszöntöm a hallgatókat!
0: Kérem, hogy meséljen, milyen területek tartoznak ön alá itt a kórházban.
1: Ez az osztály, ez egy országos központ. Az egész ország területéről várjuk azokat a gyermekeket, akiknek valamiért őssejt transzplantációra van szükségük, illetve hát azokban a betegségekben szenvednek, ahol ez felmerül.
0: Hogyan került erre a területre? Mi az, ami vonzotta önt ebben a pályában?
1: Az őssejt transzplantáció az egy hematológiai beavatkozás. A hematológia az a vérnek a betegségei, és a vérnek azok a betegségei, amik transzplantációval gyógyíthatók, azok tartoznak ide. Én gyerekgyógyászként kezdtem a pályafutásomat, és azokban a kórházakban, ahol megfordultam, ott mindig a legizgalmasabb betegségek voltak a hematológiai és az onkológiai rosszindulatú daganatos betegségek, és mindig az vonzott, hogy valami olyan helyen dolgozzak, ahol komoly atét is, ahol tényleg lehet nagy hatást elérni azzal, hogy gyógyítunk. Természetesen meg volt az öröm a tüdőgyulladások és középfülgyulladások gyógyításában is, mert az instant sikerélmény. De a hematológia és az onkológia pedig egy olyan dolog, ami egy elhúzódó hónapokig, akár évekig tartó csapatmunkát igényel, és egy ilyen beteg gyermek meggyógyítása bár hosszabb, fárasztóbb és megterhelőbb, de végül nagyobb sikerélményt is nyújt.
0: Mindig is tudta, hogy egyszer majd őssejt transzplantációval szeretne foglalkozni?
1: Orvostalgatóként kutató szerettem volna lenni, mert nagyon érdekel a dolgok működése és hogy hogyan áll össze az ember, de aztán nagyon hamar elmentem mentőzni, hogy az meg rögtön közvetlen segítség már ápolóként, de az egyetem végére valamiért a gyerekgyógyászat tetszett meg, igazából hogy általában belgyógyászat, csak amikor mindennel kell foglalkozni, meg dolgozni, meg gondolkodni, csak mindez gyerekben volt számomra szimpatikusabb, tehát először gyerekgyógyász szerettem volna lenni. Ott már említettem, hogy a legnehezebb betegek az onkológiai, hematológiai betegek voltak, így kerültem arra a részlegre, onnan pedig egy ilyen szakmai gyakorlat keretében a transzplantációs osztályra, és akkor itt ragadtam.
2: Akkor azért ez egy hosszabb, hosszabb folyamat volt,
1: és hosszú évekig is tartott, nyilván a tanulás is, és ez most már egy olyan szűk szakterület, hogy én már nem tudnék nyilván egy torok vagy tüdőgyulladást jól helyesen kezelni, mert most már ezzel foglalkozunk, de itt mi itt próbáljuk segíteni a gyerekeket.
0: Emlékszik még a legelső sikerélményeire, amit orvosként elért?
1: Persze, megvannak az első betegek, a mai napig emlékszem rájuk, akiknek útját először végig kísérhettem.
0: Volt esetleg olyan példaképe, akinek az élete inspirálóan hatott önre?
1: Példakép, azt nehéz egyetlen egy emberre, vagy egyetlen egy területre mondani. Inkább azt mondanám, hogy rendkívül sok jó emberrel találkoztam a szakmai pályám során, és mindenkitől lehetett valami olyat tanulni, ami előrébb vitt. Szerintem ők így együttesen a példaképeim, tudom, hogy melyik szakmai tulajdonságban kit tekintek a mesteremnek, akiktől a legtöbbet tanultam. Nem neveznék meg egy embert, hogy én olyan szeretnék lenni, mint ő, hanem inkább a több ember, több szakember értékes tulajdonságaiból igyekeztem én is tanulni.
0: Szerintem érdemes egy kicsit kitérnünk arra, hogy pontosan mit is jelent az őssejt transzplantáció. Össze tudná foglalni röviden, hogyan zajlik ez a gyógyítási folyamat, és kiken alkalmazható?
1: Igen, régen csontvelő transzplantációnak hívták, az talán ismertebb dolog. Azért nem csak azt használjuk, mert nem csak a csontvelőből lehet őssejteket nyerni. Hát az őssejt transzplantációnak az a lényege, hogy itt vérképző őssejtről beszélünk, tehát hangsúlyozottan megkülönböztetném az egyéb őssejtterápiáktól, amik próbálnak ígéretet tenni különböző más szerveink vagy szöveteink újraépítésére, mint egy szívinfarktus után a szívizom, vagy a agyi érelzáradások után az agyszövet újraépítése őssejtekből. Ezek fontos, hogy mind kísérletes, vagy még sehol sem tartó terápiák. Nem erről beszélünk mi, hanem vérképző őssejt transzplantációról. A vérképzés az a csontvelőben történik, és a csontvelőből árasztja el a vér az összes szervünket és szövetünket. és a vérnek az alkotó elemei, a fehérvérsejtek, vörösvértestek, vérlemezkék, ők különböző funkciókért felelnek a szervezetben, akkor alkalmazott vérképző őssejtransplantációt, ha ezzel a csontvelővel van baj, tehát a csontvelői őssejtel. Mondok egy pár példát. A leggyakoribb ok, hogy itt van a rossz indulatú daganatos betegség. A csontvelőnek a rákja, az a, vagy vérrák, lehet így mondani, azok a leukémiák. Leukémia szó szerint görögül azt jelenti, hogy fehér vérűség. Ilyenkor a fehér vérsejtek szaporodnak el. Maga a daganat sejt, az nem egy helyen növekszik, mint egy gombóc, hanem a szervezetben mindenhova eljut, mert a vér mindenhova eljut, csak itt az összes fehér vérsejt, amelyik ilyen leukémiás, azok daganatos sejtekként viselkednek, és nagyon sokan lesznek, ész nélkül szaporodnak, és végül elrontják a szervezet működését. Ilyenkor próbálkozhatunk azzal, hogy kemoterápiával ezt kiírtjuk, az esetek nagy részében sikerül is, illetve most éri forradalmát az immunterápia, amikor különböző immunológiai készítményekkel, módszerekkel szorítjuk vissza. Viszont vannak olyan nagyon rossz prognózisú leukémiák, amiket nem lehet meggyógyítani ezekkel a kezelésekkel. A transzplantáció abban nyújt nagy különbséget, hogy ilyenkor a beteg csontvelejét teljesen eltávolítjuk, és a donortól származó őssejtekkel helyettesítjük. Ezért mondhatjuk azt, hogy őssejt transzplantáció, vagy azt is mondhatjuk, hogy csontvelő transzplantáció. A lényeg az, hogy a donor sejtjeiből felépülő új vér és új immunrendszer és új fehér vérsejtek egyrészt már nem lesznek leukémiások. Másrészt, és ez a legfontosabb, hogy ők egy idegen embertől származnak, és hogyha ők meglátják a betegnek az eredeti leukémiás sejtjét, őt azt ellenségnek ismerik föl, és megtámadják. Tehát a transzplantációval mi egy ilyen életre szóló immunterápiát adunk, nem egy gyógyszert, hanem sejteket, amivel a donor sejtjei fognak harcolni az esetleg megmaradt beteg daganat sejtek ellen.
2: Szóval, hogyha jól értem, nem mindenféle leukémiás gyereket fogadnak, hanem kifejezetten azokat, akik gyógyíthatatlanok.
1: Akik csak transzplantációval gyógyíthatók, vagy inkább azt mondanám, akik őssejt transzplantációval sokkal nagyobb eséllyel gyógyíthatók, mint hagyományos kemoterápiával. Ezen kívül nem csak rossz indulatú betegségekben, hanem vannak különböző immundefektusok, tehát az immunrendszernek a hiányos működései, amik lehetnek örököltek, ritkábban szerzettek, illetve különböző csontvelő elégtelenségek esetén is, ha egyszer nem működik a csontvelő, nem termeli ezt a sejtet, vagy azt a sejtet, vagy az immunrendszert, hiszen az is a csontvelőből származik, ha ezek elégtelenek, és a betegnek a súlyos fertőzéseit, vagy a súlyos szövődményeit okozzák, akkor is pótolni kell a csontvelőt, és akkor ilyenkor is szükség van őssejt transzplantációra. Ez a betegek másik fele körülbelül, tehát nagyjából a gyerekkorban a rossz indulatú leukémiás betegségek adják az esetek felét, és a különböző hiányállapotok másik felét.
0: Kik jelentkezhetnek donornak? Gondolom nekik is számtalan követelménynek meg kell, hogy feleljenek.
1: Igen, hát először azt keressük, hogy a betegnek a közvetlen családjában akár a testvérei között nincs-e alkalmas donor. Nagyon régen, amikor kezdődött a transzplantáció, a 70-es, 80-as években akkor ez volt az egyetlen választható donor forma. Ennek az az oka, hogy az öröklés olyan, hogy az embernek a testvére alkalmas-e donációra, ez 25%. Ez viszonylag kevésnek tűnik, de amikor csak erre volt képes az orvostudomány, akkor azért minden negyedik beteget meggyógyítani is több volt a semminél, a nullához képest. Később kialakultak az idegen donorok, ezeket a vérellátókon szervezték meg a különböző országok, és ott lehetett jelentkezni önkéntes donoroknak. Alapvetően a véradókból választották ki az őssejt donorokat. Tehát a véradók azok, akik amúgy is segíteni akarnak altruisták, és bemennek egy vérellátóba, hogy ők most leadnak egy egységért. Tőlük kérdezték meg első körben, hogy nem akarnak-e őssejtet is adományozni. Elmondták, hogy ez egy bonyolultabb bejárás, mint a véradás, az nem csak egy vérvétel, hanem csontvelővétel adott esetben, és hosszabb ideig tart meg, fájdalom is járhat hozzá, persze nyilván érzéstelenítik őket. Aki erre igen mondott, annak a vérét meghatározták nem csak a vércsoportra, hanem egy úgynevezett HLA antigenrendszerre is. Ez azonosítja, mint egy ilyen rendszám az autókon, a fehérvérsejteket, akik a keringésünkben járőröznek, ők ebben azonosítják, ez minden ember egyenileg jellemző, hogy ezek a sejtek idegenek vagy nem, tehát így védekezik az immunrendszer, hogyha látja, hogy nincs valakinek ilyen rendszám, akkor azokat a sejteket idegennek tekinti és megtámadja. Ezért nem lehetne akárkivel transzplantálni, csak olyan van, aki ebben a HLA rendszerben azonos. A testvérek 25%-ban azonosak, viszont hogyha elég sok donort összegyűjtünk a világon, akkor nagyobb esélyünk lesz, hogy találunk egyező donorokat, hiszen nem végtelen sok a kombináció, mint a rendszámoknál sem. Ott is előbb-utóbb elfogynak a betűk meg a számok, hogyha a világ összes autóját néznénk, előbb-utóbb ismétlődnének a rendszámok. No, ez történik a donorokkal is, hogy amikor utoljára ránéztem, akkor 44 millió donor volt a világon. Az pedig már akkora szám, hogy van esélyünk, hogy találunk benne olyat, aki pont illik hozzánk. Ez így is történik, a matematika igaz itt is, és a betegeink 85%-ához találunk idegen donort.
0: Egy interjúban, hogyha jól tudom, említette, hogy a statisztikák szerint a kezelések sikeressége elérheti a 90%-ot is. Ez valóban így van?
1: Igen, abszolút. Az előbb említettem, hogy 0%-ról indultunk, tehát olyan betegekkel kezdték elődeink a transzplantációt, akik enélkül a kezelés nélkül biztos meghaltak volna, és a 25% vagy a 30% is nagy eredmény volt. Hát onnan eljutni a 60%-ig is egy szép út lehetett. Én körülbelül akkor csatlakoztam, amikor a betegek kétharmada gyógyult, de azért az még mindig azt jelentette, hogy három gyerekből egytől biztos, hogy búcsúznunk kellett, és akkor egy ilyen transzplantációs felvilágosítás is sokkal szomorúbb volt az elején, és nagyobb szorongással vágtunk neki. A különböző fejlődésnek és technikáknak és újításoknak köszönhetően most tényleg ott tartunk, hogy amikor utoljára megnéztük az egyik leggyakoribb leukémiáknak a túlélési vagy gyógyulási mutatóit, az 95,1% volt, de tudunk olyan betegséget mondani, ami ennél is magasabb, 98-100% között van, nyilván kevés betegből, de van olyan diagnózisunk, hogy még egy beteget sem vesztettünk el az utóbbi időben, de van 92%-os, meg 70-85, szóval hogy nem állítom, hogy minden diagnózisban ilyen jól állunk, de úgy összességében most már azért azt mondhatjuk, hogy 90% környékén van a transzplantáció sikeressége gyermekkorban. Ez azért azt jelenti, hogy mi egy évben csinálunk tavaly 70-et, ha jól emlékszem, 69 vagy 70 transzplantációt beavatkozást végeztünk el, és vannak olyan évek, amikor nem veszítünk el senkit.
0: Amikor szülőkkel, hozzátartozókkal beszélget, akiknek a gyermeke megbetegedett, mi az, amivel támogatni, bíztatni tudják őket? Hiszen egy ilyen helyzet nem csak a gyermekek számára nehéz, hanem az egész családot megviseli.
1: Eleve ezek a beszélgetések nem csak orvos-beteg találkozások, hanem részt vesz rajta a lelki gondozónk is, aki folyamatosan kíséri a betegeket. Nagyon fontos, hogy együtt fogadjuk a családokat, és attól a pillanattól kezdve, hogy belépnek az életünkbe, vagy belépnek a mi kis szféránkba, onnantól kezdve egy nagyon erős, szupportív team kíséri őket. Az első tájékoztató beszélgetést követően is a lelki gondozó mutatja be az osztályt, illetve az osztályhoz tartozó Demeter-házat, ahol a családok együtt tudnak lenni a transzplantáció előtt, alatt és után is. Mint említettem, az ország összes területéről fogadunk betegeket, tehát ilyenkor nem ritka, hogy az egész család felköltözik, és kapnak a Demeter-házban egy apartmant, és akkor akár nagymama, és ő is segít, vagy akár, hogyha a testvért ki tudják venni, akkor a óvodából, és ők is itt tudnak lenni, vagy két szülő felváltva. Ez a Demeter-ház itt van a kórház területén, pár száz méterre az osztálytól, egyfajta ilyen otthon, amikor zajlik a transzplantáció. És itt a Demeter-házban mindenféle segítség rendelkezésre áll, nem csak az említett lelki gondozó, hanem pszichológus, gyógytornász, tanítónénik folytatják a tanítást, hogy a gyerek gyógyultan oda tudjon visszakerülni, ahonnan kiszakadt, abba a közösségbe tudja folytatni a munkáját. Most ugye tanévkezdés van, és most kaptuk a jó hírt, hogy vannak betegeink, akik sikerült különbözeti vizsgát tenniük most ugye augusztusban, és akkor a saját osztályokban most elkezdték szeptember 1-jével a rendet. Azt hiszem ez a legnagyobb dolog, a legnagyobb pozitív visszajelzést, amit csak elérhetünk, hogy nem csak hogy a leukémiát sikerült meggyógyítani, hanem visszakerült az eredeti közösségébe. Bár nehéz úton van túl ez a gyerek, de hogy nem veszített barátokat, és visszatalálj.
2: Igen.
1: Ugyanide. Hosszú ez az út, de igyekszünk minden ponton támogatni őket.
0: Transplantáció során, hogyha jól tudom, a gyerekeknek egy izolációs szobában kell, hogy töltsenek egy hosszabb időszakot a gyógyulásuk érdekében. Van esetleg valami, amivel tudják tartani bennük a lelket? Hogyha jól tudom, az egyik interjúban szintén említette, hogy

0: része, amikor kiírtjuk az előző sejteket, beadjuk az üzlet, és ez megtapad. Ez csak pár hét, viszont azért az egész beavatkozás alatt jó pár hónapig itt vannak az osztályon, vagy a dimeterházban. És ezért próbáltunk kialakítani egy olyan játszó szobát, foglalkoztatót, közösségi helyiséget, ami egyben egy ilyen kis kezelő is, de helyeken azt láttuk, hogy biliárdasztal van ott, máshol azt, hogy zenesarok, komplett. Voltam egy olyan központban külföldön, ahol gyerekek ilyen komplett koncertet adtak, valaki dobolt, valaki szintetizátorral játszott, valaki énekelt. Ezeket mindig megpróbáljuk bezsúfolni ebbe a szobába, már egész jól állunk. Látunk autóversenyzős PlayStation állványt, az már meg is van, meg a biliárd, aztán ezeket, amiket mondtam. Beraktunk ide egy-két kezelőágyat, hogy ilyen rövidebb beavatkozásra érkező gyerekek is itt lehessenek. És a héten várjuk a zenesaroknak a érkezését, hogyha minden jól megy. Mi igyekszünk egy olyan légkört megvalósítani, egy olyan kis milliót az osztályunkon, ami barátságos. Folyamatosan újítjuk az osztályt, és nem csak olyan dolgokat látunk benne, amik általában a kórházi osztályhoz tartoznak. Nyilvánvalóan a kórtermek szakmai részében nem lehet bele nyúlni, de a közösségi terek, a várók, a kezelős helységek, a konyha, az orvosi szobák, a nővértartózkodók, azok mind lehetnek barátságosak, és őket nem is egészségügyi kivitelezőkkel terveztettük, és valósítottuk meg, hanem lakberendezős belső építészekkel, hogy egy kicsit barátságosabb legyen.
1: Biztosan sokan kérdezték már, de engem is nagyon foglalkoztat, hogy egy ilyen fizikailag és lelkileg is megterhelő munkát hogyan lehet évtizedeken át motiváltan és kiégés nélkül végezni.
0: Egyrészt szerintem nagyon fontos az, hogy amiről itt meg kicsit beszéltünk, hogy valami olyannak a részese lenni, ami mondjuk 60%-ról 90%-ra emeli a gyógyulást, és az akár minden alkalommal megtapasztalni ezeket az élményeket, hogyha hazajutnak a gyerekek és meggyógyulnak, az azért a sikerélmények visszacsatolása az nagyon fontos, és segít a veszteségek elviselésében. Másrészt meg nagyon fontos a háttér, tehát az, hogy az ember milyen életet él közben. Én most itt a családomra gondolok, mindig is onnan merítkeztem, vagy onnan nyeri az erőt az ember. Nem mindegy, hogy hova megy haza az ember, és én úgy látom, hogy akikkel együtt dolgozunk, ott legtöbbször ez stabil ez a családi háttér, és ez segít.
1: Nagy családos édesapaként mennyire tudja letenni a kórházi nehézségeket a küszöbön?
0: Hát azt nagyon nehéz, tehát én nem állítom, hogy nem viszem haza a problémákat, és azzal nem küzd ugyanúgy a feleségem is. Nyilván ő is azt mondom, hogy tudta, hogy mit vállal, de hát az elmúlt 30 évben együtt csináltuk ezt, és tolerálja azokat a pillanataimat, amikor otthon is dolgozom, vagy otthon is nehéz, és együtt aztán képesek vagyunk másnap is dolgozni. Orvos gyerekem nem lett, védőnő lett az egyik gyerekem, pedagógus is van köztük, szóval hogy az emberekkel való segítő foglalkozást tovább vitték, az mindenképp egy pozitív visszajelzés. Az is lehet azért egy jel, hogy orvos az nem lett közülük, de hát ezt nem bánom. Nem kell ugyanazt csinálni, mindenkinek a saját életét kell élni.
1: Hogyha megenged egy kicsit személyesebb kérdést, milyen hatással van a személyes hitére az, hogy a mindennapi munkája során rengeteget találkozik a szenvedéssel és a gyógyulásokkal is?
0: Igen, én mindig el szoktam azon gondolkodni, hogy mi értelme a szenvedésnek egy gyerek esetében. Nehéz ezt az Istennel megbeszélni, mert mi ezt szerintem nem láthatjuk át, és nem látjuk a magasabb értelmét. Egyszer-egyszer láttam olyan helyzetet, vagy többször is, bocsánat, nem csak egyszer-egyszer, ami ezt nem azt mondom, hogy megmagyarázta, vagy megvilágosította, de legalább más összefüggésbe helyezte. Láttam szép példát arra, amikor a gyerek szenvedése összekovácsolja a családot, és akár megerősíti a hitében őket. Láttam rossz példát is, de inkább azt mondanám, hogy pozitív példákat láttam. Nem tudjuk, hogy miért jut valakinek 3 év, valakinek 30, valakinek 90, és hogy a 90 az biztos, hogy teljesebb élete, mint a 3 év. Én láttam olyan 3 évest, akinek az élete addig kerek volt, és ahogy a család összetartott, ahogy azóta emlékeznek rá, ahogy jelen van most is az életükben, az számukra is egy Istennel való kapcsolat és találkozás volt. Istennel számunkra is ilyen tanúságtevés, hogy ezt lehet ilyen szépen csinálni.
2: Illetve hát azoknak, akik nem tudnak így a hitbe kapaszkodni, akkor azért nekik is tud így támogatást adni a lelki gondozás.
0: Igen.

0: Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, állandó lelki gondozó dolgozik nálunk az evangélikus egyház, egy lelkésze, és két pszichológus is van az osztályon, akik fiatalok, de nagyon lelkesek. De az egész Demeterház programja és az ott dolgozók és a program vezetője, igazgatója, gondolunk a tanítónénik. Egy ilyen kis családot kell elképzelni a Demeterházban, akik összefogva befogadják ezeket a betegeket és hozzátartozóikat, és együtt kísérik.
1: Néhány hónappal ezelőtt orvosigazgatóvá is kinevezték, amihez ezúton is gratulálunk. Milyen új kihívásokat, terveket tartogat ez az új pozíció?
0: Igen, orvosigazgatóként nem csak az osztályt kell szem előtt tartani, hanem az egész intézményt, ami most egy giga intézmény, Magyarország egyik legnagyobb kórháza, így az irányított intézményekkel. Óriási feladat áttekinteni. Ugyanakkor ez is egyfajta új hivatásként is felfogható, hogy nem csak a saját osztályunkon fejleszteni, hanem az egész intézményben. Én azt is sikerélménynek élem meg, hogyha be lehet vezetni egy eljárást a sebészeti osztályunkon, vagy egy új műszert venni a másik osztálynak, szóval ebben is megtalálható a sikerélmény, és még több osztály fejlesztése, még több beteg megbővítésével járhat együtt. Természetesen a nap 24 órából áll, tehát minden nem fér bele, óhatatlanul akkor kevesebb időt tölt az ember a saját osztályán, de mégis azzal, hogy orvosigazgatóként a saját osztályt is tudom segíteni. Az összes többi mellett természetesen úgy érzem egyelőre pozitív az egyenleg, legalábbis az elvégzett munka hasznosságát tekintve. A munkába töltött órák számát tekintve nem pozitív nyilván, illetve az előbb említett otthoni dolgozás, de hát valamiért is még pozitívan tekintek a jövőbe ebből a szempontból is. Fejleszteni szeretnénk új kezeléseket, új sejtterápiák előtt állunk, a transzplantáció után is visszatérő betegségek esetén létezik egy olyan T-sejtes terápia, amikor a beteg saját sejtjét programozzuk át arra, hogy ő megtalálja és megölje a leukémiás sejteket. Ez már elérhető Magyarországon, nem is kezdtük az első ilyen kezeléseket, de viszonylag keveset csináltuk, mi ezt szeretnénk felfuttatni a közeljövőben. Na, ez például egy olyan projekt, ami nem csak az osztályunk dolga, hanem a felnőtt hematológia osztálya is, illetve a kórház területén működő sejtterápiás központ fejlesztése is. Ez egy olyan projekt, amiben azt hiszem, hogy orvosigazgatóként jelentő szerepem lesz. Most ez az, ami előttünk áll, és mi azt reméljük tőle, hogy 90%-ról beszéltünk, és matematikailag soha nem lehet 100-at mondani, mert a biológia mindig valamit közbeszól, de azért a mi lelkünkben célként ez a 100% legyen.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést is, hogy megosztotta gyönyörű hivatását.
0: Nagyon szívesen, én köszönöm szépen.
2: Dr. Kálai Krisztián főorvossal Kristeki és Borbála beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. Bábel Balázs mutatott be szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Asszisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a budai várban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. A tanácskozásnak a Szapiencia Alapítvány Bocskai Házban működő székhelye adott otthont október 7-én. A megbeszélések középpontjában az egyházi alapítású erdélyi magyar felsőoktatási intézmények helyzete és jövője állt. A Magyar Kurír beszámolója szerint a római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus luteránus egyház képviselői áttekintették a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését, eredményeit és aktuális feladatait, majd az Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából közös nyilatkozatot fogadtak el. Megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett, hangsúlyozva, hogy azok fontos szerepet töltenek be az erdélyi magyar közösség életében. Szó esett az egyházakat érintő aktuális közéleti kérdésekről is. Október 3-án tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek a jelen, lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs, emeritus Kalocsa kecskeméti érsek mutatta be, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének központjába Assisi Szent Ferencet állította, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, ő sokkal komolyabban vette az evangéliumot, és az életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent békességszerző fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a trágásság és a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést, Pax et bonum, azaz béke és jóság. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott. A természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített, fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizációk közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba a mellkast, kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpak a talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig megemelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba, feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk. Kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, útonlévők, köszöntöm Önöket! Kondás Sándor vagyok, a következő bő 70 perc szerkesztő műsorvezetője. Az imént hazánk nemzeti kegyhelyének, a Máriapócsi Bazilikának a harangjait hallgattuk. Torony Ránt című görögkatolikus műsorunkhoz hívogatjuk hallgatóinkat ezzel a harangszóval. Mai műsorunk mottója egy ima részlet a Paraklisz szertartásából. Így hangzik: a keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója. A teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz. Nevesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos, előzd meg minket segítségeddel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Szeptember 15-én kezdődött az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozója Máriapócson. Az első találkozót Keresztes Szilárd püspök szervezte meg 1997-ben, melynek záró szent liturgiáját Máriapócson végezték. A találkozót azóta minden évben megtartották. Magyarországon legutóbb a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson 2021-ben Budapesten gyűltek össze tanácskozni az Európai Keleti Katolikus Püspökök. A tavalyi bécsi találkozón Kocsis Fülöp metropolita ismét Magyarországra hívta a püspökatyákat. Így az első könnyezés 330. évfordulóján 14 országból közel 500 püspök, helynök, diakónus találkozott és imádkozott együtt nemzeti kegyhelyünkön szeptember 15-e és 18-a között.
1: Szeptember 16-án 9 órakor kezdődött a tanácskozás, melyet Kocsis Fülöp metropolita nyitott meg.
2: Eminence, eccellenze reverendissime, reverendissimi padri, carissimi fratelli e amici in Cristo, con cuore grato e con profonda letizia saluto tutto voi, a Mario Pucci.
0: Hálás szívvel és mély örömmel köszöntöm mindnyájukat Máriapócson, ezen a rendkívüli találkozón, amelyre hiszem, a Szentlélek hívott minket egybe. Különös és roppant figyelemre méltó dolognak tartom, hogy bár nagyon sok helyről jöttünk, mindnyájunkat a közös örökség, a keleti lelkiség fog össze. Vannak itt püspökök és más egyházi vezetők Lengyelországból, Fehér Oroszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Romániából, Észak-Macedóniából, Olaszországból, Ausztriából, Németországból, Franciaországból, s talán még máshonnan is, és bár ezek mind más és más kultúrát képviselnek, eltérő történelmi örökséget hordoznak, a nyelvből fakadóan sok szempontból különböző gondolkodással bírnak, sőt, nem is mind azonos rítusban élnek és imádkoznak. Mégis a katolikus egyházban megélt keleti lelkiség mélyben gyökerező sajátossága egységbe kapcsol minket. Egy hatalmas, gyönyörű mozaikot alkotunk, amelyben minden egyes csillogó, színes kövecskének helye és szerepe van. A nagy mozaik együtt él, közösen hordozza a kép üzenetét. Ha szemléljük ezt a Máriapócson létrejött testvéri közösséget, a liturgikus hagyományok, nyelvek és kulturális örökségek ezen csodálatos mozaikját, a közös örömben való osztozás mellett egyszer s mind megerősödhetünk saját, Istentől kapott identitásunkban is. Bár különböző nemzetekből érkeztünk, és más-más történelmi utat jártunk be, ma mégis egyetlen szívvel és lélekkel vagyunk itt jelen. Közös tőről fakadunk. A bizánci hagyomány spirituális gazdagsága és a Róma püspökével, a Szentatyával való teljes szeretet közösség köti össze életünket és szolgálatunkat. Találkozunk közösen kiválasztott témája, közös hivatásunk egyik legégetőbb kérdése: keleti katolikus identitásunk és tanúságtételünk nyugaton. Mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy a migráció, a történelmi kihívások és a társadalmi változások következtében híveink százezrei élnek ma hagyományos határainkon kívül, Nyugat-Európa nagyvárosaiban és sokfelé a világban. Miközben a történelmi otthonokban élő híveinket is erősítenünk kell a hitben és Krisztus egyháza iránti szeretetükben, ugyanakkor egyre nagyobb figyelemmel kell lennünk a fizikailag távolabbra került testvéreinkre is. Ez a helyzet egyszerre jelent hatalmas pasztorális kihívást és prófétai küldetést. A diaszpórában a mi feladatunk, hogy segítsünk híveinknek megőrizni gyökereiket. A keleti teológia, a gyönyörű liturgia, az ikonok tisztelete és a szentségélet sajátos megélése nem csupán a múltunk része, hanem a jelenünk megtartó ereje. Nem engedhetjük meg, hogy a beolvadás vagy a szekularizáció hullámai kimossák belőlünk ezt a kincset. Ugyanakkor a jelenlétünk nem csupán a túlélésről szól. Küldetésünk van. A nyugati kereszténységnek és a modern társadalomnak meg kell tapasztalnia a keleti egyházak spirituális tüdőkapacitását, ahogyan arra Szent II. János Pál pápa szavai alapján oly sokszor hivatkozunk. Megújulásra késztető, friss levegőt kell hoznunk a keresztény gyökereitől egyre távolodó európai országok mindegyikébe, ahol csak jelen vagyunk. Tanúságot kell tennünk a hitről egy olyan világban, amely sokszor elveszíti a transzcendens iránti érzékét. Ez a találkozó kiváló alkalom arra, hogy megosszuk egymással örömeinket, nehézségeinket és a jó gyakorlatokat. Tanuljunk egymástól, hogyan tudnak az ukrán, szlovák, román, magyar, italoalbán, szerb, horvát, macedón és más nemzetek hívő fiai életükkel és hitükkel válaszokat adni a nyugat-európai valóságban. Hogyan tudunk hatékonyan együttműködni a helyi latin rítusú püspöki karokkal, megőrizve sajátos arculatunkat, de építve a katolikus egyetemességet. Kedves testvéreim! Kívánom, hogy ez a néhány nap ne csak teológiai és lelkipásztori egyeztetés legyen, hanem a testvéri szeretet és a közös imádság mélyreható tapasztalata. Kérjük a Mária Pócsi, csodatevő istenszülőnek, a keleti és a nyugati egyház minden szentjének, különösen is keleti egyházaink szent életű hitvallóinak közbenjárását erre a tanácskozásunkra. Keltse életre bennünk a lélek a vágyat, hogy az Emmaus felé tartó tanítványokhoz hasonlóan a mi szívünk is lángoljon, amikor Krisztusról beszélgetünk, és a tőle kapott tanulságtétel feladatait elemezzük itt, Mária Pócson. Köszönöm, hogy eljöttek. Eredményes, áldott tanácskozást kívánok mindannyiunknak. Krisztus közöttünk.
2: Ringrazio per essere venuti, auguro a tutti noi in discernimento fecondo e benedetto. Cristo emelci a noi.
1: Köszöntőt mondott még Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa is, aki hangsúlyozta. A keleti egyházak sajátossága ne csak a külsőségekben mutatkozzon meg, hanem abban a lelkiségben, mellyel képes belülről megmozdítani az embert. A köszöntők után következtek az előadások. Elsőként Stefano Parenti professzor, a keleti egyháztudományok doktora beszélt arról, hogy miért fontos a keleti egyházak számára a gyökereikhez való visszatérés. A tanácskozás délután is újabb előadásokkal folytatódott. Másnap a püspökök kis csoportos megbeszélésekben osztották meg tapasztalataikat.
0: Bár az eseménynek a hivatalos mozzanatai nem voltak nyilvánosak, a hívek a találkozó minden napján este közös szertartásokon vehettek részt. Műsorunkban a Tokajban és a találkozó zárónapján Nyíregyházán elhangzott igehirdetések, tanítások leghangsúlyosabb gondolatait osztjuk meg hallgatóinkkal.
1: Szeptember 17-én a nap munka megbeszélései után a résztvevők Tokajba látogattak. A tokai görögkatolikus templomban közösen végeztek vecsernyét, alkonyati istentiszteletet, melyen Orosz Atanász püspök mondott beszédet.
3: Esténként zsoltárokat imádkozunk a templomban, és a vecsernyén, főként Nagybőjtben esténként elhangzik a 132. zsoltár is. Íme, mi jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt lakniuk. A zsoltár vers ma különösen is aktuális. Isten közöttünk és bennünk is megvalósítja az együtt élő testvériség csodáját. Íme, mi jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt lenniük. Az apostol utódok egymás közti összhangját is érzékeltethetné az a kép, amelyet antiókiai Szent Ignác rajzolt meg a landhúrjai közötti összhang eszményében. És van még egy kedves Zsoltár versünk, amely a te barátaid említésével Isten szolgáinak érzelmi közösségét fejezi ki. Mi kedvesek a te barátaid, Isten. Így fejezzük ki a szinodális egyház alapköveinek összekapcsolódását egy testé. És mennyire eleven ez a szép kép itt, amikor a görögkatolikus európai püspökök találkozóján együtt vagyunk, együtt gondolkodunk és imádkozunk. Itt a tokai templomunkban szem előtt tarthatjuk azokat a szent barátokat, akik egyházatyák, liturgia szerzők és példaképek, minták számunkra. De itt van a tokai templom falain Boldog Romzsa Tódor és Boldog Gojdics Pál is, a közelben élt két vértanú püspök. Vezessen az ő életpéldájuk mindnyájunkat az életszentség útján és a boldogság szent kikötőjébe. Ezzel a jó kívánsággal szeretném mindazokat fogadni, akik betértek ebbe a szépen felújított templomunkba, és akik a közös imádsággal pecsételik meg a közös gondolkodás és beszélgetés óráit.
1: A konferencia zárónapján, szeptember 18-án este a résztvevők a Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban ukrán és magyar nyelvű szent liturgiát végeztek. A szertartást Kenneth Novakovsky, nagybritániai és írországi püspök vezette és mondott homiliát.
0: Ezekkel a közös imádságukkal a találkozó egyik legfontosabb üzenete is láthatóvá vált. Énekelhetünk különböző nyelveken. Tartozhatunk különböző nemzetekhez. Lehetünk különböző hagyományok képviselői, de mindannyian ugyanannak az egyházi közösségnek vagyunk a tagjai.

0: Október az Istenszülő tiszteletére szentelt hónapunk. Egyházi évünk Mária ünnepei között külön figyelmet érdemel a legszentebb Istenszülő oltalma. Október 1-én ünnepeljük. Az ünnephez kapcsolódó témánk címét a szerző konferálja fel, és mondja azokat a gondolatokat, melyeket egy telefonhívás ébresztett fel benne. Dr. Obágy László, Nyíregyháza kertvárosi parókust, teológiai tanárt hallgatjuk.
1: Köszönet egy telefonért. Csütörtök este volt, a Fradi meccs kezdő sípszavára hártam, amikor megcsörrent a telefonom. Kondás Sándor atya hívott. Felvehetem a rádiónak a holnapi predikációdat? Kérdezte, majd kórházi kezelésemre utalva folytatta, azután, hogy most megpihentél kicsit a szűzanya köntösének árnyékában, biztosan van emlékezetes mondandód a mai ünnepre. Szégyenkezve mondtam nemet. Elhárítottam a kérést, bevallva, hogy való igaz, ünnep van holnap, az Istenszülő oltalmának jeles napja, de szégyen szemre csak konzerv gondolatok jutnak az eszembe. Utána azonban az egész meccs alatt másra sem tudtam gondolni, mint hogy miért vagyok lelkileg ilyen tohonya. Vaj, miért is nem érlelődött meg bennem valami megindító gondolatsor, az Istenszülő oltalma egyébként szép és általam mindig szeretett ünnepére. Aztán az éjszaka folyamán megérlelődött. Küzdelmes, de örömteli kegyelmi adományként közvetítem most azt a személyes, de talán a személyemen túlmutató összegzést, lelki életem egyfajta máriás leltárát, amivel a Szentlélek az Istenszülő oltalma ünnepére virradva megajándékozott. Szerelmetes fiatal emberként menyasszonyommal igen szerettük, és kettesben is sokat imádkoztuk a Paraklisz szertartását. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a legtisztábbtól kérjünk támogatást. A házasságra készülve ő óvja jegyesi tisztaságunkat, majd ő segítse házassági tisztaságunk, szép testi-lelki kapcsolatunk harmóniáját. A hajjad leányzó, lásd és figyelmez reánk Zsoltár versnél feleségemmel még ma is kacéran kacsintunk össze, tudva az idézet folytatását. A király kívánja szépségedet, jöjj közel egy odaadón. Mária, a szűz, a végtelenül tiszta, oltalmazta, kísérte, sőt, bíztatta ifjúi hévünk vágyakozó, tiszta, szerelmes szépségét. És teszi ezt máig. Máig nem enged megalkudni hitvesi szeretetünk szavakban botladozó, de szívet boldogítón szétfeszítő csodájában. Papi életem első három állomás helyén, a budapesti Rózsák terén, az Abaúji Garadnán, illetve a nyíregyházi papnevelő intézetben spirituálisként, a templom, illetve a szemináriumi kápolna az Istenszülő oltalmat tiszteletére szenteltetett. Örömteli ajándékként éltem meg ezt a máriás sorozat dispozíciót. Szerettem az októberi oltalombúcsúkat, és minden helyszínen igyekeztem a rám bízottakat, egyházközségem híveit vagy ifjú levitákat imádságos szívvel az Istenszülő oltalmazó palástja alá terelni. Oda, ahol magam is biztonságban éreztem papi és családi életemet. Immár 30 esztendeje teológiai tanárként is dolgozom, és a keresztény doktrínák tartalmi összetevői között a Máriáról szóló katekézis mozzanatait is tanítom. Nagyszerű élmény, öröm ez is az életemben. Ilyenkor inkább a mariológiai tézisek racionális elemei vannak túlsúlyban, a biblikus háttér, a liturgikus szövegek gazdagsága, a hagyomány részletei, a dogmatikai megfogalmazások igazságai, de azért megjelennek szavaimban Mária tiszteletem személyes, sőt, olykor érzelmi momentumai is, Mária igennyei, anyai szeretete, vagy Mária Pócs, amelynek könnyező hodigitriája, oly sokunk szíve csücske. Jelenlegi állomás helyemen a Szent Kereszt tiszteletére szentelt templomban szolgálok. A titulust abszolút sajátomnak érzem. A közel két évtized alatt urunk keresztje misztériumának sok-sok hitet erősítő mozzanata mélyült el bennem. Csütörtök éjjel viszont Máriás leltározásom kapcsán arra ébredtem rá, végre, hogy a két történet összeér. Idei oltalom ünnepemen a kereszt alatt álló Mária palástja borul a vállamra. 61 néhány esztendősnek kell lennem, hogy rádöbbenjek, az Istenszülőnek az ünnep ikonján megfestett köpenye golgotai könnyekkel van átitatva. Ez csak látszatra pillekönnyű, lenge tüll, valójában fájdalomtól nehezült, szenvedésben nemesült talár, amelyet a megdicsőült Istenanya erős kézzel tart fölénk, de biztosabbnak tudjuk a helyünket alatta, ha sós, nyírkos nedvességét, piéta gyötrelme könycsepjeinek súlyát is érezzük benne. Így ad igazán erőt, így takar be kínjainkban saját golgotás fájdalmának enyhületet hazug mód nem adó, mégis minden redőjében húsvéti pirkadatot rejtő palástjával. Talán úgy tűnhet, az Istenszülő oltalma idei ünnepe rám nehezedik kissé. Valójában igen hálás vagyok érte. Köszönet, Sándor atya, a telefonodért, köszönet, Isten anya, könny áztatta, nehéz, de biztos palástodért.

0: 2023 őszén kaptuk a hírt, hogy a debreceni Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház kívül belül megújul. Az egyházközség híveinek az október 22-i vasárnap volt az utolsó, amit a számukra oly kedves templomban tölthettek. Ezután a templom és környezete munkaterületté vált. Bár a vasárnapi és hétköznapi szertartásokat a munkálatok első időszakában más templomokban, kápolnákban tartották, a nagyheti és húsvéti szertartásokon minden évben a főszékesegyházban ünnepelhettek a hívek. Így évről évre figyelemmel kísérhették a felújítás és ikonfestés folyamatát.
1: Kezdetben Debrecen görögkatolikusai a Hajdúböszörményi parókiához tartoztak. Fircák Gyula, munkácsi püspök, a debreceni fiókegyház önálló parókiává válásakor 1899. december 2-án Pap Jánost nevezte ki első parókusnak. Egy belvárosi bérelt helyiségben alakítottak ki kápolnát, amit 1900. decemberében szenteltek fel. Az önálló templom építése 1907-ig váratott magára. A jelenlegi templom, immár főszékesegyház, Bobula János tervei alapján készültek el. Az építkezés megközelítőleg 3 évig tartott. A neobizánci stílusú templomot Fircák Gyula munkácsi püspök 1910. május 22-én szentelte fel az Istenszülő oltalmának tiszteletére. Az egész templom festése 15 ezer koronába került volna, így a magas költségek miatt gyűjtésbe kezdtek a hívek. A befolyt adományokból csak a kupolát tudták kifesteni, amivel Lór Ferenc budapesti művészt bízták meg. A mester 1909. augusztusában kezdett hozzá a munkához, s késő ősszel fejezte be a kupolát, amely az Istenszülőt és az angyalokat ábrázolja. Ezt a festményt a felújítás során restaurálták, de a falfelület többi részén lévő, az 50-es években Szegedi Molnár Géza által készített festmények helyére Seres Tamás ikonfestőnek és segítőinek kezemunkájával a bizánci ikonográfia rendje szerint megtervezett ikonok kerültek.
0: A teljes beruházás értéke mintegy 2,5 milliárd forint volt. Ehhez a magyar állam 2 milliárd forint támogatással járult hozzá. A fennmaradó összeget pedig a Hajdúdorogi Főegyházmegye saját forrásai és a hívek adományai biztosították.
1: A debreceni görögkatolikusok ünnepi virrasztással és lítiás vecsernyével készültek a Főszékesegyház október 3-ai újraszentelésére. A megszépült és megújult templomban sokan gyűltek össze az alkalomra, és már a külföldi vendégek egy része is megérkezett. Köztük volt Első József, Melkita pátriárka is, aki másnap az ünnepi liturgiát vezette. A virrasztáson Kocsis Fülöp metropolita arról beszélt, hogy a templom megújulása nem csupán egy épület megszépülését jelenti, hanem arra is hív, hogy a saját életünkben és kapcsolatainkban is keressük, illetve állítsuk helyre az elveszített szépséget.
2: Ma igaz hitű népek, fényesen ünneplünk. Ebben a megújított templomban valóban lehet fényesen ünnepelni. Ragyog minden, nem csak a tisztaságtól, nem csak a színektől, nem csak a gyönyörű alakoktól, hanem mindezek csodálatos harmóniájától, a templom szépségétől. Letagadhatatlan, és alig találunk szavakat, hogy kifejezzük, hogy mennyire széppé lett ez a templom. Mint ékes koszorúval úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, énekeljük a szihirában. Fölékesítette magát az Isten egyháza az Istenszülő oltalom leplével. Széppé lett a templom, mert szép az Istenszülő. Ahogy a Zsoltáros is idézi, a királyné jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvéve isteni ékességgel, mert őt az asszonyok közül kiválasztván mindeneknél ékesebbé tette. Mária szép. Szép, mert az Istenhöz igazodik. Szép, mert harmóniában van vele. Szép, mert ugyanaz gondolja, mint az Isten. Szép, mert hordozza a Teremtő minden gondolatát, amelyet erről a világról elgondolt. Mert a Teremtő ezt a világot szépnek teremtette. Nem csak jónak, nem csak igaznak, hanem mindaz, ami ezt magába foglalja, szép a világunk. És Mária ékességét, szépségét többször is megénekeltük ezekben a gyönyörű sztihírákban. Ez a szépség az Istennel való harmóniából fakad. És ahogy énekeltük, ez az ékes koszorú Mária oltalom leple ránk borul. Nem csak megvéd a támadásoktól, nem is csak, hogy erőt ad a feladatokban, hanem átalakít minket. Mária oltalom leple ránk borul. Ez a gyönyörűség eltölt minket. Ez a szépség átalakít minket, és a mi életünk is széppé válhat. Nem, de attól szenvedünk mostanában, hogy nem valami szépen szoktunk egymással beszélni. Nem mondható, hogy nagyon szépen élnénk. Ez a csúffá lett világ, amelyet a bűn eltorzított, arra hivatott, hogy visszanyerje eredeti ékességét és szépségét. És amikor ilyen gyönyörű templomban imádkozunk, amelynek a kupolájában ott van Mária a kiterjesztett karjaival, akkor átjárhat minket ez a szépség. Az Úristen gyönyörű szépen segít nekünk, hogy újra visszanyerjük ezt a szépséget is. Amikor belépünk ebbe a templomba, lenyűgöz bennünket a szépsége, túl azon, hogy mennyi mindent tanít nekünk ez a gyönyörű szépen kifestett templom, részesülünk Márián keresztül az Isten szépségéből. Az egyik nagy orosz teológus azt mondta, lehet, hogy a szépség fogja megmenteni a világot. Legyünk részesei ennek a megváltó munkának, váljon széppé a lelkünk, széppé az életünk, szépüljenek meg a kapcsolataink, a családi életünk. És rajtunk keresztül széppé válik a világ, rajtunk keresztül tudja megmenteni és üdvözíteni az egész emberiséget a mindenható, csodálatos Isten. Meg a testvéreim, a szokásunk szerint, most, amikor a vecsernye és a kenyéráldás véget ért, akkor részesülhetünk a megáldott kenyérből és borból, az útrenye során majd az olajból is, az olajkenes során, és aztán utána, mint egy erőt merítve, folytathatjuk ezt a virrasztást. Püspök atyák, nem mindegyiket tud majd velünk maradni, őket is elbocsátjuk, és akinek mennie kell, természetesen elengedjük, de aki tud maradni velünk, virrasztunk, tegyük széppé ezt a napunkat, ezt az ünnepünket, hogy az Úristen fölkínálta nekünk. Amen.
1: Az ünnepi eseményre 20 püspök érkezett, köztük magyarországi római katolikus püspökök és határon túli görög katolikus püspökök, érsekek. A szertartáson mintegy 80 görög és római katolikus pap koncelebrált, de jelen voltak a testvéregyházak képviselői is. Az október 3-án 10 órakor kezdődött templomszentelési szertartásra nem csak a Székesegyház telt meg hívekkel, hanem az Attila tér is, ahonnan kivetítőn keresztül lehetett bekapcsolódni a liturgiába. A teljes szertartás megtekinthető, visszanézhető a görögkatolikus médiaközpont YouTube és Facebook csatornáin. Orosz Atanász püspök atya prédikációjában arról beszélt, hogy a megújult debreceni főszékesegyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye.
3: Apostoli szakaszunk a Szentek Szentjének nevezett ószövetségi sátrat mutatta be, ahol a függöny mögött jelen volt az aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája szintén minden oldalról arannyal borítva, és benne ott rejlett a mannát tartalmazó aranyvödör. Csodálatos látvány lehetett. De ahogyan az apostol is utalt rá, bizonyára még csodálatosabb fogad bennünket Krisztus egyházában, e templomszentelés ünnepén. Krisztus, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg. Jézus Krisztus megújult templomában már magával a belépéssel olyan szépség tárul elénk, amely megszólítja és békére hívja nyugtalan szívünket. Szentatyánk Leó pápa fogalmazott így épp egy hete. Itt múlt és jövő öleli át egymást, ég és föld találkozik. A székesegyház leképezi Isten szépségét, megmutatja az ember igazi eszményképét, és tágas ölelésével a kozmikus liturgiát befogadva átöleli az egész jelenvaló és eljövendő világot. Bonyolult és ellentmondásokkal teli világunk igazi mintaképét mutatja meg. A felújított főszékesegyház a mennyországba hívja tekintetünket, lelkünket és szívünket. Kupolájával az égboltozatot jelképezi, amely isteni szent liturgiánkban erre a földre is leérkezik. Itt minden az ég és a föld találkozását idézi fel. Ezért találkozik a mennyet jelképező kupola a csegelyekben, a földet jelképező négyszögletes templomhajóval. Amint a mindenható a világ mindenséget fenntartja és összetartja, úgy a kupola alatt bennünket is egyesít, akárhonnan is jöttünk, hiszen egy keresztségben részesültünk valamennyien. Szent Pál szavai szerint végső soron már nincs férfi vagy nő, görög vagy zsidó, szolga és szabad, hanem mindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban. Ha eddig nem éreztük volna, most világosan látjuk, egyként összetartozunk a mindenható áldott és kiterjesztett keze alatt. Ha most el is vannak még különítve egymástól a papok és hívek, de az Úr második eljövetelét várva tudják, hogy egykor majd teljesen egyesülnek, ahogy az idők végén új eget és új földet alkot a mindenség teremtője. Addig tehát együtt koncentrálnak Isten fia dicsőséges végső eljövetelére, amikor ő mindent visszavezet atyához. Az atyák mondása szerint ennek a székesegyháznak a látványa és liturgiájának átélése is mindenki számára a lélekben támadó isteni gyönyört és örömet jelentik. És nem szégyeljük az érzéki gyönyörködést, örömet se szóba hozni. Ahogy vecsernyéinken esténként recitálni fogjuk itt a Zsoltár verset, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. Székesegyházunk apszisában maga Krisztus Úrunk, mint mindenható uralja a teret és az egész világ mindenséget. Ahogyan vasárnapról vasárnapra, vagy nap mint nap őt szemléljük, Szent Pál szavai szerint mi mindannyian ugyanarra képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke által. A tükör maga az egyház, a főpap pedig személyesen képviseli ezt a mintát, és milyen szép, hogy most épp Kelet pátriárkája képviselheti körünkben a keletről újra eljövendő Krisztus modelljét. Az Isten szülőszűz mai ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Szűz Mária szülötte, a megváltó Krisztus pedig be akar lépni minnyájunk életébe. Elvárja, hogy minden körülmények között is szemléljük, és tanúságot tegyünk róla, aki saját képére és hasonlóságára alkotott bennünket. Nem csak statikusan alkot szobrot bennünk, hanem dinamikusan is belénk vési saját vonásait életünk minden egyes helyzetében. Ezért mondta a teológus Szent Gergely atyánk karácsonyi beszédében, járd csak végig Krisztus tanítványaként Krisztus különböző életkorait és erényeit. Nem sokára azt látod majd, hogy Jézus a Jordánban tisztul meg, hogy engem megtisztítson, s látod majd az egeket megnyílni, és hogy a vele rokon természetű lélek tanúságot tesz róla, s látod majd, hogy miután elárulják, keresztre feszítik, s magával együtt az én bűnömet is keresztre szegezi. Meglátod, hogy noha emberként temetik el, mégis Istenként életre kell, majd pedig visszatér, és még újra el fog jönni az ő dicsőségében. Mennyi ünneplése van még Krisztus minden egyes misztériumának, de mindezeknek egyetlen lényegük az, hogy engem tökéletességre vezessenek, újjá teremtsenek, és visszavezessenek az Ádám eredeti állapotára. Mondhatnánk, az örömhírvételtől a szenvedés történeten át Krisztus mennybe meneteléig elvezető, tündöklő ikonoknak, freskóknak küldetése az, hogy bennünket tökéletességre vezessenek, és újjá teremtsenek. Azért festették meg legjobb művészeink két év alatt a fő ünnepek ikonjait is, hogy minden élethelyzetben, sőt, a halál határhelyzetében is szem előtt tarthassuk az üdvözítőt, és hozzáidomuljunk bármely élethelyzetben, hogy minnyájan ugyanarra a képmásra változzunk át. Isten az, aki mindent felépített, hallottuk az imént az apostol szavát. Szeretnénk ezeken a falképeken is Krisztus Istenünkben meglátni az Istent, hogy mindig hozzá hasonlók lehessünk, nem saját erőnkből, hanem Urunknak az életet ajándékozó, szívet újjáteremtő lelke által. A székesegyház azért született újjá, hogy ti is újjá szülessetek, mondta egy hete a Szentatya Leó pápánk. Ezen a gyönyörű székesegyházon keresztül azt közli velünk Isten, hogy minden alkalommal, amikor Krisztussal találkozunk, magával az Istennel találkozhatunk, aki már ebben az életben új emberré, Krisztus ikonjaivá akar alakítani minket szent lelke által. Szemünk elé helyezi a mennyei Jeruzsálemet, az abszolút jövőt, a magasba felírt profétai szavakkal. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és lám már jön is.

közösségért. Azok a családok, amelyek ide járnak, egyszerre csak egy nagy családdá válhatnak, annak oltalma alatt, aki nem csak Jézusnak, hanem mindnyájunknak édesanyja. Ez az egyház, amely Mária titokzatos szentségét szemléli, szeretetét utánozza, Isten igéjének hívő elfogadása által maga is anya lesz. Új, halhatatlan életre szüli a Szentlélektől fogant és az Istenből született fiakat, fogalmazott 6 évtizede a II. Vatikáni zsinat. És így folytatta, ezért az egyház méltán tekint föl arra, aki világra szülte Krisztust, aki azért született a szűztől, hogy az egyház által a hívők szívében is megszülessék és felnövekedjék. Székes egyházunk most a Szentatya szavai szerint azért született újjá, hogy ti is újjá szülessetek. Az oltalom lepre tartó Istenszülőt szemlélve döbbenünk rá, nemes hivatásunkra, küldetésünkre, hogy általunk, bennünk is e világra jöhessen a megváltó, akire ma éhezik a háborúkba belefeledkezett világ, és kimondatlanul is szomjazik szétesett társadalmunk. A város szívében a nyitott székesegyház annak a közösségnek a jele, amely dicséri az Urat, és a vendégszeretetet nem alkalmi gesztusként, hanem saját létformájaként éli meg, hogy mindenki otthon érezhesse magát, mondotta egy hete Európa állítólag legszebben felújított fővárosi katedrálisában Leó pápa. Legyetek népetek körében az egyház isteni anyaságának világos jelei. Az egyház Isten szeretetéről tanúságot téve újra egységbe gyűjti és gyógyítja az emberi családot. Ugyanakkor a párizsi Notre-Dame-ban neki még hozzá kellett tennie, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezt a templomot, mint minden más templomot, az imádságnak és Isten dicséretének céljából emelték. A székes egyház nem megcsodálásra szánt kőépítmény, az itt ünnepelt szent misztériumban él. A liturgikus cselekménytől megfosztva elveszítené a lelkét. Őszintén remélem, itt Debrecenben még senki nem nézi profán látványosságnak, és senki nem tekinti múzeumnak ezt a székes egyházat. Tudjuk, hogy ez az a hely, ahol a keresztény közösség a legmagasabb rendű imádságot és dicséretet végzi. Az Eukarisztiában Krisztus megváltó áldozatát jeleníti meg. Aki ide csak néhány percre is betér, Isten országának képernyőjéhez vagy teleszkópjához érkezett. És a Biblia isteni szavai fogadhatják őt. Mi félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza. És ez a menny kapuja. Adja Isten ezt az élményt, nem csak a jelenlévőknek, hanem a jövőben ide betérő ezreknek, jó esetben még eljövendő tízezreknek is. Amen.

Október 6-án emlékeztünk meg a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tábornokáról, akiket ezen a napon Aradon végeztek ki. Pesten pedig ugyanezen a napon Batthyány Lajos grófnak, az első magyar felelős kormány miniszterelnökének életét oltották ki. Az évforduló kapcsán dr. Janka György,

0: görögkatolikus áldozópaptól, egyháztörténésztől kérdeztük. Milyen szerepet vállaltak a magyar görögkatolikusok az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, és mi történt velük?
1: Görögkatolikusként büszkék lehetünk egyházunknak a szabadságharcban és a forradalomban való részvételére. Anya egyházmegyénk, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye különösen is szépen és példamutatóan vett részt hazánk történetének jeles eseményeiben. Elsőként említhetnénk Popovics Vazul, Munkácsi Görögkatolikus püspököt, aki buzdította papjait a hazafias magatartásra, a híveket bátorította a nemzetőrségben való részvételre, megengedte azt, hogy hálaadó istentiszteleteket tartsanak a templomokban. Kossuth Lajos kormányzó levélben fejezte ki a püspök iránti tiszteletét és megbecsülését, hogy a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hívei nem vettek részt a nemzetiségi megmozdulásokban, a szabadságharc végső eseményeiben, hanem mindvégig kitartottak a magyar szabadság ügyéért. A püspök a szabadságharc leverése után 13 hónapig fel volt függesztve püspöki funkciói gyakorlása alól, és szobafogságra ítélték, és ezt olyan komolyan vették, hogy még a bérmaolajat sem szentelhette meg az ungvári székesegyházba, hanem Eperjesről kellett elhívni a görögkatolikus püspököt, hogy ezt a szertartást elvégezhesse. A papság is tevékeny szerepet vállalt a szabadságharc eseményeiben. 82 papot tudunk név szerint, akik aktívan részt vettek az eseményekben. Ebből 59-en nemzetőrtisztként szolgáltak, a többiek pedig hazafias, buzdító beszédeik, magatartásukért lettek aztán később elítélve. A kispapjaink közül is többen részt vettek a honvédő harcokban. Az 1848-49-es tanévben 121 papnövendék tanult az ungvári szemináriumban, és közülük 51 kispap öltötte föl magára a honvéd egyenruhát. Először 1848. júniusában lépett be az első kispap, majd 1848. decemberében került sor arra a híres eseményre, hogy Palkai Partén fődoktor a reverendája fölé kardot kötött, a többi társa kitörő lelkesedése közepette, és még decemberben többen léptek az ormai vadászezred sorai közé. Később ezekből a kispapokból csak 11 juthatott el a papságig, nem azért, mintha a hivatásukat veszítették volna el, hanem azért, mert a hatalom nagyon ügyelt arra, hogy ne lehessenek papok ezek a papnövendékek. A szabadságharc vége felé, 1849. júniusában mintegy 25 ezer görögkatolikus honvédről van tudomásunk, akik részére tábori lelkészi szolgálatot is szerettek volna szervezni, de erre már a világosi katasztrófa miatt nem került sor.
0: A szabadságharc történetéhez szorosan kapcsolódik egy név, Vasvári Pálé.
1: Vasvári Pál eredeti nevén Fejér Pál, Tiszabűdön, a mai Tiszavasváriban született 1826. július 14-én. Édesapja, idős Fejér Pál, görögkatolikus lelkész volt itt, édesanyját Méhai Erzsébetnek hívták. A család 1827-ben Böszörménybe, 1836-ban pedig Nyírvasváriba került át. Később az ifjabb Pál Nyírvasváriról vette fel új nevét. Szülővárosa viszont valamikor az ő nevét választja, majd helységnévül Tiszavasvári. Ifjabb Fejér Pál az elemi iskolát Hajdúböszörményben végezte. 1837-ben került a nagykárolyi piarista gimnáziumba. A kegyes atyáknál töltött 8 esztendő alapozta meg széles látókörű műveltségét. 1843-ban Pesten a bölcsészkaron kezdte meg tanulmányait, először a jogtudománnyal, de érdeklődése később a történelem felé sodorta. 1846-tól kezdett tanítani Teleki Blanka leány líceumában. A fiatal lányok kitörő lelkesedéssel fogadták, és mintegy eszményképnek tekintették Vasvári Pált. Tudomásunk van arról, hogy ők készítették el Barabás Miklóssal Vasvári Pálnak a portréját, és ők is fizették ki. És az egyik leány növendéke később úgy fogalmazott, hogy Abban az időben Vasvári Pál az ő tanítójuk volt, később pedig az egész nemzetnek lett a tanítója. És olyan eszméket ültetett el a szívükbe, amelyek nyomán többen később kérték azt, hogy a lányok is tanulhassanak egyetemen, és hogy a nők is szavazó joghoz jussanak. 1848. márciusában az ellenzéki kör egyik vezetője lett Petőfi Sándor mellett, a Pilvax kávéház egyik hangadó vezére, március 14-én az egész pesti ifjúság egyik mozgatója, 15-én pedig egész sor híres beszédet mondott az egyetemnél, a nyomdánál és a múzeumnál is. A 12 pont és a kiáltvány egyik megfogalmazója lett Vasvári Pál. Részt vett a nemzetőrség megszervezésében is, és híres szónokként több helyen is buzdító beszédeket mondott. 1849-ben ő szervezte meg Magyarország keleti részén a Rákóczi Szabadcsapatot. Azt is tudjuk, hogy Nagyváradon volt a zászlószentelés, Teleki Blanka volt a zászlóanya, és ő maga hímezte a zászlóra hazádnak rendületlenül. Július 6-án az erdélyi havasokban egy ütközetben hunyt el Vasvári Pál, és tömegsírba temették a többi harcostársaival együtt. 23 éves volt ekkor.

0: Október az Istenszülő tiszteletére szentelt hónapunk. Máriában az Istenszülőben látjuk, mit tervezett Isten az emberrel. Ő a célba ért asszony, az Istenhez jutott ember, akitől már senki sem veheti el a boldogságot. Ízlegessük ezt a szót. Boldog asszony. Miért nevezzük Máriát, Jézus anyját boldognak? Hogyan lehet boldog az, akit ennyi gyötrelem és megaláztatás ért? Műsorunk folytatásában Néhai Keresztes Szilárd görögkatolikus püspökatya Boldog vagy Mária című írásából Mohai Gábor előadó művész olvas fel néhány gondolatot.
1: Boldog a méh, mely téged hordozott. Egy asszony kiáltott fel a tömegből. Boldog a méh, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Az angyal így köszöntötte Máriát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Így köszöntöm most én is Isten anyját, a boldogságos asszonyt, a mi drága, könnyező, pócsi szűzanyánkat. Üdvözlégy, Mária, ne félj, Mária. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te azt kérdezted, miféle köszöntés ez? Ezzel a köszöntéssel új lapot kezdtek írni a Szentírásban, új korszak indult az emberiség történetében. Miféle köszöntés ez? Istentől jövő köszöntés. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Te vagy a legszentebb, legtisztább, legáldottabb. A legszentebb, akinél emberek között, fiadon, Jézus Krisztuson kívül nem volt más szentebb. A legtisztább, akinek a lelkéhez, az ártatlanságához semmi bűn nem férhetett hozzá. Legáldottabb, mert te kaptad a legnagyobbat, a legszebbet, a világ üdvözítőjét, Jézus Krisztust. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az atya leánya, az örök szűz, a megváltó anyja. Te vagy a mindenki által magasztalt szűz. Te vagy az, akihez könnyeink, sóhajtásaink mindig elérnek. Te vagy az, akit köszönteni megkönnyebbülés és imádság, bánatunk kiöntése és vigasztalás, akit köszönteni mindig megéri a fáradtságot, hogy idejöjjünk Mária pócsra. Üdvözlégy, Mária! Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál az Istennél. A te üdvösségedben egybeolvad, egyet jelent az üdvözlégy és a ne félj. Ne félj, benned oldódik az emberiség örök félelme. Amikor a te tisztaságodat köszönhetjük, akkor tudjuk, ettől a képtől, ettől az örömtől távozik minden félelem. Isten azért jött el benned, hogy a mi félelmeink megszűnjenek. Nem kell félned a hatalmas Istentől, aki Gábort hozzád küldte. A szerető atya ő, aki csak adni, ajándékozni, boldogságot árasztani akar. Ne félj, mert lelked tisztaságának nincs rettegni valója Isten előtt. Nem kell félned attól, ami vár rád. Te tudod, hogy Isten úgy vigyáz rád, mint a legdrágábbra, mint fiának anyjára. Ne félj, mert benned oldódik az ősi félelem és átok. Nem kell félned Jézustól, nem kísértetként jön ő, mint amikor a tanítványok a viharos tengeren vélték, vagy amikor a gadaraiak megrettentek hatalmától. Ne félj, Mária! Jézus hatalma benned nem rettegést és félelmet ébreszt. Kisbaba lesz ő, gyenge kisded, akit szeretni kell. Benned mi is megszabadulunk félelmeinktől, a te fiad által Isten fiai leszünk. Ne félj, Mária! Üdvözlégy, Mária, a Szent Háromság kegyeltje! Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Üdvözlégy, Mária, a Szent Háromság kegyeltje! A magasságbeli ereje megárnyékoz téged. Te vagy az atya legkedveltebb leánya, akire egyszülött fiát bízta. Isten úgy szerette a világot, annyira szerette az embert, hogy egy embert, egy nőt választott ki, aki fiának édesanyja, szolgálója lett. Te vagy az, akinek az atyai gondviselés minden kegyelmet megadott, minden bizalmat, minden örömöt, minden fájdalmat, minden keresztet, ami kellett ahhoz, hogy édesanyja lehess a világ megváltójának. Te anyai szívvel fejezed ki Isten atyai szeretetét és gondviselését. Te vagy az, aki Isten egyszülött fiának a földi élet sivár körülményei között, anyai rajongást, ragaszkodó tiszteletet, melegséget, szeretetet adtál, annak a dicsőségnek emberi mását, amit ő öröktől fogva bírt az atyánál. Te vagy az emberekért aggódó atyának anyai képmása. Te aggódsz fiadért és fiaidért. Te a mennyei atyával mindig visszavárod a tékozló fiúkat. Te vagy az, aki minden eltévedetben a te fiadat, Jézust akarod újra látni, újra alkotni. Úgy jövünk hozzád Mária Pócsra, mint az irgalmasság trónjához, mint az atyának a kegyeltjéhez, akinek könnyein keresztül megérezzük, mennyire szeret bennünket atyánk, az Isten. Te vagy az atya kegyeltje. Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese.
0: Keresztes Szilárd, egykori hajdúdorogi püspök, miskolci apostoli kormányzó, 2025. augusztus 13-án, életének 94. évében hunyt el. A görög katolikus főpásztor életéről és szolgálatáról, halálának első évfordulója alkalmából tudományos és emlékkonferenciát rendeznek október 21-én szerdán 14 órától a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán. A megemlékezésen a főpásztor életét, szolgálatát és örökségét idézik fel, a görög katolikus múzeum pedig kiállítással készül az évfordulóra.

0: Műsorunk végén dr. Papp Miklós görögkatolikus áldozópap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcs teológiai tanszékének vezetője kéri figyelmünket. Azt ajánlja nekünk, szegezzük tekintetünket a nyolc boldogságra. A hegyi beszédről írt gondolatai között olvastam a következő mondatokat. A boldogság mondások a legdrágábbat őrzik nekünk, Krisztus arcát, s így akarnak hatni a tanítványok arculatára is. Nem konkrét normákat kapunk, hanem egy arculatot, egy arcot, ami aztán átváltoztat bennünket is, a mi cselekvésünket, a mi életünket, a mi látásmódunkat. Hallgassák szeretettel!
1: Fergeteges történelmi időket élünk, és ezekben a fergeteges napokban sokan várják az egyháztól a szellemi útmutatást, hiszen a fergeteges hírek, a híradók képesek magukkal sodorni a keresztény embert. Joggal várja el a keresztény ember az egyháztól, hogy adjon támpontokat, mutassa meg, merre is szegezzük a tekintetünket. Én azt tudom mondani, valóban kár lenne, ha a híradók hangulata, a háború, az infláció, a drágulás nehézségei teljesen uralnák a gondolatvilágunkat, és uralnák a hangulatunkat. Természetesen nem lesöpörni akarjuk a nehézségeket, biztosan nehéz lesz a drágulást, a fűtést, a háború következményeit elviselni, de valahogy mégsem csak ennyi az élet. Mégiscsak evangéliumi emberek vagyunk. Én most csak egyet szeretnék mondani, a keresztény embernek érdemes a tekintetét mindig a nyolc boldogságra szegezni. A polgári jólét idején csak úgy, mint a fergeteges történelmi időkben is. A boldogság mondásokban Krisztus olyan boldogságot hoz közel hozzánk, ami tovább vezet a polgári jólét, vagy éppen a fergeteges történelmi idők megállóin. Benedek pápa úgy mondja, a boldogság mondásokban Krisztus egy szűk ösvényt nyit meg nekünk, és ezen az úton van mindig előbbre. A boldogság mondások egyszerre megterhelnek, nehéz ösvényre visznek, és egyszerre fel is szabadítanak, bármilyen fergetegesek is a történelmi körülmények. Mostanában sokat gondolkodom azon, ahogy Krisztus Urunk az első tanítványt, Pétert végig vezeti a nyolc boldogságon, és ezzel ösvényt mutat a többi tanítványnak, így nekünk is. A napi nehézségekben, a családi, az egyéni, a történelmi nehézségekben Krisztus Urunk minket is kézen fog, és át akar vezetni Péterrel a nyolc boldogságon. Boldogok a lelki szegények, ez a startvonal. Péter akkor indul, amikor a csodálatos halfogás idején megsejti a maga kicsiségét, és megsejti a Krisztusban fellépő nagyságot. Kicsinek tartja magát, és éppen a kicsi fog tudni tanulni, befogadni, növekedni. A lelkileg önteltek, akik gazdagoknak hiszik magukat, mindig éles kritikát váltottak ki Krisztus Urunkból. A lelki szegénységében olykor az ember szeretne saját maga lámpást gyújtani, keresi a maga okosságát, és nem könnyű belátni szellemi koldus mi voltunkat. Olykor tudományokkal, információkkal, hírekkel, álkultúrával csillapítanánk a szellemi éhségünket, de Jézus valami nagyobb igazságra akar elvezetni. A szemünket manapság szinte kiverik a híradások, a tények, a képek, ám csak aki készségesen elismeri a lelki szegénységét, az nyílhat meg a tényeken túli nagyobb igazságokra, az isteni összefüggések megértésére. Boldogok, akik sírnak. Péternek is át kell mennie a könnyek éjszakáján. Könnyebb lenne olykor emberi módon kimagyarázni a tagadását, mint belemenni a szégyen sötétjébe. Péterünk nem gonosz, a gyöngeségét tapasztalja meg. És nekünk is jó, ha őszintén beismerjük, vannak Achilles pontjaink, melyek nagyon érzékenyek, melyek, ha sebet kapnak, talán össze is omlunk. Nagy alázat kell gyöngeségeink elismeréséhez. Csak a tisztító könnyek visznek előbbre. Nem kell az emberi kimagyarázás, hanem Istennek a szégyenünk sötétjében is átölelő irgalmassága kell. Siratjuk a világot, siratjuk a szenvedőket, siratjuk benne a saját magunk hozzájárulását. Istennek csak ezeket a könnyeinket tudjuk adni. És hiszünk benne, hogy ezek a könnyek nem hagyják érintetlenül sem a saját lelkünket, sem magát Istent. Boldogok, akik éhezik az igazságot. Péterünk a startvonal óta gondolkodhatott azon, hogy kicsoda ez a Jézus. Hallja a nagyszerű tanításait, látja a csodáit, szomjazik az igazságra, hogy megértse, ki ez a személy. Péterünk biztosan sokat gondolkodott, másokkal beszélgetett, és imádkozott az igazságért. Majd megvallja, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És mi görög katolikusok Péter ezen vallomásával megyünk a szentáldozáshoz. Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek fia. Péter szavaival megyünk áldozni. Jézus boldognak nevezi Pétert, mert nem hús és vér világította ezt meg neki, hanem a lélek. A fergeteges időkben is érdemes Péterrel töprengenünk, és kérni a lélek megvilágítását, hogy ne csak a politikai elemzők igazságait értsük meg, hanem a lélek nagyobb igazságait is. Boldogok az irgalmasok. Péter jó emberként tudta, hogy kell a megbocsátás. Semmilyen emberi együttélés nem tud sikerülni, ha az irgalmatlanság légköre uralkodik. Sem a család, sem a munkahely, sem a lakóközösség, sem az egyházi, sem a nemzetek közössége nem tud működni, ha az irgalmatlanság uralkodik. Az együttéléshez kell az irgalom, a kompromisszum, az engedés. Ám Péter hithű zsidóként azt is tudja, hogy a józan emberi mértéken túl is kell akár hétszer is megbocsátani. A zsidó törvények rendszeresen előírják az elengedés, az irgalmasság gesztusát. Ám Krisztus még ennél is túlcsordulóbb irgalomra vezeti, amikor azt mondja, akár 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani. A péteri oldóhatalom így tartja működésben ma is a házasságokat, a családokat, a közösségeket, az egész világot, nehogy az irgalmatlanság légköre tönkre tegye emberi együttélésünket. Amikor különösen túlcsordul a gonoszság, a bűn, ott kell különösen előhívni az előbbre vezető irgalmasságot. Boldogok a tiszta szívűek. Jézus nem vitte fel minden tanítványát a színeváltozás hegyére. Voltak a tanítványok között, akik tanakodtak, akik a jobb és baloldali ülésrenden vitatkoztak. Úgy tűnik a három legtisztább szívű tanítvány Péter, Jakab és János. A színeváltozáskor egy egyszerű szemét látnak, és mégis megsejtik benne az Istenit. Olyan Istenit, amelyet emberi műszerek soha nem tudnak kimutatni. És ez azóta is így van. A tiszta szívűek az egyszerűben, a virágban, a véletlenben, a természetben, a műalkotásban, a kenyérben és a borban, az egyszerű papban is meg tudják látni az Istenét. Isten soha nem hagy el minket, a fergeteges időkben sem. Még ma is tudjuk észlelni szerető jelenlétét, persze csak tiszta szívvel. Boldogok a békességesek. Pétert egy látomásban arra vezeti Isten, hogy ne tartsa tisztátalannak a csúszómászókat, s akkor érti meg, hogy a pogányok is lehetnek keresztények, anélkül, hogy előbb zsidókká kellene válniuk. Péter lesz az a tekintély, aki békességet szerez, aki összefog minden csoportot az induló kereszténységben. Lesznek, akik pusztába vonulnak, mások a városokban maradnak, lesznek, akik a pogányok közül térnek, meg mások zsidó keresztények. Péter lesz az a katolikus, aki békességben egybe akarja fogni a csoportokat. És a péteri lelkület ma is ezt teszi az egész földkerekségen. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Boldogok vagytok, ha miattam üldöznek. Egy ilyen hosszú ösvény után Péterünk arra is kész, hogy együtt szenvedjen Krisztussal. Csak fejjel lefelé megfeszítve tartja magát méltónak, mégis boldog, hogy együtt szenvedhet Krisztussal. Titokzatos sötétség és emberen túli vigasztalás, amikor a szenvedésben mégis megtapasztaljuk, hogy Krisztussal együtt szenvedhetünk. Lám, a boldogság mondások egy olyan ösvényt mutatnak, amelyek nehezek, ugyanakkor csak ezek visznek előbbre. ahogy Péterünket kézenfogva végig vezeti Krisztus ezen az ösvényen, úgy nekünk is engednünk kellene, hogy a fergeteges történelmi időkben sem a túl nagy hullámok, az érzelmek, a híradók, a félelmek vezessenek, hanem a 8 boldogság lelkülete. Talán csak engednünk kellene, hogy a szűk ösvényen minket is átvezessen Krisztus Urunk. Olyan boldogságra, olyan magas szintű összefüggések belátására, a hittitkok olyan fokú átélésére, s a fergeteges időkben is olyan megtartó, hűséges isteni szeretetre találhatunk, amit nem emberek adnak, s emberek el sem vehetnek.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal 4 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az öt kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livio Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
2: Kedves hallgatóink! Októberben a Szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a Szűzanya Rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a Szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: A Szent Szék és Magyarország 1000 éves kapcsolatát méltatta Parolin bíboros. Assisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Megáldották a szolnoki Szentháromság templom felújított szentélyét. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Október 8-án Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémián, melynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, tudósít a Vatikán News. A bíboros felidézte a magyar kereszténység történelmi gyökereit, köztük Szent István király Szűz Máriának tett országfelajánlását. A bíboros a jelenkor nemzetközi konfliktusaira utalva, a béke előmozdítására, az emberi méltóság tiszteletére és a népek közötti testvériség erősítésére buzdított. Hangsúlyozta, a Szentszék és Magyarország történelmi kapcsolata ma is lehetőséget teremt az együttműködésre. Ünnepi gondolatait a Szűz Máriába vetett bizalom megerősítésével zárta, kérve a magyarok nagyasszonya oltalmát a magyar nép, Európa és az egész világ számára. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fensőbb gondviselés mellett tesz hitet. Szeptember utolsó szombatján ünnepi szentmise keretében Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök megáldotta a szolnoki belvárosi Szentháromság templom felújított szentélyét. Hosszú idők óta dolgoztak a szakemberek, hogy az egyházmegye támogatásából és az egyházközösség adakozásából méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere, tudatta a váci egyházmegye. A miséket is hosszú hónapokig a felállványozott templomban tartották. Az összegyűlt 32 millió forintból falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tart György restaurátor és fia Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A templom szentélyének felújítása, amely az illetékes örökségvédelmi hatóság és a Váci egyházmegye által jóváhagyott tervek alapján történt, nyáron fejeződött be. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mozaikot, a Mária Rádió két hetente hallható programajánló magazin műsorát hallják. Mai vendégem itt a Mária Rádió stúdiójában Fodor Eszter Dalma, aki a Table Budapest megálmodója, tulajdonosa, most már azt mondta nekem itt műsor előtt, hogy lakberendezője is. Eszter, nagyon köszönöm, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen én is, és sziasztok, és jó estét mindenkinek.
0: Akik hallgatnak minket, mármint hogy hallgatják a Mozaikot, ők tudják, hogy azért én szoktam gasztronómiai programokat is, gasztronómiai rendezvényeket is ajánlani, de ez egy kicsit más lesz, én úgy gondolom, ez nem csak felnőtteknek szól, hanem gyerekeknek is, mert hogy ajánlunk majd egy gasztronómiai tábort, amire jövő nyáron kerül ugyan sor, de én úgy hallottam, hogy, de majd Eszter erre ráerősít, hogy már most telnek a helyek, és fogynak a lehetőségek, tehát ezért jó erről most beszélni, illetve hát, hogy jön a karácsony. Gondolkodunk abba, hogy kinek milyen ajándékot adjunk, és ugye egy élmény ajándék is nagyon jól jöhet bizonyos személyeknek, és ilyenkor is egy olyan ajándékot szeretünk adni, ami személyre szóló, és talán még ebben is tudunk most segíteni, de ebben majd Eszter segít nekem. Kezdjük a legelején, Eszter, hogy mutasd be a Table Budapestet, honnan indult ez az egész étterem, az elejétől kezdve. Te annyira fiatal vagy, hogy így nem nagyon tudom elképzelni, hogy mikor születhetett meg ez az ötlet a fejedben.
1: Hát én egy viszonylag öntudatos ember vagyok, úgyhogy általában amit kitalálok, ezt így véghez is viszem viszonylag ideje korán. Onnantól számítva, hogy megszületik a gondolat, és hát nekem a főiskolán amúgy nekem én business marketinget tanultam angol szakon, úgyhogy igazából alapvetően nem erre a pályára szántam magamat, meg a család se, de valahogy így teljesen bekattant a vendéglátás a főiskolán, és én kimentem Londonba pincérkedni, voltam étteremmenedzser, kulináris iskolát is vezettem, hobbifőzőiskolát is, és hát mivel 19 évesen volt egy olyan kitétel saját magammal szemben, hogy itt nekem 30 éves koromra meg kell, hogy legyen az első saját vállalkozásom, ezért így próbáltam ugye tervhez igazítani magamat, úgyhogy 30 évesen megnyitottam a Table-t. Mire már ugye lett annyi tapasztalatom, hogy mindent így egybe gyúrtam, és így született meg kvázi a Table-nek a koncepciója, hogy egy kicsit rendezvénytér is, egy kicsit étterem is, egy kicsit úgy minden is igazából. És mindezt egy olyan atmoszférában, egy olyan környezetben, ami teljesen unikális igazából. Én még régen kimiskoromban nagyon szerettem volna lakberendező lenni, úgyhogy itt a Table-nek az alapdizájnját amúgy egy lakberendező csapat rakta össze, de hogy azóta én lelkesen alakítgatom át az ételmet, úgyhogy szerintem most már a szivarszobát már megint átalakítom idén, úgyhogy itt kihetem ilyen fajta vágyam, mert most jelenleg a séf is én vagyok, a főzőkurzusokat is mindén szoktam tartani egy 2-3 kivételével, úgyhogy én egy ilyen nagyon multifunkcionális ember vagyok a saját cégemben.
0: Amikor ez a gondolat megszületett a fejedben, akkor mit szerettél volna létrehozni? Ki volt az a közönség, aki lebegett a szemed előtt?
1: Hú, hát igazából nekem nem volt egy konkrét célközönségem, én nagyon szerettem volna valami különlegeset alkotni, nem vagyok egy konformista ember, én szeretek mindig a dobozon kívül gondolkodni, nagyon sokat kísérletezek az étteremben, valamelyik jobban bejön, valamelyik kevésbé, úgyhogy én pont szerettem volna valami teljesen más csinálni, mint bárki. Én azért raktam ennyi gondolatot és ennyi inputot, és hát nem titok, de hogy ennyi pénzt is ebbe az étteremben. Nálunk minden antik, és igazából még én se tudnám a saját éttermemet leképezni, mert hogy nincs benne olyan bútor, amit mondjuk így hip-hop így meg tudna venni valaki bármelyik boltban. Úgyhogy nekem ez volt a lényeg. Meg az, hogy egy olyan atmoszférát teremtsek, hogy amikor bejön az ember, akkor egy kicsit kicsit így kint tudjon hagyni mindent, és extravagáns, de mégis nagyon otthonos környezetbe tudja magát érezni. És én az utolsó gyertyaszárra is este, az utolsó fényre, minden kis morzsára, minden kis nüanszra úgy figyelek, hogy egy teljesen más világ legyen a téből, mint ami odakint van.
0: Hol található a téből?
1: Hát a fő bázisunk az a Király utca, ő volt először, de most már van több helyszín is. Van egy ilyen koncepcióm, hogy az egyiket így mindig váltogatom, úgyhogy ez egy ilyen pop-up dolog, hogy minden évben mondjuk a törzsmengédéknek legyen valami újdonság, és ha minden jól megy, akkor jövőre még két utcafront étteremmel fog bővülni itt a tébölnek a repertoárja, ha minden jól megy.
0: Mennyiben más, mint egy hagyományos étterem? Be lehet menni az utcáról bármikor?
1: Nem. Ezért is Table Private Restaurant and Event Space a nevem. Régen lakosztály étterem volt, egy street restaurantnak voltam elnevezve, de én a lakásétteremnél sokkal több vagyok. Tehát nekem van egy profi konyhám, háttérkonyhával, koktélbárral, női férfi mosdó. Tehát én tényleg egy éttermet csináltam abból a lakásból, amit megvettem. Egy év volt a felújítás, tehát ez nem kevés, hogy minden olyan legyen. Profi hangszigetelés van benne, villanyszerelés minden éttermi szintű benne. Úgyhogy én ezért átvenveztem magamat private restaurantra, ami amúgy nagyon vicces, mert hogy ezzel így az elmúlt 3 évben nem nagyon tudtak mit kezdeni az emberek, na de amióta ChatGPT van, mivel mindenki privát helyet keres, ezért a ChatGPT nagyjából mindenkinek engem ajánl fel elsőként, úgyhogy végre meg lett a gyümölcse ennek az átnevezésnek így 3 év távlatából.
0: Hány ember fér el egyszerre nálad?
1: Hát ez eléggé rendezvényfüggő, de sok, tehát hogy ilyen 50 plusz is akár.
0: És van olyan mondjuk, hogy két emberért kinyitsz, hogyha mondjuk egy pár szeretne?
1: Akkor, hogyha főzőkurzusra szeretnének jönni, akkor szoktam privát páros főzőkurzus élményt csinálni. Én vacsorára lebeszélem az embereket mindig róla. Nyilván ezzel saját magam ellen vagyok, bár azt gondolom, hogy szerintem a jó vállalkozó az nem feltétlenül mindig a pénzt hajhásza. Főleg, hogyha élmény alapú a szolgáltatás, amit adunk, akkor az a legfontosabb, hogy elégedett legyen a vendég, aki elmegy tőle, és hogyha én beültetek egy 200 négyzetméteres étterembe 2 darab embert, akkor az nem fogja magát jól érezni. Úgyhogy én mindenkinek mondom, van kisebb lakásétterem, mint az enyém, és én jó szívvel ajánlom kvázi a konkurenciát, mert ott sokkal komfortosabban fogják érezni magukat. De igazából...
0: Itt egy légtérben vannak a vendégek?
1: Hát külön van egy koktélbárszoba, külön van a szivarszoba, tehát mi 3 részre osztódunk, és a Király utcában látványkonyha van, tehát hogy ott kvázi ott egybe van. Azért is van teljesen más hangulat ennél, például egy főzőkurzusnak is, mert ott valahol egy éttermi élmény, egy főzőkurzussal, meg egy közösségi érzettel, így mint párosul, ellentétben a többi főzőiskolával, ahol inkább így páros főzés, ilyen nagyon zárt, így azzal főzöl, akivel mész, azzal eszel, akivel mész, nálam meg egy gyönyörű hosszú asztal meg van terítve, gyertyafény, piros súrolófények a falon, kivarrakva, a korlátlan borfogyasztás van, közösen főzünk, közösen eszünk meg, és a vacsora végére nagyon jó kapcsolatok, meg barátságok szoktak születni, szóval, hogy valahogy ez így mindig így egybe van építve. Én szeretem látni azt, ahogy, tehát hogy szerintem az étkezésnek egy ilyen közösségépítő ereje is van, és nálam a főzőkurzusokon szerintem ez nagyon jól példázódik, hogy mindig ez szokott lenni, hogy a vacsora végére már ott már csak iszogatnak és beszélgetnek egymásnak olyan emberek, akik 3 órával ezelőtt még nem is ismerték egymást.
0: Hogyha valaki most hallgat minket, és szeretné képekben is látni azt, hogy hogyan is néz ki a téből, akkor ő ezt most hol tudja megnézni, hol lehet követni?
1: Az összes social media platformon technikailag, tehát hogy Facebook, Instagram, a weboldalunkon, Pinterest, LinkedIn, mind szeretnének. A mai világban nagyon fontos, hogy mindenhol ott legyünk.
0: Itt a programok is fent vannak?
1: A weboldalon, a www.tablebudapest.com-on van egy eseménynaptárunk, ahol az összes elérhető esemény fönt van, amire természetesen lehet egyénileg, párosan is regisztrálni. Több mint 30 féle főzőkurzuson van, szoktunk tematikus bráncsokat csinálni, koktélos programokat, úgyhogy mindig kitalálunk valami bolondságot, nem tudom, hogy mondjam, ami még nincs a piacon, és akkor így nézzük, hogy amúgy ez így mennyire tetszik az embereknek.
0: Azt mondod, hogy kitalálunk. Van egy csapat mögötted,
1: melletted? Hát van amúgy, hát most nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 100 fős csapat igazából, tehát, hogy ilyen, aki a kreatív részét viszi, az mondjuk jelen pillanatban én meg egy másik ember, úgyhogy így ketten találjuk ki végül is.
0: Azt mondtad, hogy...
1: De a legtöbb dolog az biztos, hogy az én fejembe szokott kipattanni.
0: Hogy 30 féle főzőkurzus, beszéljünk ezekről, milyenek tematikában, ízvilágban, nem tudom, úgy mindenben. Nagyon ezt én nehezen tudom elképzelni.
1: Nagyon sok ázsiai van, mert én hatalmas nagy Ázsia fan vagyok. Volt ötféle koreai kurzus, tehát már csak abból öt van, de van táj 1.0, 2.0, vietnámi, marokkó, török, még etióp főzőkurzusom is van. Dél-Amerika, Karibi, Mexikó street food, sima Mexikó, Dél-Amerika street food, a legtutibb szendvicsek, a legtutibb rizses ételek, a legjobb európai levesek, a legjobb ázsiai levesek, ázsiai gomboltok, tényleg, tehát, hogy így annyi mindent így ki szoktam találni mindig, mert mindig nézem, meg figyelem, hogy a többi főzőiskolában ugye mit csinálnak. Én kettőben is dolgoztam, mielőtt megcsináltam volna a saját helyemet. Úgyhogy én próbálok mindig arra nagyon összpontosítani egyrészt, hogy csináljunk mindig valami újat az embereknek, mert szerintem így lehet tágítani az embereknek a látókörét, meg más kultúrákra nyitottabbá tenni az embereket, hogy először a gasztronómiával esetleg meg tudnak ismerkedni. Meg nálam azért a többi főzőiskolával ellentétben jóval több ételt szoktunk elkészíteni egy főzőkurzus alkalmával. Ezt szokták mondani nálam a vendégek is, hogy sokszor azért választanak engem, mert hogy nálam 5-6 étel is van amúgy egy főzőkurzuson, a többi főzőiskolával szemben, ahol általában nagyon maximum 4 étel van. Úgyhogy tudom, hogy árértékarányban, tehát hogy árban lehet, hogy az enyém a legdrágább, de árértékarányban viszont enyém a legjobb.
0: Kik azok az emberek, akik eljárnak hozzád tanulni, főzni? Háziasszonyok?
1: Mindenki.
0: Szakmabeliek?
1: Volt már olyan is. Már nyilván ez nem jellemző, hát... Most egy séf az minek jöjjön el hozzám, tehát hogy én nem is vagyok egy séf, nekem csak van egy nagy tudásom igazából a különböző konyhák fűszereiről, gasztronómiailag, meg minden, de hogy én azért nem vagyok séf, ezt így hangsúlyoznám, csak nagyon szeretek meg főzni, de hogy én is, hogyha olyan van, hogy nem tudok valamit, akkor felhívom egy séf ismerősömet, vagy kérem a segítséget, hogy mert nyilván nem fine dining technikákhoz én nem értek, de a főzőkurzusok meg a különböző konyhák nem is erről szólnak. De tényleg a nyugdíjas nagymamától a 16 éves kamaszlányig, a vakvarjú étteremben volt egyszer két szakács például, mert hogy a feleségeik fizették be, mert hogy nagyon szeretik a kedves hölgyek a tájkonyhát, és azért befizették hozzám őket egy tájfőzőkurzusra, mert hogy ők még életükben nem főztek tájételt.
0: Hogyan

0: vendégek. De hát azért mindenki úgy megy haza, hogy azért nem éhes maradjunk annyiba. De megérkeznek a vendégek, köszöntöm őket, elmondom a házi rendet, mindenki kap szép saját kötényt, konyharuhát, meg van mindenkinek terítve szépen az asztal, evőeszközzel, mint egy rendes étteremben, kivarrak vagy jégvödörbe a bor, a boros pohárral, azt nyugodtan töltögethetik maguknak a vendégek, self-service-be korlátlanul ott a kávé is, úgyhogy ezek már mind ott vannak adottak, berakok valami háttérzenét, én általában mindig az adott főzőkurzushoz, tehát hogy korai főzőkurzuson K-pop szokott szólni, a spanyolon valamilyen ilyen spanyol gitárzene, szóval, hogy így mindig próbálom így a zenét is ehhez alakítani, és igazából, amikor mindenki megjött, meg van egy rövid bemutatkozás az elején, úgy csak 3 órát így együtt töltünk, utána beállunk a konyhába, elmondom az alapanyagokat, elbeszéljük a kurzus, hogy mi hogy fog történni, és akkor utána leosztom a feladatokat, és akkor mindenki kap részfeladatot, és közösen készítjük el az ételeket.
1: Tehát akkor nem a saját ételét készíti nem, el mindenki?
0: Nem. Azért is tudunk 5-6 ételt megcsinálni, ez alatt a 3 és 5 óra alatt, tehát hogy így váltakoznak a kurzusnak a hosszai, 3 és 5 óra szokott lenni, mert mindenki dolgozik, és mindenki hozzátesz. Mivel nekem egy nagy konyhapultom van, ezért mindenki rálát minden feladatra, meg amikor valami olyan történik, ami egy igazán fontos pillanata a kurzusnak, akkor mindig szoktam mondani, hogy oké, akkor figyeljen mindenki, mert hogy ez most itt fontos. Meg hát nyilván küldünk receptúrát mindenkinek, szóval, hogy meg azért is jó, amikor leülünk étkezni, mert akkor át tudjuk beszélni azokat a dolgokat, aki mondjuk lemaradt valamiről, vagy nem érti, beszéljük újra, stb.
1: És hogy szoktad, meghirdeted, hogy most mondjuk egy mexikói kurzus lesz, vagy felhívnak téged, hogy figyelj, én szeretnék megtanulni mondjuk egy ázsiai levest elkészíteni, és akkor arra építed rá, melyik a gyakori?
0: Hát egyértelműen az, hogy én kitalálom, felrakjuk a weboldalra, és ők jelentkeznek. Tehát, hogy olyat, hogy bejelentkeznek hozzám, olyat is lehet, és csinálok. Most csütörtökön is lesz egy olyan születésnap, nekem most jelen pillanatban nincs egy japán főzőkurzusom, de ők japán főzőkurzus szerettek volna. Hát mondom, nekem se kell több, úgyhogy csináltam egyet, úgyhogy lehet ilyeneket, de ez akkor, hogyha privát főzőkurzus keretein belül, akkor ugye kicsit más az árazás is, meg minden, tehát akkor...
1: De tulajdonképpen akkor egy születésnapot is lehet nálatok tartani.
0: Hát nálam bármit igazából, nekem a főzőkurzusokat azért csinálom, mert úgy szeretem.
1: Igény van rá?
0: Igen, a többi rendezvényt meg azért magamban megélek.
1: Mi a többi rendezvény?
0: Hát a hétvégente a születésnapok, esküvők, nagyon sok céges rendezvényem van, főleg most.
1: És az azt jelenti, hogy te főzöl?
0: És jelen pillanatban igen, de hát nyilván ez nem fenntartható hosszú távon, mert nagyon-nagyon sokat dolgozok, de amúgy nagyon szeretek főzni, de hát az lenne a cél, hogy találjak egy olyan séfet magam mellé, akivel így jól harmonizálunk együtt, meg aki tényleg ilyen szívvel, lélekkel csinálja ezt az egészet, mert ez a fajta fluktuáció, meg az, hogy ugye ennyi mindennel foglalkozunk, ez egy olyan embert kíván, aki tényleg szívvel, lélekkel csinálja, azt nem csak bejön, és egy munkahelynek tekinti, aztán leteszi a séfkabátot, és hazamegy, és utána nem foglalkozik ezzel, mert ezt így nem lehet csinálni. Tehát, hogy én is azért értek ennyi konyhához, mert folyamatosan bújok mindent, mert akarom és csinálom. Hát, nyilván ez az én cégem, tehát, hogy de hogy attól még a szakmáját valaki szeretheti, mint egy hivatás, nem csak mint egy munka.
1: És ezeken a rendezvényeken az ételek, azokat hogy képzeljük el? Te mondod, hogy ez lesz a menü, vagy lehet kívánság?
0: Minden személyre szabok mindig. De hogyha nincs valakinek elképzelése arról, hogy mit szeretne, akkor nyilván én küldök neki egy mintaajánlatot, de mindig megmondom mindenkinek, hogy bármit le tudunk cserélni. Meg kitalálunk állandóan mindenféle, nézzük mindig a social médiát, nagyon sok ilyen ötlet van, volt egyszer egy partner event, ahol csináltam 2 ehető festményt, szóval, hogy...
1: Azt miből?
0: Hát vettem krémsajtot, és hát az egyik az egy ilyen tenger alatti kép volt, és akkor kék spirulinával beszíneztem a kék sajtot, és akkor egy ilyen hablapáttal,

0: Tünk egy festményt, vagy hát egy képkeretet, meg egy vásznat, befóliáztam fóliapakkal, és akkor arra egy spatulával így rákentem így a kék spirulinás vajkrémet, amiben volt fűszerezve, meg minden, és akkor ilyen kis füstölt lazac darabokból, meg kaviárból, meg ilyenekből kis halakat csináltam rá. Úgyhogy ilyeneket is.
1: Nagyon-nagyon sok oldalú vagy. Nagyon sok oldalú vagy. Most zenéljünk egy picit, és zene után folytatjuk a beszélgetést. Rendben.

0: Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem a stúdióban Fodor Eszter Dalma, a Téből Budapest megálmodója, tulajdonosa. És hát most már tudjuk azt, hogy ő a séf, ő a lakberendező, tehát úgy mindene ennek az étteremnek. A műsor elején mondtam ugye, hogy van nálad egy tábor, egy nyári tábor, ami gyerekeknek szól, és hogy most már fogynak a helyek. Tehát akkora sikere volt idén ennek a tábornak, hogy már most kezdtek el jelentkezni. Picit beszéljünk az idei táborról, milyen volt a tematika, hány gyerek volt, mit főztetek, hogy képzeljük el?
1: Hát az idei nyárban ugye a második évad volt ebből, tavaly is volt már gyerektábor, és hát igazából így látom, hogy így nagyjából így mire van igény, meg én megint így végignéztem ugye a piacot, hogy milyen gyerektáborok vannak, és akkor azt mondtam, hogy nekem ez túl száraz, nekem ez így nem tetszik, úgyhogy én megcsinálom a saját elképzelésem szerint, hogy milyennek kéne lennie szerintem egy igazán jó gyerektábornak. Úgyhogy ennek megfelelően nálam úgy néz ki egy gyerektábor, hogy egyhetes, nem ötnapos, tehát 6 vagy 7 napos, attól függ, hogy melyik csoportba jön az ember, majd nem mindegyik ugyanolyan. És délelőtt van főzés, mindig egy másik kultúrának, vagy egy másik országnak az ételeit tanulják meg a gyerekek. Ugyanállam van projektor, meg kanapé, meg minden, úgyhogy ilyenkor az egész étterem át van rendezve így a gyerektáborra, úgyhogy a kanapé oda van rakva a projektor elé, és akkor mozi délután van minden ebéd után. És a kis csoportosokat, amilyen 10 évig terjedő korosztály, őket elvittük mindig délután valahogy programra, játékterem, szabadulószoba, mert egy 10 éves, vagy egy 6 éves gyereket nem fog érdekelni egész nap a főzés, és azért vannak ott, hogy jól érezzék magukat igazából, meg azért fárasztó egy kisgyereknek egész nap a konyhába állni, úgyhogy mindig azt csináltam, hogy délelőtt főztek, aztán volt egy kötelező pihenő, és akkor délután elvittük őket valamilyen programra. Na de annyi mindent megtanultak amúgy azért egy hét alatt, hogy vasárnap meg ők csinálták meg a Sunday brunchot a szülőknek. A legutolsó kis porszemig is, tehát, hogy a saksukától kezdve ők vágtak össze mindent, ők főzték meg, ők úgy rakták bele a tojást, mindent ők csináltak, a palacsintát, az amerikai palacsintát, azt már hét elején csináltuk, úgyhogy a hétnek az utolsó napján már a 3 fős kis palacsintasütő fiú csapatunk, az már teljesen önállóan csinált az American Pancake-et a szülőknek. Volt mini mixer tanfolyam is, úgyhogy ott az alkoholmentes koktélokat a brunchhoz készítették a szülőknek, a gyerekek ők terítettek, szóval ez olyan volt, mint hogyha egy a saját éttermüket itt megcsináltak volna. Idén már egy kicsit ilyen nagyobb csoport volt, hát idén a legnagyobb extrája szerintem a tábornak az volt, hogy jött hozzám 2 neves séf, és tudtak tőlük tanulni a gyerekek, és volt egy étterem látogatás, ahol elmentünk 3 Michelin-csillagos étterembe, és hát hatalmas élmény volt még nekem is, mert amúgy ezt ilyen utolsó pillanatban találtam ki, hogy ez milyen érdekes lenne, és amúgy a Kostesz étterem dolgozói előtt megint csak köszönöm szépen le a kalappal, mert egy annyira szuper koncepciót raktak össze ott ilyen 1,5 nap alatt leforgása alatt, hogy itt tényleg a gyerekeknek megterítettek a privát szobába, amüzbust kaptak, mindenki poros pohár, meg kis desszertek, meg pötifor, meg lementek a konyhába, és akkor száraz jéggel csináltak desszertet, szóval, hogy elképesztő élmény volt szerintem, de a gyerekek is nagyon élvezték. Úgyhogy ez volt a legérdekesebb, és mert ők már nagyobbak voltak, ők idén a vacsorát csináltak meg a szülőknek, úgyhogy egy steak vacsora volt szombat este, és ott is mindent, az A-tól Z-ig mindent, a steak sütést, mindent ők csináltak. Hát nyilván én ott vagyok, és felügyelem őket, meg segítem, meg instruálom, de hogy én mondom is a gyerekeknek mindig, hogy nem ezért vagyok ott, hogy én csináljam meg, hanem azért vannak ott, hogy ők csinálják meg.
0: Ugye azt mondtad, hogy tavaly egy fiatalabb korosztály volt,
1: kisebbek tavaly 2 is volt. Idén 1 volt csak, mert annyi program volt nyáron, hogy egyszerűen nem tudtam többet belezsúfolni, és azért is raktuk most ennyire korán ki a jövő évit, hogy hogy akkor dedikáltan az a hét akkor az legyen olyan, hogy akkor igazodok a gyerektáborhoz, és akkor igazítom az összes többi eseményt a gyerektáborhoz.
0: Mikor
1: és nem
0: lesz
1: fordítva.
0: Jövőre ez a tábor?
1: Júliusra írtuk ki, meg attól függ, hogy mennyire gyorsan telik be a júliusi, lehet, hogy csinálunk majd még egy turnust augusztusban.
0: Hányan mehetnek? Hány fős?
1: Hát nálam 8 fő a maximum. Tehát én ezen is csodálkoztam, amikor így megnézem az összes többi főzőiskolának így a gyerektáborát, hogy szerintem azért gyerekekre figyelni kell. Meg a gyerekek szomjaznak a tudásra. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, hogy egy 20 fős gyerektábort hogy lehet úgy lehozni, hogy azt a gyerek minőségi időként élje meg, ne csak egy táborként, ahova csúnya szóval, de ugye a szülő csak úgy lepattítja.
0: Biztos, hogy minden táborba azért küldik, hogy tanuljon, csak nem Jelen. Minden táborból ugyanazzal a tudással térnek Igen. haza. Kell-e valamilyen előképzettsége, hogy legyen a gyerekeknek? Tehát, nem, hogy a konyhába semmi. Mozogjanak már otthon?
1: Nem. Hát volt nekem olyan gyerek, mert hogy aki volt egy TikTok játék is, ahol igazából kisorsoltunk tavaly előtt két gyerektábor belépőt, és ott az egyik kislány az nagyon örült neki, hogy tudott jönni, de hogy ő nem nagyon főzött még soha, de hát nagyon élvezte, mert ott a többi kislánya nagyon jól el volt, meg hogyha valaki még nem fogott kést a kezébe, vagy bármi, akkor neki olyan feladatokat adogatok, ami, de ez egy felnőtt vagy egy felnőtt főzőkurzusnál is így van, hogyha valaki nem egy nagy késmágus, akkor ő kever, sóz, fűszerez, mindig megoldom valahogy, hogy ne érezze senki kényszernek ezt az egészet, hanem inkább szeresse meg a főzést.
0: Jött-e a szülőktől visszajelzés utólag? És itt most nem a vacsorára vagy az ebédre gondolok, mert az biztos, hogy nagyon profi volt, és ott nagyon jól érezték magukat, hanem hogy utána való hetekben, napokban.
1: Hát már a tábor végén minden szülőtől meg szoktuk kérdezni, hogy amúgy milyen a visszajelzés, és mindig szokták mondani, hogy hát tavaly volt az egyik, ráadásul egy kicsit szakmabeli már, hogy ilyen alapanyag gyártó cégük van, ilyen mindenmentes dolgokkal foglalkoznak, és ott mondta az anyuka, hogy ez volt az egyetlen egy tábor, ahonnan a fia minden nap mosolyogva ment haza. Hát mondom, nekem mennél nagyobb dicséret nem is kell, meg elismerés, úgyhogy ha a gyerekek boldogok, akkor én boldog vagyok.
0: És főznek otthon a gyerekek? Tehát otthon is bekapcsolódnak jobban a konyhai, erről van hát valami visszajelzés?
1: Az idei csoport az olyan volt, hogy ők már otthon is aktívan főzőcskéznek, tehát, hogy de tavaly is volt már olyan, aki séf akar lenni, és nagyon aranyosak voltak, mert hát nyilván mindent jobban tud, mint én, és így meg tehát nagyon, van egy-kettő, aki nagyon aktív otthon a konyhában.
0: Arra külön figyelsz, vagy ez így jön valahonnan, hogy a gyerekeknek különböző készségeit így bújtatottan azért fejleszd a tábor folyamán?
1: Az idejének biztos, hogy volt, mivel ők már nagyobbak, és igénylik is, hogy technikásabb dolgokat tanuljanak, úgyhogy ezért is volt, hogy hívtam kettő séfet, tehát tavaly azért nem volt friss tésztázás, meg mit tudom én, volt a burgonya ezer arca, ilyen fine dining technikáktól kezdve, akkor csináltunk velük szorbét, meg granitát, ilyesmiket, úgyhogy ez mindenképpen volt vakszaglás, úgyhogy hát minél jobban érdekli őket, meg minél idősebbek, annál jobban lehet őket szellemileg is terhelni. Egy 6 évesre ezt nem lehet megcsinálni, mert őt ezt nem fogja lekötni, de hogyha van rá igény, és látom a gyerekeken, tehát hogy én még azt is szoktam, hogyha hétfőn megismerem a csoportot, mert ugye nem minden csoport ugyanolyan, tehát hogy én még sokszor a gyerekekhez is szoktam igazítani, én nagyon flexibilis vagyok, meg rugalmas így a saját dolgaimmal, úgyhogy sokszor még a gyerekekhez is tudom igazítani a tábornak a menetét hétfőtől vasárnap szombatig, hogy olyan legyen, amit ők akarnak.
0: Hogyha egy szülő most ezt az interjút hallja, és elkezd gondolkodni, hogy jelentkezzen-e a gyermeke esetleg erre a táborba, akkor te mit mondanál neki, hogy miért jelentkezzen, miért érdemes egy gyermeknek ide eljönni?
1: Hát én biztos, hogy azt gondolom, hogy amiatt, mert egy gyerek egyrészt, ez egy felnőttre is igaz, azzal mindig csak több ember lesz, ha tanul valami újat, és amiatt, mert tehát a gyerekek sokszor ugye nem feltétlenül hajlandóak megenni valamit például, és hogyha itt vannak egy táborba, ahol mondjuk nincs ott a szülő, de mondjuk ott van mellettük nagyon sok hasonló korosztály, meg ugye ő csinálta meg az ételt, akkor sokkal könnyebben rá lehet venni őket arra, sokkal nyitottabbak lesznek amúgy az új ételekre, vagy akár érdekesebb alapanyagokra, új ízekre, más dolgokra, mint hogyha ez egy otthoni körülmény között történik meg, ahol inkább ilyen biztos választásra ennek a gyerekek, mint a rántott hús.
0: Hol lehet jelentkezni?
1: Ezt is a weboldalon, az esemény naptárban fel kell menni, és hát most október, nem, szeptember van, hát előre kell menni jövő júliusig, és akkor ott van a fönt a gyerektábor, igen.
0: Most térjünk vissza egy kicsit az egyéb rendezvényekre. Ugye mondtad, hogy volt egy kisgyerek, ahol ilyen mindenmentes alapanyagok voltak. A mai világban ez divat is, de egyre több olyan ember él, ugye, aki valamiért nem ehet akár tejterméket, akár tojást, glutént. Hogyha ilyen kérdés, ilyen igény van, akkor ehhez te hogy állsz?
1: Ja, mindent megcsinálok.
0: És tanítod is? Akár egy főzőkurzuson?
1: Volt például vegán főzőkurzusom régen. Én kifejezetten olyat, hogy most gluténmentes nem csinálok, viszont hogyha valaki jelzi, tehát hogyha megjegyzés rovatba jelentkezésnél beírja, hogy vegetariánus vagyok, laktózérzékeny vagy gluténérzékeny, akkor még egy adott főzőkurzuson belül is figyelek arra, és veszek alternatív megoldást. Tehát hogyha valaki vega és el akar jönni az olasz kurzusra, akkor ő csinál magának egy kis adag vegalazanyját. Volt, aki eljött vegánként a Koreaira, mondtam neki, hogy értem, de hogy mindenhol szószos, tehát, hogy mondta, hogy oké, hát beszélni egy levegőt, ez most belefér, de hogy mit tudom, én a korean fried chicken, akkor vettem neki tofut, és akkor azt csináltuk meg, neki csináltunk egy kis adag levest, amiben nem raktuk bele a sertéshús, szóval, hogy én próbálok mindig mindenkinek az igényeire figyelni, amennyire a lehetőség tartja, céges rendezvényen is kismillió ilyen van. Nálam például azért az a koncepció, hogy én nem olyan vacsorát csinálok, ahol egymás után jönnek a fogások, hanem sharing plate koncepció van. Ez azt jelenti, hogy most karácsonykor például 9 féle előételt kapnak a cégek, ebből 3 húsos, 3 halas, és 3 pedig vega vagy vegán. Ugye mindenhez lesz gluténmentes kenyér opció, de pontosan amiatt, mert így van laktózmentes, gluténmentes, halas, minden, és 9 előételben nincs az, hogy valaki legalább 2-t ne tudjon megenni jó ízben, úgyhogy meg hát megint csak azt, hogy az ízeket kóstolgassák az emberek, beszélgetnek egymással, jaj, nekem az nagyon ízlett, azt kóstoltad, mert szóval megint az, hogy így jobban összehozza az embereket, mint hogyha csak így kapjuk egymás után a fogásokat. Nyilván annak is megvan a maga bája, meg a szépsége, de nálam, én azt vettem észre, hogy nálam, itt a tébolben ez sokkal jobban működik.
0: Van olyan program, amin gondolkozol, hogy a jövőben meg kellene csinálni, és eddig még valamiért így nem sikerült, hogy ez felkerüljön a palettára?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert egyszer szerettem volna, nagy álmom, hogy legyen egy saját külsős rendezvényem. Akartam egyszer csinálni egy téből pikniket, de hát ugye azért az egy nagyobb hangvételű dolog, és mindig annyi mindennel foglalatoskodok, hogy erre még nem volt lehetőség, de ez nyilván egy ilyen nagy vágyam. Majd meglátjuk. Egyelőre a tébölön belül nem nagyon van. Talán egy ilyen irodalmi, én nagyon szeretem ugye a kulturális eseményeket, és még ilyen irodalmi hangulatú nem volt, ilyen felolvasós, ezt azt mondjuk szívesen csinálnék, de hogy már tényleg szerintem már így mindent is kitalált. Volt egy nagyon érdekes elgondolásunk, azt még nem sikerült tető alá hozni, hogy egy ilyen világkörüli útra visszük az embereket a tébölön belül, és a különböző tányérokon, különböző országok kulturális örökségeit rakjuk bele, tehát valamilyen kulturális fesztivált fogunk egy tányér formájába belerakni, és ugye nyilván a fények, a szagok, a hangok, meg minden a körítés az adott kultúrára, meg arra az adott fesztiválra legyen jellemző, tehát ilyen fesztiválokkal a világ körül, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az még egy ilyen nagy álmom, de hogy nyilván azért ehhez egy olyan szakmai csapat is kell, aki ezt össze tudja rakni, mert hát azért ebben nyilván vannak elég fine dining és súlyos dolgok is. De hogy itt például azt találtuk ki, hogy a cigi, vagy ez a szivarszobát, azt kipakoljuk teljesen a bútorokat, és veszünk bele ilyen indiai szőnyeget, meg párnákat, és akkor van nekik ez a Divan Fesztivál, és telerakjuk gyertyával az egész szobát, és akkor ilyen indiai ihletésű, a pötifort, azt ott fogják elfogyasztani, a kis minidasszárteket a fogás végén ebbe a telegyertyázott szobába a földön ülve. Meg mit tudom én, van a Tájföldi Vízfesztivál, az volt a legelső fogás, ahol egy szökőkútból egy tisztított koktél, egy ilyen víztiszta koktél lenne, és akkor azt tudták volna iszogatni, meg egy ilyen kék hab formátumot csináltunk volna, és akkor ez lett volna a köszöntő. És akkor így mentünk volna így a Táj Vízfesztivál, akkor nem tudom, én volt a kínai, meg a vietnámi ledrantán, szóval az Etiópiában van Földfesztivál, és akkor ezeket így végigmentünk volna.
0: Hát akkor van még jó sok terv nálad.
1: Nekem csak az van a fejemben.
0: Én arra biztatom a hallgatókat, hogyha van kedvük és idejük, akkor egyszer látogassanak el a Table Budapestbe. Én nagyon szépen köszönöm, Eszter, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm, hogy a megtiszteltetés.
0: És hogy meséltél erről a különleges helyről, itt a város szívében, a Király utcában található, ugye ez az étterem. Köszönöm szépen Koncsik Domonkosnak a technikai háttérbiztosítását, hallgatóinknak pedig a figyelmet, illetve köszönjük a hallgatók adományait is, hiszen ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök adománya nélkül. Legközelebb 2 hét múlva lesz Mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

az igaz ember hitből él. Benne van valóban az egész hitéletnek a lényege, hogy a kettő elválaszthatatlan, az igazság és a hit. Hogyha az embernek van hite, akkor előbb-utóbb meg fogja kapni ezt az igazságot, és akkor válhat igazzá. És hogy ez mennyire így van, soha nem voltam egy csüggedős ember, tehát folyamatosan próbáltam a nehézségekben és a Jóisten akaratát keresni. És amikor én Stuttgartba kimentem, akkor az azért történt, mert hát magánéletem oda szólított, aki miatt én elsősorban kimentem. Ő ezzel párhuzamosan elköltözött onnan és visszajött Budapestre. Ott maradtam teljesen egyedül, és akkor mutatta meg nekem a Jóisten a stuttgarti katolikusok közösségét, Szent Gellért egyházközséget, Templi Imre atya vezetésével, aki nekem rengeteget adott és rengeteget segített abban az időszakban, amíg én nem nagyon találtam a helyemet. Ez számomra a létező egyik legnagyobb kegy, amit én a Jóistentől kaptam. Egyedül voltam, és én mégis szentül éreztem és hittem, hogy nekem dolgom van. Stuttgartban nekem ott kell lennem. Ebben a Jóisten megerősített azzal is, hogy Templi atyával találkoztam, és nem voltam egyedül, hogy a hitem erősödött ebben az időszakban, hogy nem hagyott engem a Jóisten csüggedni. Ott én megismerkedtem vőlegényemmel, akit úgy hívnak, hogy Evgenyi Alekszejev, ő egy orosz zongora művész, és én végig hittem azt, hogy meg fogom találni azt az embert, aki nekem a társam lesz a továbbiakban. Valóban az isteni örök igazság az, hogy az úton menni kell előre, és nem kételkedni, mert aki kétséget hagy magában, az nem lehet egységes ember.

Bálint Natália operaénekesnő gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: Hírpercek.
1: Harmad Károly OFM aranymisét mutatott be Budapesten. A Bói plébánia is csatlakozott a Brenner emlékévhez. Fiatalokat hívott közös szolgálatra a Veszprémi Főegyházmegye. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Harmad Károly újvidéki ferences szerzetes, aki csütörtökön mutatta be aranymiséjét a Budapest belvárosi ferences templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Szent Mise elején Kálmán Peregrin templomigazgató köszöntötte az ünnepeltet, és méltatta a délvidéki magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálatát. Kiemelte, a kommunista időkben számos vallási kiadvány jutott el Magyarországra is a szerzetes közreműködésével. Harmad Károly, aki ma is Újvidéken szolgál, prédikációjában az értékek, az erények és a szeretet mindennapi megélésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra buzdította a híveket, hogy mások bírálata helyett elsősorban azt keressék, maguk mit tehetnek a jó előmozdításáért. A Szent Mise végén közös aranymisés áldást adott a jelenlévőknek. 2027-ben lesz 70 éve, hogy Boldog Brenner János, ciszterci szerzetes Rába kethelyi káplánt brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az oltári szentséggel. Emlékére már az idén megemlékezések kezdődtek, melyhez a Bói plébánia is csatlakozott, tudatta a Pécsi Egyházmegye. Kutas Attila Bói plébános kezdeményezésére a közösség egy emberként mozdult meg, hogy mellszobrot állítson a vértanúpap emlékére, ami már a helyére is került a plébánia udvarában. A megemlékezéshez kapcsolódva, október 13-án 18 órakor a Bói Vigadóban levetítik Iváncsics Tamás pécsi egyházmegyés hitoktató kántor a Jó Pásztor című zenés filmdrámáját, melyet a vértanúpap életéről írt. A szobor ünnepélyes megáldása a Szent Vendel búcsú ünnepi szentmiséje előtt lesz. A programokról részletesebben a Bói plébánia tájékoztat. A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezéshez kapcsolódva közös szolgálatra hívta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye ifjúság pasztorációs irodája. Tegyük rendbe együtt papjaink és szerzeteseink síremlékeit, szólt a felhívás a középiskolás és egyetemista fiatalokhoz. Ennek szellemében péntek délután a Veszprémi Alsóvárosi temetőben megtisztították és rendbetették az ott nyugvó papok és szerzetesek síremlékeit. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A fiatalok a kétkezi munka mellett szerették volna figyelmükkel és szolgálatukkal is kifejezni hálájukat azok iránt, akik életükkel, papi és szerzetesi hivatásukkal előttük jártak, a közösségeket szolgálták és hitükről tettek tanúságot. Ugyanakkor az elvégzett munkával megtapasztalhatták azt is, amit a 72 óra mottója olyan egyszerűen megfogalmaz, több vagy ha adsz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a tesszalonikiekhez írt első leveléből. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus majd eljön összes szentjének kíséretében.

0: Jézus, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosítsd meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted nagy titkát, megtestesülésedet.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Őrizd egyházad papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításodat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Véreddel békét szereztél a világnak, fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek.
1: Hallgass meg, Istenünk!

0: Könyörögjünk! Maradj velünk, Urunk Jézus, mert már esteledik. Velünk járva az úton, melengest fel szívünket. Irgalmaddal támasz bennünk reménységet, és engedd, hogy téged testvéreinkkel együtt felismerjünk a Szentírásban és a kenyértörésben. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek. Összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat. A városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Szent Mise is ennek a mennyei lakomának az előképe. Ehhez képest, hogyha körülnézünk a templomunkban, akkor nem látjuk a hatalmas tolongást. Meg ha magunkban nézünk, akkor az sem egészen biztos, hogy mi olyan kitörő örömmel jöttünk ide, hogy nagyon idekeztünk, hogy időben itt legyünk, hogy föl tudjunk készülni a Szent Misére, erre a lakomára. Nem biztos, hogy rajtunk is látszik a lelkesedés. Pedig azért azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, az időseink meg pláne, hogy végül is ezek a szentmisék tartanak meg bennünket. Hogy az életben bizony sokszor van nagy öröm és nagy tragédia, de végül is, ami megtart, ami reményt ad, az az, hogy részt vettünk ezeken a lakomákon. Végül is az igazán fontos az, amit itt megtalálunk. Ugye tudjuk, hogy a lakodalom az egyik legfontosabb rendezvény, sőt az egyik legjobb rendezvény, mivel a lakodalom az az életről szól. Az élet továbbéléséről, a szerelemről, a közös életről, az utódokról, arról, ami tovább viszi az embert. Persze a lakodalom ezen túl is mutat, hiszen itt is vannak korlátok. Korlátok, amik a szervező részéről jelennek meg. A szervezőnek sem mindegy, hogy kik jönnek el. Nem mindegy, hogy kik fogadják el a meghívást. Amikor mi szervezünk valamilyen rendezvényt, akár szülőként lakodalmat, izgulunk, hogy jöjjön el mindenki. Mert hogy szeretnénk együtt lenni minél több emberrel. Izgulunk, hogy ott lesz-e az, aki a szívünknek igazán fontos. Persze a vendég részéről is vannak komoly korlátok. Egy lakodalom mindig időbe, pénzbe kerül. Egy lakodalomba mindig szép ruhába megyünk, viszünk ajándékot. És ami talán a leglényegesebb, hogy egy lakodalomban sohasem a vendég a főszereplő. Egy lakodalomban el kell fogadni azt, hogy bizony van nálunk sokkal fontosabb. Nem más, mint az ifjú pár. A mennyek országa is valami hasonló, mondja Jézus a példabeszédében. Mi mindannyian meghívót kaptunk az életre. És nem is akármilyen életre, nem arra, ami itt néhány évig vagy néhány évtizedig tart, hanem arra, ami az örökké való élet, ami az igazi örök élet. Erre kaptuk meg a meghívót. Mégpedig olyan örök életre, ami tele van vidámsággal, tele van borral, tele van élettel, tele van mindenféle szépséggel és jósággal. Ezt nem kértük, hanem kaptuk. És ez az élet, ez nem a mi, hanem a meghívó kezében van. A meghívó pedig szívből várja a meghívottakat. Nem az itteni életre, hanem az örök életre. És folyamatosan küldi a meghívót. Újra és újra megkapjuk a figyelmeztetést, hogy készüljünk a lakodalomra. Készüljünk arra, hogy minket valami végtelen boldogság vár. Biztos akar lenni a meghívó, hogy mindenki megkapja az üzenetet, hogy jönnie kell. Persze, tudni kell azt is, hogy a meghívottnak el kell fogadnia ezt a meghívást, hogy fel kell készülnie, hogy vinnie kell az ajándékot, hogy le kell mondania a saját dolgairól, le kell mondania a saját akaratáról elsősorban. Nem ő dönti el, hogy mikor lesz az esküvő, nem ő dönti el, hogy mikor kapja a meghívást, és azt sem ő dönti el, hogy mikor kell majd belépnie az örökké valóságba. Nem a mi kezünkben van az élet. Ezt el kell fogadnunk, ez így van. És nem a mi kezünkben van a hétköznapok dolga sem. Hiába gondoljuk azt, hogy az üzlet, a vagyon, meg a föld, meg valamiféle hamis magabiztosság majd megment bennünket. A gazdagok gondolkodnak így ebben a példabeszédben. Ők azt hiszik, hogy önmagukban elég erősek ahhoz, hogy kézbe vegyék a sorsukat. Azt hiszik, hogy nem kell elfogadni a meghívót. Azt hiszik, ahogy a bank mondja, hogy ha magukban hisznek, akkor minden tökéletes lesz. Ennek az önmagunkban való hitnek, az abban való hitnek, hogy majd a vagyon, a föld, meg a magabiztosság megment bennünket, aztán az a következménye, hogy elpusztítjuk az életet. Elpusztítjuk a jövőnket, elpusztítjuk a földet, elpusztítjuk a fiatalok egészségét egyaránt. Egyszerűen azért, mert magunkra figyelünk, és nem az Istenre. Aztán itt vannak a szegények. Amikor a gazdagok már nem mennek, akkor mindenkit meghív az Isten itt a példabeszéd szerint. Meghívja a szegényeket, akik nem annyira befolyásosak. A kérdés, hogy ők meghallják-e az Isten hívását. Ugye szokás mondani lekicsinylően, az én kollégáim is leírták az egyik újságban, hogy a hívők azok mind buták, meg hogy a hívők azok a szegények közül kerülnek ki leginkább. Ez persze nem igaz így ebben a formában. Azban lehet igazság, hogy a szegények, az egyszerű emberek talán jobban tudják értékelni az életet. Jobban tudják értékelni az ételt, az italt, azt a szépséget, amit a teremtett világ számunkra jelent. Talán ők még érzékenyebbek arra, hogy nem a kezükbe van a sorsuk. Ők még nem fordultak teljesen önmagukba, képesek az Istenre tekinteni. De rájuk is vonatkoznak a kötelezettségek. Az ünneplő ruhát nekik is fel kell ölteni. A világ szabályait, a teremtő által meghatározott szabályokat nekik is el kell fogadni. Aki nem teszi, nem maradhat ott a mennyegzőn. Isten életet ad, és életet akar. De ehhez az élethez megadja a szabályokat is, amelyeket tetszik, nem tetszik, kénytelenek vagyunk elfogadni. És bizony ez néha nehéz. Néha fárasztó rávenni magunkat, hogy elmenjünk a lakomára. De mégis ez lesz az, ami számunkra az örök életet megnyithatja. Rá kell jönni arra, hogy önmagunkban, a saját céljainkkal, a saját vágyainkkal semmit sem érünk. Hiába vagyunk fontosak magunknak, az idő elmúlik. Egyedül Isten tehet minket fontossá, de ehhez el kell fogadnunk az ő meghívását. komolyan kell venni, ott kell lenni, fel kell készülni, és szép ruhába kell menni. Ha képesek vagyunk elfogadni a meghívását, akkor ő megajándékoz bennünket az élettel, nem akármilyen élettel, hanem az örök élettel. Amen.

0: Gyümölcsoltó. Virher Nándor diakónus homíliáját hallották.
1: Kedves hallgatóink, Gájer László atya homíliáját hallhatják, amely a Rózsa első imaisten hangzott el.
2: Liturgiában, különösen egy olyan liturgiában, mint ez, ami halatlanul gazdag, hallgatni Isten igéjét rengeteg asszociációt vált ki belőlünk, és rengeteg érzelmet is. Ezt az evangéliumi részt hallgatva is rengeteg kapcsolódás juthat eszünkbe, és egyben rengeteg érzelem tólul fel bennünk. Indulatok is, és talán félelmek is, szorongás is, de örömteli érzelmek is. A szülőnek a képe az ugye mélyen bibliai kép, és kapcsolódhat hozzá a bornak a képe, a mennyegzőnek a képe, az ünneplésnek a képe. A szülőnek a képéről eszünkbe juthat a kánai mennyegző, ahol Jézus a vizet borrá változtatta, és a kánai mennyegzőről pedig eszünkbe juthat az utolsó vacsora, ahol a bor Jézus vérévé lett. Egy halatlanul ünnepi eseménysor, egy olyan eseménysor, ami felemelő. És a szőlőről szóló evangéliumról talán ennek kellene eszünkbe jutnia. Ez az evangéliumi rész mégis ilyen megrendítő, megdöbbentő, mert hogy ebben egy óriási rombolásról hallunk. Nem a beteljesedésről hallunk benne, arról, hogy a bor valóban a mennyegző, ami az Istennel való találkozásnak, a beteljesedésnek, a végidőbeli üdvösségbeli találkozásnak a helye. Nem arról hallunk benne, hogy a víz borrá lett, a bor pedig Jézus vérévé lett. Nem erről az ünnepi felemelő eseménysorról hallunk, hanem valami olyasmiről hallunk, ami mélységesen botránkoztató. Mélységesen megdöbbentő és mélységesen botránkoztató. Ja, arról hallunk, hogy gonosz munkások veszik birtokukba ezt a szőlőt, és a szőlős gazda küldötteit egytől egyig elzavarják és megölik, és végül a fiát, akit hozzájuk küld, őt is megölik. És tudjuk jól, hogy Máté evangélium végén ez a szentírási szakasz, ez ugye az üdvösség történetének a drámáját írja le, hogy ezt a példabeszédet Jézus a farizeusoknak, az írástudóknak, a főpapoknak mondta, és azzal a szándékkal mondta nekik, hogy provokálja őket, és a szemükbe olvassa, hogy ezek ti vagytok, akik folyamatosan elpusztítottátok a prófétákat, és végül az egyszülött fiút is elpusztítjátok majd. Jézus ebben a pillanatban, az evangélium végén megjövendőli a saját halálát. Nyilvánvalóan ez a pillanat, vagy ezek a pillanatok már nagyon feszültek, és itt már benne van a levegőben, hogy nem sok van már hátra. És Jézus elmondja ezt a drámai példabeszédet, ami egyáltalán nem az örömről, nem a megkönnyebbülésről szól, nem arról szól, hogy most valami felemelő fog történni, hanem arról szól, hogy most valami halatlanul drámai történik, valami halatlanul megalázó, valami, ami botrányos, valami, ami elfogadhatatlan. Ugye milyen az, amikor az ember őriz egy szőlőt, körbeveszi azt kerítéssel, hogy a vadak ne tegyenek kárt benne? Milyen az, amikor az ember gondoz egy szőlőt, és napról napra kijár, jó időben és rossz időben, megmetszi, gondozza, megássa, kigyomlálja, rengeteg munka van a szőlővel. És akkor, amikor az ember ezt a rengeteg-rengeteg munkát elvégzi, akkor rátekinthet a saját szőlőjére, hogy az szép. És ezt a rengeteg munkát általában a szőlő meg is hálálja azzal, hogy bőséges gyümölcsöt hoz, és az ember el is fogyaszthatja a munkájának a gyümölcsét, ez a szépség ott lesz az asztalán, a bor színében, vagy a borban. Tehát ez az, hogy szőlő, az valami nagy gondoskodásra utal. Az, hogy szőlőről beszélünk, az valami nagy figyelemre utal. És ha az ember tényleg a szőlőjére nem fordít nagy gondoskodást és nagy figyelmet, akkor az egész tönkre megy. Ha a szőlőit nem óvja az ember a betolakodó vadállatoktól, az egész tönkre megy, és akkor nem lesz bor az asztalán. Nem lesz ott az ünnep. De ha a szőlőre tekintünk, akkor eszünkbe jut valami gondozott, valami művelt, valami, amit nagy gonddal ápolnak. És erről én az édenkertre asszociálok, amely Istennek a kertje, ahol Isten gondoskodott, ahol Isten vigyázott az ott lévőkre, ahol a csendes esti szellőben Isten beszélgetett az ott lévőkkel, ahol Istennek fontosak voltak az ott lévők. És ahogy ezt a szőlőt megtépázták, megrongálták, tönkretették, elvették, úgy az édenkertet is megtépáztuk, megrongáltuk, tönkretettük és eldobtuk magunktól. És ez az egész történet annak a drámája, hogy lehetne itt valami nagyon szép és nagyon emelkedett, és mégsem az. Annak a drámája, hogy lehetne az életünk Isten közelében valami nagyon gondozott, nagyon figyelemmel teli, nagyon gazdag, és mégsem az, mert mi elvetettük ezt magunktól. Végül pedig ugye az egyszülött fiút is megöltük. És innentől kezdve ez a példabeszéd már nem csak valamifajta bibliai toposz, nem csak valamifajta metafora, ami emlékeztet bennünket a borra, a kertre, a kert gondozottságára, magára az édenkertre, a mennyegzőre, a beteljesedésre, hanem ezen túl ez a bibliai rész már a mi életünk. És azt kell megnéznünk ezen az estén, hogy mi a mi életünkben hol voltunk ilyen hűtlen és gonosz szőlőmunkások. Mi a saját életünkben hol romboltunk, hol utasítottuk vissza Isten küldötteit, Isten profétáit, hol öltük meg a saját életünkben a fiút, hol romboltuk le a gondozott szőlőt, hol van az életünkben a bűn. Ez a történet emlékeztet bennünket ezen az estén arra, hogy a mi életünkben is jelen van a bűn. Persze meghúzódik a történet mögött magának Máté evangéliumának a nagy drámája is, ami az egész evangéliumban kitapintható. Ugye, mert Máté az az evangélista, aki zsidó volt, és az ő evangéliumát leginkább a zsidóknak írta, a zsidóságból megtértek számára. És a Máté evangéliumban lehet kitapintani a legnyilvánvalóbban az evangélium drámáját, ami Izraelnek a drámája, hogy tudnélik Jézus eljön, és meg akarja hirdetni az evangéliumot a választott népnek, és a választott nép ezt visszautasítja. És ezért fordul aztán az evangélium a pogányok felé, és ez a visszautasítás, amiről Pál apostol a római levélben a 9-től 11. fejezetig olyan mélyen elmélkedik, ez a visszautasítás mind a mai napig tart. A Máté evangéliumnak a drámája Izrael történetében mind a mai napig tart, és itt van egy elvaratlan szál, Izrael története, amely ugyancsak az emberiség sebzettségére mutat rá, és ez a szál, ez a történetszál mélyen ott húzódik, az emberiség sebzettségének története mélyén. És akkor e fölött vagy ezentúl ránézünk a saját életünkre, mert ez a mi történetünk. Mi romboljuk le a szőlőt, mi engedjük be a vadállatokat, mi nem műveljük ezt a szőlőt, mi nem engedjük be oda a prófétákat, Mi nem engedjük be oda az egyszülött fiút. Tehát ez a mi bűnösségünknek is a története. De a történet az nem tragédiaként ér véget, hanem a történet a világ történelem lehetséges legnagyobb egyetlen és abszolút örömtörténeteként ér véget, mert hogy az, hogy elpusztul a fiú, az a mi életünket jelenti. És ezért ez a történet itt a mai estén még inkább drámai. Mert hogy az a fiú halála, az örökösnek a halála, az azt jelenti, hogy a kő, hogy a követ elvetjük, de a kő, amelyet elvetettek, szegletkővé válik. Tehát lehet ez a történet bármilyen drámai, a maga szimbolikájával, a maga utalásaival, az egész üdvtörténeti pár lehet bármilyen drámai, bármilyen szomorú és megdöbbentő, botrányos, hogy a kertet lerombolták és nem gondozták, és a mi életünk kertjét mi leromboltuk és nem gondoztuk. Egyszer ez a történet, ami botrányos történetünk, a világ történelem legnagyobb és abszolút egyetemes értelembe vett örömtörténetévé válik, mert a fiú értünk halt meg. És innentől kezdve, persze ez a mai történet a bűnbánatnak a története. Hol vagyok én? Hol gondozatlan az én életemnek a kertje? Hol zavartam én el a prófétát, hogy ne gondozza az én életemnek a szőlőjét? Tartsunk bűnbánatot ezen az estén, de egyszerre örvendezzünk is. A liturgia már örökké az örvendezés, mert hogy ez a mennyegző, ez a mennyei mennyegzőnek az előíze. De gyakorlatilag az eukarisztia miatt itt már a mennyei mennyegző zajlik. Persze az előíze, de mivel itt van az eukarisztia, ezért ez már maga a mennyei mennyegző, az örök mennyegző. Mi még a jegyesség állapotában vagyunk, de a Szent Mise, az eukarisztia az már a mennyegző. Túl vagyunk a jegyességen. Úgyhogy így tekintsünk rá erre a szentírási részre a mai estén, hogy ez egy mélységes dráma. A világtörténelem mélységes drámája, a te életednek és az én életemnek a mélységes, feloldhatatlan, orvosolhatatlan drámája, amit az örök orvos mégis orvosol.
1: Gájer László atya homíliáját hallották, amely a Rózsa első imaestén hangzott el.
3: Hírpercek.
4: Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői.
3: Vábel Balázs mutatott be szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Asszisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. A tanácskozásnak a Szapiencia Alapítvány Bocskai Házban működő székhelye adott otthont október 7-én. A megbeszélések középpontjában az egyházi alapítású erdélyi magyar felsőoktatási intézmények helyzete és jövője állt. A Magyar Kurír beszámolója szerint a római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus luteránus egyház képviselői áttekintették a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését, eredményeit és aktuális feladatait, majd az Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából közös nyilatkozatot fogadtak el. Megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett, hangsúlyozva, hogy azok fontos szerepet töltenek be az erdélyi magyar közösség életében. Szó esett az egyházakat érintő aktuális közéleti kérdésekről is. Október 3-án tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek a jelen, lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus kalocsa kecskeméti érsek mutatta be, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének központjába Asszisi Szent Ferencet állította, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, ő sokkal komolyabban vette az evangéliumot, és az életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent békességszerző fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a trágásság és a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést, Pax et bonum, azaz béke és jóság. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Asszisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott. A természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített, fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizációk közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Igazság és szorgalom visz előre. Nemzetünkért Urunkhoz kiáltva, ne a múlt fájdalmaink keseregjünk, s ne álmodozzunk a régi dicsőségeken sem. Ezek útvesztői a mának. Az igazságot kell keresni. Az igazságot, mert az az élet és az az út. S ha igazságban élünk, ha az vesz körül bennünket, akkor a kedvünk is nagyobb, hogy megtegyük, ami a mi dolgunk. Senki nem tehet meg mindent, de mindenki tehet valamit. Azt teheti meg mindenki, ami éppen az ő feladata. Ezt hangoztatja Széchenyi István is. Hallgassuk szavait. A múlt balga gyászolásával semmiképp se foglalkozzunk, mert ez a töprengés, ifjúkori vétkeink és botlásaink felett oly labirintushoz hasonlít, amelyből többé ki sem juthat az ember. Ostoba, jól lehet másképtán jó ember, ha olyasba avatkozik, vagy olyast bíznak rá, mihez teljességgel nem ért. Igen könnyen igazságtalan, sőt rossz egyén lesz, ki nem érdemel egyebet, mint közmegvetést. Nem önmagában a sok kéz, de az ügyes kéz festi az évrajzi képet, készíti az órát, erőművet. De még kapálni is kivált, kaszálni se tud 100 ügyetlen kéz annyit úgy, mint 50 gyakorlott. És ebből az következik, hogy a munkafelosztás, mint kiki tudja már, emeli az emberi fő tehetségét lehető legmagasabb tökéletességre. Munka és szorgalom. Mi csak szavakkal más, de magában nem egyéb, mint az ember szüntelen küzdelme az anyaggal, alkotják egyesnek, mind nemzetnek egyedüli biztos és tartós boldogsági alapját. Rajtunk senki nem fog segíteni, de nem is segíthet, mit mi magunk nem teszünk meg. Minél nagyobb az igazság valahol, annál nagyobb a közboldogság, és annál erősebben gazdagul a gazdag mindegyre.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: A mai nap evangéliuma Szent Lukács könyvéből van, a 11. fejezetből. Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csoda jelet követél, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Kedves testvérek, Jézus a mai evangéliumban arra figyelmeztet, hogy súlyos következménye lesz annak, ha valaki nem hallgat rá, és nem hisz neki. Bár sokszor szeretik Jézust úgy beállítani, mint aki csak irgalomról beszél, megbocsátásról, szeretetről, de ha figyelmesen hallgatjuk akár csak a mai evangéliumot, azt láthatjuk, hogy azért ez nem egészen így van. Jézus arra figyelmezteti hallgatóságát, hogy bizony súlyos következményekkel kell számolnia annak, aki őt nem hallgatja, vagy nem hisz neki. Nekünk is megvan a lehetőségünk ma is, hogy hallgassuk őt, hallgassunk rá. Megtesszük? Őt hallgatjuk? Olvassuk nagyon-nagyon figyelmesen a Szentírást, mint Isten hozzánk szóló szavát? Vagy inkább másokat hallgatunk? Inkább egyebet olvasunk. Dél királynője messziről elzarándokolt, hogy hallgassa a bölcs Salamon királyt. De Jézus személyében sokkal nagyobb van köztünk, mint Salamon. Minden nap van lehetőségünk hallgatni Jézust a szentmisében, vagy karnyújtásnyira van a lehetőség számunkra, hogy olvassuk az ő tanítását a Szentírásból. Megtesszük, és úgy hallgatjuk, olvassuk, mint Isten szavát.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, nyisd meg a mi fülünket, hogy meghalljuk a te hangodat, nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadjuk akaratodat, és áld meg a mi ajkainkat, hogy méltóképpen dicsérjünk téged.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
4: Mária Rádió.

0: Jó estét kívánok! Eljött a 8 óra 17 perc, akkor ez mit jelent, Tibor?
1: A férfi sátor műsorát.
0: Nagyon jól mondod! Úgyhogy köszöntöm a kedves hallgatókat, Bodor Tibor ül itt velem szembe.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Jó. Én Szevényi Szabolcs vagyok, ez itt a férfi sátor bő fél órája. Koncsik Domonkost is kérném, hogy szóljon, de az üvegfalon túlról lehet, hogy nagyon hangosan kéne kiabálni ahhoz, hogy ide behallatszódjék, vagy ott valami buherálással majd egyszer elintézi, addig higgyék el nekünk a hallgatók, hogy ő is itt van már velünk évek óta, mint Kalambó felesége, hűséges társunként kíséri az adást. Na azért is vagyok ilyen jókedvű, mert vagy ilyen vicces itt az elején, mert a boldogsága az e-havi témánk, hát remélem még jut belőle két hét múlva is, úgyhogy ennek kapcsán beszélgethetünk itt, hát egyébként kimeríthetetlen téma.

0: Mit jelent a boldogság? Aztán majd én is mondok ez rá valamit.
1: Érdekes, volt egy képem ezelőtt ilyen, hát kb. 20 éve, hogy mi az, ami nekem egy boldog állapot lenne. Hmm. És akkor ez nekem nagyon megfelelt. És mai napig tetszik ez a kép, de tudom, hogy önmagában nem ez a boldogság. Azóta. Tehát a kép az körülbelül úgy nézett ki, hogy ülök a teraszon, mellettem a feleségem, iszunk egy pohár bort mondjuk. Ő azt mondta, hogy inkább megylevet ígyunk, de mindegy, tehát ebben mondjuk ki tudunk egyezni.
0: Vörös-vörös.
1: És akkor így nézem, ahogy a gyerekeink játszanak, nézzük, hogy a gyerekeink játszanak az udvaron. És akkor így érezzük, hogy ez így jó. Tehát egy jó helyen vagyunk a világban.
0: Egy igazi csendélet, egy igazi festmény.
1: Úgyhogy otthon vagyok, szelefekszenek a
0: családi béke.
1: És akkor ugye a feleségem egy kettesben vagyunk. Tehát és akkor azt mondom, hogy ez nekem egy ilyen boldog állapot. És néha ezt meg is éltem így ilyen villanásszerűen, amikor csak így körbenéztem a kertbe, és akkor láttam, hogy ott tevékenyik a feleségem, ott vannak a gyerekek, és akkor én egy boldog ember vagyok. Na de ettől vagyok boldog. Ez a nagy kérdés.
0: Hát igen.
1: Mert ezek pillanatok.
0: Hát ez az a boldogság egy állapot, vagy egy folyamat?
1: Na hát
0: vagy egy lelki tartás?
1: Ez a nagy
0: vagy
1: kérdés, mert amikor benne vagyok ebbe a pillanatban, és azt mondom, hogy szeretném ezt a pillanatot rögzíteni, mert én boldognak érzem magamat. De a pillanatot nem tudom rögzíteni.
0: Hát ez az.
1: Jönnek a helyzetek, számlát kell fizetni, dolgozni kell, föl kell kelni. Itt tudom, én nem tudom, kaptam az adóhivataltól egy levelet, ami nagyon csúnya, és a többi, a szomszéd, az mit nem tudom, átdobált a gazt, vagy nem, bármi.
0: Hogy merészelnek bele piszkítani a te boldogságodba.
1: Igen, mit tudom én, csúnyán szólt az eladó a, mit tudom én, a boltba, bármi. Tehát, hogy bármi. Vagy a gyerekem éppen nem úgy viselkedett, ahogy én gondoltam, ahogy jó. Tehát nem tudom megrögzíteni ezt a pillanatot. Tehát mindig jönnek olyan helyzetek, amik ebből kizökkentenek. Tehát nem az a helyzet, nem a külső körülmények fognak engem boldoggá tenni, nem azt lesz boldoggá, hogy, és hajszoljuk, tehát ez a modern életünk, hajszoljuk, hogy akkor legyen lakásunk, ha lakás megvan, akkor házunk, akkor legyen nyaralónk, legyen autónk, legyen több autónk, új autónk, menjünk el nyaralni, ne is oda menjünk, hanem messzebbre, mert ott még nem voltunk, és mindenki oda jár, és az sokkal szebb, és ilyen ruhát vegyünk, és olyan ilyen helyekre járjunk. Tehát, hogy ezt lehet hajszolni és fokozni, és majd akkor leszek boldog, és én magam is végigéltem.
0: És már teremtem az elvárásaimat.
1: Én magam is végigéltem, hogy azt mondom, hogy persze, most dolgozom, keresek ennyit, na de ha annyival többet keresnék, akkor arra is lenne pénzem, és akkor igazán jó lenne. És aztán haladtam előre az életben, mondjuk 20 évesen, és akkor egy-két év múlva kerestem annyit, amit én gondoltam, hogy ez nekem elég lesz, és akkor nagyon örültem neki, hogy nagyon jó, mert akkor telik el, és meg arra is. És aztán jött az újabb, hogy hát, de jó lenne egy kicsit többet keresni, mert akkor még úgy arra is tellene, meg még amarra is. És akkor megint egy picit többet kerestem. És ez így folyamatosan ment előre, és mindig az volt, hogy akkor valahogy kitolódott, hogy majd ha az lesz, akkor boldog
0: majd
1: leszek.
0: Akkor.
1: Majd ha elkészül a ház, akkor majd jó lesz, akkor majd nyugodtak leszünk. De nem leszünk nyugodtak, mert akkor meg kell csinálni a kertet. Vagy éppen lehet, hogy az autót kell lecserélni, vagy el kell menni nyaralni valahova.
0: Igen.
1: És ugye ez a fogyasztói társadalom, ez így belehergel bennünket ebbe, hogy akkor menjünk, és valahova kihelyezzük a boldogságot, és mindig attól várjuk, hogy akkor...
0: Külső körülményektől,
1: hogy majd mit tudom én, ha majd ugye egy fiatal, amikor elkezd az életet, majd ha lesz párom, majd ha lesz férjem, vagy feleségem, majd amikor lesznek gyerekeim, lesz egy családi házunk, jó, boldogok leszünk, és milyen boldog lesz. Na, de ez egy állapot, tehát rögzítesz egy helyzet, megvettem egy házat, örülök neki, és boldognak érzem magam, amikor egy új valamit megveszek. Na, de ez egy állapot, és ezt sajnos nem tudjuk rögzíteni, vagy sajnos, de nem tudjuk.
0: Igen, nekem olyan, mint a ilyen rajzfilmekben szokott lenni, az megvan, nem, amikor a csacsit vagy a lovat úgy vezetik előre, hogy egy ilyen horgászboton elé raknak egy répát, és akkor megy előre, és akkor valahogy nekem a boldogság is ilyen, már ez a fajta boldogság, amit most te leírtál, hogy egy olyan ilyen képzeletbeli répa, amit nagyon szeretnék felfalni, egyébként a lovak nagyon szeretik a répát, ezt tanúsíthatom, mert lovak között szoktam járni, az egyik csemegéjük a répa, abból bármennyit képesek megenni. Szóval, hogy oda tartjuk azt a répát, és megy előre, de soha nem érheti el, ugye, mert a répa nem statikusan áll valahol, hanem mindig a lóval együtt halad előre. Ennél rajzfilmes példaként. Nekem is eszembe jutott, amit mondtál, hogy ez, amikor hogy szeretnénk pillanatokat így megmerevíteni, kimerevíteni, egy

0: hiszem gyerekkoromban, de ilyen 10 évesen vagy annyi se voltam, ilyen fixa ideám volt a frizura, és emlékszem, hogy voltak ilyen férfi példaképeim, hogy na ez a tökéletes frizura, és emlékszem, hogy amikor egyszer sikerült nekem is úgy beállítani, de hogy nem az akkori korabeli frizurát követtem, hanem a 40 évesek frizuráját, hogy éj egyenesen elválasztani oldalt a hajamat, de tényleg teljesen tökéletesen, és nem tudom, és akkor egyszer sikerült, akkor így bennem volt ez, hogy na ha most örökre így maradhatna a hajam, de jó lenne, mert most tökéletes, most minden hajtincs, minden egyes hajszál úgy áll, ahogy azt szeretném. Szóval érdekes, igen, ez, hogy hajszoljuk a boldogságot, az lehetőleg valami statikus állapot legyen, amit tudjuk, hogy abban a pillanatban, hát ez is egy törvényszerűség, mindenki tudja, és mégis ezt csináljuk, hogy tudjuk jó, hogyha valamit el akarunk érni, ha elérjük, az nagyon hamar leinflálódik. Tehát még aznap örülünk neki, lehet egy hét múlva is, lehet egy hónap múlva is, de megszokottá válik nagyon hamar. Ennél lottóötöst nyert emberekről is volt kutatás, hogy sokszor nagyobb átok, mint áldás az, ha valaki hirtelen nyer valami pénzt, mert nem tud vele mit kezdeni, és ugyanúgy hozzá lehet szokni. Amikor meg majd elveszítik, mert már elköltötték, mert nem tudják, hogy kell befektetni, vagy mit kell vele kezdeni, akkor meg még rosszabb volt, mint volt.
1: Van is ilyen mondásunk, ugye azt mondják, hogy a pénz nem boldogít. Én ezt nagyon sokat hallottam életemben. Aztán hallottam egyszer ezt a mondást kiegészítve, amivel egyébként tudok azonosulni. Ezt sokkal kevesebb szer mondták el. A pénz nem boldogít, de annak a hiánya boldogtalanná tud tenni.
0: És nagy igazság van ebbe is.
1: És van igazság, de ugye ez is a fogyasztói, ez az anyagi világ, amiben élünk. Ugye ez az gerjeszti ezt, és valóban igaz, tehát nem vitatom el, hogy igaz, mert én magam is, ahogy elmondtam, tehát megéltem azt, hogy milyen jó lenne, többet keresnék, több pénzem lenne, mert akkor majd boldogabb lennék, mert több mindenre jutna.
0: Igen, ugyanakkor van ebbe is azért valami, mert gondolj bele, hogy igazából a célok motiválnak minket. Most az más kérdés, hogy persze fogyasztói társadalom, meg az a nagy multi ilyen-olyan csiliárdos vállalatok érdeke, hogy te, mint fogyasztó, minél többet fogyaszd az ő termékét, és ezért mindenféle reklámmal elhitetik veled, hogy te nem vagy igazi férfi, hanem ilyen borotvával borotválod az arcodat, és a többi. Tudod, miről beszélek? De ugyanakkor meg az is igaz, hogy most kicsit ilyen teológiai vizekre is evezve, hogy valószínűleg nem véletlenül van itt ez a földi lét, és bizonyos úton nekünk végig kell haladnunk ahhoz, hogy eljussunk aztán ezt a társasjáték végére, és a cél nevű izére, számra is ráléptessük a bábunkat. Szóval valószínűleg igen, ahhoz, hogy mi megcselekedjünk bizonyos dolgokat, ahhoz motiváltnak kell lenni, és ahhoz, hogy motiváltak legyünk, ahhoz meg valaminek minket hajtani kell. Akár egy célnak, akár egy belső indítatásnak, és hogy nyugtalanok vagyunk a jelen állapottal, mert valamilyen irányba haladunk, valamit el akarunk érni, tehát valahol ez a része egyébként nekem egy természetes dolog, a probléma az tényleg az, hogyha ezt szugeráljuk magunkba, hogy a jelen állapot az rossz, az egy hiány, és én csak akkor leszek boldog, csak akkor leszek teljes, csak akkor leszek elégedett, ha ez és ez megvan, és akkor gerjeszti ez sokkal jobban a hiány állapotot. Mert ezt mondják egyébként a pszichológusok, aztán be is fejezem, hogy azzal, hogy én azt mondom, hogy én akkor leszek, nem tudom, jó apa, vagy akkor leszek elégedett, vagy akkor leszek sikeres, vagy akkor leszek nem tudom milyen, ha ezt és ezt és ezt majd elérem, az implikálja azt is, hogy jelenleg ezt még nem értem el, tehát jelenleg én még nem vagyok sikeres, nem vagyok boldog, nem vagyok elégedett, nem tudom milyen, és ez tudattalanul csak még jobban táplálja bennünk a hiányérzetet, az elégedetlenséget és a defektet, hogy azt érezzük, hogy így sikertelnek, tehetségtelnek, defektesek, nem tudom én milyenek vagyunk. És ugye erre mondja azt a mindenféle modern pszichológiai irányzat, meg ez az, hogy mi lenne, ha abból indulnánk ki, hogy mi már most jók vagyunk, mi már most elég jók vagyunk, ami egybe is vág a teológiával, amikor azt mondja, hogy Isten minket szeret, így elfogad, ahogy vagyunk.
1: És mégsem, mert modern fogyasztói társadalom gyakorlatilag pszichológiai problémákkal küzdő embereket gyárt futószalagon.
0: Igen.
1: És ugye a pszichológusok meg hát persze azt mondják, hogy mondan, vannak ilyen irányzatok, amit mondasz, hogy fogadjuk el, hogy mi már jók vagyunk, ennek ellenére mégsem tudják elfogadni az emberek. De visszacsatolva arra, amit mondtál, célok valóban fontosak, csak nem mindegy, hogy milyenek, én azt gondolom.
0: Hát persze.
1: Mert ugye most, ha lehet egy anyagi célom, hogy azt mondom, hogy mit tudom, hogy szeretnék, mit tudom én, még egy autót, vagy egy újabb autót, vagy egy nagyobb házat. Ez is lehet egy cél.
0: De lehet az is a célom, hogy alapítsak családot.
1: Én ezt elfogadom, de az is egy cél, hogy családot alapítok. És ahhoz, hogy családot alapítsak, ahhoz nyilván valamit oda kell tennem, mert ahhoz, hogyha vállalok két gyereket, akkor nyilván nekem több pénzt kell keresnem, vagy másképp kell beosztani a pénzemet, mert körülbelül ugyanannyi pénzből, hogy nem sokkal többből kell azt a két gyereket, vagy hármat, vagy négyet, vagy bármennyit fölnevelnem. Lehet az is célom, hogy én, mit tudom, én profi angol fordító leszek. Ahhoz is kell valamennyi anyagi forrás hozzárendelnem, mert ugye el kell járnom nyelvtanárhoz, nyelviskolába, és a többi, és a többi. Lehet az a célom, hogy én, mit tudom én, kitűnő kardvívó legyek. Na, ahhoz is kell valamennyi, mert kell felszerelést vennem, és el kell járnom edzőhöz. De, de ezeknek van szellemi, vagy lelki
0: töblete.
1: Aha. Amit hozzátesznek. És ugye manapság nagyon elterjedt, nagyon sokszor hallottam ezt a kifejezést, ez a fenntartható fejlődés. Én nekem lehet, hogy görzsbe lándul a gyomrom tőle, mondom őszintén, ahogy meghallom, én nem hiszek benne abban az értelemben, ahogyan azt mondják. Mert a fenntartható fejlődés...
0: Ez kizárja egymást.
1: Nem zárja ki, tehát én nem mondom, hogy nem létezik a fenntartható fejlődés, csak nem úgy, ahogy kommunikálják. Aha. Mert a fenntartható fejlődést ugye abban látjuk, hogy akkor, mit tudom én, halmozzuk a energia, kezdjük belátni, hogy kevés fosszilis energiánk van. És akkor mit csinálunk? Gyártunk napelemeket, mert ugye azt mondjuk, hogy a napelem az nap mindig van, vagy hát nagyon sokáig lesz még, ugye azt mondják a csillagászok, hogy majd valamikor ki fog hújni, de hát az...
0: Addigra mi már hol leszünk.
1: Nem annyira be, addig nagyon sok napelemet el tudunk használni. De mi történik? Legyártjuk a napelemet Kínában fosszilis energiával ide szállítjuk a napelemet, és nagyon örülünk neki, hogy mi milyen energiatakarékosak vagyunk, és használjuk, mit tudom én, 15 évig, vagy 20 évig. Aztán és utána lesz belőle egy veszélyes hulladék, ami nem tudjuk, hogy mi történik vele, de hát valahogy meg le kell bontani. És hozzuk a következőt. És egyre több elektromos kütyürét gyártunk, amit be kell dugni a konnektorba. És azt mondjuk, hogy fenntartható lesz a fejlődés, mert akkor van elektromos áramunk.
0: Igen, a fogyasztásunkat akkor, meg nem fogjuk vissza.
1: De, senki nem mondja azt, hogy gyerekek, dugjunk be a konnektorba kevesebb kütyürét, és próbáljunk meg ebbe az irányba elmenni. Tehát én ebben, ilyen módon gazdasági értelemben, ami pörgeti ezt ugye növeljük a GDP-t, és pörgessük ezt a fogyasztói társadalmat, ami egyébként, ugye, ahogy most már akkor megállapítottuk, hogy pszichológiailag problémás egyedeket fog kitermelni tömegével, hogy ne ezt az irányt kövessük. A fenntartható fejlődés az én értelmezésem szerint, az szellemileg és lelkileg lehetséges. Ezt elfogadom. Ezt hajlandó vagyok elfogadni. De ez nem az anyagi, és nem ez a fogyasszunk. Én is itt élek, tehát nekem is vannak javaim, nekem is vannak dolgaim, tehát félreértés ne essék. Én is szeretek jókat enni, egyebek, de hogy abban nem hiszek, hogy az a fenntartható fejlődés, hogy akkor mi ezt így...
0: Hogy fenntartjuk ugyanazt az életminőséget, csak más eszközökkel.
1: Nem tudjuk, tehát ezt mondják, tehát változik a klíma, érezzük, változik, sok minden változik, fogynak az energiahordozók, de ugyanúgy toljuk, és egyre újabb és újabb dolgokat gyártunk, és szemétkupacokat. És mosógépet nem, tehát nem javíthatóvá tesszük, nem úgy gyártjuk le, hogy javítható legyen, hanem megy ki a kukába. És persze mondhatjuk azt, hogy újrahasznosítják, tavaly ültem vonaton, nem is tudom, feleségem utaztunk Debrecen, és megálltunk egy állomáson, és egy kisebb domnyi hűtőszekrény és mosógép.
0: Assza.
1: Ott az állomáson egy ilyen, nem tudom, hogy milyen depó volt az. És persze mondhatjuk azt, hogy igen, hát a fémalkatrészeket újrahasznosítják. Na de hát egy ütőgépbe, a nagyobb része az egy szigetelő anyag, ami műanyag, egy hab. Mit csinálunk azzal? Hova tesszük? Tehát, hogy ez nem fenntartható. A szellemi, az igen, tehát tanulhatok többet, megtanulhatok nyelveket, akár megtanulhatok holt nyelvet, hogy akkor meg azt mondom, a Bibliát eredeti nyelven olvasom, hol van a lehetőségem, például. Ilyet is megtehetek. Ez egy szellemi fejlődés, mind a mellett, hogy lesz egy spirituális lelki fejlődésem is, mert akkor másképpen.
0: Hát ugye most nagyon forró téma ez is, ez a mesterséges intelligencia, és most nem arra vonulatára akarok, hogy most elbutulnak tőle az emberek, meg stb., hanem ha már a fogyasztást említetted, ugye ez is már szinte nap, mint nap látjuk a sajtóba, meg szembe jön velünk, hogy az egyik legnagyobb fogyasztó energia, villamos energia fogyasztó mesterséges intelligencia. Hogy az, hogy mi kérdezzük, és nagyon jó, szuper, hogy egy-két másodpercemből olyat válaszol, amit egyébként egy hétig kutathatnánk könyvtárba, csak azzal, hogy ezt nekem ott egy másodperc alatt megválaszolta, lehet annyi energiát fogyaszt, mint hogyha nem tudom, egy fél tank benzinnel elmentem volna valahol, most nem biztos, de nagyságrendjében az biztos, hogy ez is óriási fogyasztás, tehát hogy még a szellemi téren sem mindegy, hogy fogyasztunk, mert még annak is lehet, hogy óriási energia.
1: Az a másik nagy kedvencem, ez a mesterséges intelligencia, idézőjelbe teszem ezt a kedvencem kifejezést, mert nekem az a meggyőződés.
0: Használjunk természetes intelligenciát.
1: Hát egyrészt ugye volt egy ifjú barátom fogalmaztam, nem tudom visszaadni teljesen pontosan, de azt mondta, hogy ez nem intelligencia, hanem ez egy tanított, nem is tudom minek
0: nevezte. Ez algoritmus vagy
1: és
0: valami.
1: Az egyébként, de hogy tudomásul kell venni, hogy minden egyes kérdéssel, bármi legyen ez a kérdés, minden egyes kérdéssel, amit én fölteszek neki, azzal az algoritmus táplálom. És fájdalmas, hogy nem azt tápláljuk, ami mondjuk, amit tudom én, ha most itt vagyunk Magyarországon, akkor mondjuk a magyar kultúránkat táplálnánk. Például. Tehát nem azt mondjuk, hogy akkor elmegyek néptáncolni, verset mondani, énekelni, bármit csinálni, hanem kérdéseket teszek föl neki. És teljesen mindegy, hogy az a muffin készítéssel foglalkozik, vagy a bonyolultabb, nem tudom, micsoda kérdéssel, mindegyikkel táplálom és etetem ezt az algoritmust. Nekem ez a meggyőződésem, ez a véleményem. És ez fájdalmas. Egyébként ha nagyon sok fiatalnál, ezt mondják szintén a pszichológusok, hogy érzelmi kötődés alakul ki. Egyfajta boldogság érzet, ha már így a témánk a boldogság, mert hogy ugye ez a vacak, nem tudom, elnézést kérek, nem tudom másképp.
0: Igen, direkt úgy van táplálva,
1: tehát
0: vagy
1: pozitív üzeneteket hogy küld vissza, ahogy én hallom.
0: Igen, emberi kapcsolatokat megdicséri, képes legyen pótolni.
1: Hát megpróbálja pótolni, és ez valakinek az emberi kapcsolatait pótolja. Igen. Hát ez szörnyű, ha belegondolsz.
0: És függőséget
1: okoz. És nem lesz emberi kapcsolat, és nem fog elmenni, mit tudom én, néptáncol, nem tudom, mit csinálni, hanem ott simogatja a buksiját egy algoritmus.
0: Igen, voltam egyszer egy beszélgetésen, nagyon érdekes, ahol azt mondták, vagy az volt a földobott kérdés, nagyon érdekes ebből az aspektusból, nézőpontból nézni, hogy mi az, amiben a mesterséges intelligencia a legprofibb, és akkor tudod, mindenki mondhatta volna, hogy szerintem a nyelvben, hogy használja a szavakat, vagy a matematikában, hogy tud kalkulálni, vagy a nem tudom én miben, lexikális tudás, vagy ezért, de ott arra doborították, hogy amiben a legprofibb az emberi psziché és az emberi viselkedés, magyarul mit kell, hogy kidobjon az intelligencia ahhoz, hogy én a legelégedettebb legyek, és a legjobban ráfüggjek. Tehát, hogy milyen érdekes, nem? Hogy gyakorlatilag ez elejétől kezdettől arra trenírozzák, hogy hogyan lehet a legkisebb energia befektetéssel a legjobban valakit magához szoktatni. Tehát ebben a legprofibb.
1: Eleve ugye már a számítógépek így vannak kitalálva, meg ugye most persze az okostelefonok és az okos eszközök egyébek, hogy ugye függőséget okoznak. De hogy visszakanyarodva a témához, a boldogsághoz, boldogság. Ugye ezzel is kihelyezzük a boldogságot, tehát nem magunkba. És a kulcsa, én az én értelmezésem szerint az az egésznek, én arra mondhatom, hogy jöttem rá, hogy én akkor leszek boldog, ha boldog vagyok. Tehát, hogy belül vagyok. És döbbenetes volt egyébként, elolvastam ezt a témát, amit ugye átküldtél, hogy akkor mi lesz a havi témánk. Gondolkodtam rajta egyébek, és amikor jöttem be a városba, beraktam egy könyvet a táskámba. Seneca erkölcsi levelek. És a nem tudom, hanyadik levélnél tartottam, kinyitottam.
0: Jött a boldogság.
1: És nem is akarom az egészet, de volt egy ilyen mondat benne, egy ókori ismeretlen drámaírótól, nem boldog az, ki nem hiszi el magáról. Bennünk van a boldogság. Tehát, hogyha én, tehát nem kell kihelyezni. Tehát én boldog
0: semmi
1: vagyok.
0: Semmi nem kell hozzá.
1: Hát boldognak kell lennem. Most megint, tehát most, ha mit tudom én, a feleségem az én értelmezésem szerint csúnyán szól hozzám, az megingathat engem, hogy most én rosszul érzem magam, de a boldogságomat nem ingathatja meg. Vagy ha gyerek, mit tudom én, nem tudom, egyest hozna véletlenül, vagy nem tudom, vagy olyat csinál, ami mérges lehetek rá, de ez a belső lelki békémet, a boldogságomat nem ingathatja meg. Tehát nem ezek határozzák meg, hogy most nekem, mit tudom én, többet kell befizetnem a vízért, mert elfolyt a víz, most épp ilyen helyzetben vagyok. Mm. Tehát most hát nem leszek boldogtalan. Hát kifizetem. Hát most nem esik jól, de kifizettem. Ez a boldogságomat nem fogja megingatni. Az, hogy most, mit tudom én, csúnyán nézem metron valaki rám, vagy éppen rálépett a lábamra, nem fogja megingatni a boldogságomat. Tehát szerintem ez a kulcsa az, hogy belül legyünk boldog. Próbáljam meg azt megtanulni, hogy nagyon nehéz, nekem sem megy mindig, nem állítom, hogy ez tökéletesen megy, de hogy belül kell boldognak lenni. Tehát higgyük el, hogy boldogok vagyunk.
0: Meg hogy olyan érdekes ez, hogy nem is csak a kereszténységben, hanem több vallásban is előfordul, ugye ez most karma, meg nem tudom, távol-keleti vallások, vagy az ember valahol visszakapja azt, amit ad, de hogy valószínűleg valahogy tényleg működik ez, hogy nekem is volt egyszer, hogy voltam egy ilyen önismereti csoportban, vagy nem tudom, és hogy annyira fölvillanyzott ott az a sok élmény, meg annyira olyan jókedvű lettem tőlem, meg úgy hirtelen a világ a helyére került, meg olyan, tényleg olyan lelki békesség, és akkor nem mondom, még utána bemegyek itt az egyik bevásárlóközpontba, veszek magamnak valami kis kaját estére, vagy ilyesmi, és ahogy sétáltam, valahogy úgy kisült rám ez a elégedettség, meg ugye a világgal szembeni békesség, meg nem tudom, hogy csak úgy azt vettem észre, hogy így mi kezdek megbámulni az emberek. Hogy szintén nézték, hogy mi ez, vagy nem tudom. De úgy, hogy én bennem semmilyen szándék nem volt, én csak mentem előre, jobbra-balra nem is néztem, és csak úgy hirtelen tűnt föl, hogy hirtelen mindenki úgy engem néz, és nem azért, mert hupilila ruhába lettem volna, vagy elfelejtettem volna cipőt venni, hanem valahogy így kiült az arcomra. Szóval, hogy biztos lehet a boldogság is ragályos egyébként, vagy szóval ez a fajta, inkább lelki békének mondanám, mert ezzel is foglalkoztak, hát természetesen a tudósok mindent vizsgálnak, a boldogságot is vizsgálták, meg tanulmányozták, és ott is az jött ki, legalább két vagy háromféle ilyen boldogság van. Van az egyik, amelyiket mondjuk örömnek lehetne nevezni, ez az, ami hol fönt van, hol lent. Valamikor az ember reménytelenül szerelmes, és az egész világ rózsaszín, vagy éppen nagyon megörül valaminek, vagy valakinek, és akkor fölmegy az amplitúdója, aztán van, amikor lejjebb megy, éppen nem érez magában annyi motivációt, de ez ilyen pillanatnyi barométer, de ez a fajta lelki békesség, amiről mi beszélünk, ez meg az, ami egy ilyen nem annyira látványos, de egy sokkal stabilabb valami. Tehát ez meg hosszú távon van jelen, hogy az ember megingatható-e, vagy nem ingatható meg abba a lélekállapotba, amiben van.
1: Ez így van. És egyébként megint csak egy másik szennek a idézet jutott eszembe, azt is olvastam az egyik ilyen levelében, hogy nem az a szegény, akinek kevese van, hanem az, aki többre vágyik. És szerintem ez is kapcsolódik a boldogsághoz.
0: Ez de jó.
1: Tehát, hogy ugye mivel mindig többre vágyunk, és ez okozza a boldogtalanságot, többre, másra, szebbre, jobbra. Tehát, hogyha megelégednénk azzal, ami van, akkor... És ez egyébként minden vallásban megjelenik ez is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez is, hogy legyél elégedett a sorsoddal. Persze kell tenned azért, hogy javuljon, de az nem anyagi értelemben valósul meg általában, hanem lelkileg, szellemileg. Szerintem ez a kulcsa, hogy belül elhiggyük, hogy mi boldogok vagyunk. Az, amit mondtál egyébként ugye a pszichológusok, hogy higgyük el, hogy mi fontosak vagyunk, hát higgyük el, hogy mi boldogok vagyunk. És akkor induljunk el innen.
0: De hogy látod egyébként, most kicsit más vizekre kanyarodva, még van itt egy kicsit több, mint 10 percünk, hogy ti a Zöldi Palival szoktatok eljárni gyerekek közé, fiatalok közé, iskolába, ugye ilyen versenyt is tartotok nekik, sok ilyen hát hétvége gyakorlatilag, tehát azért így intenzív kapcsolatban vagytok középiskolás fiatalokkal. Velük volt már hasonló téma, boldogság? Hogy látod őket, hogy ők így miben látják, találják meg a boldogságokat? Ők boldogok-e? mi az, ami valóban lelkesíti őket, vagy hogy állnak ők ehhez a kérdéshez?
1: Hát nehéz kérdés, mert ugye a zömét nagyon elviszi ez a digitális világ, ami ellen ugye próbál mindenki küzdeni, még a pedagógusok is, de nagyon diszonáns a dolog. Mm. Mert ugye hát digitális oktatás van mindenhol, gyakorlatilag csak úgy tudnak megnézni, középiskolásokról, ha beszélünk, tehát csak úgy tudnak megnézni például azt, hogy melyik terembe kell menni, most Svájcra járunk, például, tehát az interneten keresztül, tehát a telefonján keresztül tudja megnézni, hogy éppen melyik terembe kell menjen, mert akkor az iskola, ez egy centrum, tehát egy szakképzési centrum, hogy most éppen melyik terembe lesznek a következő órán, mi az órarendje, milyen jegyeket kapott, milyen beírást kapott, és. Tehát minden információt ott kap meg, de egyébként adja le a telefonját, mert hogy zavarja a tanárokat, hogyha az óra, amit megértek. De ugye valahol, tehát hogy nem tudom, hogy ezt így tanárok így nem érzik, az iskola, az oktatási sal foglalkozó emberek ezt nem érzik, hogy ebben egy erős diszonancia van. Tehát, hogy próbáljuk őket elzárni tőle, de gyakorlatilag minden csatornát rájuk zúdítunk. És nem csak a, mondjuk a szülők, mert lehet azt mondani, hogy persze, a szülő megkapta átlag, nem is tudom, hét év, vagy nyolc év, amikor megkapják a gyerekek az első mobiltelefonjukat.
0: De már két évesen is potyögnek
1: rajta. És büszkék rá a szülők, hogy milyen ügyes sokkal jobban csinálja, mint én. Hát jó,
0: Kérdés, na, de, hogy túléléshez ez kell-e majd?
1: Hát nem, hát most így fölteszik azt a kérdést, eljátszottunk most, mert zárójelbe teszem, mert volt egy ilyen gondolatunk, eljátszottunk azzal, hogy ha egy sátoresten ültem egyébként, tehát ott volt, és
0: körbe
1: néztem, hogy ki mivel foglalkozik. És magamat is odasorolom, hogy tehát, hogyha jönne itt egy, nem is tudom, tehát egy erős kataklizma, és azt mondjuk, hogy egy lakatlan szigetre el kell menni, ki az, aki ott túl tudna élni valamilyen módon, milyen foglalkozása van, ami hasznos mondjuk egy szűk embercsoport számára, hogy akkor újra kezdjünk. És hát cégvezető, egy ilyen, mit tudom én, informatikai sorszám húzó berendezéseket telepítenek, karban tartanak, hát ez annyira nem. Van levéltáros, hát annyira nem. És akkor tehát ilyen gyakorlatilag így, most azt mondja, jó, volt egy sörfőző, ami hát most, hogyha van apparátus, még azt meg lehet inni, de hát ha nincs, akkor igazából se tudom nagyon főzni. Bár valahogy elkezdték, már az ókorban is főztek sört, és akkor nem voltak ilyen különleges, nem tudom, csodák. Én szörpöket készítek, hát még ha találunk gyümölcsöt, meg van egy fazekunk, még esetleg valamit tudunk vele csinálni, de hát most ez se egy létszükséglet, hogyha így nézed a dolgot. Jó, tudok tüzet gyújtani, fát, vagy sok minden más tudok, tehát próbálom amit előtérbe tolni, hogy lehet, hogy hasznos lennék én. De tehát csupa olyan szakmák tömegével, amivel, ami effektíve nem vennéd hasznát, hogyha jó helyzetbe kerülne a társadalom. Hát teljesen más.
0: Meg nekem egyébként ez is nagyon érdekes, hogy ha már itt a fiatalok, ugye szociális média is azért még jelen van a mesterséges intelligencia mellett, hogy ugye egyrészt látni ezt, hogy ott viszont van egy óriási kényszer és nyomás arra, hogy te a legjobb oldaladat mutasd, és a legboldogabbnak tűnj, hogy te kicsattansz, és hogy ettől egy kicsit ez is ilyen meghasonlásra késztetheti a fiatalokat, hogy van egy image, van egy külső kép én rólam, amit mutatok, és van, amilyen meg valójában vagyok, amikor hazaesek, vagy nem tudom, az életemet élem, másrészt meg ilyen.
1: Visszakanyarodok a kérdésedre, tehát ugye, hogy fiatalok, hogy vannak, nem érzik általában ők jól magukat. Tehát nagyon komoly komoly munka egyébként elhitetni velük, hogy minket ők valóban érdekelnek. Tehát ez több alkalom, több alkalommal találkozunk, mire érezze azt, hogy én nem tanár vagyok, én nem elvárásokat, hogy én fölteszek egy kérdést, akkor nincs rossz válasz. Tehát bármi, tehát ha én megkérdezem tőle, írd össze, légy szíves, hogy mi a 10 legfontosabb dolog neked az életben, akkor elkezd gondolkodni, és többször el kell kimondani, hogy nincs rossz válasz. Tehát ha a telefonod, akkor írd oda azt, ha az a legfontosabb, majd beszélünk róla. Ne próbálja meg kitalálni, hogy na vajon itt van ez a fickó, hát jó, azt mondta, hogy nem tanár, de akkor is tanár úr, tehát általában így szólítanak, tehát ez
0: hát valahogy csak
1: akna munka, amire eljutunk odáig, hogy nem, ne így szólítsák, kérlek. És mire eljutunk, hogy nem, tehát nem arra, ne próbáld meg kitalálni, hogy mi vagyok kíváncsi. Tehát ez nem egy matek példa, amire azt mondjuk, hogy...
0: Van jó megoldás, és van rossz.
1: Igen, mi? Tehát a közmegegyezés szerint a 2x2 az 4, és nem 5. Tehát, hogy akkor, tehát, hogy ne, nem ez kell, hanem igen. Az kell, hogy neked mi fontos. Azt mondd meg, légy szíves, én rád vagyok kíváncsi, én azért jöttem ide. És ez nagyon nehezen megy át nekik. Egyébként. És nem érzik
0: hogy
1: jól magatokat.
0: Hogy itt is teljesíteni akarnak.
1: Igen, igen. És nagyon, nagyon sokszor frusztráltak, és pont egyébként emiatt volt egy ilyen eset például, ez nem Vácon, ez még Zsámbéki iskolában volt, ez egy szakiskola, hogy ugye le kellett adni órán a telefont. És az egyik kislány mondta, nem is tudom, hogy tizedikesek voltak. És akkor így kifakadt, hogy ja, utána elmentünk sétálni, persze leadták a telefon, vagy nem voltak a telefon, és akkor persze, hogy mit tudom, ilyen az életünk, hogy mit tudom, ez van, az van, és még a telefonomat is elveszik. Tehát, hogy neki ez egy ilyen nagyon borzasztó megélés volt. Hogy, tehát, hogy az, amihez kötődik, amivel, ami neki a boldogságot adja, még azt is elveszik. Tehát nem érzik ők jól magukat egyébként ebbe a világba, és nem is irigylem őket, megmondom őszintén. És ezért szoktam őket megvédeni, hogy nem ők a hibásak. Tehát amikor szígyek őket, hogy ilyenek meg olyanok, tehát mi tettük őket ilyenné? Most személy szerint nem te, nem én, de hogy a mi generációnk, a mi társadalmunk.
0: Hát meg az, amit kifejlesztettünk nekik.
1: Igen, igen.
0: Igen.
1: Tehát, hogy valaki odaadta nekik ezeket az eszközöket, valaki ide adta, oda tette nekik ezt a világot. Tehát ha belegondolsz, 150 évvel ezelőtt nem olyan világot örököltek az emberek, amire azt mondták, hogy hát baj, én ebben nem akarok élni, bocs. Ugyanazt a világot kapta, meg nem volt ilyen gyors fejlődés. Örülhetünk ennek, hogy milyen jó a fejlődés, csak nem jó használjuk, szerintem.
0: Igen. Na és itt ez volt a második, igen, amit akartam mondani, hogy ez is milyen érdekes, hogy azért most már egyre hangosabb a különböző médiumokban azért az ellen irány is, és nem csak idősektől, hanem fiataloktól is, hogy ma már az egy trend lett, hogy digitális detox, hogy most egy hétig, egy hónapig nem használok közösségi médiát. Rengeteg ismerősöm van, akinek nincsen otthon televíziója, vagy ha van is otthon egy tévéje, de nincsen tévé előfizetése, és nem a tévé csatornákat nézi, hanem célzottan megnéz egy-egy filmet. Vagy ugye most már Ausztráliába már beindult ez a szabályozás, még ha ki is játszható, és heves tiltakozások is fogadták, ugye, hogy X, nem tudom, 16 vagy hány éves kor alatt nem lehet közösségi média fiókja a fiataloknak. Szóval milyen érdekes, hogy ahogy ez a trend is egyre jobban előtérbe került, úgy jelent meg hirtelen egy ugyanilyen karakteres határozott ellenirányzat is. Nekem is vannak ismerőseim, akik nagyon határozottan képviselik azt, hogy a gyerek 8 vagy 10 éves koráig még tévét se nagyon nézzen, nem hogy kütyüket, meg okostelefonban ilyen-olyan játék, meg alkalmazás, meg ez, meg azt. Tehát, hogy olyan határozottan jelent ez meg. Én nem hiszem, hogy az én fiatal koromban, vagy gyerekkoromban ez ilyen erős téma lett volna, hogy egyáltalán nem nézhet mondjuk tévét a fiatal. Ma meg már ez nyilván is így.
1: Nem is volt ilyen dömping. Hát most amikor én nem voltam, akkor hétfőn nem volt adás például.
0: Így van.
1: Nem is volt annyi műsor, ami érdekelt volna.
0: Többi nap meg azt az egyet nézte az egész ország. Igen,
1: ez így van.
0: Volt.
1: Nincs sok időnk, de hogy még gyorsan azt igen. Elmondom, hogyha megengedett, hogy ugye, ha már összekötjük, ha már itt vagyunk egy férfi sátor műsor, vagy a boldogságot hogy tudnánk összekötni a férfi férfi sátorral és annak a tevékenységével. És ezen gondolkodtam ma többször, hogy beúszott a képbe. Én abban látom egyébként a boldogságnak a forrását, hogyha most visszamegyünk ugye a régi társadalmakba, amiből merítettük a beavatást például. Ott boldogok voltak körülbelül az emberek, mert tudták, hogy kicsodák. Tehát nem volt
0: tudták, hol a helyük, és tudták, hogy mi a dolguk.
1: Nem volt pszichés problémájuk, mert beavatták őket, és tudták, hogy a törzs teljes jogú férfi vagy női tagja, és tudta, hogy körülbelül milyen életet fog leélni. Nyilván ez korlátot is szabott, én ezt nem mondom, hogy nem, és nem is ide kell visszamenni, de azoknál működött.
0: De ott otthon érezték
1: boldogan
0: magukat.
1: Boldogan leélték az életüket, igen. Köszönjük szépen. Igen. Tehát őnekik az egy tök jó boldogság volt, amennyi jutott, amennyi járt, amennyit éltek, de boldogan leélték. És mi ott tartunk most a 21. században, hogy 50 éves férfiak keresik azt, hogy most akkor én mitől vagyok férfi vagyok egyetlen.
0: Keressük a helyünket, keressük az identitásunkat, és keressük az élet értelmét, és még 60-70 évesen is sokan nem találják.
1: Így van. És így meg nem leszünk boldogok, sajnos. Úgyhogy én azt kell mondanom, hogy ezen érdemes változtatni, és nagyon komoly belső munkát kell tenni.
0: Na, legyen ez a kérdés, a felütése a mai adásunk végének. már csak azért is, mert 25 másodpercünk van hátra, de két hét múlva innen fogjuk remélhetőleg folytatni, csak akkor majd Dervarics Gáborral és Boros Andrással. Hát Tibor, köszönöm, hogy itt voltál velünk, velem. Köszönöm a beszélgetést, én meg Szevényi Szabolcs voltam. Ez volt a Férfi Sátor hétfő esti adása. Két hét múlva ugyanitt folytatjuk, ugyanezzel a témával. Áldott szép hetet a viszont hallásra.

0: Hírpercek.
1: A Szentszék és Magyarország 1000 éves kapcsolatát méltatta Parolin bíboros. A Assisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Megáldották a szolnoki Szentháromság templom felújított szentélyét. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Betis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Október 8-án Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája nemzeti ünnepén fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémián, melynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, tudósít a Vatikán News. A bíboros felidézte a magyar kereszténység történelmi gyökereit, köztük Szent István király Szűz Máriának tett országfelajánlását. A bíboros a jelenkor nemzetközi konfliktusaira utalva, a béke előmozdítására, az emberi méltóság tiszteletére és a népek közötti testvériség erősítésére buzdított. Hangsúlyozta, a Szentszék és Magyarország történelmi kapcsolata ma is lehetőséget teremt az együttműködésre. Ünnepi gondolatait a Szűz Máriába vetett bizalom megerősítésével zárta, kérve a magyarok nagyasszonya oltalmát a magyar nép, Európa és az egész világ számára. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Szeptember utolsó szombatján ünnepi szentmise keretében Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök megáldotta a szolnoki belvárosi Szentháromság templom felújított szentélyét. Hosszú idők óta dolgoztak a szakemberek, hogy az egyházmegye támogatásából és az egyházközösség adakozásából méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere, tudatta a váci egyházmegye. A miséket is hosszú hónapokig a felállványozott templomban tartották. Az összegyűlt 32 millió forintból falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tart György restaurátor és fia Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A templom szentélyének felújítása, amely az illetékes örökségvédelmi hatóság és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek alapján történt, nyáron fejeződött be. Köszöni meg tisztelő figyelmüket! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében, ott van minden elimádkozott rózsafüzérben, ott van minden vigasztaló tanúságtételben, ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik, reményé válik, misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nadlelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
5: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
0: Mária Rádió.
6: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Csériga.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez itt a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsorunk a Mária Rádióban. Ágostné Cséri Gabriellát hallják. Előző adásomban próbáltam összefoglalni azokat a műsoraimat, amit az egyházi zene fejlődéséről egyenként és külön már meghallgattunk, bemutatva a különböző nagy zeneszerzők egyházi műveit, és a mai napon már eljutottunk a mai modern korig, ahol is az egyházi zenéről fogunk beszélni. Először felolvasnám Ferenc pápának 2017. március 4-én írt beszédéből egy-két részletet, amely a mai egyházi zenéről írt. Az egyházi zene feladata, hogy Isten szépségével ajándékozzon meg minket, ezért ne legyen banális és felületes. Így fogalmazott a pápa beszédében, amelyet az egyházi zenéről rendezett nemzetközi konferencia résztvevőihez intézett. Ez 2017. március 4-én volt. Ez szombati nap volt, a Szent Atya fogadta a Kultúra Pápai Tanácsa és a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció által szervezett tanácskozás tagjait a Vatikánban. A pápa ekkor kiemelte, hogy az egyháznak meg kell őriznie a múlt örökségét, ugyanakkor ezt olyan módon kell tennie, hogy az egyházi zenét illessze be a mai nyelvezetbe. Az egyházi zene segítse a híveket belépni Isten misztériumába, fogalmazott a Szent Atya. Az egyházi zene, amely a híveket segít belépni Isten misztériumába, el kell gondolkodjanak róla, és felfogják értelmét. Ferenc pápa beszédében a Muzikám Szakram instrukcióból indult ki, kiadásának 50. évfordulója alkalmából. Megállapította, hogy a II. Vatikáni zsinat ráérzett annak szükségességére, hogy a hívek részt tudjanak venni egy olyan liturgiában, amelynek nyelvezetét teljességében megértik. Az egyházi zenét be kell illeszteni a mai zenei nyelvezetbe. Az egyházi zene és liturgikus ének kapcsán az egyháznak kettős küldetése van. Egyrészt meg kell őrizni és fel kell használni a múlt gazdag és sokszínű örökségét, kiegyensúlyozottan alkalmazva azt a jelenben, és elkerülve a nosztalgikus vagy archeológikus szemlélet veszélyét. Másrészt szükség van arra, hogy az egyházi zenét és a liturgikus éneket teljes mértékben beillesszük a jelenlegi művészeti és zenei nyelvezetbe. Testesítsék meg és fordítsák Isten szavát énekekre, hangokra és harmóniákra, amelyek megindítják kortársaink szívét. Egyben teremtsenek megfelelő érzelmi környezetet ahhoz, hogy készségessé váljunk a hitre, és ösztönözze a befogadást és a teljes részvételt az ünnepelt misztériumban. Ezek tehát a Szent Atya szavai, Ferenc pápa szavai. A mai egyházi zenei műsor tehát arról szól, hogy hogyan újult meg a liturgiánk a vatikáni zsinat után, ugye amikor már anyanyelven szóltak a szentmisék, nálunk ugye magyarul, a szentmise énekei és válaszai is, és akkori nagyon neves zeneszerzők megalkották az állandó részeket is, amit úgy nevezünk ugye az állandó részeket, hogy a Kyrie, a Gloria, a Sanctus, az Agnus Dei, ezek tehát, amik mindig előfordulnak, ugye, vagyis benne vannak, bele vannak építve a szentmise menetékbe, ez az ordinárium, úgynevezett ordinárium, és ezeket különböző komponisták megzenésítették. A mai műsort Kodály Zoltánról szeretném kezdeni. Kodály Zoltán, a nagy magyar zeneszerző, ugye róla tudjuk azt, hogy 1882-től 1967-ig élt, tehát a századfordulóra tehető az ő élete, és nagyon sokat elárul Kodályról, nagy elképzeléseiről, sikeres népművelői törekvéséről. A tőle vett idézet, amit most mondanék, azt mondta Kodály, lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út, de mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. Ez nagyon tükrözi Kodály Zoltánnak a felfogását arról, hogy a zene mindenkié legyen, ugye ismerjük az ő munkásságát, amikor megreformálta az énektanítást, nagyon híres virág hírű a Kodály módszer. A mai adásunk viszont az egyházi zenéről szól, amiben szintén nagyon nagy szerepe volt Kodály Zoltánnak. Hiszen egy ilyen ordináriumot is írt ő, 1966-ban adták ki Kodály Zoltán magyar miséjét, ennek az az alcíme, hogy egy szólamra orgona kísérettel. És ez a magyar mise gyönyörű magyar dallamokból ihletődik, tehát Kodály Zoltánnak a dallamaiból, dallamvilágából, viszont egy kicsit nehéz a hívekkel megtanítani, hiszen azért elég képzett hang kell ahhoz, hogy ezt a magyar misét elénekeljük Szent Misében. Úgyhogy a mai műsorban meg is hallgatunk ebből az ordináriumból, Kodály Zoltán magyar miséjéből, meghallgatjuk a Kirie az uramirgalmaztételt és a Glória a dicsőségtételt. Hallgassuk figyelmesen, bizonyára sokan ismerik, bár ritkán tudjuk, hogy a Szentmisén elénekelni képzett énekesek azért kellenek ehhez, hogy előadják. Hallgassuk tehát a magyar misét.

Meghallgattuk az előbb Kodály Zoltán magyar meséjéből, amit egy szólamra orgona kísérettel komponált, az Ura Mirgalmaz és a Dicsőség tételt. Ezt egyébként partitúra kiadásban 1966-ban adta ki a Szent István Társulat apostoli szentszék könyvkiadója, és azóta ugye van használatban ez a gyönyörű mű, ugye. Most nézzük meg azt, hogy Kodály Zoltán hatása milyen volt a mai magyar egyházi énekzenére. Kodály Zoltán nagyon elkötelezett volt, hogy egy hívő ember volt, de tudjuk, hogy abban az időszakban, amikor ő élt és dolgozott, komponált, hát egy nagyon nehéz időszak volt, úgyhogy nagyon sok világi zenét írt, de írt egyházi zenét is. Tehát Kodály elkötelezett volt ugye az iránt is, hogy a magyar népzenét megújítsa és a közéletbe visszavezesse. A Kodály egyházi zenéjére jellemző a vokális, vagyis az énekes zene túlsúlya. Tehát több zenét írt énekkarok számára. Összesen 121 dalt írt, 178 kórusművet, három énekes színpadi művet, ugye ezek inkább a világiak, a Hári János Székelyfonó meg a Cinkapanna. Tehát nézzük az egyházi műveit, katolikus egyházi zenét 32-t komponált, protestáns egyházi zenét is írt 13 művet, és olyan egyházi műveket, ami felekezethez nem köthető, illetve vallásos néphagyományhoz kötődő kompozíciókat is alkotott. Az volt a Kodály zeneszerzőnek a hatása, hogy a gyülekezeti, az egyházi énekkincset megújította. Tehát a gyülekezeti énektár használatában felgyülemlettek vegyes dallamanyagok, ezeket Kodály Zoltán átrostálta, és a maradásra ítélt dallamkincset kiemelte, ami szöveg, mint zene tekintetében ugye hordozta az értéket, képviselte az értéket a minőségével. Új zeneszerzőket nevelt ki, egy új zeneszerzői nemzedéket. Az ő neveltje volt, ugye, tanítványa Bárdos Lajos, aki szintén nagyon sok egyházi művet komponált, Ádám Jenő Gárdonyi Zoltán. Az egyházi zeneszerzők működésének befolyásolása személyes példa útján az volt, hogy a földolgozandó alapanyag minőségelvű megválasztása volt neki fontos, tehát az énekkincsre vonatkoztatva értékes legyen, amit földolgoznak ezek a zeneszerzők, erre nevelte az ő tanítványait. És Kodály Zoltán ugye hatása az, hogy a közösségi, a gyülekezeti, az egyházközségi éneklést minőségi szintre emelte, tehát ezen javított. Kodály Zoltán tehát többszörös elkötelezett volt az egyházi, a magyar néphagyományi műveknek a terjesztésében. Ő zenekedvelő családban, polgárcsaládban nőtt fel 1800

gimnáziumban volt ő növendék. Szüleinek, kiváló tanárainak és az Úristen kegyelmének köszönhetően szilárd hitet kapott, és cselekedeteiben szigorú erkölcsi parancsokat. Soha nem felejtette el, hogy munkájával és eredményeivel végső soron a Jóistennek kell elszámolnia. Kodály Zoltán egyházi zenéjében, tehát a vokális vagy az énekes zene a túlsúlyos. A zeneszerzők jelentős többsége inkább a hangszeres zenéhez vonzódik. Talán Kodálynak a sok falun szerzett élménye tette, hogy ő elkötelezte magát az énekes műfajok mellett. Fiatal zeneszerző korában néhány kórusmű mellett számos műdalt, versfeldolgozást is komponált, aztán 1925 táján ismerte föl, hogy az egész nemzet zenekultúrájának színvonalát csak az oktatás révén lehet megjavítani. A zeneoktatás legkézenfekvőbb és minden anyagi teher nélkül alkalmazható eszköze az énekhang. Ettől kezdődően mind több népdalfeldolgozás és kórus mű került ki a keze alól. A kórusok minden hagyományos típusára, férfi karra, vegyes karra és női karra készített darabokat, és létrehozott egy teljesen új kórus típust, ami addig nem volt, a gyermekkart, a gyermekkórust. Kodály munkásságának eredményeképpen megállapítható, hogy az egész zenetörténet egyik legnagyobb kórus szerzője, a 20. századi zenében pedig messze ő a legjelentősebb kóruskomponista. Kodály énekes műveit nagyon nehéz számba venni, de tulajdonképpen az egyházi énekes művei elsősorban kórusművek és oratórikus művek. Katolikus egyházi zene 32 darab, 4 egyszólamú, 6 gyermekkar, 6 női kar, 2 férfi kar és 14 vegyes kar. Ugyanakkor protestáns egyházi zenét is komponált 13-at, ebbe vannak gyerekkórusok is, van a Genfi Zsoltár, benne van a Psalmus Hungaricus, mindannyian nagyon ismerjük ezt a gyönyörű Zsoltárt, semmit ne bánkodjál, az eredeti férfi kar átirata, tehát ennek vannak luteránus feldolgozásai is. Mielőtt folytatjuk, meghallgatunk a Psalmus Hungaricusból egy részletet, Mikoron Dávid nagy búsultában, ugye Dávid királyról szól ez a Zsoltár részlet, és egy vegyes kar fogja elénekelni. Hallgassuk tehát Kodály Psalmus Hungaricusából Mikoron Dávid ezt a Zsoltár részletet.

Kodály Zoltán munkásságával párhuzamosan abban az időszakban, ugye nagyon jól tudjuk, akik már éltünk és részt vettünk aktívan az egyház életében, amennyire lehetett, tudjuk, hogy az akkori rendszer nem igazán fogadta el, az iskolából kiszorultak a hittanórák, és titokban kellett az első áldozási oktatásra, illetve hittanra, a plébániákra járni. Ebben az időszakban én, hát ugye 1959-ben születtem, amikor az első áldozásra készültünk, a tanítónéni kihívott minket, hogy mondjam el, kik járnak a hittanra, hát engem ismert, tudta, hogy őszinte gyermek vagyok, felsoroltam a gyerekek nevét, kikkel járunk a plébániai hitoktatásra, ugye lejjebb rontották az osztályzatunkat pont abból a tárgyakból, amiből kitűnőre álltunk, jelezvén, hogy hát államellenes cselekedett a vallásgyakorlat, tehát ki voltunk téve mindenképpen gúnynak és kitaszítottnak, akik az Úr Jézus mellett elköteleződtünk már gyermekkorunkban. Ebben az időszakban felbukkant egy olyan név, amit én még nem tudtam, hiszen 9 éves voltam 1968-ban, Szilas Imréről szeretnék beszélni, aki úgynevezett rock misét komponált, és Tardi László karnaggyal, aki már akkor a Mátyás templom karnagya ifjú művésze és egyházzenei vezetője volt, ő beengedte a Mátyás templomba ezt a zenei stílust, hiszen nagyon jól látták azt az akkori pedagógus egyházzenészek és papok, hogy az ifjúságot nevelni kell, hiszen az iskolából kitiltották a hittant. És ezek a más stílusú zenék, amelyek a fiatalsághoz nagyon közel álltak, ezek alkalmasak voltak arra, hogy bizony özönlöttek az akkori egyetemisták is, például a budavári Mátyás templomba, hogy meghallgassák Szilas Imrének például a miséit. Az a stílus, akkor ugye én még nem ismertem, hiszen Pest Erzsébeten laktunk, és én még kisgyermek voltam, de utána ugye megtudtuk ezeket a dolgokat, és megismertük, hogy ez képviselt egy olyan új irányzatot, ami színvonalas egyházi zene volt, hiszen Tardi László egyházkarnagy zeneakadémiai végzettségű volt, és ő felügyelte, hogy a zene minősége nagyon magas szintű legyen. Mégis az irányzat képviselte a fiataloknak tetsző muzsikát. És ezáltal be tudta csalogatni a templomba, és ezáltal már az ottani papok tudtak kontaktust találni, és különböző közösségeket, hát csak ugye titokban, de tudtak alkotni. Fiatalok nem kallódtak el. Hallgassunk meg ebből az időből, tehát 1968-as években készült el Szilas Imrének ez egyik gyönyörű Ave Máriáját, Üdvözlégy Mária, amit bizonyára szívesen hallgatnak a Mária Rádió hallgatói is, nagyon színvonalasan megkomponált mű. Hallgassuk tehát Szilas Imre Ave Mária, Üdvözlégy Máriáját.

Meghallgattuk tehát Szilas Imre rock zenéjét, az Üdvözlégy Máriát. Hamarosan hallgatunk a miséjéből is részletet, de szeretnék felolvasni Balázs Béla püspök atyától egy pár gondolatot. Ő az a püspök atya, akit Beton néven ismertünk, mikor már a gimnáziumi éveim alatt a budapesti Patrona Hungariae gimnáziumba jártam, és olyan közösségekbe, titkos közösségekbe, ahol a Szentírást olvastuk, az atyáinkat csak Bece néven ismerhettük, hiszen bebörtönözték, ha tudomására jutott az egyháznak, hogy valamelyik pap az ifjúsággal foglalkozik, és nem nagyon tudtuk csak a Bece neveket. Azokat a dalokat, amelyeket pedig ma már ismerünk, hogy Síje Jenő dalai, csak úgy ismertük, hogy hallás után tanultuk, illetve szövegeket gépelgettek ilyen átlátszó papírra, sokszorosítva indigóval azon a régi írógépeken, de nem szabadott, nem is tudtuk, nem is ismertük Síje Jenő nevét, csak ezeket a dalokat is úgy hallottuk meg egymástól, és közösségekben próbáltuk énekelni, átadni egymásnak, lekottázva se volt még. Ebben az időszakban Beton püspök atya is sokszor jött velünk kirándulni, ugye hegytetőn misézett nekünk, vagy táborokban voltunk együtt. Most az ő gondolataiból szeretnék olvasni, hiszen elég sok vitát hallunk azzal kapcsolatosan, hogy a liturgiában van-e helye a modern zenének, vagy gitáros énekeknek. Előre bocsátom, hogy természetes, hogy van, hiszen aki gondolkozik, annak el kell fogadnia, hogy fiataljainkat, gyermekeinket oda kell vezetni az Úr Jézushoz. Nyilván gyönyörű szép a Gregorián, és én, aki szintén egyházzenész, kántor és egyház karnagy is vagyok, tudom, milyen értéket képviselnek a Gregorián zenék és a gyönyörű egyházi énekeink, viszont azt is tudom, hogy azok az énekek, ami a gyerekek nyelvén, az ő stílusukban, vagy a fiatalok zenei stílusának megfelelő hanganyagban szólnak, azok jobban oda tudják vezetni őket a Jóistenhez, az Úr Jézushoz, oda kapcsolni, hiszen magukénak érzik azt a zenét. Tehát Balázs Béla így ír erről, Beton atya. Él a Fiúisten! Történelmünknek egy adott szakaszában láthatóan köztünk járt. Azután letette a halotti lepleit, lehagyta lassan múló időnket, hogy úgy élhessen tovább köztünk, hogy formáink többé ne köthessék, falaink ne gátolhassák. Él a Szentlélek. Miként a szél nem tudni honnan jön, merre fúj, úgy a lélek is kiszámíthatatlan, hogy miért pont arra száll, akire. A semminek látszókat úgy látszik különösen kedveli. Él az egyház is, mégpedig mi bennünk, a változás törvényei alatt állókban. Ezért a mai egyház már nem egészen hasonlít a tegnapira. Templomaink nem múzeumok, és számunkra nem az a legfőbb érv, hogy miként is volt régen. Örök a liturgia, de csak a mennyben. Az ige ugyanis testé lett, s a testnek tagjai vannak, a tagok pedig élnek a világban, vagyis szüntelenül változnak, s velük a liturgiájuk is. Élünk mi is, és az első pünkösd óta mindegyikünk a maga nyelvén dicséri az Istent, mégsem káosz az, amit csinálunk. A pünkösdi nyelvcsoda ajándék. Megmarad a saját nyelv, de hozzájön a közös tartalom. A népeknek, sőt azokon belül egy-egy korosztálynak a nyelve sajátos életérzést, egyedi világképet fejez ki. Éppen korunk etnikai drámái, generációs feszültségei jelzik, hogy ezt nem szabad semmibe vennünk. Az empátia nagyon fontos, egy adott kultúrában való megjelenés és beleérző képesség, kulcsfogalmuk a kapcsolatainkban. A misszionáriusokat ma már tudatosan készítik fel erre. Nem csak taktikából, hanem azért is, mert bár a nyelvek szétválasztanak, de értékeket is őriznek. Ezért a jogrendünk tiszteli a szokásjogot, békén hagyja az ősi rítusokat, egy-egy hittétel minősítésénél számba veszik az Isten népe hagyományait is.
Valami hasonló történik a nép ajkán fakadó dalok esetében. Ezeknek, ha mentegetni kell őket, egy mentségük biztosan van, az, hogy a mieink. És ez óriási. Korunkban csak az a hiteles, amiért valaki megszenvedett. Csak arra figyelünk, amihez közünk van. Magyarországon immár nemzedékek nőttek fel, akik így tudták a legőszintébben kifejezni érzéseiket, gondolataikat, és akiket így tudott a kegyelem megközelíteni. Sajátos réteg kultúra született. Akik az emberségéhez, ifjúságához ez adott örömet és szépséget, azok számára ez művészi. Hát erre utaltam, ez Balázs Béla betonatya, püspökatya szavai, tehát erre utaltam, hogy abban az időben is nagyon fontos volt, hogy meghallják a fiatalok a saját zenéjüket a templom falain belül, és ez oda köti őket. És amikor már ott vannak, akkor lehet őket megkínálni a szép Gregorián dallammal, vagy a közös népénekeinkkel. De nagyon fontos oda vonzani azzal a zenével, azzal a stílussal, amit ők szeretnek. Folytatom most Balázs Béla püspök atya, betonatya szavai írásából. Számomra mérhetetlenül sokat jelentenek ezek a dalok, és mindazok, akik ezeket éneklik. Találkozóinkon, zarándoklásaink alkalmával, a zsúfolt templomokban több mint 20 éve a pünkösd csodáját éljük meg. Itt megszűnik a magány, és ismeretlen a viszály. Együtt ünnepelnek a kicsinyek és nagyok, egészségesek és sérültek, civilek és papok, kispapok és püspökök. Egyre több a más vallású, sőt a teljesen kívülálló érdeklődő. Beton püspök atya tehát azokról a dalokról ír, amiket gitárral kísérnek, ami a mostani modern zenének számít az egyházi zenében. Jönnek a határon túlról és a messzi nyugatról, nagyon sokan gyónnak és ezrek áldoznak. Emlékszem a vészterhes 60-as évek, majd a megalázó 70-es évek után az egyik börtönéből éppen akkor szabadult pap ezt meglátva örömében sírni kezdett, írja Balázs Béla atya. Itt Isten gyöngétségét, hozzánk lehallását tapasztaljuk meg. Ő szóba áll velünk bűnösökkel. Utoléri a peremre szorultakat, a soha meg nem szólítottakat. S szemlátomást mindezt nem azért teszi, hogy valamiféle ellentáborba tömörítsen. Itt mi hazahívó hangot hallunk. Voltak közöttünk evilági zenészek, lepusztult emberi jelenségek, akik itt gyógyultak meg és indultak tovább. Ki a Gregorián zene felé, ki egy szerzet rendjébe, ki itt talált rá párjára. Otthonunk lett az egyház, és így édes Jézus igája. Ez a jelenség átkelés a Vöröstengeren. Ez a kapunk kívül a város mellett kezdett áldozat, ez az utak mentén a sövények mögül intolált liturgia, itt kezdődik, az égben végződik. Áldott legyen érte az Úr. Miként illéség zenéje annak idején megakadályozta a magyar ifjúság tömeges lezüllését, és lett a békés rendszervártás előhírnöke, úgy a semmiből felbukkanó saját gitáros imáink nemzedékeket mentettek meg a világméretű apostázia hullámtól. Azt írja Balázs Béla püspök úr, a magam és egyházam nevében fejet hajtok e tény előtt. Megköszönöm az ebben résztvevő fiataloknak, hogy elfogadták Isten nekik szánt kegyelmét. Áldott legyen érte az Úr. Ezt szerettem volna felolvasni, hogy megelőzzem azt, hogy ellenszemvel hallgassák a további egyházzenei műsort, hiszen egyházzenénknek szerves része kell, hogy legyen az a zene, ami Szentlélektől sugalmazott zene, egy-egy megtért, felnőtt, muzsikus, dalba öntötte imáját, illetve azokat az állandó részeket is megzenésítette, amiket mindig használunk, legyen az Uram irgalmaz, dicsőség, szent vagy és Agnus Dei, de egy a nagyon fontos, hogy ezekben az énekekben is, az új stílusút képviselő egyházi énekekben is hit legyen, és
meg kell próbálni bekapcsolni a híveket is ennek éneklésébe, akár úgy, hogy szétosztják a dalszövegeket, vagy előtte rászánnak egy kis időt és áténeklik, tanítják a jelenlévő hívekkel, ha liturgiába betéve, tehát Szent Mise alatt énekeljük. Mielőtt megköszönöm a Mária Rádió hallgatóinak a figyelmét, a mai egyházi zenéről beszéltünk ebben az adásban, elbúcsúzom, és befejezésül meg fogjuk hallgatni Szilas Imrének azt az ordinárium tételét, a Szent Mise állandó részeit zenésítette meg Szilas Imre is. Ugye ő az 1968-as években kezdte el ezt a stílus irányzatot képviselni. A Kirie, vagyis az Uram irgalmaz, és a Glória, vagyis a dicsőség a magasságban Istennek, a Szent Mise állandó részeiből ordinárium tételeit Szilas Imre zenésítésében hallgassák szeretettel. Köszönöm a figyelmüket, következő hétfőn folytatjuk a Magasztallak műsort újabb mai egyházi zenékkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanúsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokasága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagylelkűségedet.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Harmad Károly OFM aranymisét mutatott be Budapesten. A Bói plébánia is csatlakozott a Brenner emlékévhez. Fiatalokat hívott közös szolgálatra a Veszprémi Főegyházmegye. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Harmad Károly újvidéki ferences szerzetes, aki csütörtökön mutatta be aranymiséjét a Budapest belvárosi ferences templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Szentmise elején Kálmán Peregrin templomigazgató köszöntötte az ünnepeltet, és méltatta a délvidéki magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálatát. Kiemelte, a kommunista időkben számos vallási kiadvány jutott el Magyarországra is a szerzetes közreműködésével. Harmad Károly, aki ma is Újvidéken szolgál, prédikációjában az értékek, az erények és a szeretet mindennapi megélésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra buzdította a híveket, hogy mások bírálata helyett elsősorban azt keressék, maguk mit tehetnek a jó előmozdításáért. A Szentmise végén közös aranymisés áldást adott a jelenlévőknek. 2027-ben lesz 70 éve, hogy Boldog Brenner János, ciszterci szerzetes rábakethelyi káplánt brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az oltári szentséggel. Emlékére már az idén megemlékezések kezdődtek, melyhez a Bói plébánia is csatlakozott, tudatta a Pécsi Egyházmegye. Kutas Attila Bói plébános kezdeményezésére a közösség egy emberként mozdult meg, hogy mellszobrot állítson a vértanú pap emlékére, ami már a helyére is került a plébánia udvarában. A megemlékezéshez kapcsolódva, október 13-án 18 órakor a Bói Vigadóban levetítik Iváncsics Tamás pécsi egyházmegyés hitoktató kántor a Jó Pásztor című zenés filmdrámáját, melyet a vértanú pap életéről írt. A szobor ünnepélyes megáldása a Szent Vendel búcsú ünnepi szentmiséje előtt lesz. A programokról részletesebben a Bói plébánia tájékoztat. A 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezéshez kapcsolódva közös szolgálatra hívta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye ifjúságpasztorációs irodája. Tegyük rendbe együtt papjaink és szerzeteseink síremlékeit, szólt a felhívás a középiskolás és egyetemista fiatalokhoz. Ennek szellemében péntek délután a Veszprémi Alsóvárosi temetőben megtisztították és rendbetették az ott nyugvó papok és szerzetesek síremlékeit. Olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. A fiatalok a kétkezi munka mellett szerették volna figyelmükkel és szolgálatukkal is kifejezni hálájukat azok iránt, akik életükkel, papi és szerzetesi hivatásukkal előttük jártak, a közösségeket szolgálták és hitükről tettek tanúságot. Ugyanakkor az elvégzett munkával megtapasztalhatták azt is, amit a 72 óra mottója olyan egyszerűen megfogalmaz, több vagy, ha adsz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
0: Maria Rádió, Göd, FM 97,3.

0: Szent Lukács evangéliumának olvasása.
1: Abban az időben Jézus egy Naim nevű városba ment, s vele ment sok tanítványa és nagy néptömeg. Amikor a város kapujához közeledett, íme egy halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte őt. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve is, ezt mondta neki, ne sírj. Aztán odament és megérintette a koporsót. Ekkor akik vitték, megálltak. Ő így szólt, ifjú, mondom, neked kelj föl. Erre a halott fölült és elkezdett beszélni, akkor átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így dicsőítették az Istent. Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta népét az Isten. Krisztus ma, kedves testvérek, kedves barátaim! Te kit, vagy mit cipelsz a koporsódban? Hiszen mindannyian hordozunk koporsókat az életünkben. Mindannyiunk életében ott van ez az érzés, ez az állapot, amit úgy hívhatunk, hogy gyász. Hogy ez egy olyan személy, aki már az Isten végtelen szeretetében van, hogy ez esetlegesen olyan személy, aki bár még itt van a földön, de mégis egy elrontott pillanat, egy rosszul sikerült mondat, egy folyamatosan növekvő feszültség miatt eltávoztunk egymástól, hogy ez, ami a koporsóban van, egy régen eltemetett, elásott érzés, amely bár bennem van, és jó lenne néha erővenni, de már nem tehetem meg. Hogy ez egy elfelejtett álom, amely évekig éltetett, és már még sincs ott az életemben. Hogy ez egy kötelesség, amit meg kellett volna tenni, de nem volt bátorságom. Ennyi mennyi mindent lehetne ide tenni. Hiszen mindannyiunknak vannak koporsói, és ebben a koporsóba cipelünk, hordozunk dolgokat. És vele együtt a szomorúságunkat, vele együtt a magányunkat, vele együtt a tehetetlenségünket, talán a dühünket és a haragunkat is, mert elrontottam, mert rosszul sikerült. Mert elrontottad, mert nem úgy sikerült. Mert elrontottuk, és nem úgy sikerült. Vagy mert elrontották, és éppen ezért nem úgy sikerült. Mindannyian hordozunk valamit, egy érzést, egy gondolatot, egy álmot, egy tervet, egy szemét, valakit, akire ha rágondolunk, amire ha rágondolunk, akkor azt érezzük. Igen, itt van, viszem, cipelem a magam módján, a magam súlyával és a maga nehézségével. És milyen jó tudni, hogy ez a történet szerint Krisztus erről tud, és velünk szemben jön. Velünk szembe jön még azokon az utakon is, amikor úgy gondoljuk, hogy ez az út már nem vezet sehova. Még akkor is velünk szemben jön, amikor úgy gondoljuk, hogy már velünk szemben csak az elmúlás, az értelmetlen, a megszűnés van. Milyen jó dolog tudni, hogy Krisztus ilyenkor is tud szemben jönni. Szemben jönni, mert gondolkodik rólunk, mert gondoskodni akar rólunk. Szemben jön velünk, mert látja azt, hogy nekünk valami fáj. Ez az Isten kép már talán önmagában is feloldozó. Az az Isten kép, aki velünk szemben jön, aki látja a mi szenvedésünket, aki látja a mi sírásunkat, látja a mi tehetetlenségünket, aki pontosan tisztában van a mi dühünkkel, haragunkkal, aki pontosan látja a mi gyászunkat és magányunkat, bármelyik is legyen az. Velünk szemben jön, és megérint. Mert ő meg akar minket érinteni. Nem hangosan és nem látványosan, nem erővel és nem magabiztosan, csak úgy finoman. Úgy, amit talán ritkán szoktunk észrevenni, amikor úgy rossz kedved van és semmi nem úgy működik, és azt érzed, hogy valaki csak ráteszi a kezét a válladra. Nem beszél, nem magyarázkodik, hanem csak jelzi, itt vagyok, látlak. Látom a szenvedésedet, látom azt, hogy valami hiányzik, látom azt, hogy valami nincs rendben, látom azt. És milyen fontos dolog, hogy ezek után a vele szemben, Krisztussal szemben jövő tömeg megáll. Szerintem ez a következő pont, amiről beszélnünk kéne. Nem tudunk már megállni. Bizonyára oka van ennek. Bizonyára pontosan tudja a gonosz, aki ott van a mindennapi életünkben, hogy jó dolog, ha az emberek nem állnak meg. Állandóan rohanunk, állandóan sietünk, állandóan megyünk, és ha még a testünket meg is állítjuk, se az agyunk, se az érzéseink nem állnak meg. Hiszen akkor is, amikor már hazaérkezünk és leülünk, az agyunkat tovább hajszoljuk a különböző információkkal, hozzánk érkező zajokkal, külső történésekkel, híradóval, hülyeséggel, mindenféle dolgokkal, és az érzelmeink ugyanúgy pörögnek tovább még akkor is, hiszen még a lefekvésünkre sem úgy készülünk, hogy elcsendesedjünk, hanem még egy jó nagy adag ideget magunkra veszünk különböző információkról és minden másról. Nem tudunk már megállni. Nem tudunk megállni agyilag, és nem tudunk megállni lelkileg, csak akkor, ha mi ezt a döntést meghozzuk. Meg akarok állni. Meg akarom állítani a gondolataimat is, meg akarom állítani az érzéseimet, kívül akarok zárni minden motiváló, zajoló, engem hajszoló tényezőt. Ez egy fontos dologgá válik a mi életünkben. Hogy reggel, mikor felébredek, akkor megállva ébredjek, és ne telefonnal, hírekkel, információkkal és minden mással. Azzal a megállottságommal, hogy még a gondolataimra csak egy dolog számít. Aki velem szemben áll és rám néz, aki velem szemben jött. Igenis, milyen jó lenne, ha legalább este azt mondanánk, hogy 8 óra után, 9 óra után meghatározhatjuk mi magunknak, amikor megállítjuk az információkat, és kikapcsolunk mindent. Megállunk, hogy az érzéseink is lassan lecsituljanak, és megálljanak, és csak azt lássam, aki ott van velem szemben, annak a tekintetét, Krisztusnak, ugye ezt hívjuk esti imádságnak. Hogy napközben legyenek olyan 10 perceim, amikor meg tudok állni, és legalább vasárnap legyen egy órám, amikor azt mondom, hogy megállok. Nem beesek és kiesek a templomból, hanem már úgy érkezek, hogy a gondolataim is megálljanak, hogy az érzéseim is leálljanak, és tudjak szabadon arra figyelni, aki igazából fontos számomra. Amúgy ez talán a partner kapcsolatainkra is, a családi életünkre, a barátainkra is ugyanúgy meg lehetne tenni. Mi lenne, ha meg tudnánk állni? Megállni, mert ott van velünk szemben Krisztus. Mint ebben a történetben is. Ott van velük szemben Krisztus, és milyen jó dolog, hogy meg sem szólal. Annyit mondta, hogy ne sírj. Nem kezdem magyarázkodni Krisztus. Nem kezdem moralizálni. Nem kezdem azt mondani, hogy hát igen, ez milyen nehéz dolog. Nem akar megoldásokat adni ennek a nőnek a gondolataiban. Nem akarja megmagyarázni, hogy ez így van rendjén. Legfőképpen nem kezdi el szidni a rendszert. Nem kezdi el hibásokat keresni. Nem kezdi el a hibákat keresni. Miért? Mert a hibáknak a keresése, legfőképpen a hibásnak a keresése, a moralizálása és megmagyarázása a dolgoknak, az mind-mind pontosan a temető felé tart. Nincs semmi értelme. Nem fog megoldást adni, nem fog semmit. Maximum én magamról levetem a felelősséget. Én mondtam, én megmondtam, és akkor így minden rendben van. Ez mind-mind az életünkben is a temető felé vezet. Az értelmetlen elmúlás felé. Egyetlen egy kapcsolatot sem sikerült még megmenteni azzal, hogy valaki, na ugye, hogy nekem volt igazam. Egyetlen egy rosszul sikerült házasságot sem sikerült még moralizálással megoldani. Egyetlen egy elrontott álmot sem lehetett megmagyarázni azzal, hogy ki volt a hibás, vagy ki nem. Mert az álom ugyanúgy elmúlt. Egyetlen egy feladatot sem lehetett jól megoldani csak azzal, hogy hibásokat találtunk, vagy hibákat. Milyen jó dolog, hogy Krisztus nem megy be ezekbe a zsákutcákba, és nem hívja be ezekbe a zsákutcákba a jelenlévőket. Megáll, és hagyja, hogy történjenek az események. Milyen jó dolog, hogy ilyen a mi Istenünk. Nem akarja megmagyarázni, nem köt feltételeket, nem hibásokat keres, és legfőképpen nem hibákat akar elénk tenni. Nem akar moralizálni, mert ezek nem vezetnek sehova. Csak jelzi, itt vagyok. Itt vagyok is, még meg lehet fordulni. De mi nem szeretünk megfordulni. Nagyon nehéz dolog megfordulni. Nagyon nehéz dolog azt mondani, hogy jó, még egyszer visszafordulok. Már csak azért sem, mert a tömeg sodor magával. Mindenki abba az irányba megy, miért fordulnék meg? Igenis, tetszik vagy nem tetszik II. János Pál pápának azok a félelmetesen gyönyörű prófétikus mondatai, amikor azt mondta, hogy a 20. 21. századi ember a halál kultúrájában él. Így van. A halál kultúrájában élünk. Elfogadtuk, jelenvalóvá tettük. Ha valami nem működik, dobjuk ki. Legyen ez egy tárgy. Legyen ez egy kapcsolat, legyen ez egy személy, vagy bárki más. Milyen nagy dolog volt még az a kultúra, ami azt mondta, ha valami nem működik, javítsuk meg. Keressük meg az okát, hogy miért nem működik, és javítsuk meg. A halál kultúrájában élünk, hiszen ha bárki megnézi, és elmegy egy temetésre, döbbenten látjuk, hogy a halott hozzánk tartozójának százszor annyi virágot adunk a sírjára, mint amit az elmúlt években, vagy talán évtizedekben élőként odaadtunk neki. A halál kultúrájáról szól minden, hiszen azt látjuk, hogy monumentális síremlékeket állítunk, miközben az életben talán jó lett volna egy darab téglát is arrébb tenni. Milyen nehéz ez a világ, milyen nehéz innen visszafordulni, milyen nehéz az élet Istenéhez csatlakozni, és azt mondani, hogy én visszafordulok. És persze, milyen nehéz visszafordulni, amikor már feladja az ember. Mert felszoktuk adni, és ez rendben van. Hiszen mi sem vagyunk végtelenek, és nincs annyi energiánk és erünk. És néha napján elfárad az ember, és már akkor is bandukol a sír felé, amikor még talán mennyire szükségünk van arra, aki újra és újra megerősít, erőt ad, bátorítást, újra és újra azt mondja, hogy de képes vagy még megfordulni, legalább még egyszer, próbáld meg. Én hiszek abban, hogy vissza lehet fordulni. És persze nem szeretünk visszafordulni, mert néha napján mi magunk is úgy érezzük, hogy nem is akarok. Ennek már lőttek. Ennek már annyi. Ezt már elengedem. Erre már úgy is felesleges energiákat fordítani. De Krisztus jön veled szemben. Velem szemben, velünk szemben, ugyanezzel az elképzeléssel, hogy megérintsen. És megkérdezze tőlünk. Ki az a személy az életedben, aki még itt van? Melyik az az érzés az életedben, amelyre még emlékszel? Melyik az az álom, amit talán még nem kéne feladnod? Melyik az a feladat, amiben akár még bele is állhatsz? Hát fordulj meg, indulj visszafele. És ha ezt most konkrét kérdéssel melhangzana felém, vajon kimerném-e mondani hangosan? Nekem ő az a személy, aki miatt vissza akarok fordulni. Ez az az érzés, amely újra meg akarom, hogy ott legyen az én életemben. Igen, ez az az álom, amelyet még egyszer megéri visszafordulni, bár régen eltemettem. Igen, ez az az a feladat, ami miatt én még úgy gondolom, hogy kötelességem visszafordulni. Ez a kérdés fölmerülne is innen, ahonnan elindultunk, ide érkezünk vissza. Ki az a személy? Melyik az az érzés, melyik az az álom, melyik az a feladat, amely miatt ma Krisztus meg akar érinteni engem. Ami miatt ma Krisztus rá akarja tenni a kezét erre a koporsóra. Ami miatt még azt mondja, hogy na hajrá, fordulj, mert az élet győz a halál felett. Fordulj, mert az igazság győz az igazságtalanság felett. Fordulj, mert a szeretet győz a szeretetlenség felett. Fordulj, mert a vágyak és az álmok és az igaz célok győznek a céltalanság felett. Fordulj, mert valamit még mutatni akarok neked. Fordulj, mert még az egyszer menni fog, hidd el nekem. Melyik az a vágy, érzés, gondolat, terv, személy, aki miatt ma Krisztus ráteszi a koporsóra a kezét. Válaszoljon mindenki. És ha megvan a válasza, akkor hajrá. Forduljunk abba az irányba, amit ő mutat nekünk. Az élet, a közösség, a szeretet, a jóság Isten országa felé. Amen.

Krisztusban szeretett testvéreim, mai napon, október közepére, 11. és 17. közi eső vasárnap, keleti egyházunkban a 7. egyetemes zsinat atyáira emlékezünk. 787-ben volt ez a zsinat, és rögtön fölmerül bennünk a kérdés, hogy mégis mi közünk van egy ilyen-ilyen régi eseményhez, az egyház akkori vezetőinek, püspökeinek gyűléséhez. Mégis mi olyan történt ott, ami a mi saját személyes életünket, a mi hitünket, a mi közösségünket bármilyen módon is befolyásolhatja így a 21. században. És mégis, szeretett testvéreim, hogy itt vagyunk ebben a templomban is, egy ilyen templomban, egy ilyen székesegyházban lehetünk itt, az bizony nagyon is szorosan összefügg ennek a zsinatnak az atyáival és az ő általuk hozott döntéssel, hiszen ezen a zsinaton véglegesítették az egyház tanítását arra vonatkozóan, hogy igenis van értelme, van létjogosultsága ikonokon ábrázolni az isteni valóságot. Szabad, lehet és érdemes ikonokat festeni, a templomainkat ezzel díszíteni, vagy akár az otthonainkat is. És azért volt erre szükség, hogy egy hivatalosan legfelső fórumon hozzanak erről döntést, mert ezt a döntést megelőzte egy hosszú vita, egy kíméletlen szembenállás az egyházon belül, mert voltak olyanok, akik azt állították, hogy ennek nincs létjogosultsága, nem szabad ikonokat ábrázolni. Ez volt a kép rombolásnak az időszaka, amely odáig ment, hogy nagyon sok templomot és templomban található ikont, ábrázolást megsemmisítettek ekkor. És ezért kellett letisztázni, hogy bizony van helye az ikonoknak a templomban. Bizony van értelme, szabad ikonokat festeni, bármennyire is ellenérvek sorakoztak, és bizony ma is vannak olyan testvéreink a görögkatolikus egyházon kívül, akik számon kérnek bennünket időről időre, hogy mi végre ez a sok ikon, ez a sok ábrázolás, mi végre az a szokás, hogy akár csókkal köszöntjük, illetjük az ikont itt a templomban, vagy éppen Mária Pócson ősi szokásunk szerint értetkőzni megyünk az Isten szülő ikonjához. Vajon nem bálványimádásról van-e itt szó, teszik föl sokan a kérdést. És ezen a zsinaton az atyák világossá tették, hogy szó sincs róla, hanem ellenkezőleg mindig és minden esetben minden ikon és minden ikonra irányuló tisztelet végső soron Jézus Krisztusnak szól, és ő rá vonatkozik. És igen, szeretett testvéreim, most, amikor még mindig nem győzünk betelni a felújított, csodásan ragyogó és bennünket hívogató székes egyházunk iránti örömünkkel, akkor még inkább kell, hogy mi magunk is tisztán lássuk, hogy mi az értelme az ikonjainknak, és mi az értelme és a jelentőség egy ilyen gyönyörűen kifestett templomnak. Világosan

hoznak. Ezek az ikonok számunkra jelenvalóvá teszik Jézus Krisztus személyét, az ő jelenlétét, az ő csodáját, az ő megtestesülését. Erre emlékeztetnek bennünket, és ebbe vonnak be. Amikor itt vagyunk ebben a székesegyházban, és bármelyik templomban, bárhol legyünk a világon, vagy bárhol meglátunk egy ikont, az Jézus Krisztus jelenlétébe helyez bennünket. Annak a Jézus Krisztusnak a jelenlétébe, akiről az imént hallottuk, hogy megesett a szíve azon az özvegy asszonyon, aki egyetlen fiát gyászolta. Annak a Jézus Krisztusnak a jelenlétébe emel bennünket ez a székesegyház és minden ikon, akire az emberek, amikor látták, hogy csodát tesz, amikor föltámasztott ezt a Naimi ifjút, akkor azt mondták, meglátogatta népét Isten. Igen, szeretett testvéreim, mi is ebben hiszünk, hogy meglátogatta a népét. Meglátogatott bennünket Isten, de nem csak mint átutazóban levő vendég, hanem olyas valaki, aki együtt akar velünk élni. És ez a templom, és minden templom erre emlékeztet bennünket. Ezek az ikonok, és minden ikon erre emlékeztet bennünket. És igen, szeretett testvéreim, azért jövünk újra és újra a templomba, hogy megmerítkezzünk ebben a jelenlétben, töltődjünk ebben a jelenlétben, hogy egészen egyszerű hétköznapi példával élve tele van az életünk, a mindennapjaink most már eszközökkel, amelyeket tölteni kell, mert egy idő után lemerülnek, és nem tudjuk őket használni. Mi hétről hétre, vagy akár napról napra azért jövünk el a templomba, hogy töltődni tudjunk ebből a jelenlétből, az isteni jelenlétből, hogy aztán meg tudjuk valósítani azt, amit Máté evangélista ránk bíz, úgy világoskodjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván jó cselekedeteiteket, dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Igen, szeretett testvérem, ilyen lámpáknak, ilyen világító testeknek kell lennünk, amelynek töltésre van szüksége. És ezt a töltést kapjuk meg az isteni jelenlétben, megfürödve, ebben merülve, itt a székesegyházunkban, Jézus Krisztust szent áldozásban is magunkhoz véve. Adja Isten, hogy a mai este, és minden nap, és minden itt a templomban eltöltött pillanat tudjon tölteni bennünket, hogy aztán a templomból kilépve, hazamenve, munkánkat, a feladatainkat, a kötelezettségeinket felvéve holnap reggel és minden nap tudjunk világítani, ahogy a Jóisten ezt kéri tőlünk, és ahogyan arra mi képesek vagyunk, és ahogyan arra nagyon sokaknak a környezetünkben szüksége van.

emberi szívvel, de szigorúan emberi szemmel és emberi szívvel, azt hiszem ez az evangéliumoknak a mélypontja. Azért merem ezt mondani, mert az Úr Jézus kereszthalála természetesen a mélypont, de emberi szemmel tekintve, emberi szívvel érezve van-e, el tudunk-e képzelni szomorúbbat, mint mikor a szülő a saját gyermekét temeti? Én nem. Ennél szomorú nincs. És itt, ez a Lukács evangéliumban jelenete itt kezdődik, hogy Jézus találkozik egy halottas menettel, egy özvegyasszony egyetlen fiát temeti. A legnagyobb emberi dráma. A legmélyebb fájdalom. És ez a találkozás, az élet és a halál menete valami gyönyörű evangéliumot ad nekünk. Újra és újra, bármikor újra és újra olvassuk azt. Mert itt tesz Jézus, azt mondja, hogy meg kell állni, és tenni kell valamit. Jézus nem közömbös. Pedig ez az asszony nem kér tőle semmit. Ugye milyen sokan vannak az evangéliumban, akik oda mennek Jézusnak, és kérnek tőle valamit. Gondoljunk a vak Bartimeusra, aki kiabált szava után. Gondoljunk Jairusra, aki üzen és a házába hívja a századosra, pogányasszonyra, mind-mind oda tolakodtak, megkeresték Jézust, és kértek tőle valamit, ez az asszony nem kér semmit. Hiszen nem volt bénulva. Eszébe se jutott volna kérni bármit is. Elég neki az ő fájdalmasok is. Istenünk olyan Isten, aki nem közömbös. Azt írja az evangélium, hogy Jézusnak megesett rajta az özvegyasszonyon a szíve. Mert ilyen az Isten. Együtt érzünk, és sokszor elfelejtünk. Az Úr Jézus megváltani jött bennünket, de az itt létének, köztünk eltöltött időszakának talán a másik legnagyobb küldetése volt, hogy elmondja, milyen az Isten. Mert a zsidók egészen másképp gondoltak Istenről, másképp gondoltak rá, másképp az Istenként. Azt hiszem, hogy nekünk, biztos követőinek nincs más feladatunk, mint a világ számára, amely sokszor keresik, vagy éppen távol van az Istentől, megmutassuk, hogy milyen az igazi Isten. Olyan Isten, aki megáll, megesik rajta a szíve és segít neki. A világban ma is rengeteg emberben téves, teljesen téves Istenként. És akinek téves az Istenként, annak téves az egyház képe is. Olyan sokan elítélik az egyházat. Ezért vagy azért, azért, mert nincsen helyes Istenként. Ezért ez a mai evangélium különösen is van. Hogy megértse mindenki, hogy az Isten olyan, akinek megesik az emberen a szíve. Gyönyörű kifejezés. Jézus odalép az anyához, azt mondja neki, hogy ne sírj. Ez nem csak egy ilyen vigasztalás, ugyan már ne sírj, hát csak lesz valahogy ilyen az élet. Nem. Ez a ne sírj, ez azt jelenti, hogy én most véget vetek a könnyeim. Ez hatalommal teli vigasztaló szó, ez a ne sírj. Isten nem azért teremtette az embert, hogy szenvedjen. Még ha sokan azt is gondolják. Nem azért teremtette, hogy élj, ahogy tudsz, majd a végén meglátjuk, mit hozol ki ebből az egészből, nem? Az Isten az embert a teljes boldogságra teremtette. És ebből ne engedjék. Az Isten képünk ide gyökerezzük. Az Isten szeretne az embert, szeret bennünket, még ha meg sem érdemeljük sokszor, egyénileg és közösségileg is. Amikor Jézus letörli az anya könnyei, megmutatja, hogy Isten akarata nem a pusztulás, hanem az örök. Ember szerető, ott eosz filantropos, a filantropia innen van. Szereti az embert. És Jézus odaér a hordákhoz, a koporsóhoz, és megérinti. Nem lett volna szabad. Hiszen meg is botránkoztak valószínűleg sokan, mert tisztátalanná vált. A koporsót nem lehet megérinteni, halottat nem lehet megérinteni. A zsidó előírások szerint, de Jézus megérinti, és megmutatja, hogy az élet erősebb a halálnál, mert ráparancsol, ifjú, mondom neked, parancsolom neked, kelj föl. És hallod fel, és beszélni kezd. És ekkor Jézus mit tesz? Visszaadja őt az anyjának. Ez is milyen fontos. Gyönyörű ez a mondat.
mondat Jézus nem tartja magának, meg a csodát. Mondhatta volna azt, hogy na innentől fogva gyere a stábunkba, hozzám tartozol. Hiszen ez a fiú, aki feltámadt Jézus szavára, biztosan egy életre elköteleződött volna Jézus mellé. Biztosan Jézusnak egy fix embere lett volna, sokkal jobb apostol lett volna belőle, mint Jairus, vagy Tamás, vagy a többi. Gondoljuk mi. De Jézusnak nem ez volt a szándéka, hanem mit csinál? Visszaadja őt anyjának. Ahogy visszaküld bennünket és a mai liturgia áldozás, szentáldozás, áldás után a családomhoz, visszaküld a munkahelyünkbe, visszaküld oda az iskolámba, életre dolgozunk, mert nem akar magához láncolni. Azt mondja, hogy menj vissza, és tégy tanúságot. Mutasd meg, hogy az Isten mennyire szeret. Isten nem a halál, hanem az élet Isten. Adjunk hálát azért, hogy olyan Istenünk van, aki odalép a halotthoz. Odalép hozzánk is. Csak ennyi. És vegyük észre, hogy ő az, aki megmérte minket. Amen.

0: Kedves testvérek, mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Probusztarach és Andronik vértanút állítja elénk. Dioklécián és Maximián császárok uralkodása alatt szenvedtek vértanúságot, mivel nem voltak hajlandóak Krisztusba vetett hitüket megtagadni, különféle kínzások után karddal részekre vagdalták őket, és így haltak vértanú halált. 304-ben. Holnap, kedden Szent Kárposz és Szent Papilász vértanúkra emlékezik egyházunk. Kárposz Kis-Ázsia Tiatira városának volt püspöke, Papilász pedig a diakónusa. Décius császár keresztény üldözésének idején szenvedtek vértanúságot, 250-ben. Szerdán görögkatolikus egyházunk Szent Nazár, Gervász, Protáz és Celsus vértanúkra tekint. Szent Nazár Rómában született zsidó apától és keresztény anyától. Amikor Nazár felnőtt lett, elhatározta, hogy anyja hitét követi. Szent Linus római püspök keresztelte meg. Sokat törődött nem csak a maga keresztény életével, de a másokéval is. Sokakat térített Krisztushoz. Hamarosan eltávozott Rómából, elvívve magával szülői örökségét. Milánóba került, ahol vagyonával sok jót tett, főleg a foglyok között. Néró császár ugyanis nagy üldözést támasztott a keresztények ellen, és sokakat börtönbe vetett. Köztük volt Gervász és Protáz is. Nazár látogatta, vígasztalta és segítette a börtönben hittársait. Egy éjjeli látomásában megjelent neki édesanyja, és Gallia földjére küldte a keresztény hitet terjeszteni. Mélia városában egy hívő asszony 3 éves leányát, Celsiát megkeresztelte és nevelni kezdte. A jó nevelést kapott kislány, miután felnőtt, mindenüvé követte tanítóját és sokat segített neki hithirdető munkájában. A vidék kormányzója, erről tudomást szerezve, elfogadta őket, de felesége közbenjárására szabadon engedte mindkettőjüket. Ezután Trier városába mentek, és ott folytatták térítő munkájukat. Utána, visszatérve Milánóba, Gervászt és Protázt életben találták. Néró császár tudomást szerzett róluk, Nazárt és Celsust megöletni parancsolta. Mindkettőjüket lefejezték. Nem sokára a pogány papok kérésére Gervászt és Protázt is megölték. Gervász az ütlegelések közben, Protász pedig kardáltal halt meg. Erekjéiket 387-ben találták meg, és ma Milánóban nyugszanak. Csütörtökön Szent Lucián vértanúra tekintünk. Szent Lucián a szíriai Szamoszata városában született, jámbor szülőktől. 12 éves korában árvaságra maradt. Később elosztotta vagyonát a szegények között, majd Edessa városába ment. Ott Makarius hitvalló vezetése alatt a Szentírás tanulmányozásának szentelte életét. Eközben szigorú szerzetesi életet élt. Antiókiában áldozó pappá szentelték, nagy képzettsége miatt az antiókiai iskola vezetésével is megbízták. Erényes életének híre messzire elterjedt. Maximián császár, aki szerette volna a birodalom keleti részében a keresztény hitet kiirtani, elhatározta, hogy Luciánt megöleti. Egy eretnek ember feljelentése alapján Nikomédiába kellett mennie, és a császár előtt megjelennie. Mivel nem akarta pogányisteneknek áldozni, megkínozták és börtönbe vetették. A kínzások következtében a börtönben meghalt. Ez 312-ben történt. Pénteken Szent Longinus vértanúról emlékezik meg egyházunk. Longinus a kappadókiai Ardalesből származott, katona lett és Jeruzsálemben Poncius Pilátus hatalma alatt volt. Nagypénteken őt is kivezényelték, hogy jelen legyen Jézus szenvedésénél és halálánál. Őrizve a megfeszített Jézust, látta mindazokat a csodákat, amiket akkor látni lehetett. Elsötétedett a nap, földrengés keletkezett, a sziklák meghasadtak. Ezeket látva Jézust Isten fiának vallotta. Egy hagyomány szerint ő szúrta át láncsájával az üdvözítő oldalát. Az onnan kiáradó vér és víz meggyógyította szembetegségét. szintén a hagyomány szerint Jézus föltámadása után megvált katonai szolgálatától és hitt Jézus Krisztus tanításának. Visszatérve hazájába, ott hirdette az evangéliumot. Ezért a zsidók vádaskodására Pilátustól küldött katonák karddal lefejezték Longinuszt. Ez lett a sorsa a többi katonatársának is, akik szintén Jézus keresztje mellett álltak nagypénteken. Szombaton Szent Ozeás prófétára emlékezik egyházunk. Több mint 800 évvel Krisztus születés előtt élt a 12 kis próféta egyike, aki kemény hangon prédikált a báványimádás ellen. Jövendőléseit leírta, és ezzel például szolgált a többi prófétának is. Isten segítségével megjövendölte, hogy Istennek igaz ismerete elterjed az egész földön. Megszűnnek az ószövetségi áldozatok Áron papságával együtt, és a gyermek Jézus visszatér Egyiptomból. Hosszú élet után halt meg, a megváltó születés előtt, 820 évvel. Vasárnap Szent Lukács apostol és evangélistáról emlékezünk meg. Lukács apostol a szíriai Antiókiában született, több nyelven beszélt. Szent Pál apostol kedves orvosnak nevezi. Egy régi keresztény hagyomány szerint egyike volt Krisztus 70 tanítványának, s ő volt az egyike annak a két vándornak, akik húsvét napján Emmausba tartva utitársul fogadták a föltámadt Krisztust. Később Szent Pál utitársa volt hosszabb ideig. Akkor is vele volt, amikor Pált fogolyként Rómába vitték. Szent Pál hűséges társként emlékezik meg róla, majd az apostol halála után Európában több országban, majd Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot. Tébában szenvedett vértanú halált, egy olajfára akasztották fel. Nevéhez fűződik az egyik evangélium és az apostolok cselekedetei könyvének megírása. Végezetül a vasárnap ünnepelt Szent Lukács evangélistának az egyik ünnepi himnuszával, kontákjával búcsúzom. Az Isten ige tanítványaként Pállal együtt az egész világot megvilágosítottad, és a sötétséget eloszlattad Krisztus szent evangéliumának megírásával.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 9. fejezete a 7-től a 11. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben Heródes, negyedes fejedelem, mindenről hallott, ami csak történt Jézus által, és zavarban volt. Egyesek ugyanis azt mondták, János támad fel a halálból, némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig, hogy a régi próféták közül támad fel valamelyik. Heródes ekkor azt mondta, Jánost én fejeztettem le, ki tehát ez, akiről én ilyeneket hallok? És kereste a módját, hogy lássa őt. Az apostolok visszatértek és elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek. Azután velük együtt elvonult, külön egy puszta helyre, a Betszajda nevű városnál. Amikor a tömeg megtudta, utána ment, szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Az imént elhangzott evangéliumi szakaszban figyelem felkeltő, hogy mindenki hogyan vágyakozik, hogy hallhassa Jézust. Még Heródes is, aki lefejeztette keresztelő Szent Jánost, még ő is kereste a módját, hogy valamilyen úton módon hallgathassa Jézusnak a mondani valóját. Azok az emberek, akik pedig közvetlenül találkoztak Jézussal, amikor megtudták, hogy hol van, azonnal utána mentek. Milyen csodálatos látni ezt a vágyódást, milyen csodálatos látni azt, hogy az embereket mennyire érdekli és mennyire vonza Jézusnak a tanítása. És ilyenkor, amikor visszatérünk ezen a ponton jelen világunkban, akkor azt látjuk, hogy mintha nagyon-nagyon keveseket érdekelne ez. Sőt, akik hirdetik az evangéliumot, még azok is legfőképpen becsmérlést kapnak, elutasítást kapnak, és nagyon-nagyon nehézé válik így az evangélium hirdetése. Éppen ezért fontos, hogy aki viszont Krisztushoz tartozik, az ugyanezzel a vágyódással ragaszkodjon az Úr Jézushoz, ugyanezzel a vágyódással keresse az Istennel való találkozás lehetőségét, hallgassa az evangéliumát, mert ez az alapja annak, hogy utána tanúságtevő élettel gyakorlatilag Krisztust hirdetheti az ember. És az Úr Jézus erre is meghív bennünket. Így tehát ezt a Krisztus után való vágyakozást növeljük magunkban, és bátran közeledjünk Jézushoz. Nyissuk meg szívünket az evangélium előtt, hogy a mi tanúságtételünk után mások is nyitott szívvel vágyódjanak az Úr Jézus evangéliuma után. Amen.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmiség közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!

az októberi életigét és magyarázatát hallják. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. A hónap életigéje a kivonulás könyvéből származik, amely az izraeliták egyre reménytelenebb helyzetéről szól Egyiptomban. Az elnyomatásban a rabszolgasorsból az ég felé kiáltanak segítségért. Ez a könyörgés eljut Isten szívéhez. Úgy dönt, hogy közbelép, és Mózest választja küldöttének. A szabaddá válás után sor kerül az ünnepségre, amely megpecsételi Isten és Izrael szövetségét. Ezt a kapcsolatot tükrözi egy dokumentum, az úgynevezett szövetségkönyve, amelyet az egész nép elfogadott, és amelynek legismertebb része a tíz parancsolat. Ehhez különféle egyéb előírások és törvények csatlakoznak, amelyek mindegyike összefüggésben áll a szabaddá válás rendkívüli eseményével. Az e hónapról szóló ige ebből az életet rendező, magatartási normákat tartalmazó örökségből származik. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Isten különösen kedveli és óvja az idegeneket, mert a szegényekkel, az árvákkal és az özvegyekkel együtt ők a legsebezhetőbbek. Ezt bizonyítja mindaz, amit az egyiptomi fogság alatt megtapasztaltak. Isten hatalmának beavatkozását, a kivonulás történetet az Ószövetség újra és újra felidézi. Ezt az eseményt a népnek mindig szeme előtt kell tartania, olyan történet ez, mely más és más formában, de minden nemzedékben megismétlődik. Nagyon érdekes, amit Origenész mond a kivonulás könyvéhez fűzött magyarázatban, ha valaki elnyomja az idegent, azzal bizonyítja, hogy még nem hagyta el Egyiptomot. Ez a parancsolat az empátiára is utal, ha magunkat mások helyébe képzeljük, az segít megérteni őket és felismerni, mire van szükségük. Akinek már volt része nehéz tapasztalatban, az könnyebben tud azonosulni mások fájdalmával. Az Ószövetségben azonban nem csupán emberi tapasztalatról van szó. Az első, aki példát mutat, hogy mit jelent magunkat mások helyzetébe képzelni, az maga Isten. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Hogyan valósíthatjuk meg ezt az életigét? Hasznos lehet, ha felteszünk magunknak néhány kérdést. Volt már olyan élményem, hogy idegennek éreztem magam? Éreztem már magam elutasítottnak, akit nem fogadtak be, akit nem értettek meg, aki nem találta a helyét? Mit tanultam ezekből az eseményekből? Ki az idegen számomra? Ki az idegen Isten számára? Hogyan fogadhatom be őt fenntartások nélkül úgy, ahogyan az Úr tesz velünk? Mit tehetek konkrétan? Kiára Lubik így ír: ha mellettünk áll Isten, aki nem tesz különbséget az emberek között, hogy is ne élesztenénk fel szívünkben az egyetemes testvériség érzését? Ha egyetlen atya gyermekei vagyunk, ráébredhetünk arra, hogy testvérei vagyunk mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk. Ha tehát mindannyian testvérek vagyunk, akkor mindenkit szeretnünk kell, a mellettünk lévőktől kezdve szüntelenül. Így szeretünk nem plátói, elvont szeretet lesz, hanem konkrét szolgálat. Olyan szeretet lesz ez bennünk, amely képes elébe menni másoknak,
képes párbeszédet kezdeményezni, azonosulni a másikkal, aki kellemetlen helyzetben van. Magára tudja venni terheit, aggodalmait annyira, hogy a másik úgy érzi, hogy különbözősége ellenére megértették és befogadták őt, és érzi, hogy feltárhatja előttünk az összes kincset, amelyet magában hordoz. Ez Mériam, egy fiatal pakisztáni lány tapasztalata is. Egy étteremben láttam, hogy a tulajdonos megtagadja egy idős hölgytől a teát. Csak néhány rúpia, a helyi pénz nem, volt a zsebemben, de úgy éreztem, segítenem kell neki, ezért odamentem a tulajdonoshoz, és felajánlottam, hogy kifizetem. Eleinte habozva nézett rám, aztán egy kis szünet után elmosolyodott, és azt mondta, ez nem helyes. Ha te, mint vendég, képes vagy a kevéske pénzedet odaadni, hogy gondoskodj róla, akkor nekem, a tulajdonosnak, sokkal nagylelkűbbnek kell lennem. Én könnyebben adok neki egy csésze teát ingyen, mint hogy tőled pénzt kérjek érte. Ez nagyon megrendített. Megpróbáltam szeretetet tanúsítani, először a hölgy iránt, majd a tulajdonos iránt is, és láttam, hogy egy kedves gesztus hogyan nyithatja meg egy másik ember szívét. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. Bábel Balázs mutatott be szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Asszisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a budai várban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. A tanácskozásnak a Szapiencia Alapítvány Bocskai Házban működő székhelye adott otthont október 7-én. A megbeszélések középpontjában az egyházi alapítású erdélyi magyar felsőoktatási intézmények helyzete és jövője állt. A Magyar Kurír beszámolója szerint a római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus luteránus egyház képviselői áttekintették a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését, eredményeit és aktuális feladatait, majd az Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából közös nyilatkozatot fogadtak el. Megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett, hangsúlyozva, hogy azok fontos szerepet töltenek be az erdélyi magyar közösség életében. Szó esett az egyházakat érintő aktuális közéleti kérdésekről is. Október 3-án tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek a jelen, lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs, emeritus kalocsakecskeméti érsek mutatta be, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének központjába Asszisi Szent Ferencet állította, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, ő sokkal komolyabban vette az evangéliumot, és az életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent békességszerző fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a trágásság és a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést, Pax et bonum, azaz béke és jóság. Tárlat nyílt a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Asszisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott. A természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizációk közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásról mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a Teológia Összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszédben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívásra szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünneplést, sőt, szolgáit kiküldi az út kereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeremus a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk, a mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk, azok helyek, ahová a király fia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
4: La gioia che annunciamo allora non è artificiale,
3: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
4: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Az Úrangyalra elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszaki nővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsolyita Nővérek kongregációjának alapító nőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az Úrangyalra elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szentatya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
4: Carissimi.
3: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
4: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
3: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
0: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szentatya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, Az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
4: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
0: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szentatya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyháza a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgató helyettes.
3: Leó pápa Szentpéter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szentpéter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szentpéter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az Egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szentatya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is, az ima a szeretet alapja,
4: la preghiera è il fondamento della carità,
3: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava cselekvés, azt a távlatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott karitas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter Filérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péter kő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a family and...
5: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek. A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
3: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Isten jelenlétében.
0: Varga László atya elmélkedése.
2: Tegnap volt Jézus szívének az ünnepe. Már előtte kezembe került Ferenc pápának a Dilexit Nos szeretett minket enciklikája, és nagy örömmel olvastam, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Ha valaki olvasta, akkor ismétlés, ha valaki nem olvasta, akkor pedig megismerheti a tartalmát. Nekem nagyon sokat adott. Ez a szentírási kis szakasz, hogy szeretett bennünket, ez a római levélből van, abból a szakaszból, a 8. fejezetből, hogy kiszakíthat el minket Isten szeretetétől. Üldöztetés, éhénység, kard, de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, írja Szent Pál, aki szeretett minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

nagyon kevesen voltak, akik az Isten országa felől, vagy a kinyilatkoztatás felől próbálták megközelíteni a világjárványt. A tudományba vetett hit, mi is racionális teológiai képzést kaptunk. Emlékszem arra a professzorunkra a központiba, akit én nagyon tiszteltem és szerettem, és egy gúnyos megjegyzést eresztett el Pió atyával kapcsolatban. Mert hát, ami ott történik, az érthetetlen, nem racionális, nem logikus. A misztika, vagy Pió atyának a megélései, tapasztalatai nem lehetett betenni ebbe a rendszerbe, ami logikus, ami tudományos, ami racionális, ami levezethető. 10-15 évre elintézte, hogy én Pió atyával ne foglalkozzak, mert annyira fontos volt az, amit ő mondott. Aztán később felfedeztem az ő misztikáját is. A minden tudás delíriumában hol marad a hely a szív számára? A tudás nem minden. A racionális teológia számára minden, ami nem érthető, vagy nem értelmezhető, az gyanús. Irracionális. És akkor azt olvasom az evangéliumban, hogy aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. Anélkül, hogy bántanám, vagy leértékelném a tudományt, a tudást, a diplomát, mégis azt mondom, hogy Jézus nem azt mondta, hogy aki teológiát végzett, aki diplomát szerzett, aki hitoktatóid végzett, annak kinyilatkoztatom magam. Máshova tette a hangsúlyt. Ez nem értékeli le szememben a teológiát és a tudományt, csak felértékeli a szeretetnek és a szívnek a szerepét. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerhetjük meg. A kapcsolatainkra is érvényes. Ha szeretünk valakit, az meg fog nyílni. Ha nem szeretjük a ránk bízott híveket, nem fognak megnyílni. Ahhoz, hogy megismerhessük, ahhoz találkozni kell, meghallgatni, szeretettel meghallgatni, szeretettel imádkozni érte. Láttam egy videót, és nagyon megdöbbentem, szabadkeresztény gyógyító videó volt, és a sorra történnek a gyógyulások a kézrátételes imája kapcsán az illetőnek. És megkérdezték, hogy ő szerinte mi a titka a kegyelem mellett ennek. És ő azt válaszolta, én szeretem azt, akiért imádkozom. Tehát először szereti azt, akire ráteszi a kezét, és utána imádkozik érte. És sokkal koncentráltabban és erősebben tud megjelenni a kegyelem. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerjük meg. Ez szükségképpen a szeretethez vezet bennünket, amire a szív képes. A valóság legbensőbb valósága a szeretet, írja Ránel. Ferenc pápa azt javasolja, hogy térjünk vissza a szívhez. A szív az emberi személy középpontja, ahonnan a döntéseink erednek. Ezt olvassuk a példabeszédek könyvében. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Isten lakóhelye az emberben a szív. A szívből erednek a legtisztább, legmélyebb Istenre irányuló vágyaink. Az igazságra irányuló vágyunk, a szeretetre, a szépre, a jóságra irányuló vágyak mind a szívünkből indulnak.

0: És aztán innét erednek a szenvedélybetegségek is, mert amikor ezt a vágyunkat a szeretetre, az igazságra, a teljességre, a boldogságra, a jóra irányuló vágyainkat nem Istennel töltjük be, mert ez személyes kapcsolat, és idő kell ahhoz, hogy be tudjuk tölteni az Istennel való személyes kapcsolaton keresztül ezeket a legmélyebb vágyainkat. Ilyenkor megjelenik a kísértő, és ajánlatot tesz, hogy elégedj meg a szükségleteid kielégítésével. Nem kell, hogy a legmélyebb vágyaidat betöltse Isten, elég, hogyha minden gyorsabban jobban érzed magadat. Ha iszol egy sört, vagy bort, vagy megnézel egy filmet, vagy fölköltözöl a netre, vagy akkor a szükségleteid kielégülnek, és úgy érzed, hogy jobban vagy. És amikor ez a szokássá válik, akkor függővé válunk, és amikor függővé válunk, akkor szenvedélybetegekké válunk. Ezért lehet gyógyítani például a drogfüggőknél, vagy vezetni a szabadulás felé, mert vissza tudják vezetni ide a legmélyebb kapcsolathoz, az Istennel való személyes szeretett kapcsolathoz őket. A saját személyes misztériumunkra vonatkozóan talán a legfőbb kérdés, amit föltehetünk magunknak, van-e szívem, írja a Ferenc pápa. Szent John Henry Newman írja, illetve azt kéri Jézustól, hogy a szíve együtt dobbanhasson Jézus szívével. Cor ad cor loquitur, a szív a szívhez szóljon. Az Úrral való legmélyebb találkozás helye Newman számára nem az olvasás vagy a gondolkodás, hanem az imádságos, szívtől szívhez szóló párbeszéd. És ez a szeretettől lángoló szív, ami Jézus szíve, a szeretettől lángoló szív, ő tud tűzbe hozni bennünket, teljesen betölteni és kiégetni belőlünk minden salakot. Erőszakkal teli világunkban a szív komolyan vétele társadalmi változásokkal jár együtt. Mert ahhoz, hogy eljussunk a szenvedőkhöz, a szegényekhez, a peremre jutottakhoz, ahhoz érző szív kell. Az irgalmasság a misericordia. Együttérző, irgalommal teli szív kell. És hogyha innét közelítjük az embereket és az emberiséget, akkor már elindul egy változás az egyházközségeinkben és az egyházunkban is. Irgalmas szív nélkül nem tudjuk teljesíteni a legfőbb parancsot sem, és hát az ellenség szeretetet sem. Jézus szíve a valóság egyesítő elve. Jézus szíve tágas tér, beleférnek a száműzöttek, a menekültek, a megvetettek és a tisztátalanok is. Az enciklika második részében a szeretet gesztusairól és szavairól ír Ferenc pápa. Jézus nem csak szavaival tanított, hanem a gesztusaival, a tetteivel, a mozdulataival is. És azt kéri, hogy tanuljunk tőle. Tőle, aki a tulajdonába jött. Ő nem szolgaként kezel bennünket, hanem barátként tekint ránk. Mindig nyitott a találkozásra, a szamáriai asszonnyal, Nikodémussal. Megmutatja Isten közelségét, gyengédségét és együttérzését. Megérinti a betegeket, megengedi, hogy őt megérintsék a tisztátalanok. Mivel nehéz bíznunk egy hazugsággal teli világban, nekünk is azt súgja Jézus a fülünkben, amit a béna ifjúnak, bízzál, fiam, vagy amit a vérfolyásos asszonynak, bízzál, leányom. Pétert is megragadja, kezénél fogva, hogy legyőzze a félelmét és a kicsiny hitűségét. Jézus senkin sem botránkozott, mert ő irgalmasságot akart, és nem ítélkezést. Jézus egész lényével figyeli az embereket. A gazdag ifjúra ránézett és megszerette. Látta a tömeget és megesett rajtuk a szíve. Észrevette a szegény, őszvegyasszonyt, aki csak két fillér dobott be. A százados szavain pedig elcsodálkozott. Jézus szentsége nem zárja ki az emberi érzelmeket. Szenved értünk, mélyen megrendül, sőt könnyezik, nem hagyják hidegen a gondjaink és a aggodalmaink. Megsíratta Jeruzsálemet, és sírt Lázár feltámasztásakor. A Getszemániban pedig rettegni és gyötrődni kezdett. Sőt, halálos szomorúság fogta el a lelkét. Pálnak a legmélyebb meggyőződése volt, hogy Jézus szereti. Szeretett engem, írja a Galatáknak, és önmagát adta értem. A harmadik fejezetben, az enciklika harmadik fejezetében a szívről, amely annyira szeretett, erről emlékedik Ferenc pápa. A Jézus szíve tiszteletkor sohasem, tiszteletnek sohasem egy kép az imádás tárgya, hanem az élő Krisztus, akire a kép utal. Nem elválaszt bennünket Krisztus szeretetétől, hanem elmélyíti a szeretetünket iránta. Jézus szívében egyszerre van jelen az isteni szeretet, az emberi szeretet és az irántunk való érzékelhető szeretet. Az egész keresztény élet zarándoklat az Atyához. A Szentlélek megérint bennünket, vonz bennünket Krisztushoz, elvezet bennünket Krisztushoz, Krisztus pedig mindegyikünket az Atyához vezet, írja a Szent II. János Pál pápa. Az ő szeretettől lángoló szíve szüntelenül arra vágyott, hogy az Atyához menjen, és minket is az Atyához vigyen. Szintén Szent II. János Pál pápa gyönyörű gondolata, Krisztus szíve a Szentlélek mesterműve, aki minden hiteles szeretetnek a forrása. A Szent Szív tisztelete válasz volt a janzenista rigorizmusra, amely nem vette tudomásul Isten végtelen irgalmát. A 2000. év emberének, mondja a Szent II. János Pál pápa, szüksége van Krisztus szívére, hogy megismerje Istent és önmagát. Szüksége van rá a szeretet civilizációjának az építéséhez. Tombol a háború, a harmadik világháború körülöttünk. A halál kultúráját minden erővel, kontinentális szinten építik és támogatják a háttérhatalmak és a politikusok. Nekünk jogunk, lehetőségünk és szabadságunk van arra, hogy egy ilyen közegbe a szeretet civilizációját, Isten országát építsük és mutassuk fel. És ennek a forrása Jézus szeretettől lángoló szíve.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
2: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
3: Istenem, jöjj segítségemre!
4: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
5: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
4: mert igyekeztünk ellened.
5: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
4: és add meg nekünk az üdvösséget.
5: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
4: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: A Szentszék és Magyarország 1000 éves kapcsolatát méltatta Parolin bíboros. Assisi Szent Ferenc ihlette kiállítás nyílt a Budai Várban. Megáldották a szolnoki Szentháromság templom felújított szentélyét. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Betis Zsuzsa és Mészáros Magdolna. Október 8-án Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémián, melynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, tudósít a Vatikán News. A bíboros felidézte a magyar kereszténység történelmi gyökereit, köztük Szent István király Szűz Máriának tett országfelajánlását. A bíboros a jelenkor nemzetközi konfliktusaira utalva, a béke előmozdítására, az emberi méltóság tiszteletére és a népek közötti testvériség erősítésére buzdított. Hangsúlyozta, a Szentszék és Magyarország történelmi kapcsolata ma is lehetőséget teremt az együttműködésre. Ünnepi gondolatait a Szűz Máriába vetett bizalom megerősítésével zárta, kérve a magyarok nagyasszonya oltalmát a magyar nép, Európa és az egész világ számára. Tárlat nyílt a Budai Várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, adja hírül a kultúra.hu. A 13. századi Mária Magdolna toronyban megnyílt a Napfivér című kiállítás, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösséget élt meg, szerzetesként életével hirdette a csodát. Hittel eltelve talált rá egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Fogalmaztak a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti feszültséget vizsgálják. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáin a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselés mellett tesz hitet. Szeptember utolsó szombatján ünnepi szentmise keretében Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök megáldotta a szolnoki belvárosi Szentháromság templom felújított szentélyét. Hosszú idők óta dolgoztak a szakemberek, hogy az egyházmegye támogatásából és az egyházközösség adakozásából méltó, barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere, tudatta a váci egyházmegye. A miséket is hosszú hónapokig a felállványozott templomban tartották. Az összegyűlt 32 millió forintból falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújult. A szentélyen dolgozó Tart György restaurátor és fia Tar Máté látványos munkát végzett az épület belsőn. A templom szentélyének felújítása, amely az illetékes örökségvédelmi hatóság és a Váci egyházmegye által jóváhagyott tervek alapján történt, nyáron fejeződött be. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Betis Zsuzsa és Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Ágyú kápolnyában a Mária gyermekei imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan szent egyházban, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését és testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belép Jézus a testedbe, lelkedbe, belép, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordza magában, melynek öröme körülöli, elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. amikor Jézus hordozod a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkőbölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva, örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: királlyal. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad, tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés is nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent, de Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedve az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűzmája szent olvasának elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kálai Krisztián főorvossal Kristeki és Borbála beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, dr. Kálai Krisztiánt, aki a Dél-Pesti Centrum Kórház gyermekhematológiai és őssejt transplantációs osztályának transplantációs részlegvezető főorvosa.
1: Köszöntöm a hallgatókat!
0: Kérem, hogy meséljen, milyen területek tartoznak ön alá itt a kórházban.
1: Ez az osztály, ez egy országos központ. Az egész ország területéről várjuk azokat a gyermekeket, akiknek valamiért őssejt transplantációra van szükségük, illetve hát azokban a betegségekben szenvednek, ahol ez felmerül.
0: Hogyan került erre a területre? Mi az, ami vonzotta önt ebben a pályában?
1: Az őssejt transplantáció az egy hematológiai beavatkozás. A hematológia az a vérnek a betegségei, és a vérnek azok a betegségei, amik transzplantációval gyógyíthatók, azok tartoznak ide. Én gyerekgyógyászként kezdtem a pályafutásomat, és azokban a kórházakban, ahol megfordultam, ott mindig a legizgalmasabb betegségek voltak a hematológiai és az onkológiai rosszindulatú daganatos betegségek, és mindig az vonzott, hogy valami olyan helyen dolgozzak, ahol komoly a tét is, ahol tényleg lehet nagy hatást elérni azzal, hogy gyógyítunk. Természetesen megvolt az öröm a tüdőgyulladások és középfülgyulladások gyógyításában is, mert az instant sikerélmény, de a hematológia és az onkológia pedig egy olyan dolog, ami egy elhúzódó hónapokig, akár évekig tartó csapatmunkát igényel, és egy ilyen beteg gyermek meggyógyítása bár hosszabb, fárasztóbb és megterhelőbb, de végül nagyobb sikerélményt is nyújt.
0: Mindig is tudta, hogy egyszer majd őssejt transplantációval szeretne foglalkozni?
1: Orvostalgatóként kutató szerettem volna lenni, mert nagyon érdekel a dolgok működése és hogy hogyan áll össze az ember, de aztán nagyon hamar elmentem mentőzni, hogy az meg rögtön közvetlen segítség már ápolóként, de a egyetem végére valamiért a gyerekgyógyászat tetszett meg, igazából hogy általában belgyógyászat, csak amikor mindennel kell foglalkozni, meg dolgozni, meg gondolkodni, csak mindez gyerekben volt számomra szimpatikusabb, tehát először gyerekgyógyász szerettem volna lenni. Ott már említettem, hogy a legnehezebb betegek az onkológiai, hematológiai betegek voltak, így kerültem arra a részlegre, onnan pedig egy ilyen szakmai gyakorlat keretében a transzplantációs osztályra, és akkor itt ragadtam.
2: Akkor azért ez egy hosszabb folyamat volt,
1: és hosszú évekig is tartott, nyilván a tanulás is, és ez most már egy olyan szűk szakterület, hogy én már nem tudnék nyilván egy torok vagy tüdőgyulladást jól helyesen kezelni, mert most már ezzel foglalkozunk, de itt mi itt próbáljuk segíteni a gyerekeket.
0: Emlékszik még a legelső sikerélményeire, amit orvosként elért?
1: Persze, megvannak az első betegek, a mai napig emlékszem rájuk, akiknek útját először végig kísérettem.
0: Volt esetleg olyan példaképe, akinek az élete inspirálóan hatott önre?
1: Példakép, azt nehéz egyetlen egy emberre, vagy egyetlen egy területre mondani. Inkább azt mondanám, hogy rendkívül sok jó emberrel találkoztam a szakmai pályám során, és mindenkitől lehetett valami olyat tanulni, ami előrébb vitt. Szerintem ők így együttesen a példaképeim, nem tudom, hogy melyik szakmai tulajdonságban kit tekintek a mesteremnek, akiktől meg többet tanultam. Nem neveznék meg egy embert, hogy én olyan szeretnék lenni, mint ő, hanem inkább a több ember, több szakember értékes tulajdonságaiból igyekeztem én is tanulni.
0: Szerintem érdemes egy kicsit kitérnünk arra, hogy pontosan mit is jelent az őssejt transzplantáció. Összetudná foglalni röviden, hogyan zajlik ez a gyógyítási folyamat, és kiken alkalmazható?
1: Igen, csontvelő transzplantációnak hívták, az talán ismertebb dolog. Azért nem csak azt használjuk, mert nem csak a csontvelőből lehet őssejteket nyerni. Hát az őssejt transzplantációnak az a lényege, hogy itt vérképző őssejtről beszélünk, tehát hangsúlyozottan megkülönböztetném az egyéb őssejtterápiáktól, amik próbálnak ígéretet tenni különböző más szerveink vagy szöveteink újraépítésére, mint egy szívinfarktus után a szívizom, vagy a agyi érelzáradások után az agyszövet újraépítése őssejtekből. Ezek fontos, hogy mind kísérletes, vagy még sehol sem tartó terápiák. Nem erről beszélünk mi, hanem vérképző őssejttranszplantációról. A vérképzés az a csontvelőben történik, és a csontvelőből árasztja el a vér az összes szervünket és szövetünket. és a vérnek az alkotó elemei, a fehérvérsejtek, vörösvértestek, vérlemezkék, ők különböző funkciókért felelnek a szervezetben, akkor alkalmazott vérképző őssejtransplantációt, ha ezzel a csontvelővel van baj, tehát a csontvelői őssejttel. Mondok egy pár példát. A leggyakoribb ok, hogy itt van a rossz indulatú daganatos betegség. A csontvelőnek a rákja, az a, vagy vérrák, lehet így mondani, azok a leukémiák. Leukémia szó szerint görögül azt jelenti, hogy fehér vérűség. Ilyenkor a fehér vérsejtek szaporodnak el. Maga a daganatsejt, az nem egy helyen növekszik, mint egy gombóc, hanem a szervezetben mindenhova eljut, mert a vér mindenhova eljut, csak itt az összes fehér vérsejt, amelyik ilyen leukémiás, azok daganatos sejtekként viselkednek, és nagyon sokan lesznek, ész nélkül szaporodnak, és végül elrontják a szervezet működését. Ilyenkor próbálkozhatunk azzal, hogy kemoterápiával ezt kiírtjuk, az esetek nagy részében sikerül is, illetve most éri forradalmát az immunterápia, amikor különböző immunológiai készítményekkel, módszerekkel szorítjuk vissza. Viszont vannak olyan nagyon rossz prognózisú leukémiák, amiket nem lehet meggyógyítani ezekkel a kezelésekkel. A transzplantáció abban nyújt nagy különbséget, hogy ilyenkor a beteg csontvelejét teljesen eltávolítjuk, és a donortól származó őssejtekkel helyettesítjük. Ezért mondhatjuk azt, hogy őssejt transzplantáció, vagy azt is mondhatjuk, hogy csontvelő transzplantáció. A lényeg az, hogy a donor sejtjeiből felépülő új vér és új immunrendszer és új fehér vérsejtek egyrészt már nem lesznek leukémiásak. Másrészt, és ez a legfontosabb, hogy ők egy idegen embertől származnak, és hogyha ők meglátják a betegnek az eredeti leukémiás sejtjét, őt ezt ellenségnek ismerik föl, és megtámadják. Tehát a transzplantációval mi egy ilyen életre szóló immunterápiát adunk, nem egy gyógyszert, hanem sejteket, amivel a donor sejtjei fognak harcolni az esetleg megmaradt beteg daganat sejtek ellen.
2: Szóval, hogyha jól értem, nem mindenféle leukémiás gyereket fogadnak, hanem kifejezetten azokat, akik gyógyíthatatlanok.
1: Akik csak transzplantációval gyógyíthatók, vagy inkább azt mondanám, akik őssejtransplantációval sokkal nagyobb eséllyel gyógyíthatók, mint hagyományos kemoterápiával. Ezen kívül nem csak rossz indulatú betegségekben, hanem vannak különböző immundefektusok, tehát az immunrendszernek a hiányos működései, amik lehetnek örököltek, ritkábban szerzettek, illetve különböző csontvelő elégtelenségek esetén is, ha egyszer nem működik a csontvelő, nem termeli ezt a sejtet, vagy azt a sejtet, vagy az immunrendszert, hiszen az is a csontvelőből származik, ha ezek elégtelenek és a betegnek a súlyos fertőzéseit, vagy a súlyos szövődményeit okozzák, akkor is pótolni kell a csontvelőt, és akkor ilyenkor is szükség van őssejt transzplantációra. Ez a betegek másik fele körülbelül. Tehát nagyjából a gyerekkorban a rossz indulatú leukémiás betegségek adják az esetek felét, és a különböző hiányállapotok másik felét.
0: Kik jelentkezhetnek donornak? Gondolom nekik is számtalan követelménynek meg kell, hogy feleljenek.
1: Igen, hát először azt keressük, hogy a betegnek a közvetlen családjában akár a testvérei között nincs-e alkalmas donor. Nagyon régen, amikor kezdődött a transzplantáció, a 70-es, 80-as években akkor ez volt az egyetlen választható donor forma. Ennek az az oka, hogy az öröklés olyan, hogy az embernek a testvére alkalmas-e donációra, ez 25%. Ez viszonylag kevés megtűnik, de amikor csak erre volt képes az orvostudomány, akkor azért minden negyedik beteget meggyógyítani is több volt a semminél. A nullához képest. Később kialakultak az idegen donorok, ezeket a vérellátókon szervezték meg a különböző országok, és ott lehetett jelentkezni önkéntes donoroknak. Alapvetően a véradókból választották ki az őssejt donorokat. Tehát a véradók azok, akik amúgy is segíteni akarnak altruisták, és bemennek egy vérellátóba, hogy ők most leadnak egy egységért. Tőlük kérdezték meg első körben, hogy nem akarnak-e őssejtet is adományozni. Elmondták, hogy ez egy bonyolultabb bejárás, mint a véradás, az nem csak egy vérvétel, hanem csontvelővétel adott esetben, és hosszabb ideig tart, meg fájdalom is járhat hozzá, persze nyilván érzéstelenítik őket. Aki erre igen mondott, annak a vérét meghatározták nem csak a vércsoportra, hanem egy úgynevezett HLA antigén rendszerre is. Ez azonosítja, mint egy ilyen rendszám az autókon, a fehérvérsejteket, akik a keringésünkben járőröznek, ők ezzel azonosítják, ez minden ember egyenileg jellemző, hogy ezek a sejtek idegenek vagy nem, tehát így védekezik az immunrendszer, hogyha látja, hogy nincs valakin egy ilyen rendszám, akkor azokat a sejteket idegennek tekinti és megtámadja. Ezért nem lehetne akárkivel transzplantálni, csak olyannal, aki ebben a HLA rendszerben azonos. A testvérek 25%-ban azonosak, viszont hogyha elég sok donort összegyűjtünk a világon, akkor nagyobb esélyünk lesz, hogy találunk egyező donorokat, hiszen nem végtelen sok a kombináció, mint a rendszámoknál sem. Ott is előbb-utóbb elfogynak a betűk meg a számok, hogyha a világ összes autóját néznénk, előbb-utóbb ismétlődnének a rendszámok. No, ez történik a donorokkal is, hogy amikor utoljára ránéztem, akkor 44 millió donor volt a világon. Az pedig már akkor a szám, hogy van esélyünk, hogy találunk benne olyat, aki pont illik hozzánk. Ez így is történik, a matematika igaz itt is, és a betegeink 85%-ához találunk idegen donort.
0: Egy interjúban, hogyha jól tudom, említette, hogy a statisztikák szerint a kezelések sikeressége elérheti a 90%-ot is. Ez valóban így van?
1: Igen, abszolút. Az előbb említettem, hogy 0%-ról indultunk, tehát olyan betegekkel kezdték elődeink a transzplantációt, akik elnélkül a kezelés nélkül biztos meghaltak volna, és a 25% vagy a 30% is nagy eredmény volt. Hát onnan eljutni a 60%-ig is egy szép út lehetett. Én körülbelül akkor csatlakoztam, amikor a betegek kétharmada gyógyult, de azért az még mindig azt jelentette, hogy három gyerekből egytől biztos, hogy búcsúznunk kellett, és akkor egy ilyen transzplantációs felvilágosítás is sokkal szomorúbb volt az elején, és nagyobb szorongással vágtunk neki. A különböző fejlődésnek és technikáknak és újításoknak köszönhetően most tényleg ott tartunk, hogy amikor utoljára megnéztük az egyik leggyakoribb leukémiáknak a túlélési vagy gyógyulási mutatóit, az 95,1% volt, de tudunk olyan betegséget mondani, ami ennél is magasabb, 98-100% között van, nyilván kevés betegből, de van olyan diagnózisunk, hogy még egy beteget sem vesztettünk el az utóbbi időben, de van 92%-os, meg hát van 85, szóval hogy nem állítom, hogy minden diagnózisban ilyen jól állunk, de úgy összességében most már azért azt mondhatjuk, hogy 90% környékén van a transzplantáció sikeressége gyermekkorban. Ez azért azt jelenti, hogy mi egy évben csinálunk tavaly 70-et, ha jól emlékszem, 69 vagy 70 transzplantációt beavatkozást végeztünk el, és vannak olyan évek, amikor nem veszítünk el senkit.
0: Amikor szülőkkel, hozzátartozókkal beszélget, akiknek a gyermeke megbetegedett, mi az, amivel támogatni, bíztatni tudják őket? Hiszen egy ilyen helyzet nem csak a gyermekek számára nehéz, hanem az egész családot megviseli.
1: Eleve ezek a beszélgetések nem csak orvos-beteg találkozások, hanem részt vesz rajta a lelki gondozónk is, aki folyamatosan kíséri a betegeket. Nagyon fontos, hogy együtt fogadjuk a családokat, és attól a pillanattól kezdve, hogy belépnek az életünkbe, vagy belépnek a mi kis szféránkba, onnantól kezdve egy nagyon erős, szupportív team kíséri őket. Az első tájékoztató beszélgetést követően is a lelki gondozó mutatja be az osztályt, illetve az osztályhoz tartozó Démétérházat, ahol a családok együtt tudnak lenni a transzplantáció előtt, alatt és után is. Mint említettem, az ország összes területéről fogadunk betegeket, tehát ilyenkor nem ritka, hogy az egész család felköltözik, és kapnak a Démétérházban egy apartmant, és akkor akár nagymama, és ő is segít, vagy akár, hogyha a testvért ki tudják lenni, akkor óvodából, és ők is itt tudnak lenni, vagy két szülő felváltva. Ez a Démétérház itt van a kórház területén, pár száz méterre az osztálytól, egyfajta ilyen otthon, amikor zajlik a transzplantáció. És itt a Démétérházban mindenféle segítség rendelkezésre áll, nem csak az említett lelki gondozó, hanem pszichológus, gyógytornász, tanítónénik folytatják a tanítást, hogy a gyerek gyógyultan oda tudjon visszakerülni, ahonnan kiszakadt, abba a közösségbe tudja folytatni a munkáját. Most ugye tanévkezdés van, és most kaptuk a jó hírt, hogy vannak betegeink, akik sikerült különbözeti vizsgát tenniük most ugye augusztusban, és akkor a saját osztályokban most elkezdték szeptember 1-jével a tanrendet. Azt hiszem ez a legnagyobb dolog, a legnagyobb pozitív visszajelzést, amit csak elérhetünk, hogy nem csak hogy a leukémiát sikerült meggyógyítani, hanem visszakerült az eredeti közösségébe. Bár nehéz úton van túl ez a gyerek, de hogy nem veszített barátokat, és visszatalálj.
2: Okay.
1: Ugyanide. Hosszú ez az út, de igyekszünk minden ponton támogatni őket.
0: A transzplantáció során, hogyha jól tudom, a gyerekeknek egy izolációs szobában kell, hogy töltsenek egy hosszabb időszakot a gyógyulásuk érdekében. Van esetleg valami, amivel tudják tartani bennük a lelket? Hogyha jól tudom, az egyik interjúban szintén említette, hogy egy különleges közösségi teret álmodtak meg a számukra. Mesélne egy kicsit erről a projektről.
1: Igen, külföldön járva láttunk különböző megoldásokat arra, hogy hogyan próbálják tartani így a gyerekekben a lelket. Az igaz, hogy a transzplantáció konkrét ideje alatt egy olyan szobába kell lenni, ami pozitív nyomású, oda steril levegő megy be, és a pozitív nyomásnak az a célja, hogy ha én elpisztentem magam a box mellett, akkor az ne bemenjen, ha esetleg én influenzás vagyok, hanem szembefújva kijöjjön. Tehát ha a gyerek elpisztenti magát bent, ő valószínűleg nem influenzás, mert ott van bezárva. Az jöjjön kifele, ne pedig a külvilágból menjen befele. Ezt a szobát addig nem lehet elhagyni, amíg a transzplantáció zajlik, de a transzplantációnak a technikai része, amikor kiírtjuk az előzőséteket, beadjuk az ujjat, és ez megtapad. Ez csak pár hét, viszont azért az egész beavatkozás alatt jó pár hónapig itt vannak az osztályon, a Dimeterházban. És ezért próbáltunk kialakítani egy olyan játszó szobát, foglalkoztatót, közösségi helyiséget, ami egyben egy ilyen kis kezelő is, de helyeken azt láttuk, hogy biliárdasztal van ott, máshol azt, hogy zenesarok, komplett. Voltam egy olyan központban külföldön, ahol gyerekek ilyen komplett koncertet adtak, valaki dobolt, valaki szintetizátorral játszott, valaki énekelt. Ezeket mind megpróbáljuk bezsúfolni ebbe a szobába, már egész jól állunk. Látunk autóversenyzős PlayStation állványt, az már meg is van, meg a biliárd, aztán ezeket, amiket mondtam. Beraktunk ide egy-két kezelőágyat, hogy ilyen rövidebb beavatkozásra érkező gyerekek is itt lehessenek. És a héten várjuk a zenesaroknak a érkezését, hogyha minden jól megy. Mi igyekszünk egy olyan légkört megvalósítani, egy olyan kis milliót az osztályunkon, ami barátságos. Folyamatosan újítjuk az osztályt, és nem csak olyan dolgokat látunk benne, amik általában a kórházi osztályhoz tartoznak. Nyilvánvalóan a kórtermek szakmai részében nem lehet bele nyúlni, de a közösségi terek, a várók, a kezelős helységek, a konyha, az orvosi szobák, a nővértartózkodók, azok mind lehetnek barátságosak, és őket nem is egészségügyi kivitelezőkkel terveztettük és valósítottuk meg, hanem lakberendezős belső építészekkel, hogy egy kicsit barátságosabb legyen.
0: Biztosan sokan kérdezték már, de engem is nagyon foglalkoztat, hogy egy ilyen fizikailag és lelkileg is megterhelő munkát hogyan lehet évtizedeken át motiváltani és kiégés nélkül végezni.
1: Egyrészt szerintem nagyon fontos az, hogy amiről itt meg kicsit beszéltünk, hogy valami olyannak a részese lenni, ami mondjuk 60%-ról 90%-ra emeli a gyógyulást, és azt akár minden alkalommal megtapasztalni ezeket az élményeket, hogyha hazajutnak a gyerekek és meggyógyulnak, tehát a sikerélmények visszacsatolása az nagyon fontos, és segít a veszteségek elviselésében. Másrészt meg nagyon fontos a háttér, tehát az, hogy az ember milyen életet él közben. Én most itt a családomra gondolok, mindig is onnan merítkeztem, vagy onnan nyeri az előtt az ember. Nem mindegy, hogy hova megy haza az ember, és én úgy látom, hogy akikkel együtt dolgozunk, ott legtöbbször ez stabil ez a családi háttér, és ez segít.
0: Nagy családos édesapaként mennyire tudja letenni a kórházi nehézségeket a küszöbön?
1: Hát azt nagyon nehéz, tehát én nem állítom, hogy nem viszem haza a problémákat, és azzal nem küzd ugyanúgy a feleségem is. Nyilván ő is azt mondom, hogy tudta, hogy mit vállal, de hát az elmúlt 30 évben együtt csináltuk ezt, és tolerálja azokat a pillanataimat, amikor otthon is dolgozom, vagy otthon is nehéz, és együtt aztán képesek vagyunk másnap is dolgozni. Orvos gyerekem nem lett, védővő lett az egyik gyerekem, pedagógus is van köztük, szóval hogy az emberekkel való segítő foglalkozást továbbíték, az mindenképp egy pozitív visszajelzés. Az is lehet azért egy jel, hogy orvos az nem lett közülük, de hát ezt nem bánom, nem kell ugyanazt csináljuk, mindenkinek a saját életét kell élni.
0: Hogyha megenged egy kicsit személyesebb kérdést, milyen hatással van a személyes hitére az, hogy a mindennapi munkája során rengeteget találkozik a szenvedéssel és a gyógyulásokkal is?
1: Igen, én mindig el szoktam azon gondolkodni, hogy mi értelme a szenvedésnek egy gyerek esetében. Nehéz ezt az Istennel megbeszélni, mert mert mi ezt szerintem nem láthatjuk át, és nem látjuk a magasabb értelmét. Egyszer-egyszer láttam olyan helyzetet, vagy többször is, bocsánat, nem csak egyszer-egyszer, ami ezt nem azt mondom, hogy megmagyarázta, vagy megvilágosította, de legalább más összefüggésbe helyezte. Láttam szép példát arra, amikor a gyerek szenvedése összekovácsolja a családot, és akár megerősíti a hitében őket. Láttam rossz példát is, de inkább azt mondanám, hogy pozitív példákat láttam. Nem tudjuk, hogy miért jut valakinek 3 év, valakinek 30, valakinek 90, és hogy a 90 az biztos, hogy teljesebb élete, mint a 3 év. Én láttam olyan 3 évest, akinek az élete addig kerek volt, és ahogy a család összetartott, ahogy azóta emlékeznek rá, ahogy jelen van most is az életükben, az számukra is egy Istennel való kapcsolat és találkozás volt, és talán számunkra is ilyen tanúságtevés, hogy ezt lehet ilyen szépen csinálni.
2: Illetve hát azoknak, akik nem tudnak így a hitbe kapaszkodni, akkor azért nekik is tud így támogatást adni a lelki gondozás.
1: Igen, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Állandó lelki gondozó dolgozik nálunk, az evangélikus egyház egy lelkésze, és 2 pszichológus is van az osztályon, akik fiatalok, de nagyon lelkesek. De az egész Démeterház programja és az ott dolgozók és a program vezetője, igazgatója vonnuk a tanítónénik. Egy ilyen kis családot kell elképzelni a Démeterházban, akik összefogva befogadják ezeket a betegeket és hozzátartozóikat, és együtt kísérik.
0: Néhány hónappal ezelőtt orvosigazgatóvá is kinevezték, amihez ezúton is gratulálunk. Milyen új kihívásokat, terveket tartogat ez az új pozíció?
1: Igen, orvosigazgatóként nem csak az osztályt kell szem előtt tartani, hanem az egész intézményt, ami most egy giga intézmény, Magyarország egyik legnagyobb kórháza, így az irányított intézményekkel óriási feladat áttekinteni. Ugyanakkor ez is egyfajta új hivatásként is felfogható, hogy nem csak a saját osztályunkon fejleszteni, hanem az egész intézményben. Én azt is sikerélménynek élem meg, hogyha be lehet vezetni egy eljárást a sebészeti osztályunkon, vagy egy új műszert venni a másik osztálynak, szóval ebben is megtalálható a sikerélmény, és még több osztály fejlesztése, még több beteg megdővításával járhat együtt. Természetesen a nap 24 órából áll, tehát minden nem fér bele, óhatatlanul akkor kevesebb időt tölt az ember a saját osztályán, de mégis azzal, hogy orvosigazgatóként a saját osztályt is tudom segíteni. Az összes többi mellett természetesen úgy érzem egyelőre pozitív az egyenleg, legalábbis az elvégzett munka hasznosságát tekintve. A munkába töltött órák számát tekintve nem pozitív nyilván, illetve az előbb említett otthoni dolgozás, de hát valamiért is még pozitívan tekintek a jövőbe ebből a szempontból is. Fejleszteni szeretnénk új kezeléseket, új sejtterápiák előtt állunk, a transzplantáció után is visszatérő betegségek esetén létezik egy olyan T-sejtes terápia, amikor a beteg saját sejtét programozzuk át arra, hogy ő megtalálja és megölje a leukémiás sejteket. Ez már elérhető Magyarországon, nem is kezdtük az első ilyen kezeléseket, de viszonylag keveset csináltuk, mi ezt szeretnénk felfuttatni a közeljövőben. Na, ez például egy olyan projekt, ami nem csak az osztályunk dolga, hanem a felnőtt hematológia osztálya is, illetve a kórház területén működő sejtterápiás központ fejlesztése is. Ez egy olyan projekt, amiben azt hiszem, hogy orvosigazgatóként jelentő szerepem lesz. Most ez az, ami előttünk áll, és mi azt reméljük tőle, hogy 90%-ról beszéltünk, és matematikailag soha nem lehet 100-at mondani, mert a biológia mindig valamit közbeszól, de azért a mi lelkünkben célként ez a 100% legyen.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést is, hogy megosztotta gyönyörű hivatását.
1: Nagyon szívesen, én köszönöm szépen.
3: Dr. Kálai Krisztián főorvossal Kristeki és Borbála beszélgetett.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit, a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink! A múlt vasárnap volt Anya Szentegyházunk egyik kiemelkedő szentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepe. 800 éve, hogy az Isten országába költözött. Ezért mai adásunkat a Ferences rend alapítójának életéről, tanításáról készítettük. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: Ha összeadjuk a Ferences rend különböző ágaiban élő szerzeteseket, akkor Assisi Szent Ferenc követői, a ferencesek, a legtöbb tagot számláló szerzetes rend. Bár több ágra szakadtak az idők folyamán, mégis mindegyik ág, beleértve a kapucinusokat, minoritákat, klarisszákat és a világi harmadrend tagjait, mindig is Szent Ferenc által hirdetett lelkiséget követték a legtöbben. A középkori árpádházi magyar szentjeink közül is a legtöbben ezt a lelkiséget követték, mint például árpádházi Szent Erzsébet, Boldog Jolán, Szent Kinga, és így tovább. Vonzó volt Szent Ferenc szegénysége, tisztasága és engedelmessége minden korban, hiszen ezek az evangéliumi tanácsok voltak azok, amellyel leginkább ki tudták fejezni Isten iránti szeretetüket azok, akik szívükbe fogadták Jézust, az Isten fiát. De mi is az, ami ilyen vonzó volt Szent Ferenc életében, hogy már rögtön a megtérése után oly sok fiatal ember követte az ő életformáját? Talán legárulkodóbb az a párbeszéd, amely a legismertebb, s amelyet egyik szerzetes társával folytatott Ferenc arról, hogy mit tesz igazán boldoggá.
2: Egy nap az angyalos boldogasszonyban Ferenc magához hívta Leó testvért, és azt mondta.
3: Írjad, Leó testvér!
2: Ő így válaszolt.
3: Készen vagyok. Írjad!
2: Mondta.
3: Mi az igazi öröm? Hírvivő jön, és azt mondja, hogy Párizsban minden teológiai doktor belépett a rendbe. Írjad, nem ez az igazi öröm. Ugyanígy minden főpap a hegyeken túl, érsekek és püspökök, és ugyanígy a francia és az angol király is. Belépett a rendbe. Írjad, nem ez az igazi öröm. Ugyanígy testvéreim a hitetlenek közé mentek, és mindet megtérítették a hitre, vagy hogy annyit kegyelmet kapok Istentől, hogy betegeket gyógyítok, és sok csodát teszek. Mondom neked, mindez nem az igazi öröm. De hát mi az igazi öröm?
2: Kérdezte Leó testvér.
3: Ha Perugiából jövök vissza, és késő éjjel érek ide, és tél van, esős, sáros idő, s olyan hideg, hogy habitusom, a szerzetesi ruhám széléről jégcsapok lógnak, és a lábamat verdesik, és ezekből a sebekből vér folyik, és nyakig sárosan, átfázva, jéggel borítva a kapuhoz jövök, és miután hosszasan kopogtam, és kiáltoztam, egy testvér jön és megkérdezi. Ki vagy? Válaszolok. Ferenc testvér. És ő azt mondja. Menj innét, nem illik ilyenkor járkálni, nem jöhetsz be. És amikor újra zörgetek, azt válaszolja. Menj innét, te együgyű és tanulatlan alak. Mostantól fogva ne gyere közénk. Annyian vagyunk és olyan fontosak vagyunk, hogy nincs rád szükségünk. De én még mindig ott állok a kapunál, és mondom, Isten szerelméért engedjetek be éjszakára. És ő így válaszol, nem engedlek, menj a mennyhelyre, és kérj ott helyet. Mondom neked, hogyha megtartom türelmemet, és nem indulok fel, ez az igazi öröm és iga. Valóban ez a ferences lelkiség lényege. Az egyszerűség, alázatosság és engedelmesség. Szent Ferenc arra biztatta az őt követőket, hogy a világi élettől eltérően ne a nagyra vágyás, a gőg vagy a jólét legyen életük középpontjában, hanem a szegénység, az egyszerűség, a tisztaság, az engedelmesség, azaz az, amit az emberek általában legjobban nem szeretnek. És hogy az emberi lélekben ott van az ezek utáni vágyódás, mutatja, hogy oly sokan követték és követik ma is ezeket az eszményeket. Már Szent Ferenc életében is sokan követendőnek találták azt, amit Ferenc megélt. Ezért is kereste azt, hogyan segítse követőinek életét. Történetünk arról szól, hogyan keresett és talált templomot a bővülő közösségének.
2: Amikor Szent Ferenc látta, hogy az Úr meg akarja sokasítani a testvérek számát, így szólt hozzájuk.
3: Kedves testvéreim és fiacskáim, úgy látom, hogy az Úr meg akar bennünket sokasítani. Ezért jónak és szerzeteshez illőnek látom, hogy a püspök úrtól, vagy a Szent Rufin székesegyház kanonokjaitól, vagy a bencés monostor apátjától valami kis és szegényes templomot kérjek, hogy ott a testvérek el tudják mondani az imaórákat, s mellette legyen egy csupán sárból és vesszőfonadékból épített, kicsi és szegényes ház, hogy ott pihenhessenek és szükséges tennivalóikat elvégezhessék. Mert ez a hely nem alkalmas, és ez a ház nagyon szűkös a testvéreknek az itt tartózkodásra, mint hogy az Úrnak úgy tetszett, hogy megsokasítsa őket. És pedig leginkább azért, mert itt nincs templomunk, ahol a testvérek végezhetnék a zsolozsmát, és ha valaki megtalálna halni, nem lenne illő sem itt, sem a világi papok templomában eltemetni.
2: A többi testvérnek tetszett ez a beszéd. Szent Ferenc tehát fölkerekedett, és elment az aszizi püspökhöz, s ugyanazt, amit a testvéreknek mondott, előadta a püspöknek is. A püspök így válaszolt neki.
3: Testvér, nincs olyan templom, amit nektek tudnék adni.
2: Erre elment a Szent Rufin székesegyház kanonokjaihoz, és ugyanezt elmondta, de azok is úgy feleltek neki, mint a püspök. Elment hát a Szubázió hegyi bencés monostorba, és az apát előtt ugyanezt elmondta, amit a püspököknek és a kanonoknak. Ezen felül még azt is, hogyan válaszoltak neki azok. Az apát pedig együttérzéstől indítatva tanácskozott ez ügyben testvéreivel, és mintegy az Úr akarata szerint Szent Ferencnek és testvéreinek átengedték a Sancta Maria de Porciuncula templomát, mint legszegényebb templomunkat. Szegényebb volt, mint bármely más templom Assisi városának környékén. És erre vágyott régóta Szent Ferenc. Az apát így szólt hozzá.
3: Testvér, kérésedet teljesítjük, de azt akarjuk, hogy ha majd az Úr megsokasítja rendeteket, ez a hely legyen mindnyájatok feje.
2: Tetszett ez a beszéd Szent Ferencnek és a többi testvérnek. Nagyon örült Szent Ferenc a testvéreknek átengedett helynek, főleg azért, mert a templom Krisztus anyjának nevét viseli, meg azért, mert oly szegényes templom volt. Örült elnevezésének is. Porciunkulának, kis részecskének hívták ugyanis, ami előre jelezte, hogy a szegény kis testvérek anyaháza és feje lesz. A templom arról a telekről nyerte a Porciunkula nevet, amelyen épült. Ezt a telket már régóta Porciunkulának hívták. Szent Ferenc ugyanis gyakran mondogatta.
3: Azért akarta az Úr, hogy ne engedjenek át a testvéreknek más templomot, és hogy az első testvérek akkor ne építsenek semmiféle újat, s ezen kívül ne legyen nekik egyetlen más sem, mert ez a templom maga is jövendölés volt, ami a kisebb testvérek megjelenésével teljesedett be.
2: Bár a templom szegényes volt, és már régóta csak nem romokban hevert, Assisi és a környék lakói mindig nagy tiszteletet és áhítatot tanúsítottak iránta. Ezért aztán rögtön, ahogy oda költöztek a testvérek, az Úr szinte napról napra növelte a számukat, és a róluk szóló szóbeszéd meg jó hírük elterjedt az egész spoléttói völgyben.

0: szegénységre akarta építeni. A nagyobb alázat és szegénység jeléül évente küldött a szerzeteseknek egy kosár koncárnak nevezett apró halat. Azt akarta ezzel biztosítani, hogy a testvéreknek ne legyen saját szállásuk, és ne tartózkodjanak olyan helyen, ami nem mások fennhatósága alatt áll, hogy így a testvéreknek semmiképpen ne legyen adásvételi joguk. S mikor évente a testvérek a szerzeteseknek a halat vitték, azok Szent Ferenc alázatossága miatt, aki önszántából cselekedett így, neki és testvéreinek egy olajjal teli korsót szoktak adni.
1: A templom mindig is fontos szerepet töltött és tölt be a vallásos ember életében. Természetes, hogy a lelki élet központja kell, hogy a templom legyen, mint Isten háza, hiszen itt ér össze ég és föld, itt találkozik az ember Istenével. Azonban Szent Ferencnél azt is látjuk, hogy a természet és általában minden teremtmény összeköti őt Istennel. Két olyan rövid történetben érzékelhetjük meg most, hogy milyen is volt a kapcsolata a természettel. Az egyik a gubbiói farkas néven szokták emlegetni.
0: Gubbió városát egy hatalmas vérengző farkas rettegésben tartotta. Senki nem mert kimenni a városfalon kívül. Ferenc kiment hozzá fegyvert nélkül. A farkas kitátott szája rontott rá, de Ferenc keresztet vetett és így szólt.
1: Gyere ide, farkas testvér! Krisztus nevében parancsolom, ne bánts senkit!
0: A farkas megszelídült, fejét Ferenc lábához hajtotta. Ferenc ekkor békét kötött a város és a farkas között. A városiak etetik a farkast, a farkas pedig soha többé nem bánt senkit. Két évig élt még békében a városban, házról házra járva.
1: A másik a madarakról szól.
0: Egyszer Bevanya mellett ment társaival, és meglátott egy nagy csapat madarat a fákon és a mezőn.
1: Várjatok meg, megyek is, prédikálok madártestvéreimnek,
0: mondta. A madarak nem repültek el, Ferenc pedig így szólt hozzájuk.
1: Madártestvéreim, nagyon szeretnetek kell teremtőtöket, aki tollal ruházott fel titeket, szárnyat adott, hogy repüljetek, és gondoskodik rólatok.
0: A legenda szerint a madarak kitárták szárnyukat, nyújtogatták nyakukat, és csak akkor repültek el, amikor Ferenc keresztet vetett rájuk, és elengedte őket.
1: Barna csuha, mezit lába kövön, nincs háza, mégis mindene van. Madártestvér vállán pihen, farkastestvér lábához simul boldogan. Nem gyűjtött kincset, csak mosolyt, nem épített várat, csak hidat, leprás és lovak között, ég és föld között. Mit tegyek, uram? Kérdezte egy romos kápolnában, s azóta minden romot újjáépít a szeretet. Kenyérben, napsütésben, szélben, halálban is testvért látott. Szegényke, mégis leggazdagabb. Csendes, mégis minden madár érti szavát. Taníts minket elengedni, hogy mindent megkapjunk.

0: ismeretlen szerző Ferenc a szegényke című versét, és az erdei madárhangok relaxáló zenéjéből hallottunk egy részletet. A szerzetes élet mindig arra törekszik, hogy minél inkább igazodjon az evangéliumok által mutatott életmódhoz, minél egyszerűbb, és ugyanakkor mégis mindenben Isten akaratához igazodó legyen. Szent Ferenc ezért is kedvelte az egyszerű embereket, mert ők mindig készségesen követték az evangéliumi tanácsokat, a szegénységet, a tisztaságot és az engedelmességet. Ugyanakkor az is látszódik a világban, és nem csak régen, hogy vannak emberek, akik vonzódnak ezeknek a tanácsoknak megtartásához. Egy ilyenről szól elbeszélésünk.
1: Egy napon, mikor Szent Ferenc egy Assisihez tartozó falu templomába érkezett, elkezdte a templomot söpörni. Rögtön híre kelt faluszerte, főként, mert az ottani emberek szívesen látták és hallgatták őt. Amint azonban meghallotta ezt egy János nevű rendkívül egyszerű férfiú, aki a templomhoz közeleső földjén szántogatott, tüstént a szenthez sietett, akit még a templom söprése közben talált. Így szólította meg.
0: Testvér, add ide a seprűt, mert segíteni akarok.
1: Majd átvéve tőle a seprűt, kisöpörte a még hátra lévő részt. Mikor aztán leültek, ezt mondta Szent Ferencnek.
0: Testvér, már hosszú ideje annak, hogy Isten szolgálatára kedvet érzek, főleg azóta, hogy rólad és testvéreidről hallottam, de nem tudtam, miként jussak el hozzád. Miután azonban az Úrnak úgy tetszett, hogy téged meglássalak, bármit kész vagyok megtenni, amit kívánsz.
1: Szent Ferenc látva lángoló buzgóságát, felújongott az Úrban, különösen, mert akkor még kevés testvére volt, meg azért is, mert tiszta egyszerűségéből arra következtetett, hogy jó szerzetesnek kell válnia belőle. Ezt mondta hát neki.
0: Testvér, ha életmódunk részese és társaságunk tagja akarsz lenni, meg kell magad fosztanod minden tulajdonodtól, ami botrány nélkül a tied lehet, és a Szent Evangélium tanácsa szerint a szegényeknek kell adnod, mert ugyanazt tették testvéreim, már akit megtehette.
1: Ezt halván tüstén visszament a szántóföldre, ahol ökreit hagyta, kifogta őket, és az egyiket Szent Ferenc elé vezette, mondván.
0: Testvér, annyi éven át szolgáltam atyámnak és egész házam népének. Jó lehet, csak ez a kis rész az én jussom. Azt kívánom, hogy ezt az ökröt kapjam örökségül, és azt akarom a szegényeknek adni, amint neked Isten akarata szerint jobbnak tűnik.
1: Szülei és kiskorú testvérei látva, hogy ott akarja őket hagyni, házuk egész népével olyan nagy sírásba és hangos jajveszékelésbe fogtak, hogy Szent Ferenc szíve megesett rajtuk, különösen azért, mert a család népes és gyámolatlan volt. Így szólt hát hozzájuk.
0: Menjetek, készítsetek valami ennivalót, hogy mindnyájan együtt étkezzünk, és ne sírjatok, mert megörvendeztetlek benneteket.
1: Azok tüstén elkészítették, és mindnyájan nagy örömmel ettek. Az étkezés után Szent Ferenc ezt mondta nekik.
0: Ez a fiatok Istennek akar szolgálni, és ezen nem szomorkodnotok, hanem örvendeznetek kell. Nem csak Isten, hanem a világ szemében is megtiszteltetésnek számít, lelketek és testetek hasznára válik, mert testetekből való test dicsőíti Istent, és minden testvérünk, fiatok meg testvéretek lesz. Mivel pedig a teremtmény Istené és teremtőjének akar szolgálni, akinek szolgálni annyi, mint uralkodni, nem áll módomban, és nem is kötelességem visszaadnom őt nektek. De hogy megvigasztalódjatok felőle, azt akarom, hogy az ökörről, mivel ti is szegények vagytok, a ti javatokra mondjon le, jó lehet, a Szent Evangélium tanácsa szerint más szegényeknek kellene adnia.
1: A Szent Atya beszédje mindnyájukat megvigasztalta, mert szegények voltak. Mivel Szent Ferenc magában is, meg másokban is, szer fölött szerette és mindig kedvelte a tiszta és szent egyszerűséget, amint János beöltöztette a szerzetes ruhájába, rögtön maga mellé vette kísérőül. János annyira egyszerű volt ugyanis, hogy mindenről, amit Szent Ferenc tett, az hitte, hogy neki is azt kell tennie. Ezért, mikor a Szent Atya valamelyik templomban vagy valami elhagyott helyen imádkozott, látni akarta, és időnként meg akarta figyelni, hogy minden mozdulatát utánozza. Ha Szent Ferenc térdet hajtott, vagy kezét az ég felé tárta, köpött vagy köhögött, ő is ugyanígy cselekedett. Szent Ferenc nagy örömmel fogott neki, hogy az e féle utánzásokért megfedje, de ezt a választ kapta.
0: Testvér, én azt fogadtam, hogy mindent megteszek, amit te, ezért mindent meg is akarok cselekedni, amit te teszel.
1: Szent Ferenc csak csodálni tudta, és boldog volt, mikor tapasztalta, hogy ennyire tiszta szívű és egyszerű. Annyira előre haladt ugyanis az összes erényben és a jó tulajdonságokban való tökéletesedés útján, hogy Ferenc meg más testvérek nem győzték eleget csodálni tökéletességét. Nem sok idő múltán pedig ebben a szent tökéletességben halt meg. Ez az oka annak, hogy Szent Ferenc a külső és belső ember nagy örömével szokta mesélni a testvérek körében János megtérését, és nem egyszerűen János testvérnek, hanem Szent Jánosnak nevezte.
0: A szent élet az ember számára a legfontosabb földi életcél, mert ez biztosítja a végső célt, az örök életet. Minden keresztény embernek törekednie kell ezért az életszentségre, függetlenül a földön betöltött szerepétől, feladatától. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ehhez az életszentséghez hozzátartozik a szenvedések elfogadása és elviselése is. Nem csak másokért, hanem saját magáért is kell tudnunk vállalni a keresztünket, mint ahogy Szent Ferenc tette, nem csak Jézus sebeinek, a stigmáknak viselésével, hanem más egyéb bajaival is.
1: Amikor Damiánóban feküdt Szent Ferenc, 50 napig, sőt utána is nem tudta érzékelni sem nappal a napfényt, sem éjszaka a tűz világosságát, hanem állandó sötétségben élt a házban és a cellácskában. Ezen felül szeme éjjel-nappal annyira fájt, hogy éjszaka többnyire nem tudott pihenni és aludni. Ez pedig igen ártalmas volt, és nagyon súlyosbította szembaját és más betegségeit. Sőt, amikor mégis pihenni és aludni akart volna, annyi egér volt a házban, meg a nádbolt készült és egyik oldalával a háznak támaszkodó kis kunyhóban, s azok úgy járkáltak és futkároztak rajta, meg körülötte, hogy nem hagyták aludni, sőt, imádság idején különösen zavarták. De nem csak éjjel, hanem nappal is szer fölött zaklatták, úgyhogy még akkor is, amikor evett, fölmásztak az asztalára. Társai és maga is úgy vélték, ez az ördög incselkedése, mint ahogy az is volt. Ezért egyik éjszaka, látván Szent Ferenc, hogy annyi nyavajája van, részvétre gerjedt önmaga iránt, és magában ezt mondta.
0: Istenem, jöjj segítségemre, tekints betegségeimre, hogy türelmesen el tudjam őket viselni.
1: Erre hirtelen ezt hallott a lelkében.
0: Mondd csak, testvér, ha valaki betegségeidért és szorongattatásaidért oly nagy és értékes kincset kínálna neked, mintha az egész föld színaranyból lenne, minden kő drága kő, és az összes víz balzsam lenne, Te azonban mindezt semmibe vennéd, és úgy bánnál ezekkel az anyagokkal, mint földdel, kövekkel és vízzel, összehasonlítva azzal a nagy és értékes kincsel, amelyet kaptál, nem, de nagyon örülnél neki.
1: Szent Ferenc így válaszolt.
0: Nagynak kellene lennie, Uram, annak a kincsnek, és mérhetetlennek, különösen értékesnek, nagyon szeretetre méltónak és kívánatosnak.
1: Így szólt hozzá a hang.
0: Akkor hát légy vidám, testvér, s nagyon is örvendez betegségeid és gyötrelmeid miatt. Egyébként pedig légy olyan nyugodt, mintha már országomban lennél.
1: Reggel fölkelve azt mondta társainak Szent Ferenc.
0: Ha a császár valamelyik szolgájának egész országot adományozna, ugye nagyon kellene neki örülnie, de ha az egész birodalmat, nem, de sokkal jobban örülne.
1: Majd ezt mondta nekik.
0: Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötrelmeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atya Istennek és egyszülött fiának, Urunknak, Jézus Krisztusnak és a Szent Léleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tudnélik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, melyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de melyek által az emberi nem súlyosan vét, teremtője ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük őt teremtőnknek, és minden jó adományozóját, ahogy illenék.
1: Ezzel leült, gondolkodni kezdett, majd nekifogott.
0: Mindenható, fölséges és jóságos Úr!
1: Dallamot is szerzett hozzá, és társainak megtanította, hogy énekeljék. Lelkének ugyanis akkora édességben és vigasztalásban volt része, hogy pacifik testvérért akart küldeni, akit világi életében a költők királyának neveztek, és aki fejedelmi udvarokba illő nagymestere volt az énekeknek, és néhány jó és lelki testvért kívánt mellé adni, hogy járják a világot, prédikálva, és az Isten dicsérve. Azt akarta ugyanis, és azt mondta, hogy mielőtt valamelyikük, aki tud prédikálni, prédikálna a népnek, és a prédikáció után is, énekeljék el az Úr dicséretét, mint az Úr komédiásai. A dicséret végeztével pedig azt akarta, hogy a prédikátor ezt mondja a népnek.
0: Mi az Úr komédiásai vagyunk, és azt kérjük, azzal jutalmazzatok meg bennünket, hogy igaz bűnbánatot tartotok.
1: Ezt is mondogatta.
0: Mert valóban mi mások az Isten szolgái, ha nem az ő komédiásai bizonyos értelemben, akiknek az emberek szívére kell hatniuk, és lelki örömre kell őket hangolniuk.
1: Ezt elsősorban a kis testvérekről szokta mondani, akiket a nép lelki üdvösségéért kapott. Az Úr dicséretének, amelyet szerzett, tudnilik, a mindenható, fölséges és jóságos Úr kezdetűnek címet is adott. Naptestvér éneke, mert a nap szebb minden más teremtménynél és mindennél jobban hasonlít Istenre. Ezért szoktam mondani.
0: Reggel, amikor a nap fölkel, minden embernek kötelessége lenne, hogy dicsérje Istent, aki teremtette őt, mert általa világosodik meg szemünk nappal. Este pedig, amikor bealkonyodik, minden embernek kötelessége lenne, hogy dicsérje Istent egy másik teremtményért, a tűz testvérért, mert általa van világosság a szemünknek éjjel.
1: Majd ezt mondta.
0: Mindnyájan olyanok vagyunk, mint a vakok. Az Úr pedig e két teremtménye révén gyújt világosságot szemünknek. Így ezekért és minden más teremtményért, melyeket naponta használunk, Különösen és mindig dicsérnünk kell a dicsőséges teremtőt.
1: Ezt egészségesen és betegsége idején is készségesen megtette és gyakorolta, és másokat is szívesen búzdított az Úr dicséretére. Sőt, amikor betegsége súlyosbodott, ő maga szokta elkezdeni az Úr dicséretét. Később pedig társaival énekelte, hogy az Úr dicséretének vigasztalása révén feledhesse a fájdalmak és a betegségek keserűségét. Így tett egészen halála napjáig.
0: Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy a reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem arra, hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az föléved az örök életre.
1: Most pedig hallgassuk meg azt a dalt, ami talán a legismertebb szövegű ének Szent Ferenctől. Annál is inkább, mert ezzel szeretnénk felköszönteni a Kincses Láda műsort születése napján. Hiszen ma 18 esztendeje, hogy elhangzott az első adásunk 2008. október 11-én.

0: Szent Ferenc imádságát és Dévai Nagy Kamilla Fivérem napkezdetű dalát hallották. Kedves hallgatóink, Szent Ferenc élete s felénk sugárzó példája ma is kell, hogy felbuzdítsa a keresztény ember életét az istenes életre. Reméljük, hogy mai adásunk hozzájárult ahhoz, hogy közelebb érezzük magunkat Szent Ferenc lelkiségéhez, és megerősítsen bennünket a buzgóbb vallásos életre. Legyen ezért a mi elmondatunk is az, amit Szent Ferenc mondott, hogy életünk tanúságtevő élet legyen. Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat mai témánkkal kapcsolatosan. A telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk tehát hívásaikat a 061-374-0904-es számon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Áldás békesség, Dániel vagyok.
0: Köszöntik, szeretettel. Tessék.
1: Nagyon szépen köszönöm a mai és az előző évekbeli kicsit láda műsorokat. Nagyon szeretem hallgatni, mert tőletek ezek belőle, és a lélekem, lelkem ezt szárnyalni tud. És hát úgy érzem, hogy a Mária Rádiónak a többi műsor és a Baloma Klub, vagy a Napindítók, vagy a tanúságtételek most már, bár most a munkám kapcsán már csak visszahallgatni tudom a hangtárba a tanúságtételeket, de délutános műszak vagyok egy iskolában, és a mai nap nagyon jó volt, mert búcsú napunk volt Rákosligeten, és nagyon sok kis apró kézműves dolgokat is találtam ott, szívemnek kedves kis állatfigurák, és karácsonyi ajándékok, és nagyon boldog vagyok most, hogy a mai napot így töltettem, mert ez egy hálaadást szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen a technikusoknak és az ott dolgozóknak, mert szívüket legbelebb beleteszik néha a műsorokba, és próbálom, amint tudok, mindig hallgatom a Mária Rádiót, mert erőt ad, és szívemhez szól, és próbálok kedves, hol sikerül, hol nem. Hát önöknek is kívánok sok békés Istennel teli életet, és bár még esett vagyok, mert nincs barátnőm, meg nincs még családom, de majd talán lesz. Viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja meg, és sok erőt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Kedves testvéreink, ezzel a mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, október 25-én, vasárnap 18 órakor találkozhatunk ismét a Mária Rádió hullámhosszán. Szeretettel várjuk akkor is minnyájukat. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja és kéri mennyei atyánktól, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
1: Judit
0: Mihály és Mihály atya, és az este technikusa Ferenci Márk, akinek hálás szívvel köszönjük ezen szolgálatát is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Október 13-a. Szenteljük a világot Mária szeplőtelen szívének. Légy áldott mindenek fölött, szolgáló lánya az Úrnak, aki meghallgattad és teljes szívvel engedelmeskedtél az Úr hívásának. Üdvözd légy, aki teljesen egyé lettél fiad megváltó áldozatával. Egyházunk anyja, világosítsd meg Isten népének szívét a hit, a remény és a szeretet útján. Segíts minket, hogy a Krisztusnak szenteltség tudatában élve segíthessünk a világ nagy emberi családján. Azzal, hogy az egész világot és benne minden embert a te gondodra bízunk, ó anyánk, reád bízzuk a világ megszentelését, és fogadj minket anyai szívedbe. A szeplőtelen szív, segíts nekünk, hogy legyőzhessük a gonosz fenyegetését, amely ma oly könnyen gyökeret ver az emberek szívében is, felmérhetetlen hatással telepszik már is életünkre, és elzárni látszik az utat a jövő felé. Szabadíts meg minket az éhségtől és a háborútól. Szabadíts meg a kiszámíthatatlan önpusztítástól. Mindenféle háborútól ments meg minket. Szabadíts meg minket a bűntől, amelyet az ember ellen már élete hajnalán elkövetnek. Ments meg minket Isten gyermekeinek lealacsonyításától és a gyűlölettől. Ments meg minket az igazságtalanságtól. Kövessék el bár emberek vagy nemzetek. Isten parancsainak elvetésétől ments meg minket. A Szentlélek elleni bűnöktől szabadíts meg minket. Fogadd magadhoz ezt a kérést, ó Krisztus szent anyja, amelyet az emberiség minden szenvedése terhel. Fedd fel magad újra, hogy a világ történetében már megtörtént. Légy kegyes. Békjózza meg könyörgésünk a gonoszt, és formálja át az emberiség lelki ismeretét. Mutatkozzék meg a remény fényessége mindenkinek szeplőtelen szíveden át. Amen.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Köszöntök újból mindenkit. Elérkezett az öröm ideje, hogy lássuk és szemléljük azt, hogy Isten mit tett értünk. Öt tanúságtételt fogunk meghallgatni Teréz közbenjárásáról. Kérem elsőként Verát, hogy jöjjön fel ide mellém, és ő arról fog beszélni, hogy Barnabás feleségeként a közös életük kezdetén vidékre akartak költözni, és milyen lakhatási kihívásokkal találták magukat szembe.
4: Egy évvel ezelőtt én még jegyesként voltam itt ezen az imaesten, és beleírtam a levélbe azt többek között, hogy hát házasság után legyen már hova költöznünk, ahol el tudjuk kezdeni a közös életünket, de ugye ezzel nem akarok sokat foglalkozni, mert inkább a lényeggel szeretnék foglalkozni a készületben. És zárójelben odaírtam még, hogy ha a bérletbe kell költöznünk, akkor az legyen már olcsó, mert én sajnálom rá a pénzt, hogy ilyen sokat kiadjunk rá, mert az sokkal jobb helyre is tudna menni ez a pénz. És aztán teltek a hónapok persze, és eljött az az idő is, hogy azért ránéztünk, hogy akkor most így hova fogunk menni az esküvő után. És egy-két albéletet megnéztünk, elszörnyedtünk az áraktól, mindentől, mert mi nem volt benne, forgott bennünk azt, hogy vidékre költözünk, de az volt bennünk, hogy lehet, hogy ez majd csak pár év múlva lesz a mi valóságunk. És ahogy így nézegettük az albéleteket, így körülbelül szerintem két napot szántunk rá egy összességében. Azt tudtuk, hogy tanév végéig Budapesten kell maradni, mert én tanár vagyok, és azért nem hagyjuk ott az iskolát májusban. És két nap ilyen keresgélés után jött egy SMS egy barátunktól, hogy egy ismerőse szeretné kiadni az albéletét, mert hirtelen fölmondtak neki, és hát nagyon baráti áron. Ha valakit ismer, akkor szóljon, és akkor minket keresett meg a barátunk. És aki ismeri az albéletek világát, az tudja, hogy hát legalább egy évre szokták kérni a szerződést, de bennünk meg az volt, hogy szeretnénk meghagyni ezt a szabadságot, hogy nem tudjuk, hogy mikor kell költöznünk vidékre, mármint hogy ez egy ilyen isteni hívás volt, hogy vidékre menni. És a lényeg az, hogy nagyon-nagyon áron alul kaptunk albéletet, 5 hónapra is kivehettük, és volt hova költöznünk az esküvő után, és nem ezzel telt a készületünk, hogy ezen aggodalmaskodtunk volna. És a slussz poén még, hogy aztán megszületett bennünk a döntés, hogy mégiscsak vidékre költözünk, ahol szüleimnek van is egy kis lakása, de ott az öcsém lakott. És amint mi kettőnk között megbeszéltük, hogy mi szeretnénk vidékre költözni, jött az info anyától, hogy öcsém meg munkahelyet vált, és fölköltözik Budapestre, szóval igazából üres lesz a lakás, és akkor rögtön be is jelentkeztünk, akkor, hogy mi leszünk a következő lakók. Dicsőség az Istennek!